0: és Alkotmányügyi Bizottságának ülésén. A miniszter jelölte a jogállam visszaállítását és a valaha volt legnagyobb politikai és gazdasági elszámoltatást ígérte. Ruf Bálint elmondta, a választáson a Tisza által kapott felhatalmazás egyértelmű. Visszaállítani a jogállamot, azt, hogy a hazát szolgálni kell. Vissza kell állítani azt is, hogy az állam nem bánt, hanem szolgál, azt, hogy embereket nem lehet véleményük miatt megkülönböztetni. Vissza kell állítani azt, hogy a gyerekeket védeni kell, az állam nem költhet el évente 100 milliárd forintot arra, hogy más embereket vegzáljon. A közpénz az közpénz, a propagandának pedig nincs helye az államban, és aki az államnak dolgozik, az szolgál. Vissza kell állítani a hatalmi ágak elválasztását, a politikus nem mindenható, hangsúlyozta Ruf Bálint. A politikus közölte, a minisztérium a feladata, a politikai elemzés és javaslattétel lesz, nem fog jogszabályokat kezdeményezni, arra megvannak a szakminisztériumok. Bemutatta két államtitkár jelöltjét, a nemzetközi szakértő Csontos Bencét, a Tisza párt Bajai országgyűlési képviselőjét, aki parlamenti államtitkár lesz, és Bíró Nagy Andrást, a politikatudományok doktorát, aki szakpolitikai államtitkár lesz. Jelezte azt is, törvénybe iktatják, hogy az állam gyűlöletet, lejáratást, más emberek megbélyegzését nem teheti. A rendőrök május 4-e és május 10-e között Magyarország közútjain több mint 6800 tehergépkocsit és 513 autóbuszt ellenőriztek. Ennek során 2552 alkalommal állapítottak meg jogsértést, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság a rendőrség honlapján. Azonnali közlekedési korlátozást 13 nehéz tehergépkocsi esetében kellett elrendelni. A tehergépkocsik ellenőrzése során vezetési és pihenő idővel kapcsolatos szabályszegések miatt 108 alkalommal, a jármű és rakománybiztonsággal kapcsolatban 322 esetben, míg az okmányokkal kapcsolatos jogsértések miatt 147 alkalommal kellett intézkedni. A tehergépkocsi vezetők ellenőrzése során 6 esetben merült fel alkoholfogyasztás gyanúja, 352 alkalommal nem használták a passzív biztonsági eszközt, több mint 1000 jármű vezetője túllépte a megengedett legnagyobb sebességet. Az autóbuszok ellenőrzése során vezetési és pihenő idővel kapcsolatos szabályszegések miatt 40 alkalommal, míg az okmányokkal kapcsolatos jogsértések miatt 12 alkalommal kellett intézkedni. Az ellenőrzött autóbuszok vezetői 13 esetben nem használták a passzív biztonsági eszközt, illetve 14 alkalommal túllépték a megengedett legnagyobb sebességet, közölte az ORFK. Május második hetében elindul a központi szúnyoggyérítési program, közölte a katasztrófa védelem. A tavaszi időszakban első lépésként a lárvák elleni biológiai védekezés zajlik, amely során a szúnyogok tenyészőhelyén egy természetes baktérium által termelt fehérjét tartalmazó készítményt juttatnak a vízbe. Ez a fehérje a kijuttatott dózisban kizárólag a csípőszúnyogok lárváit pusztítja el, minden más élőlényre, köztük az árvaszúnyogokra is ártalmatlan. Kifejtették, hogy a keleti országrészben a Tisza, a Bodrog és a Körösök mentén lévő holtágak szegélyén légi biológiai gyérítés indokolt, itt az időjárás függvényében lehet majd fellépni a lárvák ellen. A Duna mentén, illetve néhány nyugat-magyarországi területen lévő állandó tenyészőhelyeken a melegedő időben megkezdődött a lárvák fejlődése, amelyek kisebb kiterjedése miatt földi biológiai gyérítést végeznek a szakemberek.
1: Az időjárásról.
0: Erősen felhős lesz az ég országszerte, de elsősorban keleten napos időszakok is lehetnek, majd késő délutántól estétől nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet. Többfelé várható még eső, zápor, zivatar. Az északnyugati szelet sokfelé erős viharos lökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 15 és 22 fok között várható. A hőmérséklet hajnalban 1 és 9 fok között alakul. alakul, de a Nyugat-Dunántúlon gyenge fagy is lehet.

0: Repeto. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeto.
1: Kedves hallgatóink, több mint negyed évszázada szervezi meg a Miskolc-Szirmai Református Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda a Környezetismeret, Környezetvédelem című országos versenyét. A nagymúltú megmérettetés több fordulós, másodiktól hatodik osztályig nevezhettek a három fős csapatok. Az ország szinte minden pontjáról jelentkeztek diákok, akiknek elsőként három levelezős fordulón kellett túljutniuk. A döntőt a napokban tartották a Miskolc-Szirmai iskolában. Sütő Dávid Pelé helyszíni összeállítását hallhatják.
2: Stoll Kozma Ildikóval, a verseny egyik szervezőjével beszélgetek. Mekkora múltra tekint vissza a verseny, és milyen céllal szervezték meg ezt a versenyt?
3: Ez a verseny most már az idén 27. alkalommal került megrendezésre, és hát annak idején, mikor elindult, akkor nyilván én még ebben az iskolában nem tanítottam, már azok a kollégák sincsenek itt. Gondolom, hogy őket is a természet szeretete, a környezet szeretete, a természet védelme, ami gyakorlatilag a versenynek a neve is. És ugye manapság a mai életünkben ez egy nagyon-nagyon fontos dolog.
2: Honnan, illetve mennyien vettek részt, mennyi versenyzővel zajlott ez a mai döntő?
3: 5 évfolyam versenyzett a mai nap folyamán. Minden évfolyamról a 8 legtöbb pontszámot elért csapatot hívtuk be, hiszen volt előzőleg 3 írásbeli fordulónk. 3 fős csapatok, hogyha jól számolom, az azt jelenti, hogy 143 gyerekünk volt, és plusz a kísérők, hát ilyenkor mindig megtelik az iskola, rengetegen vagyunk, a szülők is előszeretettel jönnek.
2: Ilyenkor milyen a hangulat az iskolában?
3: Szerintem nagyon felfokozott volt a hangulat. A gyerekek jól érezték magukat, ugye különböző programokon is részt vettek itt, de bekukkantottam a verseny folyamán is a termekben, érdeklődtem, és nagyon tetszettek nekik a feladatok, jól érezték magukat szerintem.
2: A verseny hogyan zajlott, hogyan képzeljük el ezt a döntőt, miként van úgymond felépítve, illetve milyen feladatok vártak a versenyző csapatokra?
3: Az alsó és a felső tagozat külön versenyzik, azért itt az életkor miatt fontos szétszednünk a gyerekeket. Alsó tagozatban 3 részből állt a verseny. Volt egy hagyományos feladatlapkitöltős, egy villámkérdéses, amit nagyon-nagyon szeretnek a gyerekek, és újdonságként behoztuk most az idén, Mentsük meg a Földet címmel egy környezetvédelmi fordulót is betettünk a gyerekeknek, ami már nem csak ilyen feladatlapkitöltős, hanem egy kicsit interaktív, játékos, rejtvényfejtős formában zajlott, hogy minél közelebb hozzuk ezt a témát a gyerekekhez.
2: Felsősöknél milyen feladatok voltak?
3: A felsősöknél már egy szabadulószoba, online feladatok, gyógynövények felismerése és különböző szintén ilyen rejtvények, humoros feladatok. Rejtvények tarkították, színesítették.
2: Milyen kiegészítő programok voltak itt, ha jól láttam, az eredmény hirdetés előtt, után, közben. Itt egyéb kiegészítő programok, sátrak álltak az iskola udvaron. Kiket hívtak esetleg meg, és mivel találkozhattak a csapatok?
3: Eleve szoktunk hívni egy külső zsűrit, aki a szakmai zsűri is egyben. Idén a Bükki Nemzeti Park képviseletében Demeter Zoltán érkezett hozzánk, aki egyébként a Zöld Akció Egyesületnek az elnöke is. A civileket is próbáltuk egy kicsit bevonni most a versenybe. Amíg mi felkészültünk az eredményhirdetésre, addig a gyerekek ebédeltek, és különböző programok várták őket az udvaron. Különböző sátrakat állítottak fel pontosan a Zöld Akció Egyesület, valamint a Zöld Kör, és ilyen ők foglalkoztatták a gyerekeket különböző interaktív környezetvédelmi játékokkal.
2: Miért is hasznos, miért fontos, hogy az iskolába, akár itt a Szirmai iskolában egy ilyen országos verseny keretén belül környezeti neveléssel, környezetismerettel már ilyen szinten foglalkozzanak, hogy az országból sok gyerekkel összejönnek. Tehát magyarul miért is hasznos ez a verseny?
3: A gyerekek szerintem nagyon sok pluszt kapnak. Ugye most már csak 3.-4. év folyamon van környezetismeret oktatás az iskolákban, és mi 2. év folyamon is meghirdetjük ezt a versenyt. Nagyon nagy rá a kereslet. Alapban a tananyagra építjük a versenyt, viszont szoktunk különböző ilyen kis interaktív kutatásokat is kérni tőlük. Ezen kívül kreatív feladatot is szoktunk kérni tőlük, ami szintén ilyen a környezetvédelemmel kapcsolatos, és ezáltal a verseny által a gyerekek figyelmét szeretnénk még jobban felhívni arra, hogy a földünknek milyen nagy szüksége van ránk. Mi felnőttek már ezért nem sokat fogunk tudni tenni, de azt hiszem, őket mindenképp be kell oltani, mert hogyha nem vigyázunk arra a földre, ahol igenis mi élünk, akkor évek múlva nagyon nagy gondok lesznek.
2: Hegyesi Károllyal, a Szirmai Református Általános Iskola és Óvoda főigazgatójával folytattam az összeállítást. Főigazgató úr, hogyan értékelné ezt a mai döntőt? Miért volt jelentős itt az iskola számára? Hogyan értékeli ezt a mai napot?
4: Hát az intézményben nagyon fontos szempont a környezet tudatosságra történő nevelés. Ennek egy nagyon fontos programeleme az Országos Környezetismeret Környezetvédelem csapatverseny, amelynek a döntőjét a mai napon rendeztük meg. 25 településről érkeztek a tanulók, és hogyha távolságra, a földrajzilag próbálom ezt behatárolni, akkor megyénket többek között Miskolc, Gesztely, Emőt képviselte, a dunántúli régióból is nagyon sokan érkeztek. Két csapatot szeretnék itt külön kiemelni. Az egyik az Dusnok településéről érkezett iskolai csapat, ők 360 kilométert utaztak ma Miskolcra, és még ugyanennyi kilométer áll előttük, hiszen vissza is kell térniük a mai napon, de az abszolút csúcstartó a mai napon az a Pacsa nevezetű településről érkező általános iskolai csapat, amelyik 400 kilométert utazott Miskolcra. Ők reggel 4 órakor indultak el azért, hogy ezen a versenyen itt legyenek. Nagy öröm számunkra, hogy ilyen nagy érdeklődésre tart számon ez az országos verseny. Az idei évben több mint 200 csapat nevezett. Az országos döntőbe ugye 6 csapatot hívtunk meg, és nagyon nagy öröm számunkra, hogy a Bükki Nemzeti Park is képviseltette magát ezen a mai rendezvényen. Egyrészt a programok tekintetében kínáltak számunkra fakultatív lehetőségeket, és a zsűriben is üdvözölhettük Demeter Zoltán urat, aki a Bükki Nemzeti Parknak a igazgatóságában is aktív szerepet vállal. Ő megtekintett egyébként a verseny helyszínt is, megtekintett az egyes fordulókat is, és azt mondta, hogy nagyon színvonalas.
2: Miért hasznos, mi a jelentősége ennek a versenynek, mit kapnak a csapatok, az itt résztvevő csapatok a mai nap folyamán, vagy mit kaptak a mai nap folyamán ettől a versenytől?
4: Én azt gondolom, hogy a legnagyobb hozadéka ennek a versenynek az, hogy szemléletformáló ereje van. Tehát a környezetvédelem és a környezettudatosságra nevelés az nem egy tantárgy, nem egy tudományterület önmagában, amit az általános iskola falai között a diákok elsajátítanak, és amikor kimennek az általános iskolából, akkor ezt elfelejtik. Ez egy olyan terület, amit alkalmazniuk kell nap, mint nap, és erre nevelni kell őket. Nagyon fontos, hogy legyenek olyan pedagógusok, akik ezt a környezettudatosságot a gyerekek számára át tudják adni, és már egy nagyon szép élő példáját láttuk annak, hogy több generáció, tehát az idősebb generáció, a felnőtt generáció és a leendő generáció, másodiktól egészen a hatodik évfolyamos általános iskolás diákokig bezárólag, ezért az egy közös célért itt összefogtak, egybe jöttek egy verseny keretében, és hitet tettek amellett, hogy itt meg kell valahogy egy kicsit a szemléletünket is változtatni, illetve a teremtett világgal kapcsolatos kapcsolatrendszerünket is egy kicsit át kell alakítanunk, át kell értékelnünk. Ez egy törékeny világ, tehát ennek a hatásait azért nap mint nap érezzük, hogy a környezetszennyezésnek milyen káros hatásai vannak. Sajnos mi felnőttek már, azt gondolom, hogy az a korosztály vagyunk, akit elkéstünk ebben a tekintetben, tehát lemaradtunk. Az igazán nagy feladat az majd az előttünk lévő generációra fog hárulni, és én abban bízom, hogy azok a gyerekek, akik itt voltak, azok annak a tudatában tudnak elmenni, hogy ez a hitük, ez a hitvallásuk, ez a szemléletük, ez megerősödik, és a társaikat is képesek lesznek ebbe az irányba terelni, hogy egy környezet tudatosabb szemléletet tudjanak a következő időszakban, a következő évtizedekben kialakítani maguk számára.
2: Mennyire tudod belelátni esetleg, vagy kollégáktól, mit hallott zsűritagoktól visszajelzésként? Milyen tudással rendelkeznek a gyermekek?
4: Én azzal zárnám, a versenynek a végén volt egy nagyon érdekes kis beszélgetésem az egyik résztvevő csapatnak a pedagógusával, és ő odajött hozzám, és külön gratulált, és elmondta, hogy ez egy nagyon magas színvonalú verseny, nem tudom, hogy tudja igazgató úr, én nagyon sok versenyre járok országosan évről évre, és ő azt mondta, hogy ez az egyik legszínvonalasabb, ha nem a legszínvonalasabb verseny, amin részt vett. Ez azt gondolom, hogy ez egy olyan jelzés, amit azt gondolom, erre büszkék lehetünk, hogy egy ilyen versenyt meg tudunk szervezni, ilyen színvonalon, évről évre, hogy vannak olyan csapatok, akik több száz kilométert is elutaznak azért, hogy itt legyenek Miskolcon, és velünk együtt ezt a versenyt lebonyolítsuk, és hitet tegyünk egy környezettudatos világ mellett.
2: Várnagy Dáviddal, Zöld Akció Egyesület munkatársával beszélgetek, akik a Magyar Természetvédők Szövetségéhez tartoznak. Hogyan, miként települtek ki ide a Szirmai környezetvédelmi versenyre. Honnan a kapcsolat?
5: Hát a kapcsolat az már hosszú időre nyúlik vissza. Itt voltunk már évekkel ezelőtt is, kitelepültünk ebbe az iskolába ezen az alkalmon. Igazándiból egy projekt részeként vagyunk itt. Igazándiból a folytatása a Mi Sokszínű Kertünk nevezetű programnak, és továbbra is azért kampányolunk, hogy az emberek több természetet engedjenek be a kertjükbe. Mert ugye eléggé, hogy mondjam, olyan egyszerű kerteket tudunk létrehozni nyírod gyeppel, tujával, viszonylag kevés életlehetőséggel, és mi itt a sokféleség mellett hát tesszük le a garast, hogy telepítsünk be minél több fajt, élőlényt a kertünkben, és azt a kis darab bioszférát, amit úgymond a sajátunknak nevezünk, azt így hagyjuk élni a portánkon, és ne mérgezzük, meg ne írtsuk ki azonnal, amikor megjelenik a sokféleség.
2: A mai napra hogyan, mivel készültek itt a fiatal versenyzőknek, miket kaphattak, milyen feladatok voltak itt önöknél?
5: Hát mert nem volt elég nekik még a tesztek kitöltéséből és a totózásból, ezért aztán totóval készültünk nekik, és egy ilyen képes összehúzós gyakorlattal. Kérdésünk az volt, hogy milyen típusú élőhelyet kell létrehozni a kertünkben ahhoz, hogy bizonyos állatfajok megtelepedjenek. Gyíkfajok, ugye a fürgegyík az év hüllője most éppen volt a képen, békafajok, amiket szintén egy kerti tóval tudunk megtelepíteni, akkor a lepkéknek ugye egy legelőt, úgy mondjuk ezt, hogy lepkelegelő, vagy hasonló, amikor egy ilyen vadvirágos gyepet hozunk létre a nyírod gyep helyett, és azt csak módjával kaszálgatjuk így úgy amúgy. Valamint vannak itt még ilyen praktikák, hogy hogyan kell építeni rovarmenedékeket a kertekben, akár egy virágcserép felhasználásával, vagy hogyha csak kéreg darabjaink vannak, azoknak az összekötésével, például fülbemászót lehet megtelepíteni, a fülbemászó nem mászik fülbe, sokak biztosan már a nevétől is iszonyodnak, de nem kell olyan nagyon iszonyodni ettől az állattól, mert legfeljebb a levéltetvekre veszedelmes, úgyhogy ha megtelepítjük a kertünkben, akkor az még hasznot is hajt nekünk. Tehát a sokféleséget engedjük be a kertünkbe, erről szól ez a projekt, aminek a keretében most itt a gyerekekkel. Hát sokat beszélgettünk, maradjunk abban, ez csak az apropója volt, ez a kis összehúzós rajzocska, hogy beszélgethessünk velük a sokféleségről.
2: A beszélgetés során mit tapasztaltak? Milyen tudással rendelkeznek a fiatalok?
5: Azért itt válogatott fiatalok vannak most éppen, akik sokkal többet tudnak, mint csak úgy általában a korosztályukban levő gyerekek, de azt kell, hogy mondjam, hogy az a tapasztalat, hogy akinek otthon is van kertje, az minél inkább vidéki településről származik, annál természetesebb kertből is származik, és viszonylag ritkán tudunk nagyon nagy újdonságot mondani nekik, viszont örülnek annak, hogy tudnak már valamit, hogy ja, nekünk is van sünink, ja, nekünk is van otthon kerti tavunk, és abban berekegnek a békák. Tehát azért összehozza itt az embereket ez a verseny, azokat a gyerekeket, akiknek van valami pozitív érzelmi kötődésük a természethez, és ez azért nagyon látszik itt, amikor kitöltik a feladatlapot.
2: Ez a mai nap miért hasznos a fiatalok számára, a gyermekek, vagy akár a pedagógusok számára, hogy minden évben megrendezik ezt a versenyt az iskola részéről?
5: Én úgy látom, de ez nyilván az én magánvéleményem, hogy itt nagyon nagy hangsúly van azon, hogy egy nagy találkozás. Tehát van a verseny, és ez tök jó, hogy van a verseny, a gyerekek szeretnek versenyezni, viszont amikor várnak az eredmény hirdetésre, és kiszabadulnak ide az udvarra, és így keverednek egymással a csapatok, ez egy jó ismerkedési lehetőség szerintem nekik, és én úgy látom, hogy ki is használják maximális mértékben.
2: Boldog Sándor István, a Katolikus Általános Iskola II. Rákóczi Ferenc tagiskolájának a pedagógusával folytatom az összeállítást, illetve itt a versenyző diákokkal, tanítványokkal. Honnan értesültek a versenyről, miért is jöttek el erre a mai versenyre?
6: Mi az interneten keresztül, e-mailen kaptuk a felhívást, mi soha nem voltunk ezen a versenyen, először próbáltuk meg, és nagyon jó benyomásokkal térünk haza. Nagyon szuper volt a szervezés, mindenem meg vagyunk elégedve.
2: Ha jól tudom, ugye a selejtező, ez egyfajta kicsit hosszabb folyamat volt, hiszen volt egy online verseny. Az hogyan sikerült, ott milyen feladatokat kellett a fiataloknak megoldani?
6: 3 levelező forduló volt, amin többfajta területről voltak kérdések, és ez több hónapon keresztül zajlott. és tág ismeretet igényelt, hogy a gyerekek részéről, meg az interneten kutakodás az ismeretek felől.
7: Juhász Hunorhoz, a csapat egyik tagjához fordulok, hatodik osztályos diákhoz. Mi volt itt ma a feladat, milyen feladatokat végeztetek el a csapattal?
8: Sok könnyű feladat volt. Volt ilyen keresztrejtvényes volt, amit egy laptopon kellett csinálni. Volt olyan feladat is, amikor gyógynövényeket kellett megnevezni. Volt, amikor egy nemzeti parknak a jellemzőit kellett beírni.
7: Mi volt az, ami tetszett nektek itt a mai nap folyamán? Láttam, hogy itt sok stand volt, sok feladat volt. Mi tetszett nektek a versenyben?
8: Hát nekem a legjobban a gyógynövényes tetszett, mert az könnyű is volt, meg ugye szeretem eléggé a növényeket is, szóval igen.
7: Te mit szólsz az eredményhez, hogyan sikerült a verseny?
8: Nagyon örülök neki, hogy első helyezést értünk el, és őszintén elmondva büszke vagyok magunkra.
7: Tanár úr, hogyan fogadta ezt az eredményt, hogy először jöttek el a versenyre, és rögtön elsőre sikerült az első helyet elhozni?
6: Nagyon örültem neki, pályafutásom során ez az első, amikor országos bajnokságunkon első helyezettek lettünk, mert negyedik, hatodik helyezést elértünk, de még elsők nem voltunk. Nagyon büszke vagyok a csapatomra.
7: Hogyan látja még, hogy miért is hasznos egy ilyen verseny, akár a fiataloknak, akár önnek, pedagógusnak, miért jó, hogy mondjuk akár itt Szirmán megrendezik ezt az országos versenyt?
6: Mert rávilágítja a gyerekek figyelmét is a környezetvédelemre, a környezet megóvására. Nagyon széles körű tudást ad nekik, amit majd később a továbbtanulásba, a középiskolába vagy egyetemen is el tudnak használni. Mert gyakori tapasztalat, hogy akit viszek versenyre, az általában a biológiával mennek tovább tanulni orvosi vagy kutató biológusi szakirányba.
7: És hogyan lehet a tanár úr, milyen volt a hangulatoknak, a fiatalok amúgy hogyan verték az akadályokat?
6: A fiatalok is, az én véleményem szerint is ez a legjobb verseny, amin eddig voltuk. Nagyon örömmel jöttek ki, változatos feladatok voltak, és nagyon jól éreztük magunkat.
7: És akkor Dudásné Macsua Évával, pedagógussal folytatom az összeállítást, velük folytatom a Monori Erdői csapattal, folytatom az összeállítást. Honnan hallottak a versenyről, mennyien érkeztek ide a szirmai országos versenyre?
9: Alsó tagozatból és felső tagozatból is érkeztünk. A felsős kolléganőtől hallottam a versenyről. Alsóba talán most indultunk először. Felsőben már többször volt itt a kolléganő. Ő helyezést is ért már el többször. Mi csak hátrébb kerültünk egy kicsit, de nagyon örülünk ennek is.
7: Milyen volt a hangulat, milyen feladatokat kellett csinálni, bár ezt majd megkérdezem a fiataloktól, pedagógusként hogyan látja, milyen volt itt a hangulat a versenyen?
9: Nagyon jó hangulat volt, jól szervezett az egész versenyen, úgy látom, és megpróbáljuk jövőre is.
7: Milyen helyezés sikerült elérni itt a Monori Erdői csapatoknak, akkor mondom többes számban, hogyan végeztek?
9: Az alsós harmadikos csapat hatodik lett, a hatodikos csapat negyedik lett, és külön díjas, az ötödikes csapat pedig második.
7: Hogyan látja, miért hasznos egy ilyen verseny, akár a felkészülés során, akár itt a verseny során, miket kapnak akár önök, pedagógusok vagy a diákok?
9: Hát eleve a gyerekeknek ilyen érdeklődése van, tehát csak azokat lehet rábírni, de ők meg nagy lelkesedéssel és nagy örömmel tanulnak és készülnek erre a versenyre, és közelebb kerülünk egymáshoz, közösen is, meg ők is egymáshoz.
7: Holec Hannával, a harmadik B-s diákkal, a Monori Erdői csapat egyik tagjával folytatom az összeállítást. Milyen feladatok voltak itt a mai nap a versenyen, miket kellett megoldani?
10: Nagyon könnyűeket.
7: És mik voltak a feladatokban? Tudsz példát rámondani?
10: Hát képeket kellett felismerni, meg volt ilyen villámkérdés, amin így volt egy kérdés, és akkor le kellett írni a betűjét, amelyikre igaz volt, állatra, növényre.
7: Mit szeretsz a környezetismeretben, a természetben? Mi a kedvenc állatod, növényed esetleg? Vagy mit tanultál itt most a versenyen?
10: Hát sok minden. És a kedvenc állatom a cica.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben arról szóltunk, hogy több mint negyed évszázada szervezi meg a Miskolc-Szirmai Református Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda a Környezetismeret Környezetvédelem című országos versenyét, melynek a döntőjét a napokban tartották az említett iskolában. Itt készült összeállításunkat hallották, Sütő Dávid Pelé volt a riporter.
0: Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.

0: Repeto. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
1: Repeto. Javában tart a nevezés a 29. Bükki kerékpáros teljesítmény túrára, amely ugye a Szeleta Parkból indul majd, és ide is ér vissza. Különböző távokat lehet majd teljesíteni május 16-án. Mit tudhatunk az idei versenyről, illetve magáról ennek a teljesítmény túrának a múltjáról, a részleteiről? Jáborcsik Bencét, a teljesítmény túra szervezőjét, a Zöld Kapcsolat Egyesület önként kérdezem, szervusz!
2: Szervusz, sziasztok a hallgatóknak is, sziasztok kerékpáros sportásoknak is, mindenkinek. A 29. és azt is érdemes megjegyezni, hogy ha minden jól megy, akkor idén még a 30. is megszervezése fog kerülni, mert itt a hosszú évek során általában egy tavaszi és egy őszi teljesítménytúrát is meg szoktunk szervezni. Az első teljesítménytúra 2003-ban került megszervezésre, azóta igaz volt egy-két olyan év, amikor csak az egyik tavaszi vagy az őszi volt, és igen, és most májusban pedig ugye akkor a tavaszira, a 29-re várjuk a nevezőket, résztvevőket, kicsiket, nagyokat.
1: Mit lehet tudni, mennyien neveztek eddig?
2: Ha most így, hogy visszanéztem a statisztikákat és eredményeket, az egyik legjobb évünk az közel 400 résztvevőt sikerült elérni. Most az elmúlt pár évben sajnos ettől kevesebb, és most saját magunk célja az, hogy 200 fő jöjjön el a teljesítménytúrára, úgyhogy bízunk benne, hogy ezt sikerül is elérni most.
1: Nagy múltú tulajdonképpen már ez a teljesítménytúra, és ugye, ahogy hallhatuk is, hogy tavasszal és ősszel is van, melyik egyébként a népszerűbb? Mikor szeretnek jobban tekerni a bringások? Itt a tavaszi időszakban, vagy inkább az őszi időben?
2: Változó. Hogyha én mondjuk egy kicsit magamból indulok ki, talán tavasszal lehet, hogy azért vannak egy kicsit az emberek jobban bezsongva, mert a természet is be van zsongva ilyenkor, és mindenki már örül neki, hogy tekerheti a bringáját. Viszont azért egy májusi időjárás az azért még trükkös tud lenni. De ebből kifolyólag igen, az emberek már jönni akarnak, kerékpározni akarnak, szóval ez is mondhatjuk úgy, hogy felkapott. Ősszel pedig azért egy szeptemberi időjárás az lehet, hogy az is tud egy kicsit trükkös lenni, de talán az egy picit jobban kiszámítható. Maradjunk annyiban, hogy legyen mind a két eseményen ugyanolyan sok jó nevező, és akkor mi már örülünk.
1: Meg jó idő a kerékpározáshoz. Hát milyen lesz ez a május 16-ai nap, ami, hát én rosszul is mondtam, mert nem is versenyez tulajdonképpen, mert szerintem mindenki maximum itt magával versenyez, hogy mennyi idő alatt tudja esetlegesen teljesíteni, vagy úgy tudja teljesíteni az általa kiválasztott távot. De hát hogyan néz ez ki ez a május 16, ha valaki még nem volt, és esetleg úgy gondolja, hogy na hát akkor kipróbálná magát.
2: Igen, ez jó, hogy említetted is és mondtad is, mert ez tényleg fontos, hogy nem egy verseny, hanem egy teljesítménytúra, és több távon is várjuk a résztvevőket. Ez azt jelenti, hogy 38, 50, 80 és 130 kilométeres távokon méretteteti magát mindenki, tehát felkészüléstől, kecftől, minden mástól szerintem mindenki tök jól meg tudja magának találni a kellemes távot. Nyilván a 38 kilométer egyrészt a rövidebb távból fakadóan akár kisebbeknek, nagyobbaknak, akár családostúl nevezőknek is egy tök jó választás lehet, bár én az 50 kilométeres távon is elég sokszor szoktam találkozni már fiatalabb, úgymond utánpótlással és résztvevővel is. A 80 és a 130 az már igen, az egy kicsit keményebb és nagyobb falat, de mindenkinek csak tudom ajánlani, hogy próbálja ki magát, nézze meg, és biztos, hogy egy jó kis kerékpáros túrán fog részt venni.
1: Ezek a távok egyébként már hosszú évek óta hagyománynak számítanak? Tehát itt a 38, 50, 80 és a 130 kilométer?
2: Nem pontosan. Igazából én az elmúlt pár évről tudok leginkább nyilatkozni. Ebbe például a 38 kilométer az egy újítás lett, pláne úgy, hogy az útvonal is megváltozott. Itt egy, mondhatnánk úgy, hogy varbói kört tesznek meg a résztvevők, teljesítők, és a 130 kilométer is egy újítás. Itt igazából az volt a gondolat, hogy mi lenne, hogyha még nagyobb távval próbálnánk meg azokat bevonzani, akik azt mondják, hogy hát, ja igen, bocsánat, mert ez korábban 110 kilométer volt, és akkor gondoltunk, hogy akkor még nagyobbat léphetnek, és megpróbálhatják nagyobb távon is magukat.
1: Sikeres volt egyébként az újítás, hogy akkor még plusz 20 kilométer, és akkor már így 130?
2: Szeretik, és jó visszajelzéseket is kaptunk. Én ebből azt látom, hogy tényleg az van, hogy szeretik megmérettetni magukat az emberek. A 38-nál ott pedig, ott meg inkább a magára, az útvonal vezetésére voltunk kíváncsiak, vagyis a visszajelzésekre. És kifejezetten így ugye az a varbói tó mellett halad el, utána onnan felkanyarodik a bükkbe, és végül is Lilafüred mellett, a Hámori tó mellett jön visszafelé az út, és azokat a visszajelzéseket kaptuk, hogy tetszett az útvonal is, szeretik, úgyhogy én úgy látom, hogy igen, beváltak. De azért azt is meg kell mondani, hogy nekünk is mindig ott motoszkál a fejünkbe, hogy esetleg még egy másik útvonalat változtassunk valahol. Nyilván ez lehet, hogy még jobban felkelti az érdeklődését az embereknek, úgyhogy ki tudja, lehet, hogy jövőre más merre fognak menni az útvonalak.
1: Újdonságok lesznek esetleg. Hogyan zajlik egyébként ilyenkor a szervezés? Végigjárjátok biciklivel azért az útvonalat, hogy mégis mire lehet számítani, az útvonalakról majd még beszélünk mindenképpen, vagy ezek már annyira egy ilyen bejáratott, megszokott helyek, megszokott részek, hogy itt már erre nincs szükség?
2: Egyrészt van olyan is, ami például mondjuk az 50 és a 80 kilométer, az már egy talán a két legrégibb, ha ezt lehet így mondani. Így a szervezők, magunk is, önkéntesek is, vagy olyan kerékpáros barátok, akik támogatják a szervezést, az egyesületet, ők is ugye járják a bükköt, kerékpároznak mindenfelé, és akkor ők is, amikor eljönnek egy megbeszélésre, hogy éppen akkor most az útvonalakkal mi a helyzet, akkor onnan kapunk információkat. Én személy szerint például a 38 kilométeres varbói kört azt van, amikor 3 hetente, vagy havonta letekerem egyszer, szóval ott azt kifejezetten ismerem, és tudom, hogy hol van, de ha csak éppen mondjuk túrázva járok a bükkben, akkor például igyekszem mondjuk olyan helyeken menni, ahol esetleg pont meg tudom nézni, hogy mi a helyzet az útvonallal.
1: És hát akkor halljunk is néhány gondolatot itt az útvonalról, mert azt már elmondtam itt a beszélgetésünk elején, hogy a Szeleta Park, a rajt és a cél is.
2: Így van. És én ugye már a 38-ról meséltem egy kicsit többet, és ugye emlegettem itt varbói kör néven is, hogyha ezt így lehet titulálni, akkor az 50 és a 80 kilométer az igazából Jávorkút felé megy, ott egy nagyobb kapaszkodást kell megtenni a résztvevőknek, és utána pedig a nagymező felé tart mind a két útvonal, minek utána a 80 kilométer az Szilvásvárad felé kanyarodik, és utána onnan jön visszafelé a bükkön keresztül, az 50 kilométer pedig végül is, hogyha úgy mondhatjuk, hogy Bükkszent kereszt felé. A 130 kilométer pedig egészen Upponyig kanyarog el, ahonnan jöhetnek visszafelé a résztvevők a Lázbérci víztározó mellett, Dédestapolcsányon és Máinkán keresztül, még egyszer fölmászva a bükk tetejére, tehát ebben itt azért nem csak az, hogy egy hosszú távot tesznek meg a résztvevők, elég sok szintemelkedést is kell legyűrniük, és utána pedig, ahogy te is mondtad, rajt cél helyszín, ott várjuk a résztvevőket a Szeleta Parknál.
1: Melyik egyébként a legnépszerűbb táv? Mert én például, ahogy így visszanéztem a tavalyi évnek a két teljesítmény túráját, nekem az 50 tűnik annak, akik talán azt teljesítették a legtöbben, az 50 kilométert.
2: Igen, igen, jól mondod, az 50. 50 kilométer a sláger, hogyha ezt így lehet mondani, amit utána amúgy a 80 kilométer követ, de nem sokkal van lemaradva a 38 kilométer is, és hogyha számszerűen kellene mondani, akkor most azt nézem, hogy például a tavaly őszi eseményen közel 30 ember a 130-as távon is elindult, szóval igazából mondhatni az is, hogy egyre népszerűbb a résztvevők számára.
1: Honnan érkeznek egyébként a résztvevők elsősorban? Főleg itt Miskolc és környéke, tehát Borsod-Abújzenpén vármegye, vagy aztán innen, aki szeret kerékpározni, meg pláne a hegyekben, akkor az általában itt van. Mert gondolom vannak sokan, akik már évről évre visszatérők.
2: Vannak, igen, szerencsére, és továbbra is várjuk őket, és mindig örülünk nekik, de természetesen jöhet az ember úgymond az ország bármelyik pontjáról, és ahogy észrevettük, nem is okoz ez problémát a résztvevőknek, mert tényleg mondhatni azt, hogy az ország bármelyik pontjáról kisebb csapatok, akár kisebb ilyen edzőpárosok vagy edzőcsapatok jönnek el, tényleg az ország minden pontjáról.
1: Mik egyébként a visszajelzések itt a résztvevőktől egy-egy verseny után? Mert gondolom azért itt a közösségi oldalon sokszor kaptok különböző véleményeket, vagy akár ott már a célnál, a Szeleta Parknál biztos vannak beszélgetések azért. Mit tapasztaltok?
2: Igen, igazából arra tudok úgymond reflektálni neked, amit te is mondtad, hogy ez nem egy verseny, hanem egy teljesítménytúra is. És ennek, vagy hát ebből fakadóan tényleg mondhatjuk azt, hogy mint hogyha az egy ellenőrző pont az egy ilyen, ez egy ilyen családias szurkoló tábor lenne, ahol tényleg nagy szeretettel, nagyon finom házi étellel, itallal várjuk a kerékpárosokat, mindig beszélgetünk velük egy kicsit, ugye minden egyes versenyző kap úgy egy kis igazoló füzetet, abban van egy részletes leírás, abban pecséteket adunk, mindenhol fölírjuk, hogy éppen melyik ellenőrző pontra mikor érkezett. Szóval nem tudom, van egy ilyen kicsit egy ilyen bensőségesebb hangulata, és igazából ezt szeretik talán legjobban a résztvevők, és akik például mondják, hogy persze, már a, nem tudom, 10 évvel ezelőtt én is itt voltam, meg tavaly voltam azelőtt is, most már a 80-ra jövök, ők mindig ezt említik meg, hogy nagyon szeretik a szervező csapatot, a brigádot, természetesen az útvonalakat is, de mondhatnánk, hogy az útvonal szépségéről a bükk maga gondoskodik, ami meg ne tényleg pazar.
1: Mi egyébként a tapasztalat azzal kapcsolatban, hogy úgy fogalmazzak, profibbak jönnek, ezt értem természetesen nem valódi profiságon, de mondjuk azok, akik már azért jó néhány ilyen hasonló teljesítménytúrán vagy jó néhány kilométert letekertek, vagy azért vannak olyanok is, akik mondjuk, nem tudom, akár egy-két éve vettek maguknak egy bringát, és akkor azt mondják, hogy fú, hát én ezt szeretném most kipróbálni ilyen szervezett keretek között.
2: Teljesen, teljesen vegyes és teljesen megoszlik. Van olyan, aki csak pár éve kezdett el bringázni, és mondhatni teljesen beleszeretett. Úgymond el is jött az egyik alkalommal részt vett nálunk, és mondta, hogy nagyon megtetszett neki, és azóta mindig jön, hív embereket is, de igazából akire azt mondhatnánk, vagy mondhatjuk, hogy profi szinten űzi a sportot, vagy már nagyon rég, és még lehet, hogy már nem tudom, 10-szer, vagy akár többször is letekelte valamelyik távot, ő is nagyon szívesen visszajön, a már említett családias hangulat miatt.
1: Hogyan kell egyébként erre készülni? Ha valaki még nem volt, de azt mondja, hogy mondjuk azt a 38 kilométert azt azért becélozná, előtte tekerjen jó néhányszor, vagy azért, hogyha itt Miskolcon és környékén lakik, azért menjen egy kicsit ki a bükkbe. Mi a jó készülési mód itt egy ilyen teljesítménytúrára, ahol aztán eléggé vegyes a terep, ha mondhatjuk így?
2: Végül is vegyes a terep, de ugye alapvetően mi akkor is, hogyha a bükről beszélünk, ugye végig aszfaltos úton vezet a táv. Igaz van, ahol egy kicsit rosszabb minőségű már ez az aszfalt, de persze azért az célszerű, hogy nem tudom, én azt tudnám mondani, hogy legalább mondjuk, ha valaki a belvárosból mondjuk Lilafüredig kitekeri, és azt mondja, hogy na ez egy ez egy jó kör volt, vagy meg ugye persze onnan még haza is, és mondjuk ezt megteszi többször is, utána élvezi is, tetszik is neki, akkor utána lehet még egy kicsit szentebb menni, Ómassára, vagy akár Jávorkútra. Nem csak abból a szempontból fontos, hogy ő maga milyen felkészültségi szinten van, de azért például most, hogyha valaki egy hosszabb kihagyás után veszi elő a kerékpárját, és mondjuk lehet, hogy azzal sincsen mondjuk teljesen minden pont úgy karban tartva, akkor legalább azt is meglátja, azon is ki tud valamit cserélni, szóval mind a két téren szerintem célszerű egy kicsit rákészülni. Alapvetően egyrészt a start és a célban is, tehát a szelet a parknál is több ellenőrző ponton is van szerelő csomag, tehát hogyha esetleg valaki valahol valamilyen gondba, problémába kerül, akkor például ilyesmit tudunk biztosítani. Szoktak nálunk lenni különböző olyan Nimbus kulcsok és egyéb más szerszámok, eszközök, amikkel egy kicsit tudnak állítani mondjuk a beállításokon, vagy például kerékpár belső ragasztók vannak nálunk, teljes rendes kerékpáros állvány, amin lehet szerelni, szóval ilyeneket tudunk biztosítani a résztvevőknek az egyes ellenőrző pontokon.
1: Egy kicsit eltérve itt a teljesítmény túrától, a bükk mennyire jól kerékpározható, legalábbis itt Miskolcon is környékén, vagy hát Miskolctól egy mondjuk 30-40-50 kilométeren belül?
2: Honlapon is, ahol az emberek tájékozódhatnak arról, hogy mégis merre mennek az útvonalok, azt azért is célszerű elolvasni, egyrészt, hogy tájékozódjanak fejben, rá is tudnak készülni, akkor merre fog vezetni az útvonal. Amúgy egy pontos GPS útvonal tervet küldünk minden egyes nevezőnek már a nevezés leadása után. Tehát úgymond azt is, hogyha valaki egy okosórára, GPS-re vagy egy telefonra a megfelelő applikációval használja, akkor simán tudja követni és vezet végig. Na de a leírásokban azért van egy-két olyan útszakasz, ami fel van tüntetve, hogy ott célszerű nagyobb körültekintéssel és óvatossággal haladni. A biciklizhetősége úgymond szerintem teljesen rendben van, talán, hogyha valaki országúti kerékpárral vág neki, akkor ott azért még nagyobb odafigyelést igényel. Egyrészt ugye az említett rosszabb útminőség miatt, mégiscsak erdei utakról van szó, nagyobb esélye van arra, hogy mondjuk sár, falevél, vagy esetleg mondjuk ágak vannak az úton egy mountain bike-kal, vagy akár egy ösztereszkópos kerékpárral, vagy akár egy elektromos kerékpárral. Nem kell, hogy problémát okozzon, de a felhívásban is szerepel, hogy bukussak használata az kötelező.
1: Nem beszéltünk még arról, hogy ki mindenki vesz részt ennek a lebonyolításában, mert hát ez azért nem egy egyszerű történet, ha itt már csak a távokat nézzük. Itt természetesen nem név szerint gondolok itt a segítőkre, de hogy azért róluk is ejtsünk néhány gondolatot.
2: Alapvetően ugye a Zöld Kapcsolat Egyesület munkatársai is, önkéntesei is, valaki például csak szimplán szeret kerékpározni, többször részt vett a teljesítmény túrán, és szimpatizált a szervezőkkel, és végül is úgymond csatlakozott hozzánk. Amúgy jelenleg is van olyan felhívásunk, hogy aki szeretne nekünk a szervezésben, lebonyolításban segíteni önkéntesként, akkor várjuk nagy szeretettel. Ez a társaság és csapat is teljesen vegyes, fiataloktól idősebb korosztályig.
1: Mit kapnak azok, akik teljesítik a különböző távokat?
2: Minden résztvevőnek egy névre szóló emléklapot adunk a távval, időponttal, és pluszban még egy medált is kapnak a teljesítők.
1: Azért beszéljünk még a nevezésről is, mert ha jól tudom, még erre a helyszínen is lesz lehetőség. Tehát aki mondjuk 15-én dönti el, hogy na, akkor ő holnap mindenképp menni akar május 16-án.
2: Így van. Alapvetően elsősorban online várjuk a nevezéseket, valamint ahogy te is említetted, a helyszínen is van nevezési lehetőség. A honlapon minden információt, részletet megtalálnak a a leendő nevezők, reméljük minél többen lesznek belőle, itt ahogy beszéltünk magáról a távokról, mindegyiket el tudják olvasni, az útvonalakat, korábbi évek teljesítésével kapcsolatban is találnak információt a különböző távokra lebontva, fényképek között is itt nézelődhetnek, valamint természetesen a nevezést is itt tudják leadni. És természetesen Facebook oldalunk, eseményünk is van, ahol további infókat még megtalálnak.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a 29. Bükki kerékpáros teljesítménytúráról hallhattak, mely május 16-án zajlik, a Szeleta Parktól indul, és mind a négy táv ide is érkezik vissza. A részletekről Jáborcsik Bence szervezőt kérdeztük.
0: Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk.

0: 3 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit Kocák Szilviától hallják. Az egyházakkal együttműködésre törekszünk, semmilyen módon nem kívánjuk korlátozni a tevékenységüket és a finanszírozásukat, jelentette ki Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszterjelölt kinevezés előtti meghallgatásán az Országgyűlés Társadalmi Részvétel Bizottsága előtt kedden. Tar Zoltán ugyanakkor kiemelte, mind az egyházak, mind a civil szervezetek esetén az egyedi támogatásokat a jövőben áttekinthető struktúrált formában fogják odaítélni. Hangsúlyozta, fel kell számolni azt a függést a kormánytól, amelybe a civil közösségek, az egyházak és mindenféle közösség került. Vége van, eddig ez volt a gyakorlat. De mi nem fogunk berendelni magunkhoz bármelyik egyház vagy vallási közösség vezetőit, és megtanácsolni nekik, hogy mit döntsenek. Úgy fogalmazott, ez nehéz ügy, mert újra önállóságot kell tanulniuk ezeknek a közösségeknek, de megvan bennük az életerő, hangsúlyozta a politikus. Megkezdődött az akkumulátor modulok összeszerelése a CATL új gyárépületében Debrecenben, miután a létesítmény az összes szükséges engedélyt megkapta a gyártási tevékenység elindításához. A modulok összeszerelését május 6-án kezdték meg. Amint minden a cellagyártás megkezdéséhez szükséges engedély rendelkezésre áll, megkezdődhet az akkumulátor cellák

0: szólt meg. A beruházások célja a gyakorlatorientált, versenyképes felsőoktatási környezet kialakítása volt. A fejlesztési programot dr. Kovács Zoltán, az elnöki feladatok ellátásával megbízott elnökhelyettes ismertette. Elmondta, a beruházások három fő pillérre épültek, a digitális és technológiai átalakulásra, a gyakorlatorientált képzések fejlesztésére, valamint a módszertani innovációkra. A projekt keretében több mint 570 millió forintot fordítottak informatikai és digitális fejlesztésekre, ebből csak nem 451 millió forint jutott hálózatkorszerűsítésre. Emellett 93 millió forintból Cyber Range kiberbiztonsági központ jött létre, míg 130 millió forintból korszerű repülési szimulátort szereztek be. A Testnevelés és Sporttudományi Intézetben több mint 80 millió forintból modern fitness és edzőtermet alakítottak ki, valamint precíziós diagnosztikai sporteszközöket is beszereztek. A mezőgazdasági képzések fejlesztése során mintegy 90 millió forintból korszerű erőgépek és direktvető technológia került az egyetemhez. A beruházások a fenntartható és talajkímélő gazdálkodási módszerek oktatását segítik. A Magyar Reklámszövetség és társ szervezetei üdvözlik, hogy a Tisza kormány első intézkedései között a veszélyhelyzeti rendeletek törvényi szintre emelésével fenntartotta a reklámadó 0%-os mértékét, a szervezet egyúttal az adónem eltörlését szorgalmazza, közölte a Magyar Reklámszövetség. Remélik, hogy érveik alapján a Tisza kormány a reklámadót végérvényesen ki fogja vezetni, mert csak egy hatékonyan és kiszámíthatóan működő hazai reklám és média ipar tudja erősíteni a magyar gazdaságot. Véleményük szerint a reklámadó nem csak a reklámiparra, különösen a hazai média vállalatok működésére és profitabilitására, hanem a teljes magyar gazdaságra nézve is káros. Nemzetközi szakmai elismerést kapott a Bükk térségéhez és Miskolc turisztikai szemléletváltásához kapcsolódó Ehető Erdő, Erdei Gastro Express kezdeményezés. A projekt bekerült a Tourism Form Europe platform kiemelt joggyakorlatai közé, ahol mindössze négy magyarországi példa szerepel, közölte a Visit Miskolc. A Tourism for Europe az EU fenntartható és regeneratív turizmus fejlesztési törekvéseihez kapcsolódó nemzetközi szakmai platform, amelyet az Európai Turisztikai Bizottság működtet. A miskolci Ehető Erdő a Bükk térség erdei ökoszisztémáját, a helyi termelőket, a séfeket, a borászatokat és a turisztikai élményeket kapcsolja össze a legendás Lilafüredi kisvasúttal. A kirándulás során a látogatók erdei alapanyagokat ismerhetnek meg szakértő erdész segítségével, majd ezekből a bükk ízeit bemutató gasztronómiai élményeken keresztül kóstolhatják meg a térség természetközeli világát, egy Michelin ajánlással büszkélkedő étteremben. A program a Miskolc a Bükk városa koncepcióhoz kapcsolódik, amely az ipari múltjáról ismert várost fokozatosan természetközeli, élményalapú és fenntartható desztinációként pozícionálja újra. A Tourism for Europe platformon Magyarországról mindössze négy projekt szerepel, az Ehető Erdő mellett bekerült a mórahalmi geotermikus turisztikai modell, a Bodrog keresztúrhoz kapcsolódó természetvédelmi projekt és egy fenntartható női utazási iroda kezdeményezése is.
1: Az időjárásról.
0: Erősen felhős lesz az ég országszerte, de elsősorban keleten napos időszakok is lehetnek, majd késő délutántól estétől nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet. Többfelé várható még eső, zápor, zivatar. Az északnyugati szelet sokfelé erős viharos lökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 15 és 22 fok között várható. A hőmérséklet hajnalban 1 és 9 fok között alakul, de a Nyugat-Dunántúlon gyenge fagy is lehet.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió kitekintőjét hallják, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Nézzük mai témáinkat. Elsőként felülvizsgáljuk a zöldség és gyümölcs mosási szokásainkat Helik Ferenccel, a Nébih élelmiszeripart és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnökhelyettesével. Először azt mondja, hogy miért van erre szükség.
2: Földes jellegű termékeknél, mondjuk egy reteknél, pórihagymánál, újhagymánál, maga a föld, a termőföld lehet akár rovarokkal, akár növényvédőszer maradványokkal, akár bakteriális fertőzéssel, és ezért fontos, hogy a földes árut mindig alaposan kezeljük, mossuk le, amennyiben olyan a termék, akkor dörzsöljük le, illetve természetesen vegyük le a külső leveleket, mondjuk egy póréhagymánál mindenképpen levesszük a külső leveleket, mert azok szennyezettek lehetnek.
1: Aztán Hegedűs Gáborral, a Magyar Református Szeretetszolgálat kutatómentő csoportjának vezetőivel beszélgetünk elsőként egy szlovákiai gyakorlaton szerzett tapasztalataikról.
3: Ugye eddig a dróntechnikával inkább hát itt a környékünkön, a Debrecen és környékén gyakoroltunk, ahol lássuk be, annyira az, hogy dombos terület nem releváns. Hát ez a szlovák dombokban ez volt olyan, hogy a drón az 300 méterre tudott elmenni a kezelőitől, és akkor ezt hogy fogjuk tudni megoldani. Nagyon sok olyan szituáció volt. A kutyáknak például olyan hasadékokban kellett keresni, amiket itt Debrecen környékén nem tudunk gyakorolni. Hogy akkor pontosan a légmozgások, hogy vannak. Na, nagyon érdekes szenáriók voltak, nagyon érdekes volt a kutyavezetőknek és az egyéb, az alpinistáknak, a drónosoknak is egy teljesen új környezetben kipróbálni magukat.
1: Majd arról is beszámol Hegedűs Gábor, hogy pár nappal a gyakorlat után több éles helyzetben is bevetésük volt, ahol tudták segíteni a tűzoltók munkáját.
3: Drónnal felszálltunk és 120 méter magasból segítettük a parancsnoknak a munkáját, aki ezáltal az egységeket tudta irányítani, tudta mondani, hogy merre menjenek, hol van még olyan terület, ami esetleg ég, vagy olyan ajzonézet, ami ég, úgyhogy egy nagyon hasznos munkát tudtunk a kárhelyszínen is nyújtani a katasztrófavédelem irányába.
1: Kedves hallgatóink, ezek mai témáink, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Zöldséget, gyümölcsöt mosni mindenki tud, gondolhatnánk, ám a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal, vagyis a NÉBIH mégis fontosnak tartja hangsúlyozni, hogy a nyers termények felületén természetes módon előfordulhatnak szennyeződések, például föld, homok vagy akár növényvédőszer maradványok. Így ezek megmosása a fogyasztás előtt mindig szükséges. Most néhány tippet hallhatnak a NÉBIH közleményéből, utána pedig beszélgetünk majd az egyik szakemberükkel. Azt javasolják, a zöldségek és gyümölcsök alapos és megfelelő tisztításához érdemes betartani néhány alapelvet. Nem szükséges a terményeket már a vásárlás után megmosni, hanem célszerű azt közvetlenül a felhasználás előtt megtenni, így tovább eltarthatóak maradnak, hiszen nem távolítjuk el idő előtt a természetes védőrétegüket. A zöldségeket és gyümölcsöket tiszta folyóvíz alatt öblítsük le. A leveles zöldségeket, mint a saláta vagy a spenót, levelekre bontva ajánlott megmosni, beáztatni, majd folyóvíz alatt újra megmosni, hogy a levelek közé szorult homokot és egyéb szennyeződéseket is eltávolítsuk. A földdel érintkező réteges felépítésű zöldségeket, mint például a pórihagymát is érdemes beáztatni, majd rétegekre szedve megtisztítani. Szintén hasznos a brokkoli és a karfiol áztatása, mivel így a rózsák közé bújt apró rovarok és szennyeződések könnyebben eltávolíthatóak. Az alapos tisztítás érdekében a keményebb híjú zöldségeket, például a burgonyát, a répát vagy az uborkát pedig érdemes megdörzsölni, akár érdemes tartani erre a célra egy külön kefét. A bogyós gyümölcsök, például a szamóca és a málna érzékenyek, puha állományok miatt kíméletes, de alapos tisztítást igényelnek fogyasztás előtt, fogalmaz a közlemény. Érdemes közvetlenül fogyasztás előtt hideg folyóvíz alatt leöblíteni, kerülve a hosszabb áztatást, mivel az ronthatja a gyümölcsök minőségét. A sérült vagy perészes szemeket pedig válogassuk ki, mivel ezek a többi gyümölcs romlását is felgyorsíthatják. Mosást követően a bogyós gyümölcsöket papírtörlővel vagy tiszta konyharuhára helyezve érdemes óvatosan lecsepegtetni és megszárítani. A részletekről Helik Ferenc, a NÉBIH élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnökhelyettese számol be a hallgatóinknak.
2: Miért tartották azt fontosnak, hogy zöldséggyümölcs mosási tippekkel segítsék a lakosságot? Ugye elsőre gondolhatnánk azt, hogy mindenki meg tud mosni zöldségeket, gyümölcsöket, de feltételezem, hogy volt valami tapasztalatuk, ami miatt ezt fontosnak gondolták.
3: Így van, így május egyre több szezonális primőr zöldség jelenik meg a kereskedelmi egységekben, illetve a piacokon. Nagyon fontos, hogy ezek magas vitamintartalommal és kiváló tápanyagforrásként szerepelnek, azonban a NÉBIH oktatási programjában fontos felhívnunk arra a vásárlók figyelmét, hogy bizonyos élelmiszerbiztonsági veszélyeket is rejthetnek ezek a termékek, hogyha nem alaposan és jól kezeljük őket fogyasztás előtt. A legfontosabb az, hogy vannak olyan zöldségtípusok, például a spenót, saláta, amit mindenképpen ajánlott leveleire szétszedni és folyó bővízzel megmosni, hogy az esetlegesen megbúvó rovarokat eltávolítsuk, de vannak olyan termékek, amik viszont egy alapos áztatást kell felhasználás előtt alkalmazni, ilyen a karfiol meg a brokkoli. Bizonyos kemény héjú termékek, amik földdel szennyezettek lehetnek, például az uborka, retek, ezeket mindig bővízben alaposan mossuk, és amennyiben van megfelelő szivacs, akkor alaposan dörzsöljük át, hogy semmilyen szennyeződés ne maradjon a felületeken, legyen az akár növényvédőszer, vagy pedig csak föld. A bogyós gyümölcsökkel más a helyzet, ezek mindenképpen ugye puha héjúak, hogyha áztatnánk, dörzsölnénk, akkor komoly minőségi romlás keletkezne, például egy eperbe, málnába. Ezért azt tudjuk javasolni, hogy ezeket bővízzel alaposan mossuk át, hisz itt is fennállhat annak a veszélye, hogy valamilyen mikrobiális fertőzést okozhatnak. Nagyon fontos az, hogy ezeket a tevékenységeket vagy momentumokat mindenképpen felhasználás előtt végezzük, tehát amikor megvásároltuk a zöldség gyümölcsöt, hazavitték be, a hűtőszekrénybe kerülnek, és csak felhasználás előtt tisztítsuk meg őket. És hogyha így járunk el helyesen, akkor semmiféle probléma nem lehet a fogyasztásukkal.
2: Legelső mondataiban mondta azt, hogy veszélyeket rejthet az, ha nem mossuk meg alaposan ezeket a zöldségeket, gyümölcsöket. Nyilván említett egy-két példát, rovarokat, homokszemeket, de van más, amire most én nem gondolok, de veszélyeket...
3: Például egy földes földes jellegű termékeknél, mondjuk egy reteknél, pórihagymánál, újhagymánál, maga a föld, a termőföld lehet akár rovarokkal, akár növényvédőszer maradványokkal, akár bakteriális fertőzéssel, és ezért fontos, hogy a földes árut mindig alaposan kezeljük, mossuk le, amennyiben olyan a termék, akkor dörzsöljük le, illetve természetesen vegyük le a külső leveleket, mondjuk egy póréhagymánál mindenképpen levesszük a külső leveleket, mert azok szennyezettek lehetnek.
2: Oké, néhány kiegészítő kérdés. Említette garfio brokkoli áztatását. Mennyi ideig számít az már hatékony módszernek, ha áztatjuk?
3: Általában szoktuk mondani, hogy hideg vízben kb. 10-15 percig áztassuk. Ha esetleg volt benne rovar, akkor ennyi idő alatt azok feljönnek a felszínre, és akkor utána szét lehet bontani virágokra, és föl lehet használni.
2: És most külön mondta, hogy hideg víz, számít-e, hogy hideg vagy meleg vízben áztatunk, mosunk, hatékonyabb-e a meleg, mint ahogy mondjuk a kézmosásnál jobb a meleg víz?
3: Itt a zöldség gyümölcsöknél ugye azt figyelembe kell venni, hogyha nagyon forró vízzel mossuk, például egy bogyós gyümölcsöt, akkor komoly minőségi probléma lehet. Inkább azt szoktam mondani, hogy bő hideg vízzel, vagy maximum kézmeleg vízzel a héjasakat, tehát például egy uborkát, retket lehet kézmeleg vízzel is mosni, de a bogyós gyümölcsöket nem ajánljuk.
2: És a vizen kívül, meg a szivacson kívül valamit lehet-e használni? Most ilyen különböző házi praktikák, akikvel én már találkoztam, van, aki sóval mos mondjuk zöldséget, szódabikorbonát is hallottam már, ezekről mit gondol?
3: Igazából én azt mondom, hogy a tiszta víz bőven elegendő, hogy egy alapos tisztítást és mosást végzünk, nem javasolnám bármiféle különböző ilyen praktikának. Ugye akár a só, akár a szódabikarbóna egy gyümölcs esetén nem igazán jó megoldásnak tűnik.
2: Oké, inkább a zöldségekre volt szerintem ez, de értem, amit mond, igen.
3: Igen.
2: Akkor a következő, önök is írják a közleményükben a penészes szemeket, ami mondjuk ilyen bogyós gyümölcsöknél felmerülhet. Azokat nyilván kiválogatjuk, de a körülötte lévő szemek azok ön szerint fogyaszthatók-e, amin nincs penész, illetve egy olyan zöldség és gyümölcs esetében, aminek egy nagyobb esetében az egyik része már elkezdett penészedni, akkor meg lehet enni azt az almát mondjuk, ha kivágom azt a részt, erre mit javasolna?
3: Azt szoktam mondani, hogy a legbiztonságosabb az, ha azt nem fogyasztjuk el, de természetesen, ha kisebb elváltozást látunk rajta, akkor azokat le lehet vágni, a vágási felületet meg kell nézni, hogy nincs-e elszíneződés, nem látszanak-e romlás jelei, és természetesen azt is alaposan meg kell mosni.
2: Azzal zárják a közleményüket, hogy jobbnak tartják az idén jellegű zöldségek, gyümölcsök fogyasztását. Mivel más ez, mint amit mondjuk asszaltunk, vagy konzervben, vagy fagyasztva vásárolhatunk meg?
3: A legtöbb esetben a friss szezonális termékek nem esnek át semmiféle kezelésen, és így a tápértékük, tápanyagtartalmuk, vitamintartalmuk maximális. Bizonyos esetekben a fagyasztás is megőrzi a termékeknek a vitamintartalmát, egy aszalás mondjuk egy száraz levegőn, vagy ha cukorral megcukrozzák, akkor az minden esetben már csökkenti a benne lévő vitaminok és tápanyagoknak a tartalmát. Ezért javasoljuk azt, frissen szedett magyar terméket fogyasszunk.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Helik Ferencet, a Nébih élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettesét hallották.
0: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Önök az Európa Rádió híreit hallják, Kocák Szilvia vagyok, köszöntöm hallgatóinkat. Az első dolga lesz megemelni a legalacsonyabb nyugdíjat, senki nem kaphat 120 ezer forintnál kevesebb nyugdíjat Magyarországon, jelentette ki Kármán András pénzügyminiszter jelölt képviselői kérdésre kinevezés előtti meghallgatásán az Országgyűlés Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának ülésén. Közölte, emellett rendkívüli nyugdíjemelést adnak a havi 120 és 140 ezer forint közötti nyugdíjjal rendelkezőknek, és megtartják a 13. és 14. havi nyugdíjat. Az EU-ban a GDP 10%-át költik nyugdíjra, míg Magyarországon alig 7,5%-ot, vagyis az európai átlagnál kevesebbet, ami komoly társadalmi probléma. Az átlag nyugdíj leszakadt a nettó átlagbértől, elszakadtak egymástól a kis és a nagy nyugdíjak. Hozzátette, 2008 óta nem nőtt a minimál nyugdíj nominális értéke, és több mint 400 ezeren kevesebb, mint 140 ezer forint nyugdíjat kapnak. Ez egy európai társadalomban nem elfogadható, hangsúlyozta. Azt mondta, másfél hónapra van szükség az idei költségvetési helyzet pontos felméréséhez, ezt követően tudják majd tervezni a következőt. Hatalmas ütemben nőtt a használatba vett új lakások száma az észak-alföldi régióban, derült ki a Központi Statisztikai Hivatal adataiból. A KSH szerint a régióban 69%-kal több új lakást vettek birtokba az esztendő első negyedévében, mint a korábbi időszakban, ráadásul az építési kedv is kiugróan élénkült. A megyei jogú városok közül is a régió két vármegye székhelye, Debrecen és Nyíregyháza emelkedik ki. Előbbiben 100, míg utóbbiban 363 új építési engedélyt adtak ki. A Magyar Marketing Szövetség elnöke a marketing ökoszisztéma tisztulását várja, és erősíteni az együttműködést a kormányzattal. Hinora Ferenc szerint a kommunikációs és reklámszakmai összefogásoknak az elmúlt 16 évben nem volt valódi súlyuk az érdekegyeztetési folyamatokban. Az MMS-nek esélye sem volt ellenállni a hatalmi berendezkedésben, ezért tudatosan építkezésbe kezdett a szakmai fejlődés érdekében, tagjai számát megtízszerezte, és olyan projektek felé fordult, amelyek függetlenek voltak a kormányzattól. A választás után elérkezett az idő, amikor a szakmai szervezeteknek végre súlya lehet, ezért a szövetség más szervezetekkel együtt etikai és közbeszerzési ajánlásokat szeretne kidolgozni a tiszta viszonyok érdekében. Kiemelt feladatnak tekintik az állami vállalatok szakmai reintegrációját, mert az együttműködések hiánya a szakmai fejlődés és a piaci versenyképesség rovására ment. A másik fontos kötelezettsége a kommunikációs iparágnak a társadalmi megítélés javítása. A kommunikáció ugyanis jó dolog, ha jóra használják, de csak akkor működik, ha mindenki betartja a közös szabályokat. A Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal legfrissebb elektromobilitási jelentése alapján 2025 végén már 4227 engedélyköteles elektromos töltőberendezés üzemelt Magyarországon. Hangsúlyozták, 2025-ben intenzíven bővült a magyar elektromos töltő infrastruktúra. A 2024-es évvégi adatokhoz képest több mint 1000 berendezéssel több üzemelt Magyarországon. Az engedélyköteles elektromos töltőberendezések száma mellett nőtt a töltésre fordított energiamennyiség negyedéves értéke is, elérte a 12.630 megawattórát. A legtöbb töltőberendezés továbbra is a fővárosban volt elérhető, 1462 darab, Pest vármegyében 510, Hajdú-Bihar vármegyében 415, Veszprém vármegyében 210 berendezés üzemelt, míg Nógrád vármegyében mindössze 31 berendezés állt a felhasználók rendelkezésére. Muzsikál az erdő a Hírös Városban címmel május 16-án a kecskeméti Nyíri erdőben, május 17-én pedig Lakitelek Tőserdőn várják a közönséget. Szombaton a Nyíri erdőben a Vaszkorvár erdei iskola területén a gyermekeket kézműves foglalkozások, akvarelfestés, a kecskeméti vadaskert interaktív állatbemutatója, kencekészítés, fafaragás, ölbeli játékok, valamint az Illaberek Bábszínház előadása várja. Az erdei élménysétán a témák között lesz az erdő szerepe a fenntarthatóságra nevelésben, a fenntartható erdőgazdálkodás és a klímaváltozás is. Vasárnap a programok Lakitelek Tőserdőn folytatódnak, a családokat kézműves és műhely foglalkozásokkal várják, de vendég lesz a Kackiás Folkszínház is. Zenei programként bemutatkoznak a lakiteleki Ötvös Lóránd általános iskola és alapfokú művészeti iskola tehetséges növendékei és a Boróka Citera zenekar tagjai. Később a Duo Vocellino különleges dallamait hallgathatják meg a helyszínre látogatók. A Muzsikál az Erdő rendezvény sorozat létrehozásának 23. évfordulóját ünnepli idén. Fennállása alatt fő célja nem változott. Az erdő és a zene a művészet erejével a környezettudatos fenntartható életvitel irányába mozdítani a rendezvény résztvevőit.
0: Az időjárásról.
1: Erősen felhős lesz az ég országszerte, de elsősorban keleten napos időszakok is lehetnek, majd késő délutántól estétől nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet. Többfelé várható még eső, zápor, zivatar. Az északnyugati szelet sokfelé erős viharos lökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 15 és 22 fok között várható. A hőmérséklet hajnalban 1 és 9 fok között alakul, de a Nyugat-Dunántúlon gyenge fagy is lehet.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Kilenc másik mentőcsapattal gyakorlatozott együtt a Magyar Református Szeretett Szolgálat kutató mentőcsoportja Szlovákiában. Szituációkat gyakoroltak, volt, hogy szakadékba esett sérültet kellett menteniük, kipróbálhatták, milyen egy fiktív medvetámadásban megsérült ember mentése, és eltűnt gyerekeket is kerestek a gyakorlat során. Az egyik nehézséget a közös nyelvhasználat okozta, ugyanis volt olyan mentőcsapat, aki nem beszélt angolul, szlovákul pedig Hegedűs Gáborék nem tudnak, de aztán végül minden problémát sikerült áthidalni. Az MRS kutatómentő csapata a drónjaik és kutyáik használatát gyakorolta főleg, amúgy is ezek az erősségeik, de a hegyvidéki terep jó gyakorlatot jelentett az embereknek, a kutyáknak és a drón használóknak is, hiszen az így megszerzett tudás a későbbi még professzionálisabb működéshez segítette őket hozzá. Az itt tanultakat aztán tényleg pár napon belül már használhatták is, hiszen Hajdúsámson térségében hatalmas erdőtűz volt a napokban, ahol drónjaikkal segítették a tűzoltók munkáját. Hogy hogyan? Arról Hegedűs Gábor, a kutatómentőcsoport vezetője számol be, de előbb a szlovákiai gyakorlatról kérdezem.
2: Kezdjük időrendben az elmúlt napok eseményeit. Voltatok a csapatotokkal, a Magyar Református Szeretett Szolgálat kutató mentőcsoportjával egy gyakorlaton. Egy picit messzebbről, ha kezdjük, hogyan szerveződik egy ilyen gyakorlat, hogy kaptok meghívást, ez ugye Szlovákiában zajlott, tehát nem hazai szervezés volt. Hogyan szerveződik egy ilyen gyakorlat?
3: Igen, hát üdvözlöm a hallgatókat először is. Ez a gyakorlat, ez egy 3 napos gyakorlat volt a magyar határtól nem messze Szlovákiában. Ezt egy helyi tűzoltó egyesület szervezte, és úgy jöttünk képbe, hogy nagyon jó kapcsolatot ápolunk egy miskolci mentőkutyás szervezettel. Közösen voltunk annó Törökországban is, a török földrengésnél 2023-ban, és azóta is nagyon szoros szakmai és baráti kapcsolatot ápolunk, és bennünket, és ezt a miskolci szervezetet is meghívta ez a szlovák szervezet. Ott volt egy személyes kontaktus, látták a munkásságunkat, látták azt, hogy hozzá fogunk tudni rakni ehhez a gyakorlathoz. Alapvetően az elején megkérdezték, hogy mik azok a speciális munkaterületek, amikben fogunk tudni dolgozni. Mi megadtuk, hogy nálunk az alpintechnika, a drónozás és a kutyás keresés lesz az, amiben szeretnénk dolgozni, és ez meg is valósult itt a 3 nap alatt. Tehát ők már a tervezésnél, ők már ezeket a tudásainkat, ezeket belevették a tervezésbe alapvetően.
2: És milyen feladatokat volt lehetőségetek kipróbálni, megoldani? Mesélj egy kicsit erről.
3: Ugye elsőjén kezdődött ez a gyakorlat, ez egy pénteki nap volt, pénteken megérkeztünk délután, elvárás volt, hogy mindenki megérkezzen, minden csapat megérkezzen este 6-ig. Körülbelül olyan 10 csapat vett részt ezen a gyakorlaton. Itt egy erdő közepén, egy dombos területen voltunk. Este 6-kor ugye volt egy megnyitója az egésznek, és szinte azonnal el is kezdődött az első gyakorlat, ami hát nagyjából éjfélkor fejeződött be, meg volt pontosan, nagyon-nagyon szépen kitalált szenáriók voltak, nagyon jól megtervezett dolgok, például az első nap egy 3 fős gyerekcsoport eltűnését kellett megoldanunk, és mindig ki volt jelölve pontosan az egyes eltűnéseknek a rendszer parancsnoka. Az első keresésnek parancsnoksága az pont a mi szervezetünk kapta. Nekünk kellett összekoordinálnunk a 10 csapatot. A 10 csapaton belül 9 csapattal akkor találkoztunk először, egyedül a miskolci srácokat ismertük. Fölmérni, hogy az egyes csapatoknak pontosan mik is a tulajdonságai, milyen technikai eszközzel, milyen tudásbeli eszközzel, milyen tudással bírnak, és azután pedig megszervezni ennek a 3 eltűnt gyereknek az éjszakai keresését. Tehát itt bevettünk drónokat, kutyákat, alpin technikát, mert végül is volt olyan, aki egy ilyen szakadékba esett, úgy kellett kimenteni idézőjelesen, ugye ez volt a történet, és minden egyes alkalommal más-más történet volt. Volt olyan, aki ahol gombászók, volt olyan történet, ahol egy erdőt véletlenül felgyújtottak gyerekek, és utána annyira megijedtek, hogy elszaladtak. Itt ugye összetett volt, mert egy az, hogy el kellett oltani magát a tüzet, és utána pedig a három valahogy összeszedni. Volt olyan, hogy medvetámadásért valakit. Akkor ugye nem csak az volt a fontos, hogy megtaláljuk, hanem hogy minél gyorsabb és minél szakszerűbb egészségügyi ellátásban részesítsük.
2: Egy picit a hátterére vagyok még kíváncsi a dolgoknak, és utána ígérem, levonjuk a konzekvenciákat, hogy ebből ti mit tanultatok, de aki soha nem járt még ilyen gyakorlaton, azok kedvéért tedd már meg, kérlek, hogy elmondod, hogy például hogy lehet egy tüzet elgyakorolni, hogy az hogy kellene eloltani. Tényleg valamit meg kell gyújtani, vagy csak jelképesen, nem tudom, fénytechnikával kell azt körülhatárolni, vagy sérült van, akkor azt hogyan kell ellátni, nem tudom, művér van rákenve a térdére, és akkor úgy kell bekötőzni. Tehát egy-két ilyen példaszerű dolgot elmondanák.
3: Tehát például a tűzzel kapcsolatban, ott ugye a helyi tűzoltók is részt vettek a gyakorlaton. A helyi tűzoltók egy téren, ahol van tűzgyújtóhely, ténylegesen tüzet gyújtottak, tehát alapvetően a füstöt láttuk, tehát nekünk az nem volt megadva a pontos koordináta, hogy honnan tűntek el a gyerekek, meg mindenféle ilyesmi, hanem egyáltalán meg kellett keresnünk a tűzfészket, ott azt a tüzet eloltani, amíg nem értünk oda, addig ugye kontrollált körülmények között ég, és utána mentünk tovább. Az egészségügyi ellátás az pedig úgy folyt, hogy rendesen ugye ilyen mindenféle művérrel, meg mindenféle ilyesminek a felhasználásával voltak elmaszkírozva, és sőt volt olyan szituáció, amikor mondjuk egy mentőtiszt állt mint ilyen egészségügyi felügyelőként az elvileg a sérült mellett, és a mentőtiszt szólt, amikor ugye megszólítottuk, ugye megtaláltuk az eltüntet, akkor szólt, hogy nincs pulzusa és nem lélegzik. És akkor mellénk rakott egy ambubabát, hogy akkor kezdhetjük, hogy akkor itt van, és akkor kezdjük el az újraélesztést, amennyiben úgy látjuk. Tehát alapvetően voltak mindenféle szakemberek, akik egy kicsit felügyelték ezt a gyakorlatot, és nem csak felügyelték, hanem az egyes-egyes gyakorlatok végén elmondták az ő szakmai területükre vonatkozó konzekvenciákat levonták.
2: És akkor ti mindezekből milyen új ismereteket szereztetek, milyen tapasztalatokat tudtok továbbvinni a munkátok során?
3: Azt gondolom két nagyon fontos dolog van. Az egyik, hogy egy nemzetközi csoportban hogyan is tudunk együtt dolgozni. Tehát fölhoznám azt ugye a legelső ilyen szkenárióban, mi voltunk a parancsnokok, és nagyon-nagyon nehéz volt úgy koordinálni csapatokat, hogy nem volt közös nyelvünk. Tehát, hogy volt olyan csapat, akik nem beszéltek angolul, csak szlovákul, akkor hogyan oldom meg velük? Akkor ugye az angol kommunikáció sem annyira egyértelmű, mint hogy magyarul elmondok valamit a társamnak, szaknyelvet is használva. Ezt angolul azért át kell gondolni, hogy akkor pontosan akkor hogyan is fogom elmondani. Nagyon sok nyelven nem beszélek, az egyik az például a szlovák. Nehéz volt kommunikálni azokkal a szlovák csapatokkal, akik nem beszéltek angolul. És ez fordítottan is nehéz volt nekik, amikor ők voltak a parancsnokok, akkor ugye a velünk való közös kommunikáció. És ez volt egy nagyon fontos gyakorlat, hogy ezt hogyan fogjuk megoldani. A másik meg, hogy ezeket az életmentési eszközöket, vagy akár a dróntechnikát, akár az alpintechnikát, akár a kutyával való mentést, itt mindig is nagyon-nagyon sokat számít a gyakorlás, minden egyes szituáció új szituáció. Nagyon jó volt azt látni, hogy ugye eddig a dróntechnikával inkább hát itt a környékünkön, a Debrecen és környékén gyakoroltunk, ahol lássuk be, annyira az, hogy dombos terület nem releváns. Hát ez a szlovák dombokban, ez volt olyan, hogy a drón az 300 méterre tudott elmenni a kezelőjétől, és akkor ezt hogy fogjuk tudni megoldani. Nagyon sok olyan szituáció volt, a kutyáknak például olyan hasadékokban kellett keresni, amiket itt Debrecen környékén nem tudunk gyakorolni, hogy akkor pontosan a légmozgások hogy vannak. Na, nagyon érdekes szenáriók voltak, nagyon érdekes volt a kutyavezetőknek és az egyéb az alpinistáknak, a drónosoknak is egy teljesen új környezetben kipróbálni magukat.
2: A kutyákról hagyj kérdezzem még meg, hogy a kutyák ilyenkor értik, érzik, hogy ez egy gyakorlat és nem éles helyzet, és annak ellenére vagy emellett tudnak ugyanolyan intenzitással dolgozni, mint hogyha éles helyzet lenne, de egyébként ez az emberekre is igaz, hogy, hogy tudtok-e olyan lelkesen dolgozni, mint hogyha ez egy éles szituáció lenne, de bontsuk szét először a kutyák, szóval ők mit éreznek abból, hogy ez egy gyakorlat, vagy nem gyakorlat?
3: A kutyák alapvetően képzésük az úgy épül föl, hogy szinte úgy működjenek, mint egy TV távirányítón a bekapcsoló gomb. Tehát, hogyha mindenféle olyan procedúra van, amivel én bekapcsolom a kutyát, akkor ő ezt érezni fogja, hogy na, akkor itt most elkezdődik egy keresés. Ez a keresés a kutyáknak, ez egy mindig egy játék. Az éles keresésben is, és a gyakorlásban is ők egy játékot látnak, és nagyon-nagyon leegyszerűsítve, de alapvetően ez nekik egy örömjáték, hogy na, akkor elkezdünk keresni, találok valakit, és ezért én jutalmat kapok. Labdát kapok, élelmet kapok, nekik ez egy játék. És ezt nagyon élvezik, hogyha keresni kell, hogyha gyakorlás van, azt is nagyon élvezik, és hogyha éles szituáció van, azt is nagyon élvezik. Az embereknél pedig megfelelő felelősség, tudatosság mellett ezt át kell élni. Tehát, hogy úgy nem lehet neki menni egy gyakorlásnak, hogy ó, én nem adok bele 100%-ot, mert ez úgyis egy gyakorlás. Szerencsére mind a mi csapatunk, mind pedig az összes többi csapat, és szerintem a világ minden táján lévő mentőcsapatok a gyakorlásba is 100%-ot beleadnak. Nem lehet úgy nekiállni, hogy ó, ez csak egy gyakorlás, akkor nem teljesítek úgy. Tökéletesen kell teljesíteni gyakorlás alatt is, mert az életszituációban sokkal, de sokkal nehezebb a lelki nyomás miatt dolgozni, úgyhogy mondom, beleadunk 100%-ot a gyakorlásokba.
2: Oké, és akkor a beszélgetésünk második felére meg a gyakorlaton túl éles dolgok, mert hogy hazaértetek, és utána a következő napokban éles helyzetekben is kellett a tudásotokat használni. Volt egy tűzeset, amiben segítenetek kellett, illetve két tűzeset tulajdonképpen, ha igen, jól foglalom össze. Mesélsz ezekről egy kicsit? Az egyik, azt gondolom, igen, Debrecen környék, a másik Hajdúsámson. Mi történt?
3: Igen, pár nappal ezelőtt dél környékén jött egy riasztás, hogy a külső Kassai úton egy tűzjelzés, egy telephely ég. Ez egy a legmagasabb, a Magyarországon a katasztrófavédelem rendszerén belül 5 kategóriába sorolják a veszélyhelyzeteket, ez a legmagasabb 5-ös kiemelt kategóriába esett. Én úgy tudom, hogy nem is lehetett egy nap alatt eloltani ezt az egészet. Részt vettünk az elejétől fogva, segítettük háttérmunkával, logisztikai megoldásokkal a mentésben résztvevőknek a munkáját, ami azt jelenti, hogy légzőpalackokat cseréltünk, az ellátmányokat szállítottuk ki, és egyéb logisztikai feladatokat hajtottunk végre annak érdekében, hogy ne a beavatkozó állománytól kelljen elvenni tűzoltót ezeknek a feladatoknak a megoldásában. Ez volt az egyik, ez egy nagyon fárasztó munka volt, és hát pihenés helyett szintén egy 11 hektáros terület égett Hajdúsámson tűzoltó területén, ott pedig a drón technikánkkal tudtuk segíteni a kárhelyi parancsnoknak a munkáját. Lássuk be, 11 hektár, ami 22 darab futballpályának felel meg, erdős területet átlátni lehetetlen, úgyhogy drónnal felszálltunk, és 120 méter magasból segítettük a parancsnoknak a munkáját, aki ezáltal az egységeket tudta irányítani, tudta mondani, hogy merre menjenek, hol van még olyan terület, ami esetleg ég, vagy olyan ajzonézet, ami ég, úgyhogy egy nagyon hasznos munkát tudtunk a kárhelyszínen is nyújtani a katasztrófavédelem irányába.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Hegedűs Gábort, a Magyar Református Szeretett Szolgálat kutatómentőcsoportjának vezetőjét hallották. Előbb a néhány nappal ezelőtti szlovákiai gyakorlatról beszélgettünk vele, ahol 9 másik mentőcsapattal gyakorlatoztak együtt, főleg drón használatot és a kutyáikkal való közös munkát gyakorolták. Például egy fiktív medve támadásban megsérült embert mentettek meg a gyakorlat során. Aztán arról hallhattak, hogy az elmúlt napokban Ilesben is segítettek, Debrecen és Hajdúsámson térségében egy-egy tűzesetnél.
0: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.

figyelj, nekem így nem. Miért kapom, ma nem is kértem. Nem lehet csak ennyi, még tovább kell menni. Mondd, mit kéne éreznem.

0: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
1: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Négy óra. Hírek az Európa Rádióban.
2: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit Kocák Szilviától hallják. Az egyházakkal együttműködésre törekszünk, semmilyen módon nem kívánjuk korlátozni a tevékenységüket és a finanszírozásukat, jelentette ki Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszterjelölt kinevezés előtti meghallgatásán az Országgyűlés Társadalmi Részvétel Bizottsága előtt kedden. Tar Zoltán ugyanakkor kiemelte, mind az egyházak, mind a civil szervezetek esetén az egyedi támogatásokat a jövőben áttekinthető, struktúrált formában fogják odaítélni. Hangsúlyozta, fel kell számolni azt a függést a kormánytól, amelybe a civil közösségek, az egyházak és mindenféle közösség került. Vége van, eddig ez volt a gyakorlat, de mi nem fogunk berendelni magunkhoz bármelyik egyház vagy vallási közösség vezetőit, és megtanácsolni nekik, hogy mit döntsenek. Úgy fogalmazott, ez nehéz ügy, mert újra önállóságot kell tanulniuk ezeknek a közösségeknek, de megvan bennük az életerő, hangsúlyozta a politikus. Megkezdődött az akkumulátor modulok összeszerelése a CATL új gyárépületében Debrecenben, miután a létesítmény az összes szükséges engedélyt megkapta a gyártási tevékenység elindításához. A modulok összeszerelését május 6-án kezdték meg. Amint minden a cellagyártás megkezdéséhez szükséges engedély rendelkezésre áll, megkezdődhet az akkumulátor cellák tesztgyártása. A modulgyártás már 2024 ősze óta zajlik egy bérelt csarnokban, két gyártósoron. Ezeken eddig 240 ezer modul készült el, amelyek 60 ezer elektromos autót hajtanak Európa szerte, olvasható a gyár közleményében.

0: ő pillérre épültek, a digitális és technológiai átalakulásra, a gyakorlatorientált képzések fejlesztésére, valamint a módszertani innovációkra. A projekt keretében több mint 570 millió forintot fordítottak informatikai és digitális fejlesztésekre, ebből csak nem 451 millió forint jutott hálózatkorszerűsítésre. Emellett 93 millió forintból Cyber Range kiberbiztonsági központ jött létre, míg 130 millió forintból korszerű repülési szimulátort szereztek be. A Testnevelés és Sporttudományi Intézetben több mint 80 millió forintból modern fitness és edzőtermet alakítottak ki, valamint precíziós diagnosztikai sporteszközöket is beszereztek. A mezőgazdasági képzések fejlesztése során mintegy 90 millió forintból korszerű erőgépek és direkt vető technológia került az egyetemhez. A beruházások a fenntartható és talajkímélő gazdálkodási módszerek oktatását segítik. A Magyar Reklámszövetség és társ szervezetei üdvözlik, hogy a Tisza kormány első intézkedései között a veszélyhelyzeti rendeletek törvényi szintre emelésével fenntartotta a reklámadó 0%-os mértékét, a szervezet egyúttal az adónem eltörlését szorgalmazza, közölte a Magyar Reklámszövetség. Remélik, hogy érveik alapján a Tisza kormány a reklámadót végérvényesen ki fogja vezetni, mert csak egy hatékonyan és kiszámíthatóan működő hazai reklám és média ipar tudja erősíteni a magyar gazdaságot. Véleményük szerint a reklámadó nem csak a reklámiparra, különösen a hazai média vállalatok működésére és profitabilitására, hanem a teljes magyar gazdaságra nézve is káros. Nemzetközi szakmai elismerést kapott a Bükk térségéhez és Miskolc turisztikai szemléletváltásához kapcsolódó Ehető Erdő, Erdei Gastro Express kezdeményezés. A projekt bekerült a Tourism Form Europe platform kiemelt joggyakorlatai közé, ahol mindössze 4 magyarországi példa szerepel, közölte a Visit Miskolc. A Tourism for Europe az EU fenntartható és regeneratív turizmus fejlesztési törekvéseihez kapcsolódó nemzetközi szakmai platform, amelyet az Európai Turisztikai Bizottság működtet. A miskolci Ehető Erdő a Bükk térség erdei ökoszisztémáját, a helyi termelőket, a séfeket, a borászatokat és a turisztikai élményeket kapcsolja össze a legendás Lilafüredi kisvasúttal. A kirándulás során a látogatók erdei alapanyagokat ismerhetnek meg szakértő erdész segítségével, majd ezekből a bükk ízeit bemutató gasztronómiai élményeken keresztül kóstolhatják meg a térség természetközeli világát, egy Michelin ajánlással büszkélkedő étteremben. A program a Miskolc a Bükk városa koncepcióhoz kapcsolódik, amely az ipari múltjáról ismert várost fokozatosan természetközeli, élményalapú és fenntartható desztinációként pozícionálja újra. A Tourism for Europe platformon Magyarországról mindössze 4 projekt szerepel, az Ehető Erdő mellett bekerült a Mórahalmi geotermikus turisztikai modell, a Bodrog keresztúrhoz kapcsolódó természetvédelmi projekt és egy fenntartható női utazási iroda kezdeményezése is.
1: Az időjárásról.
0: Erősen felhős lesz az ég országszerte, de elsősorban keleten napos időszakok is lehetnek, majd késő délutántól estétől nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet. Többfelé várható még eső, zápor, zivatar. Az északnyugati szelet sokfelé erős viharos lökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 15 és 22 fok között várható. A hőmérséklet hajnalban 1 és 9 fok között alakul, de a Nyugat-Dunántúlon gyenge fagy is lehet.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

Reklam. A Kráter kiadó 25 éve áll a magyar nemzet szolgálatában. Vas Albert kötetei mellett megjelenteti Németh László, Kosáriné Réz Lola, Székely Mózes és Gyurkovics Tibor életművét, valamint az egyetemes keresztény és a magyar nemzeti értékeket közvetítő könyveket. A 35 kötetes aranyrök sorozata a kommunista diktatúrákban betiltott vagy mellőzött íróknak ad nyilvánosságot. Vas Albert számos regénye hangos könyvben is hallható. Tekintse meg kínálatunkat a www.krater.hu honlapon, és adja le rendelését a kráterkukac.kráter.hu címre.

0: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
1: Köszöntöm Önöket! Mai magazinunkban Vas Albert Elvész a nyom című regényét hallgathatják meg, amely a Kráter kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Szersin Gyula, Jászai Mari díjas színművész előadásában hallják.
2: Éppen azon a napon egy fiatal mérnök gyakornok érkezett a városi építészeti hivatalból az irodaépület átalakítása végett, és ez a mérnök gyakornok nem volt más, mint az a bizonyos Jan Hubelka. A hajdani iskolatárs és ősellenség vázlatkönyvvel a kezében végigjárta a helyiségeket, mért, rajzolt, és közben vidám társalgást folytatott Bazil rettegett irodafőnökével. Véletlenül pontosan akkor léptek be abba a bizonyos harmadik szobába, amikor Bazil szívehölgyének az írógépe mellett állva kereste a szavakat, melyekkel az esti mozi ügyet előhozza. Hubelka kedélyesen ránevetett Bazilra, akit ez a találkozás teljesen váratlanul ért, megveregette a vállát. Hát mi az öreg papírkukac? Te is a Szentvárost boldogítod? Kérdezte, aztán meghajolt a leány felé, és azt mondta szemtelen kis mosolyjal a száján, mutasd be, kérlek, a hölgynek. Bazil dadogott valamit, mire Hubelka nevetve kezet fogott a leánnyal, és az irodafőnökhöz fordult. Szabadna mindjárt kérnem, hogy a mellém beosztandó gépírónőül a kisasszonyt szíveskedjék kijelölni. Majd kaján vigyorral hozzátette, természetesen, ha a barátomnak nincs kifogása ellene. Bazilnak persze nem lehetett kifogása az irodafőnök jelenlétében, és Hubelka győzelmesen elvonult a leánnyal. Bazil pedig este visszaadta Juttának a kasszából kölcsönvett pénzt. Elsején a leányt felsőbb rendeletre áttették az építészeti hivatalhoz, és Vrana Bazil Gottfried, kezdő fizetéses írnok, 3 napi töprengés után benyújtotta a fölmondását. Későbbi életében sokszor eltűnődött azon, hogy helyesen cselekedette vagy nem, amikor egy leány miatt szakított a hivatalnoki pálya lehetőségeivel, de mindannyiszor be kellett vallja magának, ha őszinte és becsületes akart maradni, hogy tulajdonképpen nem is a leány miatt történt az egész. Nem. Valami egészen más oka volt ennek. Azt lehetett volna mondani, hogy Hubelka volt az oka, pedig még Hubelka is csak közvetve játszott szerepet ebben az elhatározásban. Vrana Bazil egyszerűen megértette, hogy hiába való minden igyekezet. A Jan Hubelkákkal nem bírja fölvenni a versenyt, tehát visszament oda, ahonnan elindult, a pult mögé. Vranát, a boltost súlyosan érintette fiának ez az elhatározása. Nem csupán azért, mert sok pénzébe került a taníttatás, és egyszerre azt kellett lássa, hogy ez a pénz épp úgy elveszett, mintha romlott áruba fektette volna, hanem azért is, mert Vrana, a boltos, titokban büszke volt arra, hogy fia kinőtt a vegyes kereskedésből, és városi tisztviselő lett. Akiből ki tudja, így mondogatta olykor a teke egylet hétvégi összejövetelein, még egyszer polgármester is lehet. Ennek a polgármester álomnak lett vége, és Vrana, a boltos, emiatt szenvedett. Valósággal restelte a fia visszazuhanását a vevők előtt. Ezt azzal bosszulta meg, hogy Bazilt nyomban odaállította a maga helyére a pult mögé, és ő csak felügyelt rá, meg a beszerzéseket végezte. Ranáné ellenben a Mutter őszintén örvendett fia megtérésén, a Mutter gyakorlati lény volt, nem olyan álmodozó búszsa már, mint Vrana a boltos. Ő tudta, hogy egy bolt, egy saját üzlet, ha még oly kicsi is, mindig több, mint akár milyen tisztviselői állás. Mert a tisztviselő örökké csak fizetett szolga marad, akár milyen magasra is emelkedik, míg a kereskedő viszont független polgár. Továbbá a Mutter, mint gyakorlott üzletasszony, tisztában volt azzal is, hogy egy közepes kis bolt jövedelme jóval felülmúlja egy tisztviselő úr fizetését. Ezt pedig, ha valaki, úgy a Mutter igazán tudhatta, mert 21 néhány évig vezette Vrana mellett a kasszát, és nem egy városi tisztviselőnek hitelezett hónap közepétől hónap végéig. És nem egy tisztviselővel történt meg az is, hogy adósságát csak hosszú húzavona után volt képes megfizetni. Bazil tehát beköltözött a pult mögé, és ezentúl ő volt az, aki a kövérházi asszonyoknak és a pirosképű cselédlányoknak a bókokat mondta, és esténként juttával elszámolta a kasszát. A tanult írnok úr megjelenése a boltban határozottan föllendítette az üzletmenetet. Bazil különben is jó boltosnak bizonyult. Szívós szorgalommal feküdt bele a pénzszerzés munkájába, ugyanúgy, mint annak idején a latin nyelvtanba. A vereség valami dacos keserűséggel töltötte el, majd megmutatom én ezeknek, dünnyögte magában esténként, amikor juttával a kasszát elszámolta, s a pénzt bezárta a fiókba, s az ezek gyűjtőfogalom mögül ilyenkor Jan Hubelka kaján arca vigyorgott elő. 2 évre rá meghalt a mutter. Vízkorságban halt meg, és temetésén jóformán az egész utca ott volt. A legszebb koszorút a Pék küldte, és a bornagy kereskedő a túlsó sorról. A következő évben férjhez ment Jutta. Ez a bornagy kereskedő vette el. Jenny akkor már régen nem lakott a háznál, a 7. vagy a 8. barátja tartotta el, aki vámos volt valahol Pölzen mellett a német határon. Fél évenként egyszer írt egy levelet, s a mutter temetésére nem is jött el. Jutta férhez menetével megőrült a szék a kassa mellett, és az öreg Vrana kénytelen volt a maga gyomorbajával odaülni, ami mind neki, mind a fiának csak kellemetlenséget jelentett. Bazil hosszú töprengés után elhatározta, hogy alkalmazottat fogad. Az apja ellene volt ennek az úri tempónak, de Jutta és férje, a bornagy kereskedő, szintén ezt tanácsolták, és így végül is megjelent az egyik rajcáros labban egy apró hirdetés, mely szerint vegyes kereskedésben megbízható, szolíd női munkaerő kerestetik. Az első, aki másnap a hirdetésre jelentkezett, Luisa volt. Rövid tárgyalás után megegyeztek, és Luisa a boltban maradt. Örökre. 1 év múlva összeesküdtek, és 4 hónapra rá megszületett az első gyerek. Még 4-en következtek gyors egymás utánban, de akkor már nem a régi kis bolt kopott pultja mögött álltak. Luisa német volt, és apja a vasútnál dolgozott, mint pályamunkás. Szegény Luisa német származása miatt nehezen jutott álláshoz a soviniszta csehek között, és így mindent megtett, hogy a 2 Vrana, apa és fiú, meg legyenek elégedve vele. Pufók, kerekarcú nagymellű szőke és érzelgős teremtés volt, húsa kívánatosan gömbölyödött elő a rövidújú ruhákból, és amikor Bazil egy szombat délután, üzletzáráskor behívta egy pohár likörre a belső szobába, az öreg Vrana oda volt újra a teke egylet hétvégi összejövetelén, a jó kis Luisa a félhomályban álló kopott kereveten is éppen olyan alázatos szolgálatkészséggel engedelmeskedett főnöke kívánságának, mintha csak azt kérte volna tőle, hogy mérjen ki valamelyik vevőnek egy 1/2 font citromsót. Az esküvő után csak annyi különbség állott be kettőjük viszonyában, hogy Luisa a pult mögül a kasszához került. Csöndes, engedelmes jó feleség volt, takarékos és szorgalmas, akár csak Bazil, és hosszú együttélésükben nem is fordult előzökkenő sehol. Néhány hónappal az első gyerek születése után Vranát, a boltost, elvitte a gyomorfekély. A temetés után jutta férje, a bornagy kereskedő és Jenny, aki rossz nyelvek szerint egy 2-es hírű pilzeni mulatóban pincérnősködött, beültek Bazillal a belső szobába megbeszélni az örökség dolgát. Mivel Vrana a boltos nem hagyott hátra semmiféle végrendeletet, az az álláspont győzött, hogy a hagyaték 3 egyenlő részre oszlik. Luisa, aki bár nem volt osztozkodó fél, de a tárgyaláson részt vett, józan gyakorlati érzékkel megjegyezte, hogy amennyiben így lenne, úgy figyelembe kell venni azt is, hogy Bazil ennyi és ennyi ideig ingyen dolgozott a bolt gyarapításán. Ez munkabérben ennyit és ennyit jelent, tehát ezt le kell vonni a hagyaték értékéből. Úgy szintén jut a hozományát is. Bazil, aki magától sohasem jött volna rá erre a logikus matematikai következtetésre, azonnal szenvedélyesen állást foglalt mellette, és bár sem a bornagykereskedőnek, sem a heveskedő Jennynek nem volt ínyére ez a kikötés, mégis kénytelenek voltak rendre beletörődni. Komolyabb és hosszabb vitára, sőt Jenny részéről veszekedésre adott már alkalmat a hagyaték pénzbeli értékének fölbecslése. Végül is nem maradt más hátra, mint hogy egy választott bíróságot kértek föl ennek a kérdésnek a rendezésére. A hivatalos becsüstől mindhárom fél irtózott az adó miatt. Így aztán a Pék, a gépjavító műhely tulajdonosa és a Hentes hármasban néhány korsó sör mellett megállapították, hogy mit érhet mindaz, amit Vrana, a boltos, mint csiga a házát, maga után hagyott. Papírra került az alacsony, horpat fedelű ház, az ócska bútorzat, a raktárban fölhalmozott áru, és végül leszögezték, ennyit és ennyit kell fizessen örök megváltás fejében Vrana Bazila két nővérének. Mint tapasztalt üzletemberek mindjárt javaslatot tettek arra nézve is, hogy milyen évi részletekben törleszthető ez az összeg, anélkül, hogy az üzletmenetet veszélyeztetné. Ebbe aztán kénytelen volt Jenny és a bornagykereskedő is belenyugodni, és Vrana Bazil részére elkezdődött egy nehéz és nagy takarékosságot igénylő időszak. De mint ahogy annak idején sikeresen keresztül rágta magát 12 iskolai éven, ugyanígy legyűrte ezeket a nehézségeket is. Pedáns szorgalommal gyűjtögette a krajcárokat, állt nap-nap után kifényesedett ruhájában a pult mögött, fürgén szolgálta ki a vevőket, alkudozott a szállítókkal, veszekedett a fuvarosokkal, és Louise minden tekintetben megfelelő élettársnak bizonyult mellette. Nem csak, hogy takarékos volt és ügyes, mind a bevásárlásoknál, mind az eladásnál, de a bálványimádó tiszteletével tekintett föl a maga Baziljára, akinél okosabb, tanultabb és tehetségesebb ember nem volt egész Prágában. Ez az alázatos imádat jót tett Bazilnak. Önbizalma megerősödött, föllépése öntudatosabb lett, gátlásai megszűntek, vállalkozási kedve megjött, és vállalkozásait általában siker kísérte. Így történhetett, hogy az ötödik gyermek megszületéséig nem csak a két nővér hagyatéki részét törlesztette le az utolsó fillérig, de komolyan foglalkozni kezdett azzal a gondolattal is, hogy a régi horpadfedelű házat átépítteti, az üzlethelyiséget kibővíti és emeletet húzat föléje. Erre a következő esztendőben, természetesen bankkölcsön segítségével sor is került. Az átépítés végrehajtására a Hubelka és társa építkezési vállalat kapott megbízást. Hogy miért fordult Vrana Bazil éppen Jan Hubelkához? Minden embernek van valahol egy gyöngéje. Bazil gyöngéje Jan Hubelka volt. Ez a mindig játszva boldoguló úrifiú, aki életének legnagyobb keserűségeit okozta. Meg akarta mutatni neki, hogy ő is lett valaki. S hogy Vrana Bazil munkát is tud adni Jan Hubelkának, ha akar. Keresethez tudja juttatni őt, Jan Hubelkát, a nagyszerűt. Vrana Bazil a penészvirág. Persze Hubelka másként fogta föl a dolgot. Ő nem érezte ki a bosszút abból a levélből, amit a Vrana Bazil vegyes kereskedés nagy ovális bélyegzője díszített. Ő mindössze ezt gondolta, olcsón akar építkezni a fickó iskolatársi alapon. Aztán legyintett, és elküldte az egyik rajzolóját, hogy keresse fel Vranát, a boltost, és nézze meg, mit akar. Az építkezés sokba került. Annak ellenére, hogy Hubelka valóban leütött néhány tízezeret a költségvetési tervezetből, és megmagyarázta az embereinek, hogy ezen a munkán nem akar keresni semmit, ez olyan baráti munka. Mégis sokba került a vegyes kereskedés kasszájához mérten, de Vrana Bazil összekaparta a pénzt. Összekoldulta a banktól, összesírta, összekönyörögte, összeharácsolta, hogy maradéktalanul odaszámolhassa Jan Hubelka elé az asztalra. Itt van. Neked adom. ez az odaszámlálás meg is történt ünnepélyes módon. Vrana a boltos fölvette vasárnapi öltözetét. Könyöknél kissé fényes volt már ugyan a sötétkék ruha, és lassanként szűk is kezdett lenni, de azért mégis ünnepélyesnek érezte magát benne, és beállított Hubelka és társához. A modernül berendezett széles várószobában egy jó fél órát kellett várakoznia, míg végre a titkárnő kinyitotta előtte a párnázott ajtót. Hubelka egy hatalmas íróasztal mögött ült, és ránevetett Vrana Bazilra. Na vén fűszeres, hát elhoztad a szalmazsákból a pénzt, amit összecsaltál a vevőitől. Na ne nézz olyan hivatalosan, gyere, igyál meg egy pohár valódi fenyővizet, tegnap küldte egy barátom a Tátrából. Nem, Hubelka egyáltalán nem volt ünnepélyes, amikor átvette a nehezen összekapart pénzt, amit Vrana a boltos gondosan és ügyelve leszámolt eléje az asztalra. Meg se nézte, csak úgy belökte a fiókba. Sokan azt mondják, hogy megúszhatta volna az építkezést olcsóbban is, jegyezte meg Vrana a boltos kimérten és kissé csípősen, de én azt tartom, hogy az ember köteles gyermekkori barátait pártolni, még akkor is, ha ez bizonyos áldozatokat követel. Hubelka nevetett. Hiába, te még mindig a régi vagy, penészvirág, mondta vidáman, miközben ezüst szivarvágójával egy drága havanna szivar végét lecsípte. Azért remélem meg vagy elégedve azzal, amit a házadból csináltunk. Hát igen, igen, bólogatott Bazil nagylelkűen. Rendes munka, rendes, ezért a pénzért lehet is. Tudod, mondta Hubelka, és pöfékelve rágyújtott a szivarra, mi ilyen kis munkákat általában nem is vállalunk. Az egyetemet építjük most, és a pénzügyigazgatóság új palotáját. Múlt évben fejeztük be a kereskedelmi akadémiát, és azelőtt a műcsarnokot. Az ilyen nagy munkákkal lehet csak keresni. Ezt éppen csak az irántad való barátság miatt. Tudod, egy ilyen nagy vállalatnak, mint a miénk, nem számít az a pár tízezer, amit egy ilyen kis viskon keres, vagy ráfizet. Ha ezt nem mondta volna Hubelka, vagy legalábbis nem akkor, amikor Vrana a boltos feszülő büszkeséggel a nehezen összeszedett pénzt odaszámolta eléje az asztalra, talán sok minden másként történik később. Nem lett volna szabad viskónak nevezze az új házat, mely az egész Cotus Viatorallén tiszteletet és megbecsülést szerzett Vranának a boltosnak. Az emberek azt mondták, a pék, a gépjavító műhely tulajdonosa, a Borbé a hentes, sőt a bornagy kereskedő is, pedig az rokon volt, azt mondták, ez a Vrana Bazil ügyes ember. Szorgalmas, takarékos, új házat épített magának, megnagyobbította az üzletét, ez igen, ez rendes ember, ez a Vrana Bazil. A Teke Egylet első őszi közgyűlésén elnöknek választotta meg, és a vevők, polgárasszonyok és cselédlányok, úgy szólították meg, ha kértek tőle valamit, Vrana úr. Nem. Ján Hubelka nem lett volna szabad azt mondja arra a házra, hogy viskó. Nem azért, mert ő építette, hanem mert Vrana Bazil munkája nyomán nőtt ki a földből. Mert büszke örömmel töltötte el Vranát, a boltost, hogy íme eljutott odáig, meg tudta csinálni azt, amire az apja még csak gondolni sem mert. Hubelkának ez a mondása, az a hanyag mozdulat, amivel a nehezen összekapart pénzt a fiókba besöpörte, mindez egy-egy ostor csapás volt Vrana Bazil önérzetén, sértés, amit nem tudott elfelejteni soha. Ezen a napon halálos ellensége lett Ján Hubelkának. És amellett a ház igazán szép is volt. A földszinten csak az üzlet, elől hatalmas világos helyiség, széles kirakatablakokkal, beépített polcokkal, mögötte a raktárak és egy iroda. A lakás fönt volt az emeleten, és külön lépcsője volt az utcáról, de a boltból is közvetlenül föl lehetett menni. Három szoba, konyha, fürdőszoba. A fürdőszoba nem Vranáé ötlete volt, ezt a Hubelka iroda mérnöke rajzolta oda, és ha már ott volt, nem lehetett tenni ellene semmit. Luise mamának is tetszett a nagy kád és a vízmelegítő kályha. Egyszerűbb lesz a nagy mosás, mondta, és ez ellen Vrana Bazil sem szólhatott semmit. Az új bolt ünnepélyes megnyitása egy csütörtöki napon történt kora ősszel. Vrana a boltos ragyogó arccal állt a vadonatúj kiszolgáló asztal mögött. Fényes könyökű sötétkék ruhájában, és Luise könnyes szemmel trónolt a kasszánál, és meghatottan emelte időnként személyhez a zsebkendőjét. Az első három vevőt ingyen szolgálták ki a nagy ünnepnap örömére. Az első a Pék felesége volt, a második egy öreg varró lány, aki 8 éve lakott már szemben velük, és aki Luise ruháit szokta átalakítani. A harmadik egy ismeretlen fiatalember volt. Ez mindössze egy doboz barna cipőkrémet kért, és nagyon elcsodálkozott, amikor megtudta, hogy nem kell fizessen érte semmit. Kiderült, hogy állatorvos, és a szüleinél van látogatóban, akik az utca elején laknak. Vrana ismerte az állatorvos szüleit, és egy kis beszélgetés fejlődött ki ilyen módon közöttük, melynek során Vrana eldicsekedhetett a bolt nagyszerű berendezésével és az új házzal, és végül meghívta a fiatalembert vasárnapra egy pohár sörre. Az állatorvos el is jött, végigjárta a házat, mindent megdicsért, legfőképpen pedig Vrana Bazil szorgalmát, ami szerinte mindennek az alapja. Sörözés közben azután beszélt a maga munkájáról, melyet valahol az ország déli részén végez, ahol különböző idegen népek élnek, és különös elismeréssel emlékezett meg egy Drágfi nevű magyar gazdáról, aki szorgalomban méltán lehetne társa Vrana Bazilnak. Vrana felfigyelt az idegen névre, mely valahogy mégis ismerősen csengett a fülének. Azután kutatni kezdett a fiókjai között, és előkotort egy régi noteszt, melyben még ez állott: Vrana Bazil Gottfried, 4. osztályos tanuló, valóban meglelte benne, amit keresett, és megkérte az állatorvost, hogyha újra találkozik azzal a Drágfival, adja át neki az üdvözletét, mert ők bizony ismerik egymást egy régi cserkész táborozásról. Elmesélte a megismerkedésük történetét is, amin sokat nevettek, és az állatorvos megígérte, hogy az üdvözletet átadja. Néhány hét múlva újra megjelent a boltban, és átadta Vranának Drágfi meghívását, amit az örömmel el is fogadott, és megígérte, hogy mihelyt módjában lesz, leutazik néhány napra abba az idegen tartományba fölkeresni a régi ismerőst. Természetesen ebből nem lett soha semmi. Nagyon is bele kellett feküdni a munkába, hogy az adósságoktól meg lehessen szabadulni. Szürkén peregtek a hétköznapok, hetek, hónapok, évek, az állatorvos sem jelentkezett többet, és így rendre feledésbe merült az egész. A bankadósságot 10 év alatt kellett letörleszteni. 6 év telt el ebből, amikor a németek váratlanul megjelentek Prágában, és a Scotus Viator Allé újra Gotthelfstrasse-vé változott át. Döngő csizmákkal meneteltek Hitler katonái az utcákon, páncélosok dübörögtek és horogkeresztes zászlók lengtek a házakon. Azonban Vrana Bazilt a világpolitika eseményeiből egyedül csak az árukorlátozások érdekelték, és emiatt eleinte haragudott is a németekre. De később rájött, hogy ezeknek a korlátozásoknak is megvoltak a maguk előnyei. Először is az ember nem volt köteles kiszolgálni minden vevőt, hanem egyszerűen azt mondhatta, nincs. Sajnálom, de nincs. Másodszor az ember szívességeket tehetett. És Vrana Bazil szenvedélyesen szeretett szívességeket tenni, olyanoknak persze, akik neki is tettek szívességeket. Boldog volt például, ha azt mondhatta, Prusek asszony, önnek még kivételesen van. Ön régi kedves vevőnk, de ne szóljon senkinek. Ezt az árut már sehol sem kapja meg. Önnek egészen kivételesen. Nem. Vrana Bazil nem haragudott a németekre, megnevelték a vevőket. Már senki sem panaszkodott, senki sem elégedetlenkedett. Szép szeriden sorba álltak, és megköszönték, ha kaptak valamit. Vrana, a boltos, néha úgy érezte magát a boltjában, mintha valami igen fontos hivatal élén állt volna, ahol az ő hangulatától emberek sorsa függ. Ha ő azt mondja a vevőnek nincs, akkor nincs. Akkor elmehet lógó orral, és moshat szappan nélkül. Ha pedig ő azt mondja kegyesen, hogy kérem, bár ez az utolsó darab, és mint kirakati tárgy nem eladó, de önnek kivételesen, akkor egy kis darab üdvösséget osztott oda valakinek, akár valami császár. Aztán voltak olyanok is, akik üzletzárás után jöttek be a hátsó ajtón, és azt mondták, nézze, Vrana úr, szívesen fizetek többet is. Vagy, nézze, Vrana, maga ad nekem ezt, és én adok magának azt. Nem. Vrana Bazil nem haragudott a németekre, mert boltosnak lenni jó volt, és érdekes, s hogy az utcán páncélosok dübörögtek közben, s döngőcsizmájú katonák meneteltek, ez mindössze a gyerekek számára volt érdekes, akik szájtát váltak ilyenkor a járda szélén, s bámulták a szemük előtt átvonuló történelmet. Mikor aztán végül meghozták a moratórium rendeletet, mely szerint senkinek semmiféle adósságot nem kellett többé fizetni a háború utánig, Vrana a boltos végleg szívébe zárta a németeket. Első dolga volt, hogy elment a bankhoz, és kiegyezett vele. Az adósság felét azonnal kifizette, a másik felét elengedte végleg a bank. Így megmentődött az adósságtól, és elégedetten dörzsölhette a kezeit. Később egy szép napon beállított hozzájuk Luise két szudét a földön élő rokona, mindkettő rokonszembes vidám fiatalember, döngő csizmában és feszes egyenruhában, és Luise azonnal kvártét készített nekik az egyik szobában, mondván, hogy így legalább megmentődnek attól, hogy idegen katonákat szállásoljanak a házba. Egyik a rokonok közül a katonai anyagraktáraknál szolgált, ez időnként mindenféle hasznos ajándékokat hozott haza. Nem csupán cukorkát és időnként műmézet a gyerekeknek, hanem ruhaneműt is, meg cigarettát, és sok egyebet, amit jól lehetett értékesíteni. A másik rokon a parancsnokság mellett teljesített őrszolgálatot, s így összeköttetései voltak bizonyos szakaszvezetőkhöz és tiszthelyettesekhez, akik meg adott esetekben ki tudtak bizonyos kedvezményeket járni a bolttal kapcsolatban, így aztán természetes, hogy Vrana Bazilnak semmi panasza a németek ellen nem lehetett, és ezt a háborúnak nevezett állapotot legszívesebben véglegesítette volna. Ezt a vidám esti snapszozgatások folyamán többször el is mondta. A snapszot hozzá a rokonok hozták a katonai raktárakból, és az ötödik pohár után rendszerint kihúzta sovány és hajlott hátát, és a német rokonok harciasan katonássá merevedett tekintete előtt lelkes szavakban éltette Hitlert, az emberiség nagy vezérét, aki mindenki számára kiharcolja a biztos győzelmet. Hogy közben néhányan az utca lakói közül, mint például a bornagy kereskedő sógor, vagy az örökké izgága szabómester hazafias bánattal az arcokon bizonyos elvesztett tartományokat sirattak, leigázottnak nevezték a csenépet, ez Vrana Bazilt nem izgatta különösebben, legyintett csak az ilyen beszédre. Én nem politizálok, mondotta nekik. Én élni akarok, dolgozni és pénzt keresni. Ez az én politikám. A többit csinálják mások, ahogy akarják. Csak nekem adjanak békét. Egyetlen fájdalma ezekben az években az volt, hogy Jan Hubelkának, az építésznek még jobban kedveztek az idők, mint neki. Hubelka repülőtereket és katonai kórházakat épített, és minden valószínűség szerint rengeteg pénzt keresett. Ezt abból is lehetett látni, hogy míg más polgári személyektől bevonták a gépkocsikat, azalatt Hubelka hatalmas vadonatúj autón érkezett időnként meglátogatni az apját, a nyugalomba vonult öreg orvost, aki még mindig ott lakott a Gotthelfstrasse elején. Valahányszor ez a szép nagy gépkocsi elrobogott a bolt előtt, Vrana Bazil arca néhány percre elsötétült. Többször meg is említette a német katonarokonoknak, hogy azért a németek is jobban megválogathatnák, hogy kit segítenek és kit nem. Aztán egy idő múlva elindult valahol egy titokzatos súgdosódás. Nem lehetett tudni, hogy honnan indult el, és kik bocsátották útra, de itt-ott, utcasarkokon, házak kapujában, raktárak sötétjében összehajoltak az emberek, és súgdostak valamit. És amikor idegen ment el mellettük, elhallgattak. A suttogás terjedt, átszivárgott az ajtók alatt és az ablakok résein, beosont a függönyök mögé, és valami furcsa feszültséggel töltötte meg a levegőt. Mindenki tudott valamit. A vevők, a szállítók, a vigécek, a fuvarosok, hogy itt ez történt, ott az, itt felrobbant egy gyár, mert a munkások szabotáltak, ott az ellenállási mozgalom emberei felgyújtottak egy lőszerraktárat, a gestapó újra letartóztatott valakit. Voltak, akik esküdtek, hogy biztos forrásból tudják, a német vezérkarnál ez történt, Hitler már nem is él, az amerikaiak partra szálltak, a Donnál két cseh divízió áll az oroszok oldalán, a szabadságra hazatérő munkaszolgálatosok, a pékinosok, a vízvezetékszerelő, a postakihordó, a gázszámlás, a szenes ember, mindenki tudott valamiről, amit csak súgva lehetett elmondani, és ami mind azt jelentette, hogy hamarosan történni fog valami.
1: Mai magazinunkban Vas Albert Elvészanyom című regényéből hallottak részletet, amely a Kráter kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Szersény Gyula előadásában hallották. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
0: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
3: A Kráter kiadó 25 éve áll a magyar nemzet szolgálatában. Vas Albert kötetei mellett megjelenteti Németh László, Kosáriné Réz Lola, Székely Mózes és Gyurkovics Tibor életművét, valamint az egyetemes keresztény és a magyar nemzeti értékeket közvetítő könyveket. A 35 kötetes aranyrök sorozata a kommunista diktatúrákban betiltott vagy mellőzött íróknak ad nyilvánosságot. Vas Albert számos regénye hangos könyvben is hallható. Tekintse meg kínálatunkat a www.krater.hu honlapon, és adja le rendelését a kráter@krater.hu címre.

0: Ed ora. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Hírek az Európa Rádióban, köszöntöm hallgatóinkat, Kocák Szilvia vagyok. Kinevezte Magyar Péter kormányának minisztereit Sólyog Tamás köztársasági elnök kedden Budapesten, ezzel megalakult az új kabinet. Sólyog Tamás államfő a Sándor palotában kedden kora délután kezdődött kinevezési ünnepségen adta át a kormány 16 miniszterének megbízó levelét. Ennek alapján Bóna Szabolcs, agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter, Gajdos László, élő környezetért felelős miniszter, Görög Márta, igazságügyi miniszter, Hegedűs Zsolt, egészségügyi miniszter, Kapitány István, gazdasági és energetikai miniszter, Kármán András pénzügyminiszter, Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter, Lannert Judit pedig gyermek- és oktatásügyi miniszter lett. Lőrinc Viktória terület- és vidékfejlesztési miniszter, Orbán Anita külügyminiszter, Pósfai Gábor belügyminiszter, Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter, Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter, Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter, Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter, Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter lett. Az alaptörvény értelmében a minisztereket a miniszterelnök javaslatára a köztársasági elnök nevezi ki, a kabinet a tárcavezetők kinevezésével alakul meg. A rendszerváltás motorjaként jellemezte a miniszterelnökséget a tárca élére jelölt Ruf Bálint az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottságának ülésén. A miniszter jelölt a jogállam visszaállítását és a valaha volt legnagyobb politikai és gazdasági elszámoltatást ígérte. Ruf Bálint elmondta, a választáson a Tisza által kapott felhatalmazás egyértelmű. Visszaállítani a jogállamot, azt, hogy a hazát szolgál. Kell. Vissza kell állítani azt is, hogy az állam nem bánt, hanem szolgál azt, hogy embereket nem lehet véleményük miatt megkülönböztetni. Vissza kell állítani azt, hogy a gyerekeket védeni kell, az állam nem költhet el évente 100 milliárd forintot arra, hogy más embereket vegzáljon. A közpénz az közpénz, a propagandának pedig nincs helye az államban, és aki az államnak dolgozik, az szolgál. Vissza kell állítani a hatalmi ágak elválasztását, a politikus nem mindenható, hangsúlyozta Ruf Bálint. A politikus közölte, a minisztérium a feladata, a politikai elemzés és javaslattétel lesz, nem fog jogszabályokat kezdeményezni, arra megvannak a szakminiszterek.

0: 7552 alkalommal állapítottak meg jogsértést, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság a rendőrség honlapján. Azonnali közlekedési korlátozást 13 nehéz tehergépkocsi esetében kellett elrendelni. A tehergépkocsik ellenőrzése során vezetési és pihenő idővel kapcsolatos szabályszegések miatt 108 alkalommal, a jármű és rakománybiztonsággal kapcsolatban 322 esetben, míg az okmányokkal kapcsolatos jogsértések miatt 147 alkalommal kellett intézkedni. A tehergépkocsi vezetők ellenőrzése során 6 esetben merült fel alkoholfogyasztás gyanúja, 352 alkalommal nem használták a passzív biztonsági eszközt, több mint 1000 jármű vezetője túllépte a megengedett legnagyobb sebességet. Az autóbuszok ellenőrzése során vezetési és pihenő idővel kapcsolatos szabályszegések miatt 40 alkalommal, míg az okmányokkal kapcsolatos jogsértések miatt 12 alkalommal kellett intézkedni. Az ellenőrzött autóbuszok vezetői 13 esetben nem használták a passzív biztonsági eszközt, illetve 14 alkalommal túllépték a megengedett legnagyobb sebességet, közölte az ORFK. Május második hetében elindul a központi szúnyoggyérítési program, közölte a katasztrófavédelem. A tavaszi időszakban első lépésként a lárvák elleni biológiai védekezés zajlik, amely során a szúnyogok tenyészőhelyén egy természetes baktérium által termelt fehérjét tartalmazó készítményt juttatnak a vízbe. Ez a fehérje a kijuttatott dózisban kizárólag a csípőszúnyogok lárváit pusztítja el, minden más élőlényre, köztük az árvaszúnyogokra is ártalmatlan. Kifejtették, hogy a keleti országrészben a Tisza, a Bodrog és a Körösök mentén lévő holtágak szegélyén légi biológiai gyérítés indokolt, itt az időjárás függvényében lehet majd fellépni a lárvák ellen. A Duna mentén, illetve néhány nyugat-magyarországi területen lévő állandó tenyészőhelyeken a melegedő időben megkezdődött a lárvák fejlődése, amelyek kisebb kiterjedése miatt földi biológiai gyérítést végeznek a szakemberek.
1: Az időjárásról.
0: Erősen felhős lesz az ég országszerte, de elsősorban keleten napos időszakok is lehetnek, majd késő délutántól estétől nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet. Többfelé várható még eső, zápor, zivatar. Az északnyugati szelet sokfelé erős viharos lökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 15 és 22 fok között várható. A hőmérséklet hajnalban 1 és 9 fok között alakul, de a Nyugat-Dunántúlon gyenge fagy is lehet.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Indul a kitekintő itt az Európa Rádióban. A mikrofonnál, ahogy már ilyenkor megszokhatták, a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallják. Mit keres egy gigantikus hajó a Szegedi Tudományegyetem fűvészkertjének kellős közepén? Május 16-án minden kiderül, a részletekről Németh Anikó igazgató mesél majd.
2: A Noé bárkája Fantázia nevet azért adtuk ennek a gyűjteménynek, mert szeretnénk egy kicsit fölvállalni azt, hogy felhívjuk a figyelmet a növényi ritkaságokra, arra, hogy milyen természetvédelmi problémák érintik hazánk flóráját is, és hogy valamiféle menedékhelyet tudunk itt nyújtani. A botanikus kerteknek egyébként is küldetése az, hogy génbankként megtartsák, lehetőleg akár szaporítsák is azokat a ritka féltett kincseinket, amelyek a természetben nagyon sérülékenyek, és akár a kipusztulás szélére is kerülnek. Mi ezzel a Noé bárkájával kifejezetten a hazai flórára koncentrálunk, és ez a bemutatóhely jó alapot ad majd gyerek és felnőtt csoportoknak arra, hogy tematikus foglalkozásokat tudjunk itt tartani, hogy megismerhessék a világ és hazánk természetvédelmi törekvéseit, hogyan indultak el az első lépések a világban, mi hívta életre azt, hogy egyáltalán védetté kell nyilvánítani növényeket és akár állatfajokat is, és hogy milyen szabályok vonatkoznak a kereskedelmükre, begyűjtésükre, és egyben kitérünk itt arra is, hogy a hazánkban folyó élőhely restaurációs munkák hol tartanak, milyen feladatokat kell nekünk ezügyben tennünk, és hogy a mi botanikus kertünk is ebbe bekapcsolódva mit tehet a környékbeli élőkörnyezetért. Most jelenleg 142 védett növényfaj kapott otthont, ez természetesen mindig bővíthető, direkt úgy csináltuk meg, hogy nem csak a bárkát belül magaságyásokkal, hanem körülötte is úgy alakítottuk ki, hogy oda is kerülhetnek majd növények, úgyhogy ez egy jó alap lesz a későbbi gyűjteményfejlesztésre.
1: Remélem ismét sikerült felkelteni érdeklődésüket, tartsanak az Európa Rádióval ebben az órában is, számítok a figyelmükre.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Május 16-án a Növények Napja nemzetközi rendezvénysorozathoz csatlakozik a Szegedi Tudományegyetem fűvészkertje egy tartalmas és szórakoztató családi nappal. Átadják a tudós nőkösvényét és megnyitják az arborétum legújabb gyűjteményét, a Noé bárkáját. Németh Anikó igazgató elmondása szerint a kert küldetése a növényvilág sokszínűségének bemutatása, a növényi sokféleség megőrzése, növények biztosítása az egyetemi oktatáshoz és kutatáshoz. Emellett aktív szerepet játszik a gyerekek természettudatos szemléletének kialakításában és természetvédelmi munkákban. Épp ezért legújabb gyűjteményük 142 hazánkban őshonos, ritka és védettséget élvező növényfajt mutat be, amelyeken keresztül szeretnék nem csak génbanki szerepüket erősíteni, de az ismeretterjesztést is szolgálni.
2: Még mindig sokakban felmerül a kérdés, hogy miért lehetnek fontosak a növények az emberek életében, és hát magán a Föld nevű bolygón. Erre viszont egy nagyon egyszerű választ lehet adni. Az első levegővételtől egészen a koporsónkig elkísérnek, és növények nélkül nincs élet. Hogyha arra gondolunk, hogy a reggelünk már úgy kezdődik, hogy teát vagy kávét iszunk, utána reggelizünk valamit, felöltözünk, ezek általában, ha környezettudatosak vagyunk, vagy az egészséges életmódot szeretnénk, akkor azok növényi eredetű ruhadarabok olyan anyagokból készülnek, és hogyha csak a szekrényeinkre, ágyunkra gondolunk, az is általában fából van, fából készül. Gyakorlatilag a gyógyszereink alapanyagát adják, az élvezeti termékeket, még hogyha csak a csokoládéra gondolunk, és hát mindent átszőnek a növények, úgyhogy ezért szoktuk azt mondani, hogy nélkülük nincs is talán élet.
1: Mihez csatlakoztok? Ha jól tudom, akkor van a növényeknek egy nemzetközi napja is.
2: Így van, a növények napja az elsősorban egy nemzetközi kezdeményezésre elindult rendezvénysorozat, és most már sok-sok éve csatlakozunk ehhez. Általában ezt két évente rendezik meg, de mi a füvészkertünkben, mint hogy egy élő növénygyűjteményben vagyunk, mi ezt évente megrendezzük. És most már odáig jutottunk el, hogy erre a napra a Szegedi Egyetemen végzett biológusokat is, biológia tanárszakosokat is várjuk, tehát egy biológus találkozót is szerveztünk ide. Ez egy kötetlen formájú találkozási lehetőség, inkább arról szól, hogyha valaki netán szívesen utazna Szegedre, akkor ezt a napot választa, és itt a volt csoporttársakkal, jelenlegi barátaival, ismerőseivel találkozhat, mind a mellett, hogy ezt a napot a növényeknek, a természetvédelemnek áldozzuk.
1: Vannak állandó programok, amelyekre mindig visszavárjátok ezen a napon az érdeklődőket?
2: Állandó programjaink elsősorban a gyerekeknek szólnak, ugyanis növények napi pecsétgyűjtő kalandtúrára várjuk mindig, most már több éve a gyerekeket, és azokon az állomáshelyeken, ahol játékos feladatokat lehet megoldani, ott a biológus kollégák várják az érdeklődőket, ilyen például az interaktív természetismereti tudástár, a növénybiológiai tanszék, ökológiai tanszék, de itt van velünk a Szegedi Biológiai Kutatóközpont is, Csemete Egyesület, és hát természetesen a füvészkert részéről a munkatársak mindenféle jópofa növényekkel, élővilággal kapcsolatos feladatok vannak. Nagyon-nagyon sok ismeretet lehet ilyenkor szerezni. Akik érdeklődnek, azok még akár mikroszkópizálhatnak is. Úgyhogy a gyerekektől a felnőttekig bárki élvezheti ezt a kalandtúrát, de elsősorban a gyerekek pecsétgyűjtésére számítunk. Ők a nap végén mindig sorsoláson vesznek részt. Hát ami még a napnak a programja, az az, hogy ilyenkor kézműves termékek vannak, mindig van egy kis kézműveskedés, és szoktunk arra is gondolni, hogy ezen a napon legyen valami extra attrakció, ami pedig a felnőtteket is megszólíthatja. Most a Noé bárkája védett és fokozottan védett gyűjteményünket fogjuk bemutatni és átadni. Emellett pedig a tudósnők ösvényének az ünnepélyes átadása is megtörténik, ami azért érdekes, mert hogy már a kerámia szobrok tavaly ide kerültek a kertbe, de most fogjuk igazán útjára indítani, és a nap vége felé pedig egy füvészkertünket díszítő másik kerámiával kapcsolatos attrakció lesz, és Sprock Anikó kerámikusnak a szárnyaló formák kiállítását fogjuk megnyitni. Sok itt is marad majd a kertben, úgyhogy később is találkozhatnak vele a látogató.
1: Hát akkor egy kicsit részletezzük a két fő programot, a tudósnők ösvényét és a Noé bárkáját. Először szerintem akkor kezdjük a tudósnők ösvényével, hogy miért gondoltátok azt, hogy fontos egy ilyen ösvényt kialakítani a Szegedi Füvészkertben?
2: 2015 óta, február 11-ét a nők és a lányok a tudományban világnapjának nevezték ki. Ugye ez önmagában Magyarországon nem lenne olyan nagy dolog, viszont szerte a világban nagyon is fontos az, hogy a nők és a lányok is tudáshoz juthassanak, részt vehessenek tudományos kutatásokban, és hát Szegeden működik a Partiszkum jótékonysági klub, akiknek a kezdeményezése az ötlete nyomán kitaláltuk azt, hogy ha Szegedi Tudományegyetem van, akkor miért ne csinálhatnánk itt a füvészkertben egy ösvényt a tudós nőknek, akik az elmúlt 100 évben nagyot alkottak a tudomány terén, és ahhoz, hogy minél ideillőbb legyen ez az ösvény, úgy gondoltuk, hogy botanikai ihletésű szobrokat fogunk készítetni, Szűcs Eszter tervezte és kivitelezte ezeket a gyönyörű nagy szobrokat, és első körben idén 7 tudós nőnek állítunk így emléket. Ő közülük Karikó Katalin, aki még ma is él, és szerencsére köztünk van, ő is kapott egy szobrot, és ki is választotta a tervek közül a sajátját, melyiket szeretné, úgyhogy ő fémjelzi az első legnagyobb Nobel-díjasunkat, aki elsőként Nobel-díjat kapott a hölgyek közül, de itt van ezen az ösvényen például Csapodi Vera is, akiről kevesen tudják, hogy a doktoriát Szegeden botanikából írta, neki a gyönyörű botanikai illusztrációit ismerjük, de itt van Vanga Ilona, aki biokémikus, és róla termet is neveztek el, emellett Kopasz Márta festő és grafikus művész, Ormos Mária történész, Voleman Mária orvos, biokémikus, és Gábor Aranka gyógyszerész is kapott itt egyet szobrot, úgyhogy ezeknek az emlékhelyeknek az átadása lesz a tudós nők ösvényén.
1: Gondolom, ezt ilyen szabadtéri arcképcsarnoknak is nevezhetjük. Mindig bővül majd ez az arcképcsarnok?
2: 2 évente szeretnénk majd bővíteni ezt a szoborparkot, ez természetesen majd minden tudományterületet érinteni fog, úgyhogy már van is a talomban 1-2 név, aki majd a jövőben itt emlékhelyet fog kapni, és igen, az a tervünk, hogy pontosan azért is helyeztük el a szabadtérben, történelmi rózsagyűjteményünkben ezt a szoborcsoportot, hogy ez bővíthető, ott megfelelő tér áll rendelkezésre, és azt hiszem, hogy nagyon impozáns környezetben vannak ezek az emlékhelyek.
1: Noé bárkájának történetét mindenki ismeri. Gondolom nem véletlen, hogy védett és fokozottan védett növények kerültek ide.
2: A Noé bárkája fantázia nevet azért adtuk ennek a gyűjteménynek, mert szeretnénk egy kicsit fölvállalni azt, hogy felhívjuk a figyelmet a növényi ritkaságokra, arra, hogy milyen természetvédelmi problémák érintik hazánk flóráját is, és hogy valamiféle menedékhelyet tudunk itt nyújtani. A botanikus kerteknek egyébként is küldetése az, hogy génbankként megtartsák, lehetőleg akár szaporítsák is azokat a ritka féltett kincseinket, amelyek a természetben nagyon sérülékenyek, és akár a kipusztulás szélére is kerülnek. Mi ezzel a Noé bárkájával kifejezetten a hazai flórára koncentrálunk, és ez a bemutatóhely jó alapot ad majd gyerek és felnőtt csoportoknak arra, hogy tematikus foglalkozásokat tudjunk itt tartani, hogy megismerhessék a világ és hazánk természetvédelmi törekvéseit, hogyan indultak el az első lépések a világban, mi hívta életre azt, hogy egyáltalán védetté kell nyilvánítani növényeket, és akár állatfajokat is, és hogy milyen szabályok vonatkoznak a kereskedelmükre, begyűjtésükre, és egyben kitérünk itt arra is, hogy a hazánkban folyó élőhely restaurációs munkák hol tartanak, milyen feladatokat kell nekünk ezügyben tennünk, és hogy a mi botanikus kertünk is ebbe bekapcsolódva mit tehet a környékbeli élőkörnyezetért.
1: Hány növényfajt mutattok be itt a Noé bárkájában?
2: Most jelenleg 142 védett növényfaj kapott otthont. Ez természetesen mindig bővíthető, direkt úgy csináltuk meg, hogy nem csak a bárkát belül magaságyásokkal, hanem körülötte is úgy alakítottuk ki, hogy oda is kerülhetnek majd növények, úgyhogy ez egy jó alap lesz a későbbi gyűjteményfejlesztésre.
1: Mik szerepelnek itt? Van esetleg olyan, amelyet ismerhetnek a laikusok is?
2: Sok mindent ismerhetnek, hiszen például a bánsági bazsarózsa, annak a kerti változatai megtalálhatók a kertjeinkben is, vagy a kankalinok közül, itt például a szártalan kankalin, vagy a sudár kankalin is helyet kapott, de megtalálható itt a szúrós csodabogyó is, nagyon ritka például a kónyazsája, de akár a páfrányok közül is említhetnék, hiszen a mocsári tőzegpáfrány is helyet kapott. Van kardvirágfajunk, ciklámen, emellett pedig olyan védett fűfajok is, mint például a lila vagy a derescsenkesz is megtalálható nálunk. Lesznek itt nőszíromfajok is bemutatva, úgyhogy én azt gondolom, hogy sok minden akár a kertekből ismerős lehet, és a lényeg az, hogy ezek a fajok a természetben kevés kis élőhelyeken találhatók már meg, viszont a kertekben, a kertészeti változatokban gyönyörködhetünk.
1: Ez egyébként erősíti majd a génbanki szerepeteket is?
2: Természetesen erősíti a génbanki szerepet is. Itt törekszünk arra, hogy ne csak ezek a példányok legyenek, amelyeket bemutatunk, hanem itt mindig fontos a háttérmunka. Nekünk nagyon sok növényegyedünk nem látható, a látogatóktól elzárt téren vannak. Ennek is megvan az oka, hiszen sokat szaporítási programba vontunk, úgyhogy ők ezért is hátul foglalnak helyet, de a nagy közönség most majd láthatja is őket a Noé bárkájában.
1: Mondtad az ismeretterjesztést, magyarán iskolás csoportokat, vagy akár óvodás csoportokat is fogadtok majd ide konkrétan a Noé bárkájával kapcsolatban?
2: Az elmúlt években is volt nagyon sok igény arra vonatkozóan, hogy természetvédelmi, védett növényekkel, állatokkal, nemzeti parkokkal kapcsolatos foglalkozásokat tartunk. Ennek most egy nagyon remek, látványos helyszíne lesz maga a Noé bárkája. A kialakítása is olyan ennek a nagy bárkának, mint egy uszály, hogy benne leülhetnek a gyerekek, ismertető táblák lesznek, és természetesen mindig van egy-két játék a tarsolyunkban, amivel élményszerűen tudjuk elmélyíteni a tudást.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatódik a beszélgetés Németh Anikóval, a Szegedi Tudományegyetem fűvészkertjének igazgatójával. Előtte azonban még jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk továbbra is.
0: Európa Rádió az interneten is. Európarádió.hu.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit Kocák Szilviától hallják. Az egyházakkal együttműködésre törekszünk, semmilyen módon nem kívánjuk korlátozni a tevékenységüket és a finanszírozásukat, jelentette ki Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszterjelölt kinevezés előtti meghallgatásán az Országgyűlés Társadalmi Részvétel Bizottsága előtt kedden. Tar Zoltán ugyanakkor kiemelte, mind az egyházak, mind a civil szervezetek esetén az egyedi támogatásokat a jövőben áttekinthető struktúrált formában fogják odaítélni. Hangsúlyozta, fel kell számolni azt a függést a kormánytól, amelybe a civil közösségek, az egyházak és mindenféle közösség került. Vége van, eddig ez volt a gyakorlat, de mi nem fogunk berendelni magunkhoz bármelyik egyház vagy vallási közösség vezetőit, és megtanácsolni nekik, hogy mit döntsenek. Úgy fogalmazott, ez nehéz ügy, mert újra önállóságot kell tanulniuk ezeknek a közösségeknek, de megvan bennük az életerő, hangsúlyozta a politikus. Megkezdődött az akkumulátor modulok összeszerelése a CATL új gyárépületében Debrecenben, miután a létesítmény az összes szükséges engedélyt megkapta a gyártási tevékenység elindításához. A modulok összeszerelését május 6-án kezdték meg. Amint minden a cellagyártás megkezdéséhez szükséges engedély rendelkezésre áll, megkezdődhet az akkumulátor cellák tesztgyártása. A modulgyártás már 2024 ősze óta zajlik egy bérelt csarnokban, két gyártósoron. Ezeken eddig 240 ezer modul készült el, amelyek 60 ezer elektromos autót hajtanak Európa szerte, olvasható a gyár közleményében. Korszerű digitális infrastruktúra, kiberbiztonsági központ, repülési szimulátor és modern laborok is létrejöttek a Nyíregyházi Egyetemen annak az átfogó fejlesztési programnak köszönhetően, amely több mint 1 milliárd forintos uniós támogatásból valósult meg. A beruházások célja a gyakorlatorientált, versenyképes felsőoktatási környezet kialakítása volt. A fejlesztési programot dr. Kovács Zoltán, az elnöki feladatok ellátásával megbízott elnökhelyettes ismertette. Elmondta, a beruházások három fő pillérre épültek, a digitális és technológiai átalakulásra, a gyakorlatorientált képzések fejlesztésére, valamint a módszertani innovációkra. A projekt keretében több mint 570 millió forintot fordítottak informatikai és digitális fejlesztésekre, ebből csak nem 451 millió forint jutott hálózatkorszerűsítésre. Emellett 93 millió forintból Cyber Range kiberbiztonsági központ jött létre, míg 130 millió forintból korszerű repülési szimulátort szereztek be. A testnevelés és sporttudományi intézetben több mint 80 millió forintból modern fitness és edzőtermet alakítottak ki, valamint precíziós diagnosztikai sporteszközöket is beszereztek. A mezőgazdasági képzések fejlesztése során mintegy 90 millió forintból korszerű erőgépek és direkt vető technológia került az egyetemhez. A beruházások a fenntartható és talajkímélő gazdálkodási módszerek oktatását segítik. A Magyar Reklámszövetség és társ szervezetei üdvözlik, hogy a Tisza kormány első intézkedései között a veszélyhelyzeti rendeletek törvényi szintre emelésével fenntartotta a reklámadó 0%-os mértékét, a szervezet egyúttal az adónem eltörlését szorgalmazza, közölte a Magyar Reklámszövetség. Remélik, hogy érveik alapján a Tisza kormány a reklámadót végérvényesen ki fogja vezetni, mert csak egy hatékonyan és kiszámíthatóan működő hazai reklám és média ipar tudja erősíteni a magyar gazdaságot. Véleményük szerint a reklámadó nem csak a reklámiparra, különösen a hazai média vállalatok működésére és profitabilitására, hanem a teljes magyar gazdaságra nézve is káros. Nemzetközi szakmai elismerést kapott a Bükk térségéhez és Miskolc turisztikai szemléletváltásához kapcsolódó Ehető Erdő Erdei Gastro Express kezdeményezés. A projekt bekerült a Tourism Form Europe platform kiemelt joggyakorlatai közé, ahol mindössze 4 magyarországi példa szerepel, közölte a Visit Miskolc. A Tourism for Europe az EU fenntartható és regeneratív turizmus fejlesztési törekvéseihez kapcsolódó nemzetközi szakmai platform, amelyet az Európai Turisztikai Bizottság működtet. A miskolci Ehető Erdő a Bükk térség erdei ökoszisztémáját, a helyi termelőket, a séfeket, a borászatokat és a turisztikai élményeket kapcsolja össze a legendás Lilafüredi kisvasúttal. A kirándulás során a látogatók erdei alapanyagokat ismerhetnek meg szakértő erdész segítségével, majd ezekből a bükk ízeit bemutató gasztronómiai élményeken keresztül kóstolhatják meg a térség természetközeli világát, egy Michelin ajánlással büszkélkedő étteremben. A program a Miskolc a Bükk városa koncepcióhoz kapcsolódik, amely az ipari múltjáról ismert várost fokozatosan természetközeli, élményalapú és fenntartható desztinációként pozícionálja újra. A Tourism for Europe platformon Magyarországról mindössze 4 projekt szerepel, az Ehető Erdő mellett bekerült a Mórahalmi geotermikus turisztikai modell, a Bodrog keresztúrhoz kapcsolódó természetvédelmi projekt és egy fenntartható női utazási iroda kezdeményezése is.
0: Az időjárásról.
1: Erősen felhős lesz az ég országszerte, de elsősorban keleten napos időszakok is lehetnek, majd késő délutántól estétől nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet. Többfelé várható még eső, zápor, zivatar. Az északnyugati szelet sokfelé erős viharos lökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 15 és 22 fok között várható. A hőmérséklet hajnalban 1 és 9 fok között alakul, de a Nyugat-Dunántúlon gyenge fagy is lehet.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, folytatódik a kitekintő, a mikrofonnál továbbra is a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra. Ahogy korábban Németh Anikó, a Szegedi Fűvészkert igazgatója elmondta, most szombaton a Növények Napja nemzetközi rendezvénysorozathoz csatlakoznak egy tartalmas és szórakoztató családi nappal, amelynek keretében átadják a tudós nőkösvényét, és megnyitják az Arborétum legújabb gyűjteményét, a Noé bárkáját. Természetesen lesz még bőven program az év hátralévő részében. A nyár fénypontja ugyanis az Arborétumban a lótusznapok, de rengeteg látogatót vonzanak a levendula napok és az Afrika nap is. Sokat beszéltünk már arról, hogy a klímaváltozás meg a hektikus időjárás az mi mindent okoz számotokra is, de hogyha a programokat nézzük, akkor van olyan program, amit pontosan emiatt az időjárás miatt néha csúsztatni kell, vagy újra kell gondolni az időpontját. Gondolok itt például a cseresznyevirágzásra, a hanamira. Ugye volt olyan év, amikor majdnem teljesen elvirágoztak a szakurafák, amikor ugye jött a program, volt olyan, amikor még bimbósak voltak. Szóval az időjárás mennyire befolyásol benneteket a szervezésben?
2: Szabadtéri programoknál mindig ki vagyunk téve az időjárásnak, és nem csak a kultúrprogramok tekintetében, hanem a növénygyűjteményekhez kapcsolódó programokat tekintve is. A tavaszi programjaink közül a tulipánvirágzás és a cseresznyefák virágzása az, amit előző évben megpróbálunk megjósolni, majd pedig lehet, hogy módosítani kell, vagy hogyha egy leszervezett program van, akkor sajnos magyarázkodni kell a látogatóknak, hogy éppen elvirágzott, vagy éppen még nem virágzik, úgyhogy ez nagyon-nagyon befolyásol. Hasonlóképp a nyári programjaink közül a lótusz virágzás az, aminek ugyan hosszan elnyúlóan van a virágzása, de a csúcsvirágzás nagyon sok ideig augusztus elejére raktuk, és ezt bizony egyre előrébb kell hozni, úgyhogy most már néhány éve július végére raktuk. Abban a programban az a szerencse tényleg, hogy a tavon azért a lótuszvirágok nagyon hosszan ott vannak, de hogyha valaki azt várja, hogy a teljes virágzást időzítsük, akkor ahhoz már nincs könnyű dolgunk. És hát legtöbb programunk ilyen, hogyha növényekhez kötődik, ugye élőlényekről beszélünk, egy kis felmelegedés, egy kis lehűlés azért befolyásolni tudja, nem olyan könnyű már ezeket megjósolni.
1: Hogyan állnak a rózsák nálatok? Nagyon érdekes bejegyzést láttam pontosan a Ciráki Margit rózsakerttel kapcsolatban Fertődön, hogy az időjárás miatt hűvös volt az ország sok részén, nem úgy nyíltak a rózsák.
2: A mi rózsáink még szinte alig-alig kezdenek el nyílni, bimbósak a rózsatövek, az éjszakai lehűlések valóban segítenek abban, hogy egy kicsit befékezik a természetet ilyen szempontból, úgyhogy a mi rózsakertünkre még várni kell, a bazsarózsák is most kezdték el még csak bontogatni a szirmokat, és a rózsák közül is csak néhány az, ami virágba borult.
1: Ugye most a Növények Napja jön majd hétvégén, utána milyen programokkal várjátok még az érdeklődőket?
2: A Növények Napja után egy kis pihenőt tartunk, július elején fogjuk a nyári virágkavalkádot tartani, ez egy egészségmegőrzős, gyógynövényes, kertészkedős, tematikus nap lesz, én azt gondolom, hogy nagyon jó programmal, és utána pedig július 25-26-án, most már 19. alkalommal fogjuk a lótusznapokat megrendezni.
1: Tehát igazság szerint most már csak a jó időt kell várni.
2: Várjuk a jó időt, és az azt hiszem el is érkezik, hiszen aki kertészkedik napközben kinn, az érzi, hogy a nap az nagyon éget, nagyon felmelegíti már a levegőt, úgyhogy üdítő az éjszakai lehűlés egy kicsit.
1: Csapadékkal hogy álltok? Talán ennyire aszályos és csapadék nélküli tavaszunk még nem nagyon volt.
2: Nagyon bizakodóak voltunk a télen, a havazás is segített, az esők is segítettek, de bizony van elmaradásunk a tavaly előtti évhez képest. Nem szeretnénk a 22-es aszályos évet megismételni, Úgyhogy igen, egy kicsit aggodalmaskodunk az időjárás, meg a csapadékszegénység miatt. Ugye mi food court-ról tudunk locsolni, de egyre inkább mi is azt hirdetjük, és ezt így is tesszük, hogy ha csak lehet, akkor inkább próbáljuk a gyűjteményeinket az öntözésmentességhez szoktatni. Visszaszorulnak már azok a bemutatók, amelyek több öntözést igényelnek. A gyepek öntözését is most már teljesen hanyagoljuk évek óta, úgyhogy aki kiszáradt, kisárgult gyepre érkezik a nyár közepén, az ne csodálkozzon, ez egy tudatos döntés a részünkről.
1: És egyébként itt lesz most a Jane Goodall Intézet képviseletében Kádár András, lesz valami közös programotok velük?
2: Igen, a Jane Goodall Intézettel most már 2 éve egyre szorosodik a kapcsolatunk, és az Afrika napunkat, ami majd szeptemberben következik, azt kifejezetten az intézettel együtt szervezzük, és most már szerveződik egy afrikai kapcsolat is, de nem csak velük, hanem ugye Ázsia felől kezdünk Afrika felé odafordulni, és szerveződnek olyan együttműködések, amelyek kifejezetten a növényekkel, természettel kapcsolatosak, kis kutatómunka is van benne. Szerintem jövőre már be is tudunk arról számolni, hogy a rendezvényeken kívül hogyan szorosodik a tudományos kutatói munkánk is.
1: Hatalmas a Szegedi Fűvészkert, van még ötlet, hogy mit szeretnétek kialakítani? Ugye a japánkertől kezdve a tudós nőkösvényéig, most már ugye itt van Noé bárkája, van még, amit szeretnétek megvalósítani?
2: Természetesen ötletünk mindig van, területünk is van, felújítandó gyűjteményeink is vannak. Valószínűleg a tematikus sorrendben lassan a végére érünk, viszont szeretnénk még tovább folytatni az arborétum részen a tanösvény kialakítását, úgyhogy jövőre én azt gondolom, hogy arra fogunk koncentrálni, és hát lesz most egy nagy meglepetés még az év során, mert a Noé bárkáján kívül egy minkatípusú teaházat, egy japán teaházat is szeretnénk átadni. Maga a teaház az nem csak szertartások tartására lesz jó, hanem körülötte fogjuk a bonszág gyűjteményünket elhelyezni, úgyhogy én azt gondolom, hogy az első lépések után a kiteljesedés irányába elindultunk ezen a téren is.
1: De azért azt lehet mondani, hogy a Szegedi Fűvészkert japán kertje azért az ott van országosan a topok között. Ugye én sok japán kertet láttam Magyarországon, ahol nyitottak, de a tietek azért ott van az elsők között.
2: Én azt gondolom, hogy igen, a vezető kertek között ott van. Egyrészt azért, mert egy nagyon szép alappal indultunk, és hát aki japán kultúrában, kertművészetben jártas, az tudja, hogy majd, hogy nem a 100 év is kevés egy japán kert kialakításához, de mi azért elég régen elkezdtük, úgyhogy most már az alapokra való építkezés következik, és egyre hangulatosabbá, egyre japán kertesebbé válik a miénk is. Most egyébként nagyon divatos japán kertet építeni, de legalábbis egy-egy hidat, egy-egy kőlámpást elhelyezni. Mi azért arra is törekszünk, hogy magát a japán növényeket is bemutassuk, nem csak a formájában, de a beltartalmában is japán gyűjtemény legyen ez.
1: De azért, aki igazi japán kertet szeretne kialakítani, annak azért szigorú szabályai vannak, ugye? Jól tudom.
2: A japán kert az egy nagyon-nagyon más műfaj, mint amit a nyugati kultúrában megszoktunk. Sokkal nagyobb fegyelmezettséget, sokkal több odafigyelést, sokkal nagyobb rendszerben gondolkodást igényel. Ők rettentő hosszú távra terveznek, egy növény helyét sokáig keresik, nem probléma nekik, ha 10-15 vagy akár 100 évet is rá kell szánni valamire, a gyerekeiknek építik a kertet, ők az alapokat rakják le, és látványában lehet japános jellegű kertet kialakítani, de igazi japán kerthez az aktív meditációtól elkezdve a szerszámhasználaton át minden oda tartozik. Tehát az a nyugati kultúrától messze esik.
1: És egyébként a magyar éghajlat az teljesen alkalmas a japán kert kialakítására?
2: Japán egy 4000 kilométeres hosszú ország, ahol mindenféle időjárási viszony, éghajlati elem megtalálható, és kifejezetten olyan része is vannak, amelyek a magyarországi éghajlatnak megfelelők. Sok mindent változtatni kell, sok mindent le kell cserélni, hogyha nem jól érzi magát, de lehet nálunk japán kertet építeni.
1: Mondtad, hogy ugye még egy teaházat avattok. Nálatok a Szegedi Fűvészkertben ez a természet és az ember kapcsolata, ez a japán kerttel teljesen megvalósul, ugye? És az emberek most már nem csak akkor mennek hozzátok, amikor például hanami van, vagy amikor éppen a japán kultúrát mutatjátok be, hanem akkor is fölkeresik ezeket a szentélyeket, helyeket, amikor csak úgy általános hétköznap mennek.
2: Nagyon-nagyon érdekes, hogy sokan kifejezetten rendezvénytől mentes napokon érkeznek, pont azért, hogy a természetben kicsit jobban el tudjanak mélyedni, hogy legyen néhány perc olyan szabadidő, amikor sokan nem veszik a látogatóinkat körül, egy padon lehet ülni, nézelődni, vagy akár jobban egy-egy gyűjteményben elmerülni. Erre nem csak a japán kert alkalmas egyébként, hanem hogyha valaki végig sétál a kerten, akkor kifejezetten azt szeretnénk, hogy egységben lehessünk a természettel, a gyűjteményekkel. Közé lehet ugyan menni, de a növények megtartása mellett lehet ismerkedni velük, és minden szegletben próbálunk valami más hangulatot hozni. A rózsakertünk az egyáltalán nem olyan, mint a japán kert, az illatok birodalma egészen más élvezeti értékkel bír, vagy hogyha valaki a tanyaudvarba megy el, akkor ott is egy másik stílussal találkozik. Szeretnénk is azt, hogy végigjárva a kertet mindenfélével lehessen találkozni. Ez ismeretterjesztésnek is nagyon jó, meg hangulati elemnek is tökéletes.
1: Kedves hallgatóink, az előző majd egy órában Német Anikó, a Szegedi Fűvészkert igazgatója beszélt most szombati rendezvényükről, a Növények Napjáról, amelynek keretében megnyitják Noé bárkáját. Az új gyűjtemény 142 hazánkban őshonos, ritka, védett és fokozottan védett növényfajt mutat be, köztük olyan különlegességeket, amelyekkel a legtöbben szinte soha nem találkozhatnak természetes környezetükben.
0: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.

0: Kedves hallgatóink, véget ért a kitekintő, búcsúzom, kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt egy órában a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallották. Észrevételeiket, kérdéseiket továbbra is a vélemény@europaradio.hu e-mail címre várjuk, míg műsorainkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Itt egyébként továbbra is megtalálhatók azok a letöltési linkek, QR-kódok, amelyek segítségével okostelefonjukkal bárhol hallgathatnak bennünket, olvashatják a Tiszán inneni és a Tiszántúli Református Egyházkerület híreit, kiadványait. Kitekintővel nem csak én, hanem szerkesztőtársam, Hegedűs Márk is várja önöket az éterben, többek között minden reggel 9 óra után pár perccel. Hamarosan jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban. További szép napot és rádiózást kívánok!
1: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsora minden reggel 6 órától. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Kedves hallgatóink, az Európa Rádió hírösszefoglalóját a szerkesztőtől, Kocák Szilviától hallják. Köszöntöm Önöket! Kinevezte Magyar Péter kormányának minisztereit Sólyog Tamás köztársasági elnök kedden Budapesten, ezzel megalakult az új kabinet. Sólyog Tamás államfő a Sándor palotában kedden kora délután kezdődött kinevezési ünnepségen adta át a kormány 16 miniszterének megbízó levelét. Ennek alapján Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter, Gajdos László élő környezetért felelős miniszter, Görög Márta igazságügyi miniszter, Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter, Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter, Kármán András pénzügyminiszter, Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter, Lannert Judit pedig gyermek- és oktatásügyi miniszter lett. Lőrinc Viktória terület- és vidékfejlesztési miniszter, Orbán Anita külügyminiszter, Pósfai Gábor belügyminiszter, Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter, Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter, Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter, Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter, Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter lett. Az alaptörvény értelmében a minisztereket a miniszterelnök javaslatára a köztársasági elnök nevezi ki, a kabinet a tárcavezetők kinevezésével alakul meg. Az első dolga lesz megemelni a legalacsonyabb nyugdíjat, senki nem kaphat 120 ezer forintnál kevesebb nyugdíjat Magyarországon, jelentette ki Kármán András pénzügyminiszter jelölt képviselői kérdésre kinevezés előtti meghallgatásán az Országgyűlés Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának ülésén. Közölte, emellett rendkívüli nyugdíjemelést adnak a havi 120 és 140 ezer forint közötti nyugdíjjal rendelkezőknek, és megtartják a 13. és 14. havi nyugdíjat. Az EU-ban a GDP 10%-át költik nyugdíjra, míg Magyarországon alig 7,5%-ot, vagyis az európai átlagnál kevesebbet, ami komoly társadalmi probléma. Az átlag nyugdíj leszakadt a nettó átlagbértől, elszakadtak egymástól a kis és a nagy nyugdíjak. Hozzátette, 2008 óta nem nőtt a minimál nyugdíj nominális értéke, és több mint 400 ezeren kevesebb, mint 140 ezer forint nyugdíjat kapnak. Ez egy európai társadalomban nem elfogadható, hangsúlyozta. Azt mondta, másfél hónapra van szükség az idei költségvetési helyzet pontos felméréséhez, ezt követően tudják majd tervezni a következőt. Hatalmas ütemben nőtt a használatba vett új lakások száma az észak-alföldi régióban, derült ki a Központi Statisztikai Hivatal adataiból. A KSH szerint a régióban 69%-kal több új lakást vettek birtokba az esztendő első negyedévében, mint a korábbi időszakban, ráadásul az építési kedv is kiugróan élénkült. A megyei jogú városok közül is a régió két vármegye székhelye, Debrecen és Nyíregyháza emelkedik ki. Előbbiben 100, míg utóbbiban 363 új építési engedélyt adtak ki. Megkezdődött az akkumulátor modulok összeszerelése

0: el, amelyek 60 ezer elektromos autót hajtanak Európa szerte, olvasható a gyár közleményében. Komposztálható elektronikai hordozót fejlesztettek ki a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem kutatói. Az új technológia lehetővé teszi a tömegtermékeknél használt áramkörök jelentős részének környezetbarát lebontását és újrahasznosítását, közölte az intézmény. Géci Attila, a BME elektronikai technológia tanszékének munkatársa elmondta, a biológiailag lebontható elektronika területén a magyar kutatócsoport a világ élvonalába tartozik, míg a nemzetközi versenytársak elsősorban vízben oldható megoldásokkal kísérleteznek, a magyar fejlesztés a komposztálhatóságra fókuszál. A fejlesztés célja az egyre növekvő elektronikai hulladékmennyiség radikális csökkentése. A hagyományos veszélyes anyagokat is tartalmazó műanyag komponensekkel szemben az új technológia, amelyben egy győri vállalat is közreműködik, lehetővé teszi, hogy az egyszerűbb áramkörök, akár 90, a bonyolultabb alkatrészek, például a vezérlő panelek, 70-90%-a lebontható vagy újrahasznosítható legyen. Eddig ezeknek a hulladékoknak az újrahasznosítására nem volt bejáratott folyamat, csak égetéssel tudtak megszabadulni tőlük. A Debreceni Református Kollégium Dóci Gimnáziuma mintegy 90 új tanulót vesz fel a következő 2026-2027-es tanévre. Most is indítanak 4 és 6 osztályos képzéseket. Az egyik 7. évfolyamos osztályba ezúttal is különböző tematikus csoportokba jelentkezhetnek a gyerekek, tantárgyi érdeklődésüknek megfelelően. Tapasztalataik szerint ez segíti a későbbi pálya orientációt, mondta el rádiónknak Czap Katalin igazgató.
1: 3 osztályt indítunk, 2 hetedikest, a 6 osztályos képzésünkben oda 58 gyereket fogunk felvenni, és 1 4 osztályos osztályunk lesz, a 9. C osztályra pedig 28 gyereket várunk. Most 4. éve már a 7. B osztályunkat bontjuk 3 különböző orientációjú csoportra, történelem, matematika, az egyik csoport, a másik csoport biológia, kémia, és a 3. csoport pedig a fizika és digitális kultúra. Én azt gondolom, hogy ez bevált, legalábbis a tanárok azt mondják. Ezekben az osztályokban az elején egy plusz órát is kapnak ezekből a tantárgyakból, de nem ez a lényeg, hanem az, hogy kis csoportban dolgozhatnak, gyakorlatilag nagyon komoly tanári odafigyelést kapnak a kicsi csoport létszám miatt. Most 9-es az első ilyen osztályunk, 10-ben még ezek a kisebb csoportok megmaradnak, utána választhatnak fakultációt, és akkor biztos, hogy lesz olyan, aki ezzel az orientációval megy tovább fakultációra, és lesznek olyanok, akik itt most leadják, és azt mondják, hogy inkább másfelé terelődik a figyelmük. Azon vagyunk, hogy megismerjék azt, hogy van nálunk ilyen lehetőség, és én azt gondolom, hogy élnek vele. Valaki kicsikorától kezdve orvos szeretett volna venni, felvettük a biológia kémiára, és már most 9-es, és azt mondja, hogy mégse szeretne orvos lenni, de ez is jó, mert akkor hamarabb rájön, tehát 10-ig ezt el tudja dönteni, és 11-12-ben már akkor másfelé tud koncentrálni.
0: Nemzetközi szakmai elismerést kapott a Bükk térségéhez és Miskolc turisztikai szemléletváltásához kapcsolódó Ehető Erdő, Erdei Gastro Express kezdeményezés. A projekt bekerült a Tourism Form Europe platform kiemelt joggyakorlatai közé, ahol mindössze 4 magyarországi példa szerepel, közölte a Visit Miskolc. A Tourism for Europe az EU fenntartható és regeneratív turizmus fejlesztési törekvéseihez kapcsolódó nemzetközi szakmai platform, amelyet az Európai Turisztikai Bizottság működtet. A miskolci Ehető Erdő a Bükk térség erdei ökoszisztémáját, a helyi termelőket, a séfeket, a borászatokat és a turisztikai élményeket kapcsolja össze a legendás Lilafüredi kisvasúttal. A kirándulás során a látogatók erdei alapanyagokat ismerhetnek meg szakértő erdész segítségével, majd ezekből a bükk ízeit bemutató gasztronómiai élményeken keresztül kóstolhatják meg a térség természetközeli világát, egy Michelin ajánlással büszkélkedő étteremben. A program a Miskolc a Bükk városa koncepcióhoz kapcsolódik, amely az ipari múltjáról ismert várost fokozatosan természetközeli, élményalapú és fenntartható desztinációként pozícionálja újra. Emlékképek a Millennium Debrecenéről. Ezzel a címmel nyílt új

0: Új kiállítás a Déri Múzeumban. A 130 éve tartott ezer éves ünnepségek adták a tárlat apropóját. Bemutatják azokat az akvarelképeket, amelyeket Debrecen szabadkirályi városának tanácsa erre az alkalomra rendelt meg a kiemelkedő jelentőségű épített emlékekről. A várostörténeti szempontból is fontos műtárgyakat a Déri Múzeum őrzi, most június 20-áig 16 alkotást tekinthetnek meg a látogatók. Részletek Fodor Éva Irén főmúzeológustól.
1: Ebben az évben emlékezünk meg a millenniumi ünnepségek 130. évfordulójára. Ebből az alkalomból az ország igyekezett egy olyan képet bemutatni magáról, amely hitelesen jelképezi azt az időszakot, ami egyik legnagyobb fejlődésen ment keresztül az ország. 1867 kiegyezésével és 1895 között nagyon sok intézményt alapítottak. Kultúra területén, egészségügyi vonatkozásban, igazságügyi tekintetben, és ezt akarták bemutatni a külföldieknek és a hazai érdeklődőknek is. A millenniumi kiállítás rendező bizottság ajánlott Debrecen városának művészeket, hogy olyan történelmi eseményeket, olyan épületeket örökítessenek meg képzőművészeti alkotásokon, amelyre a város leginkább büszke. Debrecen 22 darab akvarelképet készítetett, Székely Árpád és Mendik Oszkár alkotókat bízta meg ennek elkészítésével. Debrecen városa megfelelő paszpartuban helyezte el, és a Vasfém és Építőipari Kiállítási Egységben mutatta be ezt a műtárgycsoportot, amely óriási sikert aratott.
0: Kedves hallgatóink, az Európa Rádió hírösszefoglalóját Kocák Szilviától hallották, munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
2: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: Napindító, az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
1: Önök az Európa Rádió reggeli műsorát hallják, Kocák Szilvia vagyok, köszöntöm hallgatóinkat. 2026. május 13-a szerda van. Ma ünneplik névnapjukat a szerbácok, Isten éltesse őket sokáig, és természetesen azokat a hallgatóinkat is, akik ma ünneplik a születésnapjukat. Nézzük, mivel várjuk Önöket az előttünk álló órában. Műsorunkat hamarosan hitéleti gondolatokkal kezdjük, majd 7:30-kor rövid hírekkel jelentkezünk. Mai adásunkban Tóth Erika környezeti mikrobiológussal beszélgetünk az antibiotikum rezisztens, vagyis az antibiotikumokkal szemben ellenállóbb baktériumokról és azok terjedéséről. Hogyan kerülnek ilyen baktériumok például a Dunába és a Balatonba, és mit tehetnénk, hogy jobban vigyázzunk vizeink tisztaságára?
2: Semmiféle egyéb beruházást nem javasolnék, amíg fel nem mértük azt, hogy a befogadókba milyen mennyiségben érkeznek konkrétan. Mert ugye most jelen pillanatban a kórházi szennyvizek belefolynak a kommunális szennyvizekbe, és együttesen történik a különböző befogadó helyekre, mondjuk a Dunába való érkezésük.
1: Maradjanak az Európa Rádióval a továbbiakban is, számítunk a figyelmükre.
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.

0: nem csak kenyérrel él az ember. Napi ige a református bibliaolvasó kalauz alapján.
1: Áldás békesség, szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Nagy József vagyok, a Nyíregyháza Örökösföldi Református Egyházközség lelki pásztora. Isten áldása legyen ezen a mostani csendességünkön. Figyeljünk Isten igéjére és az ő üzenetére. A Római Levél 9. fejezetéből olvasok az első 5 verset. Igazat mondok Krisztusban, nem hazudok. Lelki ismeretem tanúskodik mellettem a Szentlélek által, hogy nagy az én szomorúságom, és szüntelen fájdalom gyötri a szívemet. Mert azt kívánom, hogy inkább én magam legyek átok alatt, Krisztustól elszakítva, az én testvéreim, az én test szerinti rokonaim helyett, akik izraeliták, akiké a fiúság és a dicsőség, a szövetségek és a törvényadás, az Isten tisztelet és az ígéretek, akiké az ősatyák, és akik közül származik a Krisztus test szerint, aki Isten mindenek felett, áldott legyen mindörökké. Amen. A szomorúság érzését nem igazán szeretjük. Szinte mindig valamilyen negatív dolog társul ehhez az érzéshez. Szerettünk elvesztése, egy rossz hír, vagy valami nem a terveink szerint alakult, és ez esik rosszul nekünk. Vannak, akik szomorkodnak, ha esni kezd az eső, mert éppen most jöttek ki a fodrásztól. Mások meg ugyanakkor amiatt szomorúak, hogy még mindig nem esik. Van, aki rossz jegyet kapott a vizsgán, és ez rontja el a hangulatát. Más meg attól lesz szomorú, hogy bár jó jegyet szerzett, de a tanár nem viselkedett vele valami szépen. A szomorúságnak sokféle oka lehet. Az igében is hallunk egy ilyet. Azért szomorkodik az apostol, mert még nincs ott mindenki az Isten országában. Az fáj neki, az rontja meg a kedvét, hogy vannak olyanok, akiknek bár Isten helyet készített, örök életet szánt, mégsem élnek ezzel a lehetőséggel. Amiatt érez szomorúságot, hogy amikor majd a menny kiteljesedik, akkor nem lesz ott mindenki, aki ott lehetne. Testvér, te szoktál erre gondolni? Hogy Isten elkészítette a megváltást, az örök életnek, az üdvösségnek a lehetőségét, és mégis vannak, akik erről hallani sem akarnak. Mit érzel, ha rájuk gondolsz? Fáj-e neked, hogy valaki ebből kimaradhat? Amíg ez nem jelent számodra ügyet, addig önző módon megelégszel azzal, hogy te már jó helyen tudhatod magad Krisztus áldozatáért. De tudnod kell, hogy ez a világ azért áll még fenn, mert Isten keresi azokat, akiket üdvösségre vezethet. Neki fáj, hogy készen van minden, névre szólnak a helyek, és hogy mégis üresen marad a lefoglalt hely. Isten nem fájdalmat szeretne, hanem örömöt. Ezért akarja, hogy érezzük meg, ha hiányzik a másik. És ez a szomorúság indítson minket arra, hogy a búslakodás helyett inkább hirdessük az evangéliumot, ha lehet, minden embernek, de elsősorban azoknak, akik a közvetlen környezetünkben ránk lettek bízva. Kérjük Istent, hogy tegyen érzékenyé bennünket, hogy érezzük a hiányát a testvérünknek, de tudjunk együtt örülni azokkal, akik hazatalálnak. Amen. Atyánk, köszönjük, hogy a te szíved nem érzéketlen, és hogy bennünket is úgy teremtettél, hogy képesek vagyunk érezni. Köszönjük, hogy lehet öröme a szívünknek, de arra kérünk, hogy engedd azt is éreznünk, ami a másik ember, különösen is közvetlen szeretteink javára szolgálhat, amikor tőled azt kérjük számukra, amit nekünk már megadtál Krisztusban, üdvösségüket. add a menteni akarás az ember halászat indulatát a szívünkbe. Amen.
0: Igéi gondolatokat hallottak a Református Biblia olvasó kalauz alapján. Mert nem csak kenyérrel él az ember.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Hírek az Európa Rádióban, köszöntöm hallgatóinkat, Kocák Szilvia vagyok. Az egyházakkal együttműködésre törekszünk, semmilyen módon nem kívánjuk korlátozni a tevékenységüket és a finanszírozásukat, jelentette ki Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszterjelölt kinevezés előtti meghallgatásán az Országgyűlés Társadalmi Részvétel Bizottsága előtt kedden. Tar Zoltán ugyanakkor kiemelte, mind az egyházak, mind a civil szervezetek esetén az egyedi támogatásokat a jövőben áttekinthető, struktúrált formában fogják odaítélni. Hangsúlyozta, fel kell számolni azt a függést a kormánytól, amelybe a civil közösségek, az egyházak és mindenféle közösség került. Vége van, eddig ez volt a gyakorlat, de mi nem fogunk berendelni magunkhoz bármelyik egyház vagy vallási közösség vezetőit, és megtanácsolni nekik, hogy mit döntsenek. Hatalmas ütemben nőtt a használatba vett új lakások száma az észak-alföldi régióban, derült ki a Központi Statisztikai Hivatal adataiból. A KSH szerint a régióban 69%-kal több új lakást vettek birtokba az esztendő első negyedévében, mint a korábbi időszakban, ráadásul az építési kedv is kiugróan élénkült. A megyei jogú városok közül is a régió két vármegye székhelye, Debrecen és Nyíregyháza emelkedik ki. Előbbiben 100, míg utóbbiban 363 új építési engedélyt adtak ki. Megkezdődött az akkumulátormodulok összeszerelése a CATL új gyárépületében Debrecenben, miután a létesítmény az összes szükséges engedélyt megkapta a gyártási tevékenység elindításához. A modulok összeszerelését május 6-án kezdték meg. Amint minden a cellagyártás megkezdéséhez szükséges engedély rendelkezésre áll, megkezdődhet az akkumulátorcellák tesztgyártása. A modulgyártás már 2024 ősze óta zajlik egy bérelt csarnokban, két gyártósoron. Ezeken eddig 240 ezer modul készült el, amelyek 60 ezer elektromos autót hajtanak Európa szerte, olvasható a gyár közleményében. Május második hetében elindul a központi szúnyoggyérítési program, közölte a katasztrófavédelem. A tavaszi időszakban első lépésként a lárvák elleni biológiai védekezés zajlik, amely során a szúnyogok tenyészőhelyén egy természetes baktérium által termelt fehérjét tartalmazó készítményt juttatnak a vízbe. Ez a fehérje a kijuttatott dózisban kizárólag a csípőszúnyogok lárváit pusztítja el, minden más élőlényre, köztük az árvaszúnyogokra is ártalmatlan.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Napindító, az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
1: Kedves hallgatóink, antibiotikumokkal szemben ellenálló, azaz antibiotikum rezisztens baktériumok megtalálhatóak a hazai vizeinkben, így a Dunában és a Balatonban is. Ez az állítás egy laikusnak elsőre ijesztően hathat, de vajon mit mond egy szakember? Mai műsorunkban Tóth Erikával, az ELTE mikrobiológiai tanszékének egyetemi tanárával, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem kutató professzorával beszélgetünk, aki elmagyarázza, hogyan kerülhetnek ilyen baktériumok a vizekbe, átbeszéljük, mennyire vagyunk ezért felelősek mi emberek, és hogy mit tehetnénk azért, hogy jobban vigyázzunk vizeinkre. Hegedűs Márk interjúját hallják.
2: Mit jelent az a antimikrobiális rezisztencia?
3: Elmondanám először azt, hogy klasszikus értelemben mi az, hogy antibiotikum. Ugye ezt mikroorganizmusok termelik más mikróbák ellen, azért, hogy gátolják a szaporodásukat, vagy akár elpusztítsák őket, általában kis koncentrációban hatásosak. Na most ezeket ugye kórokozó szervezetek ellen vetjük be szívesen ugye az orvosi működésben, viszont az a tapasztalat, hogy számos úgynevezett antibiotikum vagy antimikrobiális anyagra rezisztens mikroorganizmusok léteznek. Ez egész egyszerűen azt jelenti, hogy a szokásos koncentrációra az adott mondjuk egy antibiotikummal szemben az adott baktérium vagy az adott mikroorganizmus nem érzékeny. Tehát nem tudjuk azzal az adott koncentrációval őket eliminálni, elpusztítani. Azt azért még közben megjegyzem, hogy maga az, hogy antimikrobiális rezisztencia, maga az egész nem egy ördögtől való fogalom, ez természetes körülmények között is létezik. A gond pontosan azzal van, hogy elszaporodtak azok a szervezetek, illetve előtérbe kerültek, hogy egyre több olyan baktérium, egyre több olyan mikroorganizmus van, ami rezisztens számos antibiotikumra vagy antimikrobiális anyagra. Tehát ez egy eléggé súlyos közegészségügyi probléma. Csak hogy egy példát mondjak, hogy az EU-ban vagy az európai gazdaság térségének országaiban azért ez évente 1,3 millió megbetegedésért felelősek ilyen jellegű mikroorganizmusok, több mint 30 ezer embernek a halálát okozzák. Világszerte pedig azt mondják, hogy körülbelül 1,3 millió ember halálához vezet az antibiotikum vagy antimikrobiális anyagra rezisztens baktériumoknak a fertőzése, tehát nem kis probléma. És akkor még egy dolgot hadd jegyezzek meg, hogy az, hogy van egy természetes rezisztencia, az, mint mondtam, egy normális dolog, de a baktériumoknak számos olyan mechanizmusa van, amivel egyéb módokon ők terjeszteni tudják, tehát létezik úgynevezett szerzett rezisztencia. Hogy a kettőt egy picit elkülönítsük egymástól, mondjuk a természetes rezisztencia az abból adódik, hogy például az adott mikrobának, egy baktériumnak olyan szerkezeti adottságai vannak, például olyan vastag a sejtfala, hogy azon az antibiotikum nem jut át. Tehát ez az ő sajátja. A szerzett rezisztencia ettől annyiból tér el, és ez az, amit gyakorlatilag egymásnak a baktériumok viszonylag könnyen át tudnak adni, hogy például van egy olyan enzime, amivel lebontja az antibiotikumot, vagy működtet egy olyan pumpát, hogy ugyanis be tud hatolni az antibiotikum, de ő egy úgynevezett efflux pumpával ezt kifelé tudja pumpálni, és számos egyéb mechanizmusa létezik ennek. És egy dolgot hadd mondjak még el, nekem a 90-es években volt lehetőségem arra, Leedsben voltam egy tanfolyamon, hogy Flemingnek, ő volt az, aki a penicillin felfedezte, és egy olyan rádióriportját tudtam meghallgatni 1948-ból, amikor ő már megjósolta a penicillin rezisztenciának a kialakulását és terjedését. Tehát maga az antibiotikum rezisztencia, mint olyan, nálunk a humán gyógyászatban, állatgyógyászatban azért ez egy komoly probléma.
2: Ebben mi a felelőssége az emberiségnek? Tehát, hogy valamit idézőjelben mi rontottunk el, hogy ez így alakult a nem természetes rezisztencia kialakulásánál, tehát az antibiotikumok túlhasználata, vagy tehát, hogy ebben van-e emberi felelősség?
3: Ebben igen, elég sok emberi felelősség van, tehát több oka is van, vagy lehet ennek. Részben az, hogy mondjuk az antibiotikumoknak a túlhasználata, vagy gondoljon bele például, hogy állatgyógyászatban sokszor mezőgazdasági körülmények között ott egy állatállomány. Egy-két állat beteg, de gyakorlatilag a teljes állományt kezelni fogják például a takarmány segítségével. Tehát van egy antropogén, tehát egy emberi hatás is ebben, hogy egyre nagyobb problémát okoz az antimikrobiális rezisztencia. Ez nem csak baktériumokra, hanem gombákra is vonatkozik elő teljesen ma már. Akkor elmondom azt, hogy hogy terjed egyébként az antibiotikum rezisztencia. Tehát azt kell elképzelni, hogy ezek a rezisztencia tulajdonságok, ezek ugye megjelennek fenotípusosan, de ezek valamilyen módon genetikai lakódolt tulajdonságok. Tehát ha például kialakul egy mutáció kapcsán egy ilyen rezisztencia, akkor azt a baktériumoknak van egy olyan folyamata, amit úgy hívunk, hogy horizontális géntranszfer. Ez egyszerűen azt jelenti, hogy bizonyos baktériumok egymásnak ezt át fogják tudni horizontálisan adni. Tehát nem amikor osztódnak, hanem egész egyszerűen a környezetben az egyik baktériumból a másikba, sokszor különböző fajok között is ez megvalósulhat. Ennek következtében el lehet azt képzelni, hogyha nincs szükség arra az idézőjelben folyamatra, hogy egy mutációval kialakuljon egy ilyen rezisztencia, hanem mondjuk ez eleve már ott van egy antibiotikum terhelésnek kitett környezetben, mondjuk egy humán kórházban például, vagy egy állategészségügyi központban, vagy akár egy állatfarmon, akkor ezek a rezisztencia gének gyakorlatilag egymásnak a különböző mikrobák között átadhatóak. Na most az antibiotikum rezisztens baktériumok és a hozzájuk kapcsolódó rezisztencia gének több forrásból is bekerülhetnek a környezetbe, például a vizekbe, miközben maga a környezet az nem csupán befogadó közegként szolgál, hanem a rezisztencia fennmaradásának és terjedésének szintere is maradhat. És pont ezért a gond, hogy a legfontosabb források az emberi tevékenységekhez kapcsolódnak, különösen például a települési és kórházi szennyvizekhez, vagy, mint korábban említettem, mezőgazdasági szennyezésből, illetve végül is vadon élő állatok is hozzájárulhatnak a környezetben való terjedéshez, különösen olyan fajok, amelyek kapcsolatban állnak az emberi környezettel, hulladékkal, vagy szennyvíz által érintett területekkel. De például a mezőgazdaságban, ha erre gondolunk, akkor gondoljunk arra, hogy az állatoknak és az embernek azért számítanak forrásnak, mert például a haszonállatok, ha antibiotikumot kapnak, ennek következtében a bélrendszerükben megjelennek rezisztens baktériumok, és a széklettel vagy trágyán keresztül egyszerűen kijutnak a környezetbe. És ezért probléma az, hogy a vizekben ezek megjelennek, akár később talajvizen keresztül beszivárognak a talajba is. Na most vizsgálni azért ezt több módon lehet. Picit el kell különíteni egymástól a tenyésztéses és a tenyésztéstől független módszereket. A tenyésztéses módszer az azt jelenti, hogy én alkalmazok valamilyen tápközeget, tehát például egy táptalajt. Ha én célzottan olyan baktériumot akarok kitenyészteni, ami rezisztens arra az antibiotikumra, akkor ebbe a tápközegbe azt az adott antibiotikumot beleteszem. Ezek után végzek egy tenyésztést, ezen a tápközegen, vagy tápagaron mondjuk kolóniák fognak fejlődni, amit én vissza tudok szedni, és egyesével meg tudom vizsgálni azt, hogy ők érzékenyek-e bizonyos antibiotikumra, ezt hívjuk úgy, hogy felveszem az antibiogramját. Ez az egyik módszer. Ugyanakkor meg kell azt is jegyezni, hogy a baktériumoknak kevesebb, mint 1%-a tenyészthető, tehát nagyon sokan úgy maradnak rejtve, vagy egy rejtett diverzitás van, amiket nem tudok ezzel a módszerrel megfogni. És erre vannak az úgynevezett tenyésztéstől független molekuláris biológiai módszerek, amikor konkrétan én a génre keresek rá valamilyen módon. Valószínűleg többeknek ismerős az a technika, amit úgy hívunk, hogy polimeráz láncreakció, amivel a gént magát én fel tudom szaporítani az adott környezeti mintának a DNS-éből. Tehát vizsgálni így módon is tudom, hogy konkrétan ugyanez egy célzott lövöldözés, hogy azt a konkrét gént keresem meg, amire kíváncsi vagyok az adott környezetben. És akkor vannak ennél még szofisztikáltabb módok is, amivel ezek megkereshetők így a környezetben is. Tehát összefoglalva, igen, jelen vannak. Jelen pillanatban a vizeinkben ez még nem okoz problémát. Amire nagyon oda kell figyelni, hogy például, hogyha van egy hirtelen esőzés, azután megtörténhet az, hogy hirtelen nagyobb input érkezik. Például egy szennyvíz túlfolyás kapcsán, vagy egy állatfarmot működtető telep esetén, egy hirtelen vízbeáramlás után bekerülhetnek a természetes vizeinkbe, és abban az esetben, ha a számuk hirtelen megnő, akkor ez problémát okozhat. Na most folyóvizeknél ez ugye azért egy plusz gond, mert hogy ott ugyan lefolyik a forrástól, tehát ahol a szennyeződés történt, de lehet, hogy később alul alatta fog megjelenni. És hadd mondjak még egy fontos információt ezzel kapcsolatban, hogy Magyarországon azért létrejött egy természetes fürdővíz munkacsoport. Ennek az egyik vizsgálata pont az idén zajlik, mégpedig kifejezetten bizonyos strandokat vizsgálnak a Dunán. Ezek közül egyik Szentendre környékén található a postás strand, és ott szokott időnként probléma lenni az, hogy nagy esőzések után megemelkedik ezeknek a mikrobáknak a száma. És pontosan egy ilyen felmérést végeztek 25 egész nyár folyamán, hogy mi a helyzet előtte, mi a helyzet akkor, amikor hirtelen történik egy beáramlás, és valóban ez megemeli ezeknek a mikroorganizmusoknak a számát, és az is biztos, hogy a rezisztens baktériumok száma is ilyenkor megemelkedik. De viszonylag gyorsan lecseng. Ez azt jelenti, hogy magán a strandon például viszonylag gyorsan utána ki lehet adni az engedélyt a fürdőzésre. Természetesen azért folyamatosan figyelembe kell venni az egyéb környezeti faktorokat. Tehát legyen ez időjárás, legyen ez vízállás, és legyenek egyéb paraméterek. De erre természetesen megvannak a megfelelő hatóságok, akik ezt vizsgálják, és akik ezt meg tudják állapítani. Ha betartják az előírásokat, akkor én azt gondolom, hogy ez semmiféle komoly kockázattal jelen pillanatban egy fürdőzésre nem jár. Az egy másik dolog, hogyha terjed az antimikrobiális rezisztencia, az globálisabban okoz egy jóval nagyobb problémát.
2: Milyen problémára utal most ezzel?
3: Pontosan arra próbálok utalni. Volt eszem, talán kérdezte azt, hogy miért jelent ez a vizek élővilágára és emberi vonatkozásban is. Na most gondoljon bele, hogy van egy ökoszisztéma. Az ökoszisztéma az azt jelenti, hogy nagyon különböző élőlény csoportok élnek együtt, tehát mikroorganizmusok, állatok, növények, algák, mindenféle szervezet, és pluszban ez mindenféle környezeti faktor kapcsolódik, ez alatt azt értem, hogy nagyon különböző behatások érik. Na most ezek a közösségek, ha minden jól megy, kialakítanak egy egyensúlyt, és amennyiben bekerülnek olyan szervezetek, amik mondjuk erőteljesen antibiotikum rezisztensek, ez egyrészt az ökoszisztémának a működését is befolyásolni fogja, részben csökkenti a biodiverzitást, mert mondjuk kiszorítanak sok olyan baktériumot, ami ott például szükséges lenne ahhoz, hogy lebontsanak bizonyos anyagokat, ami aztán táplálékul szolgálhat egyebeknek, tehát befolyásolhatják, bekerülnek a táplálkozási láncba, hálózatba olyan partnerek, amik egyébként nem biztos, hogy odavalók. Ráadásul problémát okozhat, hogy növeli a vadon élő állatok betegségekkel szembeni sebezhetőségét. Vagy egy-egy szervezetnek, akár a vadon élő állatoknak is maga a betegségének a lefolyása lehet súlyosabb vagy hosszabb. Tehát kvázi a természetes szabályozási folyamatok gyengülhetnek, ami beindíthat egyfajta láncreakciót. Na most emberre nézve ez mit jelenthet? Mert ez úgy globálisan szemlélve lesz ez érdekes valahogy. Hát például azt, hogy pont ezeken a táplálkozási láncokon, hálózatokon keresztül bejutnak az emberi fogyasztásra alkalmas anyagokba, tehát élelmiszerekbe, vagy akár az ivóvízbe, és ezen keresztül visszajutnak az emberekhez is. És minél inkább elszaporodnak bennünk is antimikrobiális, antibiotikum rezisztens baktériumok, egyre nehezebb lesz kezelni azokat a betegségeket is, amik egyébként viszonylag könnyen gyógyíthatóak lennének.
2: Mit tehetnénk az ellen, hogy ne ebbe az irányba menjenek a folyamatok?
3: Induljunk megint egy picit távolabbról. Egyrészt, mert hál' Istennek egyre inkább elterjed az a szemlélet, amit úgy hívunk, hogy egy egészség szemlélet, tehát one health szemlélet. Az EU indított, nem tudom, hogy pontosan hányban, de indított egy olyan kezdeményezést, amit úgy neveznek, hogy GEMRAI. Ez egy olyan közösséget foglal magába, és azt célozza meg, hogy egyre szélesebb körben próbáljuk meg az antimikrobiális rezisztenciára részben felhívni a figyelmet, részben pedig egyre több ponton mutatni meg azt, akár a hétköznapi embereknek, akár pedig a különböző szervezeteknek, azt, hogy egyáltalán mit lehet ezzel tenni. Tehát ezt a, úgy emlékszem, a Francia Egészségügyi és Orvostudományi Kutatóintézet koordinálja. Jelen pillanatban 30 országban, benne több mint 100 szervezet. És pont azt célozzák meg, hogy minél szélesebb körben erre felhívják a figyelmet, illetve milyen megelőzési lépéseket lehet erre tenni. Tehát hogyan kéne felméréseket készíteni, milyen antibiotikum felhasználást lenne érdemes csökkenteni, hogyan lenne érdemes az állatállományokat kezelni, ahhoz, hogy minél kisebb legyen a terhelés ezzel kapcsolatban. És hogy Magyarországra visszatérjek, ez a szemlélet egyre inkább eluralkodik, sőt, Debrecenben működik egy egészségügyi intézet, a One Health intézet is. És hogy hogy áll ezzel kapcsolatban Magyarország, ez... Ez egy picit megpróbálom azért megvilágítani. Tehát az egy egészségbe beletartozik ugye a humán, tehát az emberi egészség, az állategészségügy és maga a környezet is. Magyarországon viszonylag alacsony az antibiotikum fogyasztás emberi vonatkozásban, illetve azt mondanám, hogy főleg a szükséges antibiotikumok fogyasztása, tehát indokolt a felhasználása. Létezik egy elég széleskörű surveillance erre, és adatgyűjtések is rendelkeznek. Tény és való, hogy még viszonylag sok az úgynevezett széles spektrumú antibiotikumnak a felhasználása. Ez azt jelenti, a spektrumát tekintve, hogy vannak olyan antibiotikumok, amelyek célzottan egy vagy néhány típusú szervezetet céloznak, és azokat pusztítják el, a széles spektrumúak pedig azok, akik széles körben pusztítanak el baktériumokat. Ez ezért gond, mert hogyha ezt szedi az ember, akkor a bélrendszerében gyakorlatilag nagyon sok fontos mikroorganizmus, baktériumot is elpusztítunk velük. Ezért van az, hogy sokszor hasmenéssel járhat az antibiotikumnak a szedése, és ezért javasolják pont azt, hogy utána a probiotikus készítményeket érdemes szedni. Magyarország tett lépéseket arra vonatkozóan, hogy csökkentsük ezt a rezisztenciát is, bár tény és való, hogy a járóbeteg ellátásban a gyógyszerfelírásnál ezeket nem mindig tudják figyelembe venni. Megvan rá természetesen a törekvés. Nézzük az állati oldalt, tehát az állategészségügyet. Na most azt tudni kell, hogy állategészségügyben mindig is magas volt, és most is magas az antibiotikumok felhasználása, és mint korábban is mondtam, általában teljes állományokat kezelnek, és akkor az állatfarmokról így viszonylag nagy mennyiségben kerülhetnek rezisztens szervezetek, vagy rezisztencia gének a környezetbe. Előre haladás viszont, hogy egyre nő az állategészségügyben is a kontroll, illetve az agráriumban is egyre inkább nő a kontroll. Úgy tudom, hogy Magyarországon ma már a haltenyészetben nem használnak antibiotikumokat, és létezik, és ez is nagyon fontos, hogy a haszonállatoknál, tehát a farmon nevelt haszonállatoknál szintén létezik ma már egy antimikrobiális rezisztencia surveillance, tehát felmérések léteznek ezzel kapcsolatban. Tehát egyre jobban össze lehet az állati és ember egészségügyben használt antibiotikumokat és felhasználásukat nyomon követni. A legnagyobb hiány itt a környezeti monitorozásban van, ugyanis környezeti monitorozásban egyáltalán nincsenek rutin adatok, vagy rutin felmérések. Ami létezik Magyarországon, rendszeresen vizsgálják a szennyvizeknek a kifolyó szennyvizét, tehát magát a szennyvíz telepekről vesznek mintát, és ott nézik az antimikrobiális rezisztenciát, és ez viszonylag nagy mértékben ma már megtörténik. Viszont egyáltalán nincs szabályozás, sincs arra vonatkozóan, hogy például kórházi szennyvizeknek külön kellene gyűjteni a szennyvizet, vagy hogy annak milyen a mennyire lehetne kontrollálni, akár az antibiotikumoknak, vagy azoknak a bomlás termékeinek a mennyiségét. És ugyanígy nem tudjuk sem az antibiotikumoknak, sem pedig a rezisztenciának való befolyását természetes vizekbe. És ez azért probléma, mert így aztán a visszacsatolásokat sem tudjuk jelen pillanatban értelmezni.
1: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Tóth Erikával, az ELTE mikrobiológiai tanszékének egyetemi tanárával, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem kutató professzorával, Hegedűs Márk beszélgetett.
0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.

0: do rujonie korog, zali w bakosam bakopog. Do do rujonie korog, zali w bakosam bakopog.
1: Kedves hallgatóink, néhány perc múlva a hírek jönnek, de várjuk vissza önöket. Legyen szép napjuk, ha tehetik, tartsanak velünk, és hallgassák a folytatásban is az Európa Rádiót.
2: Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazinműsorát hallották. Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.

0: 7 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit Kocák Szilviától hallják. Az egyházakkal együttműködésre törekszünk, semmilyen módon nem kívánjuk korlátozni a tevékenységüket és a finanszírozásukat, jelentette ki Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszterjelölt kinevezés előtti meghallgatásán az Országgyűlés Társadalmi Részvétel Bizottsága előtt kedden. Tar Zoltán ugyanakkor kiemelte, mind az egyházak, mind a civil szervezetek esetén az egyedi támogatásokat a jövőben áttekinthető struktúrált formában fogják odaítélni. Hangsúlyozta, fel kell számolni azt a függést a kormánytól, amelybe a civil közösségek, az egyházak és mindenféle közösség került. Vége van, eddig ez volt a gyakorlat, de mi nem fogunk berendelni magunkhoz bármelyik egyház vagy vallási közösség vezetőit, és megtanácsolni nekik, hogy mit döntsenek. Úgy fogalmazott, ez nehéz ügy, mert újra önállóságot kell tanulniuk ezeknek a közösségeknek, de megvan bennük az életerő, hangsúlyozta a politikus. Megkezdődött az akkumulátor modulok összeszerelése a CATL új gyárépületében Debrecenben, miután a létesítmény az összes szükséges engedélyt megkapta a gyártási tevékenység elindításához. A modulok összeszerelését május 6-án kezdték meg. Amint minden a cellagyártás megkezdéséhez szükséges engedély rendelkezésre áll, megkezdődhet az akkumulátor cellák tesztgyártása. A modulgyártás már 2024 ősze óta zajlik egy bérelt csarnokban, két gyártósoron. Ezeken eddig 240 ezer modul készült el, amelyek 60 ezer elektromos autót hajtanak Európa szerte, olvasható a gyár közleményében. Korszerű digitális infrastruktúra, kiberbiztonsági központ, repülési szimulátor és modern laborok is létrejöttek a Nyíregyházi Egyetemen annak az átfogó fejlesztési programnak köszönhetően, amely több mint 1 milliárd forintos uniós támogatásból valósult meg. A beruházások célja a gyakorlatorientált, versenyképes felsőoktatási környezet kialakítása volt. A fejlesztési programot dr. Kovács Zoltán, az elnöki feladatok ellátásával megbízott elnökhelyettes ismertette. Elmondta, a beruházások három fő pillérre épültek, a digitális és technológiai átalakulásra, a gyakorlatorientált képzések fejlesztésére, valamint a módszertani innovációkra. A projekt keretében több mint 570 millió forintot fordítottak informatikai és digitális fejlesztésekre, ebből csaknem 451 millió forint jutott hálózatkorszerűsítésre. Emellett 93 millió forintból Cyber Range kiberbiztonsági központ jött létre, míg 130 millió forintból korszerű repülési szimulátort szereztek be. A testnevelés és sporttudományi intézetben több mint 80 millió forintból modern fitness és edzőtermet alakítottak ki, valamint precíziós diagnosztikai sporteszközöket is beszereztek. A mezőgazdasági képzések fejlesztése során mintegy 90 millió forintból korszerű erőgépek és direkt vető technológia került az egyetemhez. A beruházások a fenntartható és talajkímélő gazdálkodási módszerek oktatását segítik. A Magyar Reklámszövetség és társ szervezetei üdvözlik, hogy a Tisza kormány első intézkedései között a veszélyhelyzeti rendeletek törvényi szintre emelésével fenntartotta a reklámadó 0%-os mértékét, a szervezet egyúttal az adónem eltörlését szorgalmazza, közölte a Magyar Reklámszövetség. Remélik, hogy érveik alapján a Tisza kormány

összhangban Isten igéjével. Amivel csordultig van a szív, azt szólja a száj. Lukács evangélium a 6. fejezet, 45-ös vers. Istenben hívő embernek tartod magad? Ezt tükrözik a gondolataid és a szavaid is? Könnyen abba a tévhitbe ringathatjuk magunkat, hogy nagy hitünk van, ám ha hamar maguk alá gyűrnek minket a nehézségek, talán túlbecsültük a hitünket. Amivel csordultig van a szív, az szólja a száj, mondta Jézus. Sokat tanulhatsz magadról, ha kívülről hallgatod, mit is beszélsz. Vajon az derül ki a gondolataidból és a szavaidból, hogy Istentől függsz, és elismered, hogy nem magadnak, hanem neki köszönhetően tudsz bármit is elvégezni? Akkor lesznek helyénvalóak a szavaid, ha a szíved a helyére kerül, ehhez pedig összhangba kell hoznod a gondolkodásodat Isten igéjével. Késznek kell lenned szembenézni bármivel, amire Isten rá akar mutatni az életedben, és kérned kell, hogy változtasson meg. Ha eddig a magad erejében bíztál, hagyatkozz inkább Istenre. Ha egyedül próbálkozol és frusztrál, hogy nem jársz sikerrel, kérd Istent, hogy ő munkálkodjon rajtad keresztül, és legyen ő elég neked mindenre. Pál ezt írja, nem mintha önmagunktól, mint egy a magunk erejéből volnánk alkalmasak, ellenkezőleg, ami alkalmasságunk Istentől van. Korintusiakhoz írt 2. levél, 3. fejezet, 5. vers. A beszéded aféle tartály. Ne töltsd meg olyan szavakkal, amelyek lehúznak és elgyengítenek, hanem állj rá inkább erre az igére. Istennek pedig van hatalma arra, hogy minden kegyelmét kiárassza rátok, hogy mindenütt, mindenkor, minden szükségessel rendelkezzetek, és bőségetekből jusson minden jó cselekedetre. Korintusiakhoz írt 2. levél, 9. fejezet, 8. vers. Amikor megszólalsz, légy mindig összhangban Isten igéjével. Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai ige 6201 Kiskörös, Postafiók 33.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, önök továbbra is Kontinentális reggeli című műsorunkat hallják, Kocák Szilvia vagyok. 2026. május 13-a szerda van. Ma ünneplik névnapjukat a szerbácok, Isten éltesse őket sokáig, és természetesen azokat a hallgatóinkat is, akik ma ünneplik a születésnapjukat. Mai magazinunkban Boráros Imre Kossuth Díjas színművésszel, a Révkomáromi Jókai Színház örökös tagjával beszélgetünk, aki irodalmi műsorral mutatkozott be a miskolci közönség előtt. Az est első részében Mácsi József felvidéki magyar íróra emlékezett, aki áprilisban töltötte volna be a 95. életévét.
2: Én sok mindent merítettem belőle, amivel nem is voltam tisztában, hogy mindegy, szokták mondani, hogy kitisztult az elmém, mert ha más nem a kitelepítés, hát nem tudom, hogy volt-e idősebb között egy olyan nemzedékben olyan valaki, akinek ne lett volna valami valakie a nagyszülőktől, a nem tudom kicsodáig a kitelepítésben. Ugye ugyanúgy Magyarországra, majd sok mindenkit vittek Csehországba, akkori mondják, a nyugatnémet, tehát a Szudéta vidékre, mert onnan meg a németeket ebrudálták ki. És ez a találkozás valami csodálatos embert ismert.

0: tömegben, de Jóska bátyámban, aki valóban örült a találkozásunknak, mert úgy gondoltam, hogy én rajongtam érte, mert olvastam, az számomra valami felemelő volt, valami lélek emelő. A valójában mondhatnám az, hogy nagybetűvel ember volt.
1: Ezt követően Hit és illúzió címmel felvidéki és egyetemes magyar szerzők műveiből válogatott. Az irodalmi műsorban többek között Csánki Pál, Gál Sándor, Gyüre Lajos, Gyurcsó István, Márai Sándor, Reményik Sándor, Babits Mihály, Bullás Mária és Szent Györgyi Albert költeményeiből, írásaiból hallhatott részleteket a közönség.
0: Úgy érzem, hogy az én koromban nekem még van mondani valóm az emberek számára, vagy a világ számára, ha így mondanám. Mert igenis, hogy látom nap mint nap, hogy mi minden történik, jobb, kevésbé jó dolog. És valahol nekünk ott kell lenni az első vonalban, ápolni a nemzetet, a nyelvünket, az anyanyelvet. És ennél gondolom, hogy nincsen fontosabb.
1: Végül Boráros Imrét pályájáról is kérdezzük, aki 2013-ban saját színházat alapított, valamint a Miskolci Nemzeti Színházban is vendégszerepelt már a Csókos Asszony című operetben.
0: Szép emlékeim vannak. Nagyon kedvesek voltak a kollégák, befogadtak. Egy előadó színész számára az, hogy a vendég szerepel valahol, valamelyik színházban, az lehet az ország bármelyik részén, az első pillanattól, vagy az első napokban kiderül, hogy mennyire kell, tehát, hogy befogadják-e, vagy nem fogadják be. És lehet, hogy nekem a természetem is eléggé tűrhető, és úgy éreztem, hogy befogadnak.
1: Ez tehát a kínálatunk. Kedves hallgatóink, tartsanak velünk a továbbiakban is, számítunk a figyelmükre.
2: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, Boráros Imre, Kossuth Díjas színművész, a Révkomáromi Jókai Színház örökös tagja irodalmi műsorral mutatkozott be a miskolci közönség előtt a Felvidékház vendégeként. Szélfúvásban című összeállításában Mács József felvidéki magyar íróra emlékezett, aki áprilisban töltötte volna be a 95. életévét. Ezt követően Hit és illúzió címmel felvidéki és egyetemes magyar szerzők műveiből válogatott. Az irodalmi műsorban többek között Csáki Pál, Gál Sándor, Gyüre Lajos, Gyurcsó István, Márai Sándor, Reményik Sándor, Babits Mihály, Bullás Mária és Szent Györgyi Albert költeményeiből, írásaiból hallhatott részleteket a közönség. Boráros Imre felvidéki színészként a hazai és anyaországi színpadok mellett önálló estjeivel a nyugati szórvány magyarság körében is hűséggel és hittel közvetíti nemzeti kultúránk és történelmünk értékeit. Vele beszélgetünk a következő percekben. Boráros Imre, Kossuth Díjas színművészt, a Révkomáromi Jókai Színház örökös tagját köszöntöm sok szeretettel az Európa Rádió stúdiójában, aki irodalmi esttel érkezett Miskolcra. Az egyórás összeállítással szeretnék közelebb hozni a miskolciakhoz a felvidéki magyar irodalom világát. Köszönöm, hogy eljött hozzánk.
0: Én is szeretettel köszöntöm a rádióhallgatókat, és öröm számomra, hogy hosszú idő után itt lehetek Miskolcon.
1: Az est első részében Mács József felvidéki magyar íróra emlékezik, aki áprilisban töltötte volna be a 95. életévét. Milyen kapcsolat fűzte a felvidék krónikásához?
0: Én már az 50-es években, hát megmondom őszintén, drága jó anyámnak köszönhetően, nagyon sokat olvastam, színházjáró voltam, a mozijáró voltam, és akkor jött divatba a felvidéken az író-olvasó találkozó. És mondjuk, ha más nem, a 7-7-es magazinban Jóska bátyánk rendszeresen közölt. És hát volt szerencsém nekem is találkozni vele személyesen. Hát az a barátság akkor csak az én oldalamról egyoldalú volt. De majd később mikor egy ötlet kapcsán egy társulatot hoztunk létre, és én sok könyvét olvastam, ami megfogott valójában a szélfúvásban. Ugye mondhatnám azt, hogy amit az én szüleim, de sok mindenki beleértve a kitelepítéstől kezdve, hogy nálunk a felvidéken is volt ide csatolás, oda csatolás, elcsatolták, visszacsatolták. Ugye viccben is ott van, hogy a hármas határ, az ukrán, a magyar és a lovák határból, hol ide csatolták, hol oda is. Kérdezik az idős bácsit, hogy maga egy világlátott ember, hol itt van, ott van. Kisebb mozdultam a falunkból, mondja ő. És ez erről szól valójában, és az, aki a helyét keresi a nagyvilágban, egy Erdélyből jött, egy Gergő nevezetű fiatalember, akkor háború után gondolom azért jött el, mert ahogy később sok mindenki, művészek, előadók eljöttek, mert nem találták a helyüket, nem találták azt a pontot, hogy valamit tegyenek az emberiségét, a művészetért, ugyanúgy valahol el akar telepedni. És ezek ebben a kis felvidéki faluban, ez úgy néz ki, mintha valami idegent egy valaki által megbízott valami egyént látnak benne, és erről szól a könyv, ami nagyon érdekes. Serek a könyvnek úgy hiszem 7 vagy 8 szereplője van, akik elmondják, hogy milyen találkozása, hogy történt, mit mondott, milyenek voltak a párbeszédek, de a legérdekesebb a közjegyző, aki például ugye a falunak a vezetője is, az ő. És ezért választottam a műsorba, az előadásba a közjegyzői részt. Hát igen, akkor rendszeresen volt szerencsém találkozni a mesterrel, Jóska bátyánkkal, és hát egy csodálatos embert ismertem meg bennem, aki sok mindent ugyanúgy a saját bőrén élt meg. És az, hogy az ő vállalása, az, ahogy látta a mi felvidéki világunkat, ami sokban hasonlított akár Kárpátaljához, vagy Romániához, hogy igenis az ember, én sok mindent merítettem belőle, amivel nem is voltam tisztában, hogy mindegy, szokták mondani, hogy kitisztult az elmém, mert ha más nem a kitelepítés, hát nem tudom, hogy volt-e idősebb között egy olyan nemzedékben olyan valaki, akinek ne lett volna valami valakie a nagyszülőktől, a nem tudom kicsodáig a kitelepítésben. Ugye ugyanúgy Magyarországra, majd sok mindenkit vittek Csehországba, akkori mondják a nyugatnémet, tehát a Szudéta vidékre, mert onnan meg a németeket ebrudálták ki. És ez a találkozás, valami csodálatos embert ismertem meg benne Jóska bátyámban, aki valóban örült a találkozásunknak, mert úgy gondoltam, hogy én rajongtam érte, mert olvastam, az számomra valami felemelő volt, valami lélek emelő. És szóval a valójában mondhatnám az, hogy nagybetűvel ember volt.
1: Hogyan látja, miben rejlik Mács József munkásságának jelentősége? Miben alkotott ő olyan maradandót, amelyet meg kell őriznünk az utókor számára?
0: Hát úgy gondolom, hogy pont az, hogy valaki felvállalta azt, a múltat és a jelent, mert múltunk ugye volt a kitelepítéstől kezdve, a jelen az 50-es, 60-as években az pedig ugyanolyan volt, annyira nem volt valami simogató, emberbarátságos, és hát ő pedig, amit én nagyra becsültem, és utána az én összeállításomban is mindig azt a pontot tekintettem elsőként, hogy igenis nyíltan és őszintén beszélt azokról a dolgokról, amelyek bántják az embereket, amelyekre ugye, hogy nem is tudom, hogy recept volt-e rá, vagy de valami, de az, hogy az ember olvashatta, mert ritkán mondhattuk azt, hogy hallottam valamit. Ugye az előadások közben bárki volt, hogy azokat az időket éltük, amikor körülnéztek, hogy ki ül a nézőtéren, és olyankor az ember vagy az előadó, akár író, költő, vagy nyíltan vállalta és elmondta azt, amire végül is eljött az ottani közönség, mert arra voltak kíváncsiak, vagy nem vállalta. Jóska bátyánk az volt, aki igen, karakán, gerinces ember volt, és ezért nagyra becsülöm.
1: Mács József mindig közösségben, a magyar közösség jövőjében gondolkodott, soha nem volt megalkuvó, mint ahogy Imre is elmondta, az igazság keresésében, és ezt tükrözik az írásai, regényei. Az Irodalmi Esten mely alkotásaiból hallhat a közönség részleteket?
0: Hát a Szélfúvásban a jegyzőnek a része, az most egyen felolvas a színház részben, de Amit én itt fontosnak tartok, a hozzáírt vers, a felvidéki Mihály Molnár László írása, amely csodálatos, és magában kifejezi majdnem tömören azt, amiről Gyurcska bátyánk élete munkássága szólt. Fohász a szélfúvásban, Bács József emlékére. Suttog a szél, jajgat a szél, felvidéken, palócföldön, rimaparton, Sajó mentén, balog völgyön, suttog, jajgat, sír, mesél. Itthon vagy már, visszajöttél, megpihenni hazatértél, mögötted sok ezer örvény, vár az örök csillagösvény, ez a törvény. Jajgat a szél, suttog a szél, sólymog szárnyam fenn az égen, lenn a mélyben, a gyökérben, sudár fákban az ág végen. Itt a völgyben, sírgödörben, kínból fogant örömökben, ezért éltél, hogy a télben, sötétségben és örökös szélfúvásban, történelem viharában igaz szóval megigízd, s nem hallgattál. Ha mindezért nem is kaptad meg a részt. Jajgat a szél, suttog a szél, az élőknek álmai közt, őseidnek sírja fölött. A meggyötört Gömörország népe örök vágyaiból fogalmazott sorok útján, most már végleg hazaérsz. Itt születtél, itt a tájban, az apáknak igazában, szép anyai ölelésben, karjaszava melegében nevelkedtél, s mint egy herceg elindultál, világ ellen népedért, viaskodva káprázattal, országrontó sárkányokkal, koncra váró keselyükkel, s ide tért meg minden út, hogy elmondhasd mindeneknek, élőket és eljövőket féltő hittel, magyarul, mennyi szitok, mennyi átok, harangvesztő szolgaságok közt dacoltál, s hű maradtál. Hű a szóhoz, hű e néphez, amit adott a sors és végzet, magyarsághoz, emberséghez, betelt íma vitészséged, a próbákat kiáltad, örök igazbíró előtt, már megállhatsz igazaddal, s ha eljön a végítélet, megbékélhetsz diadallal. Siralmaknak helye nincsen, osztozunk a közös kincsen, s nincs mi nálunk a gazdagabb, mert az írás, mint a forrás, a mélységből felfakad, és a műved, mit ránk hagytál, amíg szól a magyar ének, dicséretet ezeng a lélek, általunk is megmarad. Amen.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést Boráros Imre felvidéki színművésszel, tartsanak velünk a továbbiakban is.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, Boráros Imre Kossuth díjas színművész, a Révkomáromi Jókai Színház örökös tagja irodalmi műsorral mutatkozott be a miskolci közönség előtt. Folytatjuk a beszélgetést a felvidéki színművésszel. Az est második részében a felvidéki és egyetemes magyar írók, költők írásaiból válogat, kiknek az alkotásai kerültek az összeállításba, igen, illetve milyen szempontok alapján választotta a szerzők közül?
2: Ugyanaz, hogy valamikor a 90-es évek elején az első akkor még ilyen, hogy csehszlovákiai magyar költők műveiből, majd aztán lett szlovákiai, majd lett felvidéki, és végül is ugyanazt választottam, ugyanaz volt a vállalásunk, a hovatartozásunk, a magyarság tudat. Én a mai napig gyermekkoromtól viselem és viszem magammal, ami fontos számomra, a hit, vallás, Isten. És ezekből válogattam én sok minden. Nem tudom, hogy prózában vagy versben válassza ki, de az egyik legkitűnőbb Gyurcsó Istvánnak a népvándorlás kora, amely az 50-es évek végén, 60-as évek elején íródott. Nagyjából arról szól, ami most elindult a nagyvilágban, a népvándorlás, hogy a magyar lakta vidékről, a Duna mentéről egy fiatal házaspár kereseti lehetőség, család, fölköltöznek Csehországban, mert ott igenis mindig jobb volt a helyzet 50-es, 60-es, 70-es években is, és megfogadják, hogy addig nem jönnek haza szülőkhöz, amíg meg nem alapozzák a jövőjüket. Tehát végül is lesz lakás, autó, két gyermek, hazajönnek, vagy 5 év után a karácsonyi ünnepek előtt, és a szülők fogadják, ugye a falun, az udvarban kint eléjük mennek, ilyenkor ugye a hosszú idő után a sírás, könnyek, minden, és rájönnek a nagyszülők, hogy nem tudnak beszélni az unokákkal. Az unokák azt a nyelvet beszélik, ahol élnek, ahol iskolába járnak. A szülőknek pedig nem volt fontos az, hogy megtanítsák a gyermekeket arra, ahonnan jöttek, hogy azt vigyék magammal, erről szól. Gyurcsó István, népvándorlás kora. Az unokák megszületnek, az unokák sírnak, az unokák járni tanulnak, az unokák beszélni tanulnak, az unokák, amikor jeles ünnepeken körben állnak a nagyszülők udvarán, nem értik egymást. Az unokák a nagyszülőket sem értik, gyöngyöm, virágom. Az unokák nem értik, mi az a gyöngyöm, s mi az a virágom. Az unokák idegen tárgyon jöttek a nagyszülők udvarába, ahol apjuk vagy anyjuk tanulta az anyanyelv varázsigéit. Az unokák karikában állnak a nagyszülők udvarán. A nagyszülők sírnak, a nagyszülők mosolyognak, a nagyszülők madártejet főznek, és a nagyszülők beszélni tanulnak az unokák nyelvé. A nagyszülők szíve kerek alma, beleharaphatnak az unokák. A nagyszülők szíve tiszta szoba, ahol leülhetnek az unokák. De egyszer elfogynak a nagyszülők. Elfogy a kerek alma. Kihűlnek a tiszta szobák. Az unokák nem tanulják meg a varázsigéket. És elfelejtik a világot. Én még egyet választanék, méghozzá a Nobel-díjas Szent György Albert imája, ami most, ez se ma vagy tegnap íródott, de mégis úgy hiszem, hogy eléggé aktuális. Uram, ments meg gyermekeinket, ments meg értelmüket, hogy romlottságunk ne rontsa meg őket. Ments meg életüket, hogy a fegyverek, melyeket mások ellen kovácsolunk, ne őket pusztíthassák, hogy jobbak lehessenek szüleiknél, hogy építessék önnön világokat, a szépség, tisztesség, összhang, jó akarat és méltányosság világát, melyet a béke és a szeretet kormányoz mindörökké.
1: És e két szerzőn kívül azért még bőven vannak írók.
2: Igen. Illetve... Kérem szépen, Gágyor József egy tanárember volt, aki sok megírt Szebbnél és jobbnál jobb versét nekem küldte el, majd műsoromban Reményik Sándor templom és iskola címmel Magyar Aliz történetlecke Európának, és Gyura Lajos Hazajöttem, Márai Sándor Olyan világ jön. Ez ugyanúgy, úgy hiszem, hogy a második háború vége fele írhatta valamit, és azt mondom, hogy egyre napról napra aktuálisabb. Márai Sándor Olyan világ jön. Olyan világ jön, amikor mindenki gyanús, aki szép, és aki tehetséges, és akinek jelleme van. A szépség inzultus lesz, a tehetség provokáció, és a jellem merénylet. Mert most ők jönnek, a rútak, a tehetségtelenek, a jellemtelenek, és leöntik vitriollal a szépet, bemázolják szurokkal és rágalommal a tehetséget, szíven tefik azt, akinek jelleme van.
1: Az összeállítás a Hit és Illúzió címet kapta.
2: Igen.
1: Csáky Pál drámája alapján.
2: Igen.
1: Van ennek valamilyen üzenete?
2: Igen, igen. Hát ez a megmaradásunkért végül is, mert itt van egy rész Hit és Illúzióból, ima a felvidéki magyarokért. Úgy hiszem, hogy ez is eléggé magában foglalja azt, amit én ezt elmondanám, amik én mottóként választottam az én bősorom elé. Élet Isten nélkül ilyen címmel. A mai ember elutasítja az igaz Istent. Hamis isteneket, bálványokat állít helyébe. De mindenképpen imádni akar valakit, vagy valamit. Imádja a mindenható észt, amely csodálatos technikai fejlődést és kényelmet biztosít neki. Imádja a mindenható pénzt, amelyel mindent megszerezhet magának. Imádja az ezerarcú kéit, amiért minden áldozatra kész. Imádja önmagát, az embert. De jaj az embernek, ha ember lesz az istene. Míg az igaz Isten végtelenül irgalmas, addig az emberisten könyörtelen, irgalmatlan, kegyetlen, engesztelhetetlen és félelmetes.
1: Számos más irodalmi esttel szerepelt már a magyar közönség előtt, és nem csak Felvidéken, hanem Budapesten, Egerben, Komáromban és más helyen is. Igen. Milyen gondolatokat szeretnek közvetíteni ezekkel az előadásokkal?
2: Én úgy hiszem, hogy sok olyan helyen fordultam meg Magyarországon is, ahol kevésbé ismerték a mi olyan valami nagy gondunkat, amit egy életen keresztül hurcolunk magunkkal, a kitelepítést. De ellenben volt szerencsém ez a 90-es évek elejétől az óceánon járni, és ez a 2000-es, 2006-ig, úgy hiszem valami 16-szor történt meg, hogy volt szerencsém Amerikát körbepásztázni, Kanadát, majd később volt szerencsém Ausztráliába is eljutni. És rájöttem, ami engem írtó energiával és erővel töltött fel, hogy azok a kinélő hazánk fiai, a magyarok, azok lehetnek felvidékiek, anyaországiak, nem tudom honnan, akik úgy gondolják, hogy számukra fontos az anyanyelv, a nemzet, azok megtartják a nyelvüket valóban. De akik világpolgárok akarnak lenni, és idő előtt lemondanak arról, amit otthonról hoztak, amit a szülői házból hoztak magukkal. És nekem nagyon-nagyon jó időszak volt ez, hogy körbejártam, és megismertem azokat a gondokat. És végül is a tapasztalat ebből az, hogy bárhol a nagyvilágban, ha egy magyar új világot akar teremteni, vállalni valamilyen más országban, a világ másik végén, és az emberek többsége, tehát a mi testvéreinkre gondolok, hogy először is munkás keze van, tehát képes alkotni, teremteni egy új világot magának. És azon kívül, és a legtöbbször úgy vettem észre, hogy azért nem feledkeznek meg az otthonról sem, de aki tehette, utána mi is tudjuk, hogy időközönként haza-haza járogatnak, sőt sokan vannak, akik fél évet most már idősebb korukban itt töltenek, és másik fél évet pedig visszamennek a Nem is tudom, hogy hazúról haza vagy, vagy hogy mondaná az ember, mert mind a kettőt úgy érzik, hogy tehát az otthonuk végül is a hazájuk. Fontos volt számomra, és egyre inkább azt láttam, hogy még van egy-két idős kollégám, akik ugyanezt csinálták valamikor, lehet, hogy most már kevésbé. Én hálát adhatok a Jóistennek, amit otthonról hoztam, hogy adott annyi erőt, energiát, alkotókedvet, hogy képes vagyok még kiállni. És a fiatal generációból ezt csak úgy zárójelben mondanám el, vagy nem tartják annyira fontosnak. Nekem ez volt az életem nagyjából, hogy igenis, hogy azt, amit jó 20-30 évvel ezelőtt nem volt sok helyütt ilyen író-olvasó vagy színész találkozón elmondani hangosan, azt nekem volt bátorságom, és elmondtam. És ez valami olyan lelki megnyugvást adott számomra, hogy egy végül is erre tudtam építkezni. És a mai napig úgy gondolom, hogy igen, és hogy aztán mit hoz a jövő, az nem tudom, de úgy érzem, hogy az én koromban nekem még van mondani valóm az emberek számára, vagy a világ számára, hogy így mondanám, mert igenis, hogy látom nap mint nap, hogy mi minden történik, jobb, kevésbé jó dolog. És valahol nekünk ott kell lenni az első vonalban, ápolni a nemzetet, a nyelvünket, az anyanyelvet. És ennél gondolom, hogy nincsen fontosabb.
1: Hogyan fogadja a közönség ezeket az irodalmi előadásokat, illetve van-e különbség a közönség reakciójában, attól függően, vagy aszerint, hogy a világ mely pontján szerepel? Igen. Gondolok itt a szórvány magyarságra, a kisebbségben élő magyarokra, vagy éppen az anyaországbeli magyarokra?
2: Én úgy érzem, hogy nagyon, nagyon jól fogadja. Hát például nálunk a Felvidéken, ugye, ha más nem, akkor mondhatnám azt, hogy Reményik Sándor templomis iskola. Volt időszak, és a mai napig létezik, hogy a sok kisebb faluban megszüntetik az óvodát és az alapiskolát, mert mondják, hogy kevés a diák, ugye? És akkor, aki magyar iskolába vagy óvodába akarja adni a gyermekét, annak vagy két-három falut, ugye, be kell vagy a busszal, ha a család képes autóval vinni-hozni a gyereket, és ez magában gond és probléma. Én úgy gondolom, hogy igenis, hogy nagyon jó a visszhang ebben, és mondanak még egyet hozzá, hogy ez tavaly volt a Platonnak a Szókratesz védőbeszéde, képes voltam. Sok ismert színész kollégám lebeszélt róla, de ennek ellenére megcsináltam. Szóval, hogy két hete voltunk Kisvárdán, és a fesztivál helyét, tehát a nagy kultúr otthon, a nagy színpadán szólóban egyedül, meg van egy zongoristám, voltam, és diákközönségnek, hát meg valami őszintén kisé, azért összeugrott a gyomrom, hogy mit fognak a gyerekek ebből egyáltalán megérteni, mert egy nem könnyű, ugye, magas, filozofikus. De a visszhang pedig az volt, és láttam, mert ugye az én test közelben voltak nagyjából a gyerekek, hát vagy két vagy három osztály volt, hogy nagyon sokat megértettek belőle, és ugyanígy a felnőtt közönséggel is. Hogy végül is el tudom vinni azt az üzenetet valójában, ugye, hogy az én hazám, mert sok-sok kollégám, színész kollégám kvázi elhagyta az országot, mert, és ebben biztos nekik volt igazuk, hogy valahogy nagyobb karriert, jövőt tudtak maguknak biztosítani. És mondom, két vagy három kollégával mi voltunk, akik maradtunk ott, ahol voltunk, ahol elkezdtük a pályát valójában, és ahol tesszük nap mint nap a dolgunkat, és úgy érzem, hogy igen, hogy valakinek kell és szükség van arra, hogy otthon, a hazaiak közül, és a hazai közönségnek is, igenis el kell vinni a tüzet, a fáklyát, amiért érdemes élni, és nem lemondani azokról a dolgokról, amelyekhez úgy érzem, hogy nekünk jogunk van. Otthon lenni az országban, és egyenlő porgálai lennek annak az országnak, amelyekért teszünk is valamit, és nem is keveset.
1: Kedves hallgatóink, néhány perc múlva folytatjuk a beszélgetést Boráros Imrével, számítunk a figyelmükre a továbbiakban is.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, Boráros Imre Kossuth Díjas színművész, a Révkomáromi Jókai Színház örökös tagja irodalmi műsorral mutatkozott be a miskolci közönség előtt. Folytatjuk a beszélgetést a felvidéki színművésszel. Nem csak irodalmi esteken vesz részt, hanem aktív ma is, a 8. X-en túl is, a saját színházában játszik. Igen. 2013 óta. Jelenleg milyen darabokban látható?
2: Hát körülbelül olyan darabokat választottam, vagy ha nem, akkor egy kollégámmal, akivel kvázi dramaturgiai munkát végeztünk, mint például Székely Jánosnak a Dózsaját kétszer újítottam föl 30 év után, majd Mindszenty Bíborosról szóló, majd Gróf Eszterházy János, ugye a mi felvidéki mártírunkról szóló előadások voltak ezek. És ezek valójában úgy hiszem, hogy megérintették az emberek, a hallgatók szívét, mert azért mindannyian tudjuk, hogy mi volt az előélete, és mi volt, amit tett, amiért feláldozta, ugye, az életét jóformán, a hitét. És ezek nagyon jó visszhangot váltottak ki. És úgy hiszem, hogy továbbra is valahogy az az én feladatom, hogy amit lehet, hogy nem lenne érdemes vagy szabad bővebben kifejteni, elmondani, hogy igen, nekem pedig az a dolgom, hogy pedig azt közölni az én drága közönségemmel, akár lehet otthon a felvidéki közönség, akár az anyaországban, vagy bárhol, ezzel az összeállítással is, hogy hiszem, hogy sok pozitívumot tudnék mondani, mert a visszajelzés az jó. Hogy a jövőben, ahogy mondtam, hogy nekem még lenne mondani valóm, hogy mit tartogat a jövő számomra, azt nem tudom. Jelenleg úgy vagyok, hogy ezzel az irodalmi válogatással járok otthon is, meg az ősszel is van felkérése, meg támogatást is kapok egy keveset, majd a Szokratész Védőbeszédjével. A Budapesti Új Színházban van szerencsém egy Vas Albert előadásban szerepelni, az még most még őszig megy, és Pataki András rendező barátom pedig egy színész kolléga helyett átvettem a Caligula helytartója előadásban egy kis szerepet, és ezzel járjuk most az országot. Úgyhogy van mondani valóm. A feleségemnek mondtam nemrég, hogy a gyermekkori álmom az volt, hogy utazhassak, és erre a feleségem mondta, hát most valóban, most utazhatsz, úgyhogy kipótolom, amit valamikor elveszítettem. De hát Isten engem úgy segéljen.
1: És nem mehetünk el amellett sem, hogy Miskolcon is játszott, a Miskolci Nemzeti Színházban. Igen. Tarpataki Bárót alakított. Igen. A Czerkovics Béla Szilágyi. Igen. László Csókosasszony című operettjében. Milyen emlékek fűzik ehhez a szerephez, illetve a városhoz?
2: Nekem nagyon-nagyon pozitív és szép emlékeim vannak itt Miskolcról. Ez a Tarpataki Báró szerepe, ez négyszer rám talált. A budapesti Vígszínházi bemutatót Iglódi Pista rendező színész barátom rendezte, és utána, vagy nem egész fél évnyire rá, megrendezte Komáromban is. És ugye a Tarpataki Báró szerepét Darvas Iván játszotta a Vígszínházban, és rám osztotta ezt. Hát a zenés darab, nagyon kedves, ismert a dalokkal, a közönség rajong érte. Majd utána Iglódi Pista barátom a Székesfehérvári Színházban megrendezte a következő év ilyen nyári produkcióként, és ahol ugyanengem hívott meg, ami hát fantasztikus, a budapesti színész kollégákkal volt szerencsém közelről is dolgozni, megismerni. Majd egy fél év után egy ilyen, majdnem a karácsony ünnepeklőtt, vagy két hét, vagy három héttel Miskolcról jön egy telefon esti órákban, mondja a feleségem, a színház engem keres. Hát mondom, ez nem igaz. És akkor a gazdasági igazgató, nem emlékszem, milyen László volt, nagyon rendes ember és nagyon kedves ember volt, hogy a Tarpataki Báró szerepét játszó színészt bevitték műteni a kórházba, és másfél év múlva lesz a bemutató, és hát addig úgy néz ki, hogy egy valakit kellett találniuk, aki már játszotta ezt, és hát valahol az interneten engem találtak meg. Úgyhogy másnap hocsiba ültem, és jöttem Miskolcra. Úgyhogy szép emlékeim vannak. Nagyon kedvesek voltak a kollégák, befogadtak. Egy előadó színész számára az, hogy a vendég szerepel valahol, valamelyik színházban, az lehet az ország bármelyik részén, az első pillanattól, vagy az első napokban kiderül, hogy mennyire kell, tehát, hogy befogadják-e, vagy nem fogadják be. És lehet, hogy nekem a természetem is eléggé tűrhető, és úgy éreztem, hogy befogadnak. Aztán utána hosszú-hosszú évek múltán, ez vagy két éve egy komáromi produkcióval voltunk itt, és hát olyan minden olyan ismerősnek tűnt, mint a tegnap lettem volna itt. És nekem magában a város is nagyon kedves volt. Jól éreztem magam. Hát lehet, hogy ma már csak emlék, de szép emlék.
1: Van-e még szerepálom?
2: Szerepálom? Hát nem mondhatnám, hogy szerepálom. Én nagyon 65-től volt időszak, amikor Kassán is szerepeltem, a Tália Színházban, Komáromban is szerepeltem. És ahogy mondottam, volt, hogy majdnem minden évben, még a sok színházi szerep mellett még önálló előadásokat is készítettem magamnak. Körülbelül, hogy összeszámoltam, 200 szerep van mögöttem, vagy a tarsolyomban, hogy így mondanám, hogy milyen, amelyekre szívesen emlékszem. Hát először is az ember a tragédiájában a Lucifer szerepe, aztán Márainak a kalandjában a főszerep, aztán a Márai Kassai Polgárokban, majd vidámabb hangvételű, amire szívesen emlékszem, Bodrogi Gyula rendezte nálunk a Hippolita lakáit. Én voltam Hippodron, a Hippolit. Úgyhogy csodálatos szerepek, és ezek a helyeket én választottam, már mondhatnám, hogy a saját színházamban, ugye a Gróf Széchenyiről, vagy az Eszterházi Grófról, hogy ezek sokszor hogy rám megkérdezték, hogy én hogy tudom ezt elhitetni a közönséggel. És én úgy érzem, hogy ha én egy picit a gondolkodásukat veszem, tehát fókusz alá, és abban próbálom megoldani, mert külsőleg nem lehet megoldani, mert lehet, hogy én nem is hasonlítok rá. De a gondolkodása kicsit, hogy ő mit akar mondani a világnak, hogy még az, amiért harcol, akkor úgy hiszem, hogy félúton valami pozitívumot értem el, és ez egy ugyanúgy jó dolog az előadónak.
1: Boráros Imrének nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
2: Én is köszönöm a lehetőséget.
1: Kedves hallgatóink, Boráros Imre, Kossuth Díjas színművész, a Révkomáromi Jókai Színház örökös tagja irodalmi műsorral mutatkozott be a miskolci közönség előtt a Felvidékház vendégeként. Szélfúvásban című összeállításában Mács József felvidéki magyar íróra emlékezett, aki áprilisban töltötte volna be a 95. életévét. Ezt követően Hit és illúzió címmel felvidéki és egyetemes magyar szerzők műveiből válogatott. Az irodalmi műsorban többek között Csáki Pál, Gál Sándor, Gyüre Lajos, Gyurcsó István, Márai Sándor, Reményik Sándor, Babics Mihály, Bullás Mária és Szent Györgyi Albert költeményeiből, írásaiból hallhatott részleteket a közönség. Boráros Imre felvidéki színészként a hazai és anyaországi színpadok mellett önálló estjeivel a nyugati szórványmagyarság körében is hűséggel és hittel közvetíti nemzeti kultúránk és történelmünk értékeit. Vele beszélgettünk az előző percekben.
0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt két órában az Európa Rádió Kontinentális Reggeli című magazinját hallották, továbbra is várjuk javaslataikat, észrevételeiket a véleménykukac europaradio.hu e-mail címre. A szerkesztőt, Kocák Szilviát hallották. A következő órában Kitekintő című műsorunk jelentkezik, zárásként pedig napi ige és gondolat következik Katona Béla református lelkipásztortól. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
3: Isten igéjét János evangéliuma 4. fejezetének 29. verséből hallgassuk meg. Jöjjetek, lássátok azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem. Vajon nem ez-e a Krisztus? A samáriai asszony bizonyságot tesz. Feltűnő az a mód, ahogy azt megteszi. Mit is mond Jézusról? Azt gondolhatnánk, a múltja miatt semmi értelme, hogy Jézusról beszéljen. Vajon ki fog komolyan venni egy ilyen asszonyt? Milyen a mi bizonyságtételünk Jézusról? Komolyan veheti valaki is. Különösen, ha ismeretes a mi múltunk is. Játsszunk el a gondolattal. Egy bibliaórai beszélgetés vagy más lelki beszélgetések alkalmával elmondjuk a magunk találkozását Jézussal. Mi általában az emberek reakciója? Ha nem is mondják ki, de leginkább arcukra van írva a kérdés. Te beszélsz. Ismerünk téged, hogy milyen volt az életed. Nagyon érdekes a samáriai asszony bizonyság tétele. Jöjjetek, lássátok meg az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem. Vajon nem ez-e a Krisztus? Megmondott mindent, amit tettem. Ez nem semmi. Jézus ismeri a múltját. Ez nyomasztó lehet. Sőt, sokak számára félelmekkel teli. Jézussal találkozva és beszélgetve minden másképpen történik, mint ahogy elképzeljük. Az asszony is csodálkozik. Megérzi, hogy az az ember, akivel most beszél, megértéssel és szeretettel veszi körül. Ráérez arra, az ő szomját csak ez az ember tudja oltani. Ezt senki a világon nem tudja megtenni. Az asszony vágyakozik az élő vízre, amely majd szomjúságát végképp eloltja. Jézus látja, tudja ezt. Ezért áll szóba vele. Az asszony pedig megy vissza a városba, és bizonyságot tesz erről az emberről. Erre azok elindultak a városból, és kimentek hozzá. Hogy lehet ilyen egyszerűen bizonyságot tenni? Nem volt olyan írás ismerete, mint Nikodémusnak, viszont életét átadta a beszélgető partnerének, és amit mond, az mind igazság. Találkozott Jézussal, és a vele való beszélgetés után megváltozott az élete. Ez a Szentlélek Isten munkája. A mai ige magyarázat a Bihar Szent Jánoson szolgáló Csomai Árpád lelki pásztor nevéhez fűződik.
0: Az Európa Rádió információs magazinját a Kontinentális reggelit hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: 9 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Történelmi léptékűnek nevezte a kormánya előtt álló munkát Magyar Péter miniszterelnök kedden az országgyűlésben. A politikus kormánya tagjainak bemutatásakor azt mondta, 2 évtized rombolását, megosztását, lemaradását és bizalomvesztését kell helyrehozniuk úgy, hogy közben Magyarországot újra működő, élhető és önmagában bízó országgá teszik. Nem állítjuk, hogy nem fogunk hibázni. Fogunk, és ha hibázunk, el fogjuk ismerni, fogalmazott, arra kérve a képviselőket, javaslataikkal, kritikáikkal és a valós problémák felmutatásával segítsék a kormány munkáját. Magyar Péter arra kért minden magyar embert, bármely pártra szavazott, hogy kísérje figyelemmel a kormány munkáját, kérje számon, vitatkozzon vele, és szóljon, ha letér arról az útról, amelyen most közösen elindulnak. Magyarország minden magyar ember közös otthona, a most megalakuló kormány pedig minden magyar ember kormánya lesz, hangsúlyozta. Május 15-től indul az Agrárium 2026, a KSH több 10 000 gazdaságot érintő országos adatfelvétele. Az összeírás a teljes agrárszektort érinti, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. Az adatfelvétel fókuszában a földhasználati, állattartási, illetve a trágyázással, az állattartás épületeivel, a borszőlő termesztésével és a munkaerővel kapcsolatos kérdések állnak. A július 15-éig tartó összeírás során a KSH a magyar mezőgazdaság szerkezetéről, a földhasználattól az állatállományig gyűjt naprakész információkat. A hivatal az összeírást országszerte mintegy 52 000 egyéni gazdaság és 14 000 gazdasági szervezet bevonásával hajtja végre, és a folyamatnak 3 szakasza lesz. Május 15-e és június 15-e között kötelező online kitöltés lesz a gazdasági szervezeteknek és a kiemelt egyéni gazdaságoknak. Május 15-e és 31-e között lehetőség lesz az online kitöltésre a nem kiemelt egyéni gazdaságoknak. Június 1-e és július 15-e között pedig az online kitöltés lehetőségével nem élő, nem kiemelt egyéni gazdaságokat fényképes igazolvánnyal és tablettel rendelkező összeírók keresik fel. Országos és nemzetközi szinten bővíti segítő kör elnevezésű programját a Szülők Háza Közhasznú Alapítvány, az állami gondoskodásban élő gyermekek, a nehéz élethelyzetben élő családok, valamint a sérülékeny közösségek támogatása érdekében. A program lényege, hogy helyi közösségeket, civil szervezeteket, önkénteseket, cégeket és szakmai partnereket kapcsoljon össze egy olyan támogató hálózatban, amely hosszú távon képes segítséget nyújtani a gyermekek és családok számára. Jelenleg többek között Győrött, Budaörsön, Érden, Diósdon és Szerencsén működik segítőkör. A támogatások között szerepelnek szemüveg és szemvizsgálati programok, higiéniai támogatások, nyári táborok, kulturális és közösségi események, mentorprogramok, valamint a Mi Hangunk Szabad Egyetem programjai. A segítőkörhöz magánszemélyek, cégek, szakemberek és önkéntesek jelentkezését várják. A támogatás történhet önkéntes munkával, mentorálással, élményprogramok felajánlásával, szakmai szolgáltatások biztosításával, tárgyi vagy pénzbeli adományokkal. A Tatai Öregtó partján rendezik meg július 18-án a Paratriatlon világkupát és a triatlon hazai történetében először az Elit Európa Kupa futamot, mondta el a Magyar Triatlon Szövetség főtitkára. Szegedi Attila hozzátette, a város 2026-ban 3. alkalommal ad otthont a Paratriatlon VK-nak, és a szövetség már a következő évi lehetőséget is megpályázta. Kedvező döntés esetén a Los Angeles-i paralimpia kvalifikációja Tatán kezdődhet el. Boronkai Péter, a Magyar Triatlon Szövetség paraszövetségi kapitánya a verseny különlegességeként kiemelte, hogy az ép és a parasportolók együtt versenyezhetnek. Az Elit Európa Kupa futamra, amely már az olimpiai kvalifikáció része, több mint 20 országból várnak versenyzőket.
0: Az időjárásról.
1: Ma napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, de a gomolyok főképp délután időszakosan jobban összeállhatnak. Kisebb zápor az északkeleti harmadban várható, másútt csapadék nem valószínű. Az északnyugati-nyugati szelet nagy területen élénk, néhol erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 15 és 20 fok között alakul.
0: Európa Rádió híreit hallották.

ha megkérem, tölt is nekem, s elfelejtem, hogy milyen a mélyben várni.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Mai vendégünk Lénárt András, a Szegedi Egyetem hispanisztikai tanszékének docense, akivel az USA-ban élő latinók helyzetéről beszélgetünk.
2: Az is jelen van természetesen, hogy valaki bűnözőként érkezik, tehát otthon már elkövetett valamit. Ez lehet drogkartellekkel való együttműködés, gyilkosság, bármi. Ez is jelen van, tehát van bűnözői háttere otthon. Amennyiben ez benne van a rendszerben, ezzel próbálnak együttműködni a latin-amerikai országok az Egyesült Államokkal, tehát ha ez otthon bekerült a rendszerbe, akkor az előbb-utóbb az Egyesült Államokban is látszani fog. Tehát van ez is természetesen, de a többség az, aki vagy egy jobb élet reményében, vagy egyszerűen csak az élet reményében, a túlélés érdekében érkezik.
1: Mai vendégünk tehát Lénárt András, az STE docense. Tartsanak velünk!
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Már a latin-amerikaiak a legnagyobb kisebbség az Amerikai Egyesült Államokban. Vannak olyan államok, ahol spanyol nyelvtudás nélkül gyakorlatilag nem lehet érvényesülni a hétköznapokban. A következő percekben beszélgetünk a jelenség történelmi hátteréről, és arról is, hogy az USA déli határán, alagutakon vagy a sivatagon keresztül manapság is rengetegen próbálnak átjutni például Mexikóból az USA-ba egy jobb élet reményében, úgy, hogy szó szerint mindenüket hátrahagyják. Mai vendégünk Lénárt András, a Szegedi Egyetem hispanisztikai tanszékének docense. A beszélgetést az egyik tanítványom, Lajos Léna, szegedi kommunikáció szakos egyetemista készítette.
3: Az Amerikai Egyesült Államokban a legnagyobb kisebbség azok a latin-amerikaiak. Honnan ered ez, ennek a története, hogy kezdődött, hogy ők lettek ez a legnagyobb kisebbség?
2: Honnan indul? Onnan indul, hogy ők szokták mondani, hogy ők már elég régóta ott vannak, régebb óta ott vannak, mint az angol szászok. Ez egész onnan ered, hogy a jelenlegi Egyesült Államok területének teljes déli része egykoron a spanyol gyarmatbirodalom,

0: forradalom része volt, utána pedig Mexikó része volt. Tehát az, ami ma az Egyesült Államokban, Kalifornia, Texas, Arizona, Új-Mexikó államok, még Wyoming déli része is, az egykoron mind Mexikóhoz tartozott. Azt megelőzően, hogy a spanyol gyarmatbirodalomhoz, de függetlenség után Mexikóhoz. Történelmi részletekben azért mélyen nem megyek bele, a lényeg, hogy Texas egyszer függetlenné vált, volt egy nagyjából 10 évig független, utána az Egyesült Államokhoz csatlakozott, viszont minden olyan terület, amit az előbb említettem, azt az Egyesült Államok egy háborúban, 1848-ban zárult le, amikor a mi forradalmaink is zajlottak éppen, akkor egy háború után egyszerűen elvette Mexikótól, ezzel Mexikó fele, nagyjából fele, elkerült Mexikótól az Egyesült Államokhoz. Ugye a lakossággal együtt. Azt szokták mondani, hogy akik mindkét régió történelmét ismerik, hogy ez volt Mexikó Trianonja, hogy elkerült tőlük. Mexikóiak azt is mondják, angolul szokták ezt leggyakrabban használni, hogy we didn't cross the border crossed us. Tehát ők nem mentek sehova, ők a helyükön maradtak, a határ változott meg. Ezáltal rögtön egy hatalmas mennyiségű, számban mérve spanyol anyanyelvű személy került az Egyesült Államokhoz. És idővel ehhez járult az, hogy a szomszéd országból, amely mindig gazdaságilag fejletlenebb volt, elmaradottabb volt, tömegesen érkeztek az Egyesült Államokba bevándorlók. Volt, hogy legálisan, bizonyos programok keretében volt, hogy illegálisan. Mexikóból, ugye Közép-Amerika ugyanez a helyzet alapvetően, hogy ugye jobb életreményében, Kubából általában a Castro rendszer elől menekülve, Puerto Ricóból azért, mert a Puerto Rico az Egyesült Államokhoz tartozik tulajdonképpen ilyen társult tagállamként. Tehát a latin-amerikaiak számára, ha valahova mozdulni akartak, akkor mindig az Egyesült Államok volt az elsődleges célhely. És azért nőtt meg ennyire a számuk, ugye általában egy eltökélten buzgón katolikus vallású közösség, akik a család fenntartást, a család fennmaradását nagyon fontosnak gondolják. Tehát közöttük a természetes szaporulat jóval magasabb, mint más közösségek között. Tehát mostanra valóban a legnagyobb kisebbség, elég érdekes fantáziálgatások vannak arról, hogy úgy 2060-70 környékére már akár az angol szászok számát is, tehát az angol anyanyelvűek számát is megközelíthetik. Nyilván, ha a legális és az illegálisan ott tartózkodókat számítjuk, akkor valóban egy brutálisan nagy számról van szó. Ez nyilván sokaknak nem tetszik. Mások viszont elfogadják, mert természetes népmozgásoknak ez is része, illetve mondtam, hogy azért bizonyos területeken mondhatjuk, hogy nekik van nagyobb joguk ott lenni.
1: Az a rasszizmus, ami ellenük irányul, akkor nyilvánvalóan ehhez hozzájárul az is, hogy nagyon sokan ott vannak, meg az, hogy nagyon multikulturális az egész ország. Ez miben nyilvánul meg leginkább kifejezetten a latinok iránt?
0: Nem is feltétlenül a rasszizmus szót használnám itt, ahogy másoknál sem, mondjuk a feketékkel kapcsolatban sem jelenleg. Persze van az a közösség nyilván, tehát van az a csoport, aki teljes mértékben rasszista. Inkább egy olyan érzések összességéről beszélnék, bizonyos angol száz származásúak között, hogy féltik azt, hogy ők kisebbségbe kerülnek. Tehát, hogy megfordul ez a helyzet, amiről eddig beszéltünk, és ők nem akarnak kisebbségé válni, hiszen azt mondják, hogy ez az ő földjük. Mondjuk ez az őslakosoknak, az indiánoknak is lenne pár szavuk, hogy ki volt itt először, és mi, kinek a hazája. Tehát inkább egy olyan multikulturalizmusról beszélnék, ami nem mindenkinek tetszik, és próbálnak tenni ez ellen. De nem nagyon lehet. Tehát ezek olyan természetes folyamatok, amelyek a világban és különböző korszakokban is bekövetkeztek, minden régióban, tehát népmozgásokat mindenhol láttunk. Hogy miben nyilvánul meg a, inkább úgy fogalmazni,

0: filmcím miatt a spangol kicsit elterjed, de inkább ne terjedjen szerintem, ez legyen a Spanglish, ugye a Spanish meg az Englishnek a keveréke. Ami egy ilyen érdekes jelenség, ez megint valaki azt mondja, hogy ez a tiszta angol nyelv beszennyezése. Mondjuk a hispánok között is van azt mondja, hogy szép spanyol nyelv beszennyezése. Érdekes nyelvészet és kulturális jelenség például a Spanglish. De a spanyol használatának el nem tűrése, nem azt mondom teljes elítélése, de csökkentése, ez azért egy tendencia. Van ilyen English only movement, hogy csak az angolt használjuk, de ennek van politikai vetülete is. Ugyanakkor azt kell látni, hogy ezekben az államokban, amit említettem, amik egykoron Mexikóhoz tartoztak, plusz Florida, ahol a kubai bevándorló közösség elképzelhetetlen méretű és egyre csak növekszik. Jelenleg aztán, ha Kubában változások következnek be, ami éppen talán küszöbön áll, akkor lehet, hogy elindulnak vissza majd. Tehát egyszerűen lehetetlen meglenni anélkül, hogy a spanyol nyelvet abban a régióban valaki valamilyen szinten ismerje. Bizonyos boltokban, közösségekben nem lehet kommunikálni angolul, ha mindenki csak spanyolul tud. Nemrég elindult Trump kezdeményezésére egy olyan, nem mozgalomnak mondanám, csak olyan törekvés inkább, hogy az angol valóban az államnyelve legyen, ugyanis nemrég jöttek rá, hogy az amerikai alkotmányban nincs definiálva az államnyelve. Tehát az angol az nem hivatalos nyelve az Egyesült Államoknak, csak megszokták, hogy az, mindenki angolul beszél. Viszont ezt még a republikánusok sem igazán támogatják többségben. Miért? Azért, mert annyi hispán van, akinek a spanyol nyelv nagyon fontos számára. Republikánus szavazók között is sokan vannak, sok mindenben egyetértenek, de azzal nem, hogy a spanyol háttérbe szoruljon ennyire. Most csak a nyelvet emeltem ki, de ugyanezt meg lehetne említeni a kultúrával, a szokásokkal, rádiócsatornák, tévécsatornák, újságok, zene, egyre népszerűbb a latin zene. Nemrég ugye Bad Bunny-nak volt egy produkciója, ami felhívta erre a figyelmet, hogy mennyire népszerűek a latin zenészek, a latin-amerikai zenészek az Egyesült Államokban. Munkát is ide vehetjük, nyilván ott is jelen van az, hogy elveszik a munkánkat a bevándorlók, ez sok más országban, Európában is jelen van ez a gondolat. Valóban sok munkahelyet foglalnak el, de jellemzően azokat a munkahelyeket, amelyeket más nem akar elfoglalni. Tehát nem arról van szó, hogy a hispán bevándorlók elveszik az amerikaiak, az angol száz amerikaiak elől a munkát. Általában az esetek, mondjuk 80%-ában olyan munkákat töltenek be, akár legális, akár illegális módon ott tartózkodó latinók, amit más nem töltene be. Ez már látszik is, ahogy ilyen vagy olyan önökből eltávoznak onnan latinok, akár önszántukból, akár deportálják őket, nem feltétlenül töltik be azt a munkahelyet mások, hanem ott maradnak és rájöttek, hogy hú, ezek szerint szükségünk volt a latinokra.
1: Hogy néz ki az a folyamat, hogy megszerezzék, vagy akár a zöld kártyát, akár az amerikai állampolgárságot ezek a bevándorlók, mert ugye az a hosszú távú legális ott tartózkodásnak a feltétele. Én úgy hallottam, hogy elég hosszadalmas és bonyolult folyamat. Ez így nagyjából mennyi idő, mennyire bonyolult?
0: Valóban hosszadalmas és bonyolult. Ugye külön a latinokra nincs külön szabály, tehát általában arról van szó, hogy aki odaérkezik, az ezt hogy szerezheti meg, csak van a latin-amerikaiak vannak a legtöbben, náluk a legégetőbb ez a kérdés. Van egy folyamat, amely úgy kezdődik, hogy tartózkodási engedély, munkavállalási engedély, idővel, ha sok kritériumot teljesít, akkor állampolgárra is válhat. Itt ugye egy állampolgársági vizsgát is kell tenni, itt ugye a nyelv ismerete fontos, az amerikai történelem, szokások, az alkotmány ismerete, tehát ez valóban egy folyamat. Ezt esetenként fel lehet gyorsítani. Voltak olyan amerikai elnökök, akik megszabták, hogy egy X éve már ott tartózkodó és ott dolgozó bevándorló, általában ezt a latin-amerikaiakra alkalmazták, mert ők vannak a legtöbben, könnyített úton folyamodhat állampolgársághoz, tartózkodási engedélyhez. Aztán van az az időszak, amikor ezt éppen nehezíteni akarják, hogy ne legyen semmilyen ilyen könnyítés. Amikor a második világháború idején az amerikaiak, az Egyesült Államok éppen, hogy ösztönözte is, főleg a mexikói bevándorlást, kellett a munkás kéz, mert az amerikai férfiak a háborúban voltak. Helyükre kellettek egy úgynevezett Bracero program keretében, ez a karból származik. Ez a szó ugye kellett a munkás kar, ahogy ők mondták, munkás kéz, munkás kar, akkor nekünk gyakorlatilag bármit megtettek, csak ott legyenek. Idővel aztán menjenek haza. Na, ez nem mindig következett be. Ezért különböző politikai, társadalom politikai eszközökhöz kellett folyamodni, hogy ki az, akit törvényesítenek, akin az ott jelenlétét elfogadják, törvényessé teszik, és kik azok, akiket kidobnak. Ez sokszor állami szinten működik, tehát adott állam ezt meghatározhatja, meg a központi kormány is. Egy külön kérdés ugye a Puerto Ricóiak, akikből szintén nagyon sokan vannak, megint csak becslések szerint, hogy nagyjából 20 éven belül ugyanannyi Puerto Ricói lesz, Puerto Ricóban, mint az Egyesült Államokban. Csak ugye említettem, hogy társult

0: tagállamról van szó, a puertorikóiak amerikai állampolgárok. Szavazatjoguk nincs, tehát ez ugye ilyen elég kettős, hogy sok mindenük van, de sok mindenük nincs, mert nem teljes jogú tagállam. Tehát például a puertorikóiakkal ebben az esetben sem tudnak mit kezdeni azok, akik őket ki akarják dobni, mert joguk van ott lenni. Ha csak nem kezdenek el diszkriminálni amerikai és amerikai állampolgár között, pedig egyenrangúnak tűnik. Zenetéren sem megyek bele a részletekbe, de attól is függött egyébként sokáig, közelmúltig, hogy honnan érkezik. Például, aki egy elnyomó rendszerből, Kuba, Venezuela, ők politikai menedékjogot kaptak, és nekik sokkal könnyebb volt az út ahhoz, hogy legalizálják az ott létüket. Szintén polgárháború sújtott a Közép-Amerikából érkeztek, akkor, tehát meg lehetett indokolni, ezért is mondom, hogy igen, van az a hosszú út, ami mindenkinek van, de voltak és vannak különböző tényezők, amik ezeken gyorsíthatnak, megbonyolíthatják, és persze megvan arra a lehetőség, hogy azt mondják, hogy senki sem kivétel, most éppen e tendencia felé tartunk, senki sem kivétel, külföldről jött, akkor egyáltalán szükség van-e rá, hol van szükség, miért van, mennyi idő, tehát egy folyamat általánosodhat is.
1: Vannak olyan átmeneti megoldások, amiket addig tudnak alkalmazni, amíg ez a hosszú folyamat lezárul, vagy egyáltalán milyen hosszú távra tudnak ezek a munkavállalási engedélyek és hasonlók tartani?
0: Eleve nem nagyon tudnak hosszú távra tervezni. Megint csak ugyanazt ismételném, amit az előbb mondtam, hogy függ attól, hogy kik és mikor és hogyan és miért és hova érkeztek. Tehát itt különböző példákat látunk. Például a mezőgazdaság az egy olyan terület, ahol nagy szükség van, konkrétan a latin-amerikaiakra. Illetve olyan területek, ezeket az előbb említettem, ugye, ha onnan eltűnik a latinó, szinte senki nem megy a helyére. Építkezések, az említett mezőgazdaság, kisegítő munkások, éttermekben, bárokban a takarítók. Tehát azok a munkák, amelyekre sokan mások azt mondják, hogy én ezt nem, nekem ez degradál. A latinok elvégzik, egyébként ez Európában is látszik, amikor ide érkeznek Spanyolországba, ugye a legnagyobb számban, hogy nekik az a lényeg, hogy ott lehessenek, és gyakorlatilag bármit megtesznek ezért. Elvállalnak olyan munkákat is. Filmekben látjuk, ez néha sztereotípiának tűnik, hogy jön a bejárónő, tuti, hogy latin. Tuti, hogy az, mert általában az. Tehát aki a gyerekekre vigyáz, aki a ház körüli munkákat elvégzi, aki az iskolabuszt vezeti, a szemetet elviszi, a füvet nyírja, a kertész, tehát ők valóban latin-amerikaiak. Ha sikerül olyan régióba érkezniük, ahol valóban nagy szükség van ezekre a munkásokra, ott a munkáltató is segít, mert látja, nélkülünk nem megy. Lehetne, most kicsit túlzásra élek nyilván, de lehetne a világ legrasszistábbja az a munkáltató. Ha látja, hogy neki nem megy a latinok nélkül, akkor mindent megtesz annak érdekében, hogy ott maradjonak, ott lehessenek, bármennyire is mondjuk nem szereti azt, hogy ott tartózkodnak. Tehát vannak különböző engedélyezési folyamatok. Nyilván ez az kell, hogy azért jó pár hónapot, akár évet túl tudjon élni úgy ott, hogy ne kapják el. Ne derüljön ki, hogy ő illegális. Nem csak illegálisan érkezhetnek, természetesen legálisan is érkeznek. Vannak és voltak családegyesítési programok, mondjuk ezt most épp felfüggesztették, de léteznek alapvetően családegyesítési programok, hogyha már gyakorlatilag mindenki ott van a családból, csak egy-kettő nincs, akkor nekik könnyített az út a megérkezéshez. Ha pedig legálisan érkezik tartózkodási engedéllyel, meghívással, mert arra a munkára meghívják. Nyilván, ha most nem kétkezi munkáról beszélünk, hanem valamilyen magasabban kvalifikáltról, tehát egyetemi végzettséggel érkezik, orvos, egyetemi oktató, kutató, akkor neki sokkal könnyebb az útja, mert ugye ezeket a legálissá válik az az időszak is, amíg, ha mondjuk az a cél, akkor állampolgárá váljon. Tehát ez is sokszínű, sokrétű, de azoktól a tényezőktől függ, amiket most itt felsoroltam.
1: Akkor azt azért elmondhatjuk, hogy sok olyan illegális bevándorló van, aki nem azért illegális, mert ő bűnözőként oda megy, mert ő oda akar sunyogni, hanem mert egyrészt bonyolult ez a procedúra, másrészt csak minél előbb el akar menni az anyaországából, és dolgozni, és csak valahogy megélni.
0: Ez a többség, tehát abszolút ez a többség. Ugye a különböző okok, említettem a polgárháborúkat, diktatúrák, ha Mexikót, vagy mondjuk Kolumbiát nézzük, ott a drogkartellek helyzete, ahol tényleg olyan körülmények uralkodnak, hogy egy család mindent megtesz annak érdekében, hogy a gyerekét el tudja onnan tüntetni, különben már 11-12 évesen gyakorlatilag besorozzák a drogkartellekbe, és ott ez egy ilyen ördögi körré válik, és nincs kiút. Sokszor küldik csak a gyereket. Obama kormányzása idején voltak ezek az úgynevezett gyerekkaravánok, amikor szándékosan csak a gyereket küldték, egyrészt őt akarta kimenteni a család, másrészt reménykedtek benne, egyébként joggal, tehát ez gyakran be is jött, hogy velük csak ha egyedül érkeznek gyerekek, 10 év körüliek, vagy még kisebbek, akkor velük nem fognak olyan szigorúan bánni, keménykézzel bánni, mint az egész családot lenne. Nyilván az is jelen van természetesen, hogy valaki bűnözőként érkezik, tehát otthon már elkövetett valamit, ez lehet drogkartellekkel való együttműködés, gyilkosság, bármi. Ez is jelen van, tehát van bűnözői háttere otthon. Amennyiben ez benne van a rendszerben, ezzel próbálnak együttműködni a latin-amerikai országok az Egyesült Államokkal, tehát ha ez otthon bekerült a rendszerbe, akkor az előbb-utóbb az Egyesült Államokban is látszani fog. Tehát van ez is természetesen, de a többség az, aki vagy egy jobb élet reményében, vagy egyszerűen csak az élet reményében, a túlélés érdekében érkezik. És mindent egy lapra tesz fel, tehát otthon tényleg mindenét eladja, mindenét pénzé teszi, hogy ezeknek a Mexikó irányából érkező embercsempészeket, ilyen összvéreknek szokták nevezni, akik átjuttatják az embereket ott ugye a sivatagon, vagy alagutakon. Ugye van ez a szép nagy kerítés ott az amerikai-mexikói határon, sok értelme már nincs, mert több mint 300 alagút létezik például a két ország között. De hajókon is érkezhetnek, autócsomag tartalmába bárhogyan. Tehát mindenüket egy lapra teszik fel, sokan nem élik túl az utat, mert az ember csempészek, akár ott több megölik őket különböző konfliktus miatt. Ha fiatal nőkről van szó, akkor emberkereskedők kezébe kerül, és prostituáltnak adják el, ugyanez gyerekekkel megtörténik gyakran, tehát ez sem egy életbiztosítás, sőt, de ha elfogják őket akár a határon, akár már bent az Egyesült Államokban is hazakerülnek, ott már nincs semmiük. Mindenüket eladták, rokonuk esetleg maradt persze, de pénzük nincs, az a kevés kicsike egzisztenciájuk, ami addig volt, azt is pénzét tették és eltüntették azért, hogy az Egyesült Államokba kerülhessenek. Tehát nekik így visszakerülni az elképzelhető legrosszabbnál is rosszabb helyzetet teremt. Azt már nem is említve, hogyha egy olyan rendszerbe kerülnek, aki még bosszút is áll azért, mert onnan elmenekültek. Venezuela, Kuba ilyen volt még nemrég, vagy a drogkartellek rájönnek, hogy előlük menekültek. Sok jó nem vár rájuk. Tehát nem túlzás azt állítani, hogy bár gazdasági bevándorlónak szokás őket tekinteni, ha nem diktatúrából menekül, de mégis sokan tényleg az életükért futnak, a saját vagy a gyerekük életéért.
2: Kedves hallgatóink, a hírek után folytatjuk a beszélgetést Lénárt Andrással, a Szegedi Egyetem hispanisztikai tanszékének docensével. Maradjanak az Európa Rádióval.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Az adóhatósághoz eddig beérkezett személyi jövedelemadó bevallásokban a leggyakoribb hibák a gyermekek utánjáró kedvezményeknél merülnek fel, hívta fel a figyelmet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Gyakori probléma, hogy a négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményét olyanok is igénylik, akik bár négy vagy több gyermeket nevelnek, de nem vérszerinti és nem örökbefogadó édesanyaként teszik azt. Például nem veheti igénybe a kedvezményt az, aki négy gyermeket szült, de váláskor az apához kerül az egyik gyerek, és az sem, aki a második férjével közösen nevel négy gyermeket, akik közül kettő a sajátja, kettő a férjé. Jelezték, a három gyermeket nevelő anyáknak arra kell figyelniük, hogy csak a 2025. szeptember 30-a után megszerzett jövedelmükből, illetve a 2025. szeptember 30-a után elszámolt munkabérükből érvényesíthetik a három gyermeket nevelő anyák kedvezményét. Emlékeztetnek arra, hogy speciális helyzetet teremt a gyermekek felváltva gondozása is. Úgy fogalmaztak, előfordult, hogy a családi kedvezményt olyan különélő szülők is érvényesítették, akik a gyermekeik felett nem közösen gyakorolják a szülői felügyeleti jogot, gyermekeiket nem azonos időtartamban felváltva nevelik és gondozzák, ezáltal nem 50-50%-ban jogosultak a családi pótlékra. A NAV azt kéri, hogy akik bizonytalanok a bevallás kitöltésében, kérjék az adóhatóság segítségét az ingyenesen hívható 1819-es infóvonalon, vagy személyesen az ügyfélszolgálatokon, illetve a NAV honlapján. Május 15-től indul az Agrárium 2026, a KSH több tízezer gazdaságot érintő országos adatfelvétele. Az összeírás a teljes agrárszektort érinti, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. Az adatfelvétel fókuszában a földhasználati, állattartási, illetve a trágyázással, az állattartás épületeivel, a borszőlő termesztésével és a munkaerővel kapcsolatos kérdések állnak. A július 15-éig tartó összeírás során a KSH a magyar mezőgazdaság szerkezetéről, a földhasználattól az állatállományig gyűjt naprakész információkat. A hivatal az összeírást országszerte mintegy 52 ezer egyéni gazdaság és 14 ezer gazdasági szervezet bevonásával hajtja végre, és a folyamatnak három szakasza lesz. Május 15-e és június 15-e között kötelező online kitöltés lesz a gazdasági szervezeteknek és a kiemelt egyéni gazdaságoknak. Május 15-e és 31-e között lehetőség lesz az online kitöltésre a nem kiemelt egyéni gazdaságoknak. Június 1-e és július 15-e között pedig az online kitöltés lehetőségével nem élő, nem kiemelt egyéni gazdaságokat fényképes igazolvánnyal és tablettel rendelkező összeírók keresik fel. Fenntartható Magyarország címmel átfogó intézményi és gazdasági lépéseket sürgető ajánláscsomagot adott ki a Magyar Tudományos Akadémia Fenntartható Fejlődés Elnöki Bizottsága. A bizottság szerint a fenntarthatóság helyzete Magyarországon több területen aggasztó állapotokat mutat, miközben a klímaváltozás és a vízhiány egyre közvetlenebb kockázatot jelent. Az ajánlás csomag többek között az integrált vízgazdálkodás és a zöld átállás erősítését sürgeti. A bizottság négy fejezetre tagolva mintegy 70 oldalon részletezi a Magyarország előtt álló tennivalókat. Írnak emellett többek között arról is, hogy a klímaváltozás, a vízhiány, a biodiverzitás csökkenés, a talajromlás, a szennyezések és az egészségügyi kockázatok egyre közvetlenebbül érintik az ország mindennapi működését.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ahogy ígértem, már is folytatjuk a beszélgetést a latin-amerikaiak helyzetéről az Amerikai Egyesült Államokban. Vendégünk Lénárt András, az STE hispanisztikai tanszékének docense. A beszélgetést pedig az egyik tanítványom, Lajos Léna, szegedi kommunikációszakos egyetemista készítette.
2: Akkor itt megemlítettük azt a bájos kerítést, ami fent van a határon. Ugye ez Trumpnak a 2016-os kampányában volt egy elég fontos pont, ez a mexikói határfal, és a mostani kampányának is része volt latin-amerikaiak helyzetének kezelése, hogy ezeket a bűnözőket innen ki kell vinni az ő szavaival élve. Miért lehet ez, hogy az ő úgymond programjának ez mindkét ciklusban ennyire szerves része volt?
3: Ugye Trumpnál lett ez az egész jóval hangosabb és hangsúlyosabb. Nem ő volt az, aki ezt elkezdte. Hát minden elnöknél jelen van. Például a fal, azt, ha jól emlékszem, még Clinton idején már megtervezték, aztán Bush elnök, az ifjabb Bush is építette. Tehát ennek a kerítésnek mindig az volt a célja, ami most, hogy kívül tartsa a Latin-Amerikából érkező illegális bevándorlókat, főleg mexikóiakat, illetve azokat, akik Közép-Amerikából érkeznek, gyalog vagy valamilyen járművel, és Mexikón át az Egyesült Államokba. Azért képzeljük el ezt az utat, borzalmasan hosszú. Abban az időszakban, ez úgy Clinton-Bush idején indultak el azok a vonatok, The Beast, a szörnyeteg nevet kapta, ránézésre is az, egy olyan vonat, ami átszeli Mexikót tele migránsokkal, a mexikóiak ezt nem állították meg, csak tűnjenek innen, és ez gyakran megérkezett az Egyesült Államok környékére, általában már azért gyalog mentek át. Ez csak egy példa a rengetegből. Tehát azért minden amerikai elnöknél ez jelen volt, Clintontól hangsúlyosan, az azt megelőző, Clintont megelőző elnököknél a drog elleni harc keretében jelent ez meg, hogy a latin-amerikaiakkal valamit kezdeni kellene, az általuk bejuttat drogokkal, kábítószerekkel is, valamint azokkal a latin-amerikai bandákkal, sok van belőlük, amelyek az Egyesült Államokban terítik az anyagot, és részt vesznek különböző, hát nem igazán legális tevékenységekben. Csak ugye, ahogy haladunk előre az elnökökben, ez hangsúlyosabbá vált, egyre több lett a latin-amerikai, egyre több lett az illegálisan érkező, egyre több lett a kábítószer, tehát több lett a probléma. Ezért ez a fal elkezdett nem csak épülni, hanem egyre magasabbá is vált. Különböző törvények is érkeztek. Különböző intézmények, hatóságok álltak fel. Ezt szinte lehetetlen nyomon követni, mikor, hogy hívták azt az intézményt, azt a hatóságot, ami azzal foglalkozott, hogy megtalálja az illegálisan ott lévőket, vagy arra specializálódott, hogy a bevándorlók által elkövetett bűnözést vegye górcső alá. Nem sokkal szeptember 11 után, 2001. szeptember 11 után, amikor ugye nem csak a közel-keletiek, hanem úgy általában az ott lévő idegenekkel szemben is megpróbáltak keményebben fellépni, akkor jött létre például ez a most híressé vált ICE, de ez sem új keletű, tehát ez sem Trump hozta létre, ez is régi. Trump alapvetően a meglévő törvényeket, hatóságokat, negatív attitűdöket erősíti fel, hangosítja fel. Persze tetsz ehhez új törvényeket, ugye, ami az ICE-t olyan erőssé tette, mint aminek most ismerjük, ez létrehozott Trump egy törvényt, amit elnevezett One Big Beautiful Bill-nek, tehát ugye egy nagy gyönyörű törvény. Nyilván ezek miatt, hogy így nevezel valamit meg, hogy jelenti ezt be, milyen retorikát használ, milyen szóhasználata van, mit tesz mögé, az emberei hogyan viselkednek, ez hangosítja fel ezeket, és sokszor azt hiszük, hogy ez Trump találmánya. Nem, ő csak tényleg felnagyítja. Tehát most érkeztek el oda. Trumpnál azt lehetne mondani, sok ilyen intézkedés, én azt mondom, hogy még azt is lehet mondani, hogy Trump esetében sokszor helyes a diagnózis. Tehát megtalálja azt, hogy mi a probléma. Mi az, ami például az ő szavazóbázisát idegesíti. A republikánusoknak nagyon nem tetszik ez. Ez nem azt jelenti, hogy a republikánusok rasszisták. Van köztük, nyilván, de nem azt jelenti, hogy minden republikánus az. Hanem ahol ő él, ott valóban probléma és sok a latin-amerikai, neki éppen nincs munkája, és akkor a kettőt összekapcsolja. Nem feltétlenül kapcsolódik össze a kettő, de ő ezt megteszi. A politikusok pedig erre ezt ugye ki is hangsúlyozzák, azért nincs munkád, mert ő itt van. Tehát ez kampányban, még azt se lehet mondani, ez valami egyedülálló gonosz kampány, ez van szerte a világban. Tehát a Trump diagnózisa például az illegális migráció terén, mondhatjuk, hogy helyes, valamit lépni kellett, valóban. Általában a diagnózis felállítását követő, ha most maradunk az orvosi metaforáknál, ugye a terápia, meg a gyógyszer, a kezelés, az lesz az, ami elég nagy vitát vált ki. Amit tesznek, azt is lehetne jobban, szebben, elfogadhatóbb módon, mert itt is annak, hogy igen, aki illegálisan érkezett, az vagy próbálja meg magát legalizálni, vagy menjen el. Még ez is védhető. Ha bűnt követett el, és még illegálisan is érkezett, akkor meg végképp menjen el. Tehát ami emögött van, az még védhető sokaknak, akár a demokratáknak is, a megvalósítási forma az, amiből általában gondok lesznek, még azoknál is, akik egyébként egyet értenének. Tehát Trumpnál ez a Trump stílus az, ami ezt az egészet, például a migránsokhoz való hozzáállást, velük való bánásmódot is olyanná teszi, hogy nem egy szimpatikus.
2: Ez a szerv, ami azért hivatalos, vagy akinek ez a feladata, az ugye az ICE, ami az Immigration and Customs Enforcement, talán magyarul bevándorlás és vámúgy hivatalnak.
3: Olyasmi, igen, igen.
2: Na és ez az ő feladatuk lenne, hogy ezt így mondjuk kézben tartsák, vagy kezeljék. Hogy néznek ki, nyilván nem minden egyes lépésen részletesen végigmenve, de úgy nagyjából, hogy néznek ki szabályosan és etikusan ez a mondjuk kitelepítési folyamat?
3: Ernén is azt kell mondanom, hogy az ICE most ezt csinálja, hogy ezt műveli. Ennek az alapjai rendben lennének, tehát neki az a dolga, hogy nyomozzon, megtalálja azt, hogy hol vannak ezek a személyek, a célszemélyek, valamilyen módon lecsapjon rájuk, ennek lehet része a házkutatás, a nyomozati anyagok gyűjtése, elfogni, letartóztatni, begyűjteni. Régen is voltak, ez is most lett hangosabb és látványosabb, de régen is voltak úgynevezett, bárhogy nevezzük, rosszul hangzik, ilyen gyűjtőtáborok. Volt olyan amerikai tisztviselő, aki koncentrációs tábornak nevezte, nem tudta, hogy ennek van múltja, olyan jellegű múltja. Ugye a koncentrációs tábor lényege, azt sem egyébként nem a holokauszt idején találták ki, korábban már létezett, éppen egyébként a latin-amerikai régióban az volt a lényeg, hogy oda koncentrálják az embereket, tehát oda gyűjtik valamilyen okból, és ott kell lenniük. Csak hát ugye a második világháború idején ennek lett egy teljesen más jelentése. Szóval összegyűjtsék az embereket, őrizzék őket valamilyen helyen, nem börtönben általában, mert erre nem volt a fegyintézeteknek kapacitása, hanem ilyen tábor jellegű helyen. Ott meg kell várni, és akkor itt csúsznak el mostanában a dolgok, egy folyamatot. Egy jogi, hivatalos, bürokratikus folyamat, hogy elinduljon a kitoloncolás, bebizonyítani, hogy ő tényleg illegálisan van itt. Az illegálisan ott tartózkodónak joga van valamilyen módon bizonyítani, vagy érvelni amellett, hogy vagy egyrészt ő legálisan van itt, csak elkeveredtek a papírok, de erre is időt kell adni, hogy ezt be tudja bizonyítani. Aztán, ha tényleg biztos, hogy illegális, és alapvetően nincs joga ott tartózkodni, akkor jöhetnek az enyhítő körülmények, ő honnan érkezett, mondjuk ha diktatúrából érkezett, akkor az valóban az, tehát a politikai menedékjog kategóriája erre is vonatkozik, vagy mondjuk polgárháborús övezetből érkezett, esetleg az egész családja itt van, kiskorúakat felügyel, tehát ő rájuk vigyáz, ha őt kitoloncolják, ott marad két kiskorú egyedül. A kiskorú eleve, ha már az Egyesült Államokban született, most éppen ebben is egyébként van, változtatni akarnak a törvényen, de még életben van az, hogy ha ő már ott született, akkor ő amerikai állampolgár. A szülei viszont, akik esetleg illegálisan jöttek, nem. Tehát mondjuk a két szülőt hazadobják, és ott marad az egyéves kisgyerek egyedül, rokonok nélkül. Azért ez is enyhítő körülmény, tehát ez egy folyamatnak kellene lennie, ami mindig volt, túlkapás is mindig volt, tehát ez sem a Trumpi időszak szülötte, hogy akár újságcikkek, tényfeltáró riportok, de filmekben is látunk ilyet, amikor az ICE vagy annak előd intézményei oda csapnak durván. Csak ezeknek általában lett következménye. Tehát a filmekben is az elő került, akkor ott majd valaki igazságot tesz, hogy ez ne így menjen. Ez változott valamennyire jelenleg. Az ICE olyan hatásköröket kapott, hogy gyakorlatilag bármit megtehet. A One Big Beautiful Bill-lel fel is duzzasztották a létszámát, és az ICE közé kerültek olyanok. Itt most már 10 000-es létszámról beszélnek, hogy ennyivel nőtt vagy nő jelenleg a számuk, akik kapnak valamiféle kiképzést, de nem azok a profi, a jogokkal, a lehetőségekkel tisztában lévő ügynökök, mint mondjuk akár a rendőrség, akár a terror elhárítási központ, vagy DEA, ugye ez a Drug Enforcement Agency, ami a drog ellen lép fel. Nekik is vannak nyilván bizonyos eszközöik, durva eszközeik is, de tisztában vannak a határokkal, meddig mehetnek el, és meddig nem. Persze, néha átlépik, de tisztában vannak vele. A jelenlegi ICE ügynökök, főleg az újak, akiket most ide toboroztak, és általában olyanoktól ahol látjuk ezeket a túlkapásokat. Ők egyszerűen ott vannak, mert ott lehettek, nagyon jó fizetést kaptak, könnyen ICE ügynökké váltak. Itt a hátteret, ha vizsgálva, köztük valóban sok olyan, aki eleve gyűlöli a külföldieket. Nem csak latin-amerikaiakról beszélünk, szomáliaiak például, ők most egy ilyen Trumpnál és a kormányzatnál egy célcsoporttá váltak a szomáliaiak, mert velük volt egy negatív tapasztalat, és akkor ezt ráhúzták, hogy az összes szomáli ilyen. Ahogy a haitiak is olyanok, ugye a kampányban, azt hiszem Springfield környékén elterjedt, hogy megeszik a házi állatokat. Egyrészt nem, másrészt ha esetleg előfordulhatott, nem tudom, hogy egy valami haiti menekült lehet, hogy egy elhullott kutyát vagy macskát megevett, mert majdnem éhen halt, de egyáltalán nem biztos, hogy ez megtörtént, mindegy, ugye ettől kezdve a propagandában minden haiti megeszi a kutyánkat. Szóval ezeket elhitték, és sok ICE ügynök, tehát most már amikor mondjuk így felhígult az állomány, akkor egyszerűen csak oda csap, mert oda csaphat. Őrizetben elég sokan meghalnak, régen is haltak meg őrizetben, vagy túlkapás miatt, vagy azért, mert nem vették észre, hogy cukorbeteg, vagy valami betegsége van, és nem sikerült időben ellátni. Ennek mindig következményei lettek. Most exponenciálisan növekszik az őrizetben elhunytak száma. Nem feltétlenül azért, mert úgy bántak vele, ilyen is előfordul, tehát, hogy erőszakosan bántak, tehát volt olyan, akin külsérelmi nyomokat láttak, tehát ott valami történt a gyűjtőtáborban, de alapvetően a meglévő egészségügyi állapota súlyosbodik, nem törődnek vele. Nyilván, de azt is mondhatjuk, ez itt sokszoros idézőjelbe téve, természetes, hogy ezeknek a száma is növekszik, mert sokkal több embert fognak el, sokkal többen kerülnek táborba, akkor természetes, hogy az ilyen esetek száma is növekszik, tehát több lesz belőlük. Ahol ezt meg kellene fogni, vagy nyilván ami jelenleg rosszul működik, az a túlkapások, illetve hogy kiket fognak el. Tehát átestek ezzel a ló túloldalára erőteljesen, hogy ha illegális a személy, akkor is a bánásmód, a törvényes eljárás a kitoloncolásnak úgy lerövidült, hogy gyakran el se kezdődik, hanem egyszerűen kidobják, nem is abba az országba, ahonnan származik, mert ezzel nem bajlódnak. Egyezményeket kötöttek néhány latin-amerikai országgal, hogy oda viszik azt is, aki nem oda tartozik. Például Salvadorban, El Salvadorban, Ecuadornak is van ilyen egyezménye, hogy gyűjtőtáborrá vált, híres börtönnel rendelkezik, például Közép-Amerika leghíresebb börtönei ott vannak, a legdurvább börtönök is, és vállalta az elnök, jóban van Trumppal, hozzák oda azt, aki például venezuelaiak, mexikóiak is kerülnek oda, akik még rosszabb körülmények közé kerülnek. Tehát ezért ez sem természetes, hogy akkor legalább a saját országába dobná vissza. Nem, hanem gyűjtő jelleggel bárhova. Bánásmód ugye meghaltak most már, nem bevándorlók is, akik egyszerűen tiltakoztak az ellen, ami történik. Nyilván nem a legmegfelelőbb módon tiltakoztak, mert Magyarországot is megjárt hírek lettek, hogy lelőtték őket. Nyilván általánosítani nem szabad, amikor azt mondják, hogy az ISIS egy terrorszervezetté vált, nem vált azzá. Hígult, és bizonyos szabályok, amiket nem tartanak be, nem is lehet, hogy nem is tudják, hogy vannak. Itt vannak a gondok, ugye nem régen, itt most március végén hírességek, hollywoodi sztárok kezdtek aláírásgyűjtést be. Valaki azt szeretné, az ICE-t számolják fel. Nem gondolom, hogy ez messzire vezetne, mert akkor lesz helyé más. Tehát itt most nem arról van szó, hogy felszámoljuk, és minden rendben lesz, többet nem ilyen módon bánnak az illegálisan érkezőkkel, hanem azt kellene valahogy megváltoztatni, elérni, hogy valóban egy legális folyamattá váljon. Sokkal több latin-amerikait toloncolnak ki, ez igaz, de nem javult az Egyesült Államokban a droghelyzet. Tehát ami miatt például most, amit Trump mondott, hogy ezzel felszámolják a drogot az Egyesült Államokban. Nem fogják, mert igaz, hogy a kartellek juttatják oda, de annak az elosztói most már nagy részt Egyesült Államok beli nem bevándorlók, tehát nem friss bevándorlók, lehet, hogy többedik generációs latinók, lehet, hogy más származásúak, de a fő cél, vagy amire hivatkozik, az nem oldódik meg, úgy tűnik. Lehet egy folyamat, aminek a végén majd látunk egy új helyzetet.
2: Említette is a tanár úr is ezeket a már külföldre is elterjedő hírhet eseményeket, amikor tényleg akár közbeavatkozókat lőttek le ilyenek, és hát lehet, hogy vannak itt, akik nem annyira követik az amerikai belpolitikát, de még lehet, hogy ezek a hírek hozzájuk is elértek. Ennek esetleg lehet valami következménye arra tekintve, hogy fogják ezt a folyamatot a továbbiakban kezelni, vagy akár most lesznek a félidős választások, akár ezekre, erre az egészre valamilyen komolyabb következmény, amit eddig emlegettünk, hogy nem volt, most a ellenállás miatt lehet, hogy fog következni.
3: Lehet, sőt, valamilyen szinten már van is. Az ICE vezetőjét már leváltották, egy új vezető van. Ő is nagyjából eléggé keménykező, de azért valamit változtat. Módosítottak itt a politikai szférában is, hogy kikhez tartozik az ICE, milyen módon járjanak el, tehát ebben talán némi enyhülés már bekövetkezett. Folytatódnak ezek a raziák, nemrég elfogtak, és kitoloncoltak olyat is, aki legálisan volt ott, csak eleve latinónak nézett ki, akkor visszük. Na ez például egy, nem tudom eléggé eltúlozni, mennyire gigantikus probléma Trumpnak. És itt lesz talán a legkomolyabb következménye. Az Egyesült Államokban élő latin amerikaiak történelmileg általában, ha már ugye legálissá váltak, tehát állampolgárok vagy többedik generációs latinok, szavazati joguk van, akkor ők alapvetően demokrata szavazók voltak, a latin amerikai szavazók. Kivétel a kubaiak, a kubai származások mindig republikánusok felé hajlottak, azért, mert mindig a republikánusok voltak a legkeményebbek Fidel Castro rendszerével, és ők ezt akarták. De alapvetően demokrata szavazók voltak. Ez a közelmúltban megváltozott, nem fordult még át teljesen az arány, de egyre több a republikánus szavazó a latin-amerikaiak között is, úgy általában a latin-amerikai csoportban. Ennek az az oka, hogy beindult köztük az a folyamat, hogy mi már itt vagyunk, nekünk már megvan az állampolgárságunk, számunkra is káros, hogyha sok illegális bevándorló érkezik, akár a saját hazánkból, mert a mi státuszunkat veszélyezteti, a mi munkánkat veszélyezteti, egyre rosszabb híre lesz a latin-amerikaiaknak, tehát ők is támogatták alapvetően, nem azt mondom, hogy a latinok többsége, de már kezd szinte kiegyenlítődötté válni a helyzet, azt, hogy valamilyen keményen módon lépjenek fel a latin-amerikai illegálisokkal szemben. De az, ami most történik, hogy hogyan bánnak velük, és hogy már a legálisan ott lévő latin-amerikaiakat is zaklatják. Elindult bizonyos régiókban, főleg a déli államokban, hát ez már, itt most használhatjuk ezt a rasszista szót, egy olyan rasszizmus, hogy látnak egy latinót, te biztos illegális vagy, biztos el akarod venni a munkánkat. Miközben évtizedek óta ott él, évek, évtizedek, vagy akár ő már ott is született. Tehát egyre jobban érzik az Egyesült Államokban élő latin-amerikaiak a diszkriminációt, azt, hogy néznek rájuk. Még a republikánus szavazók is. Mert nincs ráírva ugye, hogy a Trump szavazó, csak az látszik rajta esetleg, ugye ez a mestiz vonások, tehát hogy a latin-amerikai. És ez az igazán veszélyes Trumpnak. Ez már közvéleménykutatásokban is kimutatható a latinok között, hogy nagyot csalódtak benne, mert ők is, tehát a republikánusra szavazó latinók egy része azt érzi, hogy sokkal rosszabb helyzetbe került, mint korábban, mert őt is negatívan, hátrányként érinti az, amit egyébként csak az illegálisok ellenében alkalmaznának. Tehát a latinó szavazó közösségben van egy népszerűségcsökkenés, ami nagyon fontos Trumpnak félidei választásoknál. Külön kezelendő a kubai szavazó közösség, most ugye, ez most nem témánk, de ugye Kubával is most élesedik a helyzet, tehát hogy azzal, hogy bánik majd Trump, ott az a floridai kubai közösségnél egy nagyon fontos lesz, megint csak a félidős választásoknál. És harmadik kategória azok a republikánus szavazók, akik nem latinók, egyszerűen csak nem tetszik nekik, ahogy ez zajlik. Tehát radikálisabbak ebben a kérdésben, mint mondjuk a legtöbb demokrata a migrációs kérdésben, de azért van egy pont, van egy határ, és nem feltétlenül tetszik nekik az például, hogy Minnesotában egyszerűen csak lelőnek valakit, jó, indokolták, hogy miért, de azért ez eléggé sántított. Tehát azért még nincs nagy veszélyben Trump elnöksége, mondjuk a félidős választásoknál esetleg elveszíti azon képviselői egy részét, akik többséget adnának neki, akkor kisebbségbe került, de rövid és középtávon, vagy ha mondjuk a következő választásokat nézzük, ami ugye egy két éven belül majd elkövetkezik, ott azért már gondolnia kell erre, hogy milyen képet mutat. Mindez lehet, hogy neki tetszik, lehet, hogy őt támogató maga mozgalom, ugye ez a Make America Great Again-nek alapvetően tetszik, de ahhoz, hogy Trump megnyerte az előző választásokat, és mondjuk megnyerje a következőt is, szükség van a maga mozgalomnál jóval bővebb bázisra. Olyan republikánusokra, akik azért inkább középen vannak, és a latinó szavazókra. És most ezekben a kategóriákban bizalomvesztés indul. Na meg az, de hát ez már nem ehhez kapcsolódik, hogy a külpolitikájában nem pont úgy jár el, ahogy ígérte korábban, tehát ez is a szavazó bázisában nem tetszik, hanem feltétlenül csak a belpolitikával és a gazdasággal foglalkozik, hanem Venezuela, Irán, Kuba is, Grönland, és meg ki tudja, mi lesz itt. Ezek inkább azt mondanám, hogy ez a sok tényező együtt lehet, hogy majd arra fogja sarkalni, hogy bizonyos változások legyenek ebben, és itt az ICE tevékenysége és a migráció kezelése, ez fontos tényező most is, és a jövőben is az lesz.
1: Kedves hallgatóink, az imént Lénárt Andrást, a Szegedi Tudományegyetem hispanisztikai tanszékének docensét hallották.
0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Legendák, tájak, emberek. Az Európa Rádió helytörténeti magazinja szerdán délelőtt 10 órától. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Önben is megfogalmazódtak már az alábbi kérdések? Biztos rendben van nálunk minden munkatűz környezetvédelmi oldalon? Ha kapnék egy hatósági ellenőrzést, minden rendben lenne és nem kapnánk bírságot? Ha baleset történne a cégünknél, nyugodtan maradhatnék, mint vezető, mert mi mindent megtettünk, amit a jogszabályok előírnak. Ha bármelyik kérdésre nemmel válaszolt, akkor javaslom, gyorsan keresse meg szakértő csapatunkat. Mérnöki Munkavédelem Kft. Eger, 2. Rákóczi Ferenc út 28. Telefonszám +36 30 073 36 36. E-mail cím orosz.ádám@mérnökimunkavédelem.hu. Mérnöki Munkavédelem. Forduljon hozzánk bizalommal!
0: Reklámot hallottak. 10 óra. Hírek az Európa Rádióban.
5: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Letette az esküt a Tisza kormány 16 minisztereket délután az országgyűlésben. Ezt megelőzően Magyar Péter miniszterelnök bemutatta kormányának tagjait. Az országgyülés előtt ismertették Sólyog Tamás köztársasági elnök átiratát a miniszterek kinevezéséről, amely szerint az államfő 2026. május 13-ai hatálya kinevezte a tárca vezetőket. Az államfő a Sándor Palotában kinevezési ünnepségen adta át a kormány 16 miniszterének a megbízó levelet. A Tisza kormány a nemzeti és nem a miniszterelnök szolgálója lesz. A kabinet olyan miniszterekből fog állni, akik a saját területükön már bizonyítottak, és akik képesek az első naptól fogva döntéseket hozni, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlés ülésén mondott beszédében. A kormányfő egyenként bemutatta a tárcavezetőket, ismertetve az előttük álló feladatokat. Elmondta azt is, a Tisza kormány működése csapatmunka lesz, világos felelősségi körökkel és nyilvános döntésekkel, mert csak így lehet visszaállítani az államba vetett és az utóbbi években elveszett bizalmat. Az egészségügyi, az igazságügyi, az oktatási és gyermekügyi, valamint a pénzügyi tárca vezetői vétójogot kapnak a kormányzati döntéshozatali mechanizmusban. Ezt szintén Magyar Péter miniszterelnök mondta kedden a parlamentben a tárcavezetők bemutatásakor. Magyar Péter arról beszélt, hogy csúcsminisztériumok helyett áttekinthető szaktárcákat alakítanak ki, minden kiemelten fontos területnek önálló minisztériuma vagy államtitkársága lesz. A minisztériumok felsorolása egyben a prioritásainkat is kijelöli, jelentette ki. A miniszterek egyenragú partnerek, de vannak olyan tárcák, illetőleg szakterületek, amelyek kulcs szerepet játszanak a rendszerváltás folyamatában. Az egészségügyi, az igazságügyi, az oktatási és gyermekügyi, valamint a pénzügyminisztérium az a négy tárca, amelyek előtt a legnagyobb, a legnehezebb és a legösszetettebb feladatok állnak. Jelenleg nincs engedélyezett gyógyszer vagy vakcina a hantavírus ellen, erősítette meg az Európai Gyógyszerügynökség közleményében. Az Európai Unió gyógyszerfelügyeleti hatóságának szerepét betöltő ügynökség tájékoztatásában mindenekelőtt emlékeztetett, Az eddig rendelkezésre álló bizonyítékok alapján az Európai Betegség Megelőzési és Ellenőrzési Központ nagyon alacsonynak minősíti a fertőzés kockázatát az európai általános népesség körében. A jelenlegi vírusfertőzések során azonosított hantavírus, andoki vírustörzse az egyetlen, amelyik emberről emberre terjed. A fertőzés átadása azonban általában szoros, hosszabb távú kapcsolatot igényel. Az ügynökség aktívan figyeli a Hondius óceánjáróhoz kapcsolódó hantavírus járványt, együttműködve más uniós szervezetekkel. Vészhelyzeti munkacsoportján keresztül készen áll arra, hogy támogassa a hantavírusok elleni vakcinák és terápiák fejlesztését. Az Ipoly középső völgyének összehangolt turisztikai fejlesztését indítják el a magyar-szlovák határ térségében. A program célja, hogy az eddig elszórtan működő gyalogos, kerékpáros és vízi attrakciókat egységes, jól bejárható aktív turisztikai hálózattá kapcsolja össze. Erről a projektgazda Ipoly Völgye Európai Területi Társulás igazgatója tájékoztatta az MTI-t. Sándor Ildikó közölte, összekapcsolják és kitáblázzák a gyalogos, kerékpáros és vízi útvonalakat, egységes pihenőhelyeket és szolgáltatási pontokat hoznak létre, valamint kialakítják a hosszú távú működést biztosító közös üzleti és menedzsment modellt. Az igazgató a konkrét fejlesztések között sorolta a Varsányi tábító körüli kalandösvényt, a Párizs-patak völgyét, a Nógrád-Szakáli kálváriával összekötő panorámautat, az Ipolynyéki őrhegyi tanösvény megújítását interaktív elemekkel, vulkánparkkal és kilátóval. A víziturizmus fejlesztése mobil kikötők, útbaigazító táblák és eszközök beszerzésével valósul meg. Sándor Ildikó kitért rá, hogy az Ipoly-menti dombvidék és völgyek kedvező adottságokkal rendelkeznek a természetjárás, a kerékpározás és a vízitúrázás számára.
0: Az időjárásról.
5: Ma napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, de a gomolyok főképp délután időszakosan jobban összeállhatnak. Kisebb zápor az északkeleti harmadban várható, másút csapadék nem valószínű. Az északnyugati-nyugati szelet nagy területen élénk, néhol erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 15 és 20 fok között alakul.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: legendák, tájak, emberek. Az Európa Rádió helytörténeti magazinja.
1: Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat, Béli Katalin, szerkesztő riporter vagyok. Május 11-én ünnepeltük Miskolc városnapját. Az ezt megelőző hétvégén gazdag programok várták a városlakókat. A Herman Otto Múzeum Miskolc galériájában megnyílt a 30. Miskolci Grafikai Triennálé. A nap programja átfogó képet ad a grafika világáról. Május 9-én délelőtt 65 a Magyar Művészi Grafika 65 éve Miskolcon címmel saját gyűjteményi anyagra támaszkodva átfogó betekintést adó kiállítás nyílt a Magyar Művészi Grafika utóbbi 65 évéről, 65 kiváló alkotó, köztük az eddigi 29 nagydíjas munkáin keresztül. A fontosabb és adott korszakokra jellemző grafikai technikák, stílusjegyek és meghatározó alkotók bemutatásával tisztelegnek a műfaj előtt. Ez a tárlat a Herman Otto Múzeum főépületében a Görgei utcában látható. A kiállítást követően a galéria Rákóczi házában a Miskolci Grafikai Triennálé 2026 kiállítás megnyitóra várták a közönséget. Az Országos Grafikai Biennálé 1973-ig volt biennálé, 2008-tól Miskolci Grafikai Triennálé, a sokszorosító grafikai művészet országos reprezentatív szemléje, amit 1961 óta rendeznek meg Miskolcon. A kiállítás fő kezdeményezője Feledi Gyula, Miskolcon élő képzőművész volt, ugyancsak ő indítványozta a Miskolci Grafikai Műhely megalakítását, amelyben Csohány Kálmánnal, Kondor Bélával, Kass Jánossal, Lenkei Zoltánnal, Reich Károllyal, Kunternővel, Würz Ádámmal és még másokkal dolgoztak együtt, ezért nevezték

0: Miskolcot a grafika fővárosának. Tevékenységük révén a magyar grafika rövidesen nemzetközi szintre emelkedett. Ennek a grafikus nemzedéknek természetesen nem kizárólagosan csak nekik adott lehetőséget az induló biennálé. Mint hogy a városnak akkor még nem volt egy ilyen nagyszabású országos tárlat befogadására alkalmas kiállítóhelye, az első és a harmadik miskolci országos grafikai biennálét a Miskolci Nemzeti Színház társalgóiban rendezték meg. A másodikat a Herman Otto Múzeumban, és csak 1967-re a negyedik biennálira készült el a Miskolci Galéria kiállítóhelye a Dériné utcában, a mai játékszín helyén. A biennálé nagydíját a 15. országos grafikai biennáléval bezárólag, amely 1989-ben volt, Borsodabolyai-Zemplén megye tanácsa adományozta, azután Miskolc város önkormányzata. A kiállítás sorozat elnevezését 2008-tól grafikai triennáléra módosították. Az idei tárlatra 700 körüli alkotás, mintegy 200 alkotó munkája került a zsűri elé. A kiállításra 69 képet válogatott be a szakzsűri. Átadásra került a Herman Otto Múzeum, a Magyar Elektrográfiai Társaság, a Magyar Grafikus Művészek Szövetsége, a Ceredi Nemzetközi Művésztelep, a Szabadkész Galéria és Művésztelep, a Nalorsz Grafika Kft., a Kovács Tamás díj, valamint a Hajagos Imre díj, a Kulturális és Innovációs Minisztérium és a Magyar Művészeti Akadémia kitüntetése. Miskolc város önkormányzata nagydíját Miklós Kelemen kapta. Kedves hallgatóink, most következő összeállításunk a 30. Miskolci grafikai triennálén készült, ahol zsúfolásig telt a Rákóczi Ház kiállító terme. A megnyitóról elsőként Kákóczki Andrást, a galéria vezetőjét hallják.
1: Ennek a rendezvénynek a kitalálója, elindítója Pedeki Gyula volt. Ugye a galéria az 67-ben alakult is, és én úgy gondolom, hogy ennek az eseménynek, a biennálénak nagyon fontos szerepe van. Azért ez a 30. jubileumi esemény egy kis emlékezésre is ad okot. Ugye voltak olyan intézményvezetők, Lusza Árpádné, Éva, Dobrik István, Bán András, akik nagyon sokat tettek ezért a triennáléért, vagy olyan külsős kurátorok, sajnos már nincs közöttünk, Sukka Magdolna, Lévi István, szintén Bán András, vagy ugye korábban elég jelentős volt a nemzetközi csoportos tárlatok is. Ennek a triennálénak nem csak az országos sokszorosított grafikai seregszeme volt, hanem határainkon túl is, és nem csak a magyar alkotók jelentek meg, hanem a szlovák, román alkotók művei is ezen a tárlaton. Hát elérkeztünk ehhez az ünnepi alkalomhoz, és nagyon szépen köszönöm, hogy ez a néves katalógus létrejött Pónya Ábelnek, a katalógus előszavát írunk művészettörténészeknek, és legfőképpen fiataloknak, középgenerációnak és idősebb alkotóknak, akik úgy gondolták, hogy újra vagy először jelentkeznek itt Miskolci grafikai triennálén.
0: Kákóczki András, a Miskolci Galéria vezetője, nagyon fontos számok jellemzik ezt a triennálét.
2: Hát ugye 30. 1961-ben épült, 65 éve indult el, tehát többszörös jubileum a Miskolci Grafikai Triennálé, és úgy én gondolom, hogy amit úgy próbáltam is a köszöntőbeszédemben kifejezni, hogy ez nem egy egyszerű képzőművészeti esemény díját adó kiállítás, hanem már maga is egy intézmény. Hisz történetileg hamarabb indították el Feledi Gyuláék és az akkori Miskolci és országos grafikus művészek, hamarabb indították, mint ahogy a galéria létrejött, ez 67-ben jött. Azt is mondhatnám, hogy a triennálé induló és nagyon sikeresen induló, 60-as években induló esemény sorozata generálta azt, hogy lett Miskolci galéria, vagy ahogy az az nagy épület, amiben most itt a Rákóczi Házban állunk. Tehát ha történetileg nézzük, akkor ez egy olyan eseménysor az, ami több rendszert, de azt mondhatnám nagy szavakat, hogy a magyar társadalmat kulturálisan támogatja, kulturális élményt nyújt több rendszeren át, és nagy nehézségek árán is. Tehát én úgy gondolok egy ilyen eseményre, triennáléra, kiállítássorozatra, amely nem csak az embereken, intézményeken, város-ország határon lép túl, hanem időben is nagyon fontos. És most hirtelen erre gondolva a Miskolc városa ezzel a triennáléval a 60-as években a képzőművészet területén kilépett az országos szintére, sőt az ország határon túl. És én úgy gondolom, hogy nekünk most nem sikerült nemzetközi csoportos tárlatokat idehozni, nem is nagyon terveztük ezeket, de az is nagy eredmény, hogy ezt fent tudjuk így tartani, és egy ilyen triennálére az országos és a határon túli grafikával foglalkozó képzőművész szakma igenis megmozdul, bead fiataloktól, középgeneráción át az idősekig. És ahogy látod, a megnyitó is elég népünnepé, tehát sokan voltunk, és köszönet a díjalapítóknak is, mert ők is fontosnak érzik, nem csak az állami és nagy intézmények, hanem magánemberek is.
0: Még egy szám, hogy 700 munka, 230 igen. valamennyi alkotó.
2: És hát, 69 alkotónak a munkái
0: igen,
2: láthatók.
0: Hát ezek tükrözik, ezek a számok, hogy mekkora az érdeklődés a triennál iránt.
2: Igen, nagyon nagy, és én nagyon örülök a fiataloknak, ugye ez egy lehet egy első lépcsőfok felfele, egy első megmérettetés, ahol egy elég jó kis csapatba kerül be az ember, ha itt ki tud állítani. És ugye nem beszélve arról, ami nagyon fontos, hogy katalógus is készül, és az intézményi szinten is fontos, hogy katalógust is, és egy elég szép reprezentatív katalógus, sőt katalógusokat szoktunk erre a jubileumra kiadni, hogy abban is szerepelnek ők, és így mégis, tehát egy megjelenés, egy kiemelt reprezentatív eseményen való, kiállításon való megjelenés, és utána talán jobban sikerül az egyéni boldogulás is.
0: Gál József Munkácsi díjas képzőművész tulajdonképpen a grafika történetéről beszélt itt nekünk a megnyitóban, aminek az evolúcióját mondta el. Nehéz ezt most szó szerint visszaidézni, de én arra kérném, hogy a mostani grafika helyzetét próbálja meg jellemezni, benne megmaradt az a meghatározás, hogy nincs fejlődés, hanem fluktuációban.
3: Igen, hát az egészben az az érdekes, hogy a grafika az egyszerre alapfundamentum, ez azt jelenti, hogy most ugye a sokszorosító grafikáról beszélünk, de hogyha belegondolunk, hogyha maga a jelhagyás, a nyomhagyás, a rajz, ugye mindegy, hogy szobrászról van szó, festőről, vagy akár tényleg az, aki grafikára koncentrál, az, hogy nagyon erősen stilizálni, absztrahálni, redukálni, jellé alakítani a világot, az egy nagyon magas szintű absztrakció, és az már igazából a grafikánál, és közte még a sokszorosított grafikára is nagyon jellemző, és megmondom, hogy miért fontos mindez, mert valahol a fundamentumát adja a dolgoknak, vagyis ott nincs annyira félrebeszélés. Lehet, hogy lágy a grafika, szfumátos, több rétegbe nyomtatott, festői, de akkor is azáltal, hogy nyomtatott dúc, klisé szűrőn keresztül megy, sokkal konkrétabb, és itt van a nagy csavar, hogy a konkrétsága ellenére nagyon elvont, mert mégis egy nyomatról van szó. Ha belegondolunk, akkor még azt is merem mondani, hogy hiába sok-sokféle anyaggal dolgoznak, mégis a végeredmény sokszor eszenciális és anyagtalan, vagy az anyagtalanságnak egy olyan fajta konceptuális dologgá válik, ami egy kiinduló pont lehet. Én több műfajban dolgozom, ugye szobrászkodom, festek is, de tudom, hogy a rajz és a grafika az rákényszerít a tiszta beszédre.
0: Talán ez az alap, nem?
3: Igen, ez egy, azért mertem mondani, hogy szinte fundamentuma, mert ha visszamennék az őskori barlangfestészetig, használtak sablont, a kezüket is fújták, vagyis hogy grafika-e vagy festészet, ugye mindenki mondja, hogy barlangfestészet, rajz. Kiderült, hogy ilyen olyan csonkokat, meg olyan dolgok, nagyon erős a vonalkultúra. Használtak sablonokat, használtak lenyomatot. Úgyhogy elképesztő, hogy ugye, hogyha azt mondanák, hogy összművészet, akkor már ott a grafika az, ami a lényegi alapot adja, ami összetesz. És az, hogy sokszorosított, ahogy kezdtek sablont használni, és mi a sablon? Egy olyan sziluett, egy olyan keret, egy olyan reduktív dolog, ami már egy koncentrátum. És itt kezdődik maga a grafika, hogy valaminek ami most mindegy, hogy egy világképet fejez ki, mindegy az, hogy egy lírai dolgot, mindegy az, hogy valami teljesen rejtett, tudattalant akar felhozni. Ez mind-mind-mind a tiszta jelbeszéd által a legjobb kommunikáció. Azért nem véletlen az, hogy a hieroglifa, a képírás, a kalligráfia, a sok egyéb, az is ebbe a kategóriába tartozik. Na most jelen pillanatban az, hogy sokszorosított-e vagy nem, ugye régen a szerialitás nagyon fontos volt, és hogy ugyanazt lenyomtatni. Ez a hagyományos réckarcnál, litográfiánál, szitanyomatnál. Most megjelennek azok a művek, amit a megnyitóban is mondtam, hogy lehet, hogy ez csak a kialakításnak egy fázisa, hogy akár tovább lehet folytatni, másképp lenyomtatni, másképp összerakni a ducokat, másképp használni a rétegeket, sok egyéb, sorolhatnám, ahány munka, annyiféle műforma. Úgyhogy ez egy nagyon gazdag kiállítás ilyen értelemben. Sokan ezért nem is értik, hogy ez is sokszorosított grafika, meg az is ebbe a kategóriába tartozik. Igen, mert ahogy mondtam, a mennyitőben ez olyan, mint egy ilyen lüktető, fluktuáló folyamat, hogy van, aki ebbe nyúl, abba nyúl, utána inspirációt lát egy technikában, és a technika által egy teljesen új útra tér rá.
0: Itt a miskolci, eredetileg biennálét, most már triennálét, a magyar képzőművészeti térképen hol lehet elhelyezni? Ön is volt itt nagy díjas.
3: Hát amikor én elkezdtem, ugye én először Kondor díjas voltam 85-ben, ha jól emlékszem, és 91-ben voltam nagy díjas, meg előtte egy szerepeltem folyamatosan. És az az igazság, hogy a grafika, főleg már a 80-as évek közepén, az egy olyan mozgékony műfaj volt, ahol merészebb volt, még merem mondani, hogy lét és társadalom kritikai szempontból is sokkal merészebb volt, mert ugye a festészetben, szobrászatban a reduktív elvontság, a teljesen absztrakt, monokróm, olyan típusú festészet volt, ahol a nagy vívmány az volt, hogy merjünk absztraktok lenni. A grafikánál meg az, hogy merjünk reflektálni az életünkre.
0: Na most nekem eszembe jutottak a plakátok. Például. Hát azok is grafikai alkotások.
3: Hát most gondoljunk bele, hogyha a legnagyobb grafikust és festőt nézzük, Toulouse-Lautrecet, ugye a Moller Rouge-i plakátjait nézzük. Szóval a megnyitó elején is mondtam azt, hogy ugye, hogy a reformáció idején a falmetszetek szinte röplapként működtek, mint valami szamizdat, vagy az, hogy éppen a hatalmat kifejező díszkiadású falmetszetes könyvek, ugye egyházi könyvek, misekönyvek, iniciáli, a kézi rajzolatú kódexek után ugye megjelent a nyomtatott könyv és adnak az illusztráció. Szóval az alkalmazott műfajban is nagyon fontos volt a sokszorosítás. Jelen pillanatban, hogy ilyen a digitális technika miatt ennek a jelentősége, én úgy mondom ezt, hogy áttevődött egy teljesen művészeti, esztétikai szintre, és erre mondom, hogy önreflektív, hogy a grafika a saját múltjára is reflektál, vagy azokra a nyomtatechnikai megoldásokra, hogy az milyen életérzést, milyen korszellemet diktált. Ugye, ha belegondolunk, amikor én gyerek voltam, akkor a Népszabadság és egyéb folyóiratnál fotó adalékok, azok ilyen nagyon durva raszterre készültek. Én is játszottam az, hogy ezt fölnagyítva, vagy nagyítóval néztük, hogy valójában absztrakt ilyen kis pöttyök és különböző találkozások, a maga a raszter. És hogyha itt most körülnézünk, akkor a rasternek ez az ilyen retro megfelelői, vagy újra felfogása jelentkezik, és közel megyünk, ott vannak nagy fametszetek, az manuálisan ki van metszve, haránduccal, meg nagyon sok, szóval körtefából, gyümölcsfából, egyéb nagyon jó minőségű, vagyis a leghagyományosabb módszerrel kimetszenek egy lényegében egy reprodukció jellegnek hit munkás. Szóval itt van egyfajta, mondhatom azt, nem az, hogy megtévesztés, hanem az az érzékiség, hogy az ember hogyan próbálja a látható világot konzerválni, megjeleníteni, absztrahálni, és ez mind egyfajta esztétikai üzenet is egyben.
0: Akkor megismételném a kérdésemnek azt a részét, hogy a Miskolci Triennálé hol helyezkedik el a magyarországi képzőművészeti térképen. Mondjon nekünk valami jót, mert hát remélem, kell a Miskolci lelkünknek.
3: Ez annyira jó érzés, hogy az, amikor a 80-as években egy nagyon fontos fórum volt, a városnak is ilyen ünnepélyes nap, én emlékszem rá, hogy nagy zsibongás volt, hogy ez, mintha most kezdene feléledni.
0: És nagyon sok a fiatal, én ennek nagyon örülök.
3: És hát megnézzük, hát mondjuk most mennyire volt szerepe, mint zsűritag, de hát az van, hogy a grafika újra elkezd virágozni, és ez a fiatalok által, hogy a grafika felé fordultak, annak ellenére, hogy az új médiák által, meg a digitalizmus által, meg az internet, meg az AI, azt gondolná, hogy mindenki ráborul a mobiljára és a különböző mindegy laptopjára és akármire, ami attól függ, milyen van neki, vagy mindegyikre, és hogy nem manuálisan nem dolgozik. És nagyon jó érzés az, hogy a manualitás nem tűnik el a gép ellenében, de viszont a gépiességre reflektálnak pozitív és negatív módon egyaránt, és felhasználják, kihasználják, hasznosítják.
0: Kedves hallgatóink, rövidesen folytatjuk összeállításunkat a 30. Miskolci Grafikai Triennálé megnyitójáról.

0: Legendák, tájak, emberek. A vidék meséi. A vidék meséi.
1: Folytatjuk összeállításunkat, amelyben a 30. Miskolci Grafikai Triennálé megnyitóját idézzük. Kunya Ábelnek hosszú ez a nap, de gondolom, hogy az előző hetek is hosszúak voltak, hiszen a Miskolci Herman Otto Múzeum részéről kurátora, a katalógus szerkesztője, a kiállítás rendezője volt, tehát egy hosszú folyamat végén vagyunk, egy sikeres folyamat végén.
2: Hát tényleg hosszú folyamat volt. Hát szokás szerint azért, aki egy picit a kulisszákat ismeri, az tudja, hogy maga a triennálénak a szervezése az jóval a triennáli előtt egy-másfél évvel kezdődik. Tehát amikor ez az egész a mai napban kulminálódó eseményeket elindítottuk, itt ugye elsősorban még nagyon fontos kiemelünk Madarász Györgyinek a munkáját, aki együtt él a triennálival már nagyon régóta, és lelke a szervezésnek. Tehát maga a felhívás elindítása az egy jó másfél évvel ezelőtt volt, illetve akkor már tudtuk, hogy különleges alkalomra készülünk. Itt aki figyeli esetleg a plakátokat, vagy az információs felületeket, két száma, 30-65, amit úgy kiszoktunk hangsúlyozni. Az egyik az a 30. alkalom, tehát ez egy ilyen kerek, szép jubileum a triennálénak, ami biennáléként indult 61-ben, és hát most a 26-os, 30. alkalom, pont 65 évvel a kezdetek után kerül sorra, úgyhogy igyekeztünk ezt valahogy méltó módon megünnepelni, és hát maga ez a hosszú folyamat azt is jelentette, hogy a nagyon jelentős grafikai gyűjteményét a Herman Otto Múzeumnak és a Miskolci Galériának tüzetesen átnéztük a kollégákkal, és az volt az elhatározás lényege, hogy ne csak a hagyományos szabad beadásos tárlatot lássák most a nézők, hanem mutassunk egy összegzést a magyar modern kortárs grafika, a művészi grafika egyik nagy gyűjtőpontja Miskolc, és az egyik, én azt gondolom, hogy két gyűjtemény egyike az országban, ami valóban be tudja mutatni bármikor a magyar grafikának a történetét.
1: Na most igazítsuk el a hallgatókat. Igen. Ez a kiállítás, ez a Görgei úti főépületben látható a múzeum központjában.
2: Így van, tehát ez is egy szép szimbólum, az első biennálé az a Herman Otto Múzeum épületében indult, nem abban, amiben most van a múzeum, de a múzeum égisze alatt került sorra az első biennálé, és a múzeum főépületében látható ez a visszatekintő tárlat, ami a 30 nagydíjas munkái mellett további 35 fontos grafikust, és nyilván a teljesség igénye nélkül, hiszen még számtalan olyan nagyszerű művész van, aki ezen a kiállításon nem szerepel, de szimbolikusan 65 grafikus munkáin keresztül meg lehet ismerni a magyar grafika történetnek az utolsó 65 évét.
1: Na most akkor pattanjunk át ide a Rákóczi házba, itt ülünk a nagy kiállítóteremben, és ahogy Gál József mondta, nagyon-nagyon változatos technikákat látunk. Hogyan alakult a zsűri munkája, hogyan alakult a kiválasztás?
2: Igen, a zsűri az már hosszú évek óta, tulajdonképpen ez a harmadik olyan alkalom, amikor a két zsűri, az első válogató zsűri után a helyszínen, Miskolcon van a díjzsűri. Az utóbbi időszakban ez úgy alakult, hogy a díjzsűri is válogató zsűri egyben, tehát a valóban fizikálisan beérkezett munkákból ők még tovább válogatnak, így alakul ki az a szűkebb kör. Jelen esetben 69 művész alkotásai láthatók ezen a szabadbeadásos tárlaton, akik közül szintén a díjazottak is kikerülnek.
1: És ha jól emlékszem, valami 700 munkából válogatták ki.
2: Így van, tehát több mint 230 művész 700 valahány munkájából. Hát a pontos számot nem tudom megmondani, mert itt a sorozatok kapcsán ugye ez mindig egy kérdés, hogy ez most egy vagy kettő vagy három munkának számít, de 100 fölötti alkotás 69 művésztől. És hát itt szó esett a változatosságról, itt egy nagyon érdekes dolgot figyeltünk meg, már a korábbi években is ez valamennyire látszódott, de fogják látni a látogatók, hogy szinte reneszánszát élik a hagyományos grafikai technikák. Tehát ahelyett, hogy az történt volna, hogy a komputer grafika tönkreteszi a grafikát, tehát egyáltalán ez nem történt meg, hanem egész egyszerűen az egyik eszközeként beépült a grafikai gondolkodásba, és pláne a nagyon sok fiatalnak, akiknek örülünk, hogy részt vesznek, és sok díjazott is kikerült a fiatal művészek közül, nagyon-nagyon nagy százalékban a hagyományos kézi technikákat újítják fel, szabják egy kicsit a saját stílusukra a technikai megvalósítást is. Úgyhogy tulajdonképpen én azt mondhatnám, hogy akit érdekel a grafika Magyarországon, és hát ugye ez nem csak egy miskolci ügy, az most augusztus 9-ig legyen szíves, látogassa meg Miskolcot, sok más dolog mellett nézze meg a grafikai kiállításokat, mert erről a műfajról egy napra kész és nagyon magas színvonalú képet tudunk most mutatni. Hála a múzeumnak, hála a galériának, és hát annak a sok évtizedes munkának, amit mindenki ebbe beleölt, hogy ez ne egy leálló, lezárt folyamat legyen a triennálék sorozata, hanem az első 65 év, az első 30-al, és már a 31-kel 3 év múlva folytatjuk.
1: Nem beszéltünk még a katalógusokról, talán zárjuk ezzel a beszélgetésünket, hiszen nagyon szép kiadványok születtek.
2: Hát ennek is nagyon örülünk, hogy ugye a támogatások meg a lelkesedés, tehát itt azért remek kollégák vannak a múzeumban, a műtárgyfotózástól kezdve számtalan dologban van egy olyan háttér, ami hozzásegít minket ahhoz, azon kívül, hogy a Nemzeti Kulturális Alap és a Magyar Művészeti Akadémia is fontosnak tartja ezt az eseményt, tehát a katalógusok megjelenése ezek nélkül, a belső erőforrások és a külső támogatók nélkül nem lett volna lehetséges, és valóban most két katalógussal készültünk, ugye az egyik, ami a rendszeresen megjelenő a törzsanyag katalógusa, és hozzá az 1-től 29-ig éveket tartalmazó 65-ös katalógus, 65-ös című katalógus, ami egy kis magyar grafika történet.
1: A számos díj közül Miskolc város önkormányzatának nagy díja nyom legnagyobb súllyal a latban ezen a grafikai triennálén. Ezt Miklós Kelemen kapta, egy fiatal ember. Most ide hívtam az ön alkotása elé, ami tulajdonképpen itt a Rákóczi Ház kiállító termében a úgymond főhelyen van. Én arra kérem, hogy beszéljen magáról és beszéljen erről a műről.
3: Én Miklós Kelemen vagyok, 2 éve diplomáztam a Képzőművészeti Egyetemen, és ez volt a diplomamunkámnak az egyik része, mert ez egy 2 részből álló sorozat. Ugye ezen a képen 9 lap, tehát az egy kép a 2 részből álló sorozatban 9 lapból áll össze, és mindegyik lap egy picit más szögből jeleníti meg ugyanazt a témát, ami egy még be nem fejezett szobornak a váza, amit egyébként próbáltam úgy megjeleníteni, hogy úgy legyen, aki észreveszi, hogy ez egy szoborváz, meg esetleg, hogy mit ábrázol az a szobor, meg legyen, aki nem is veszi észre, tehát nem akartam ilyen nagyon direkt irányba elvinni. Az volt ennek a munkának az születést adó gondolata, hogy diploma előtt néhány évvel meghalt nagyapám, és ő szobrászművész volt, köztéri szobrászművész, Tóth Béla, és az ő köztéri munkásságát akartam valahogy az én, ugye kevésbé, ugye nem köztéren megjelenő munkásságommal, és nem 3 dimenzióban megjelenő munkásságommal valahogy összehangolni. Én több munkámban is foglalkozom ezzel, hogy a 3 dimenzió és a 2 dimenziónak a átmeneteivel, és ezért is van ezen a képen, hogy úgy van megjelenítve ez a tárgy, mert ugye ez még szobornak nem mondható, hogy mindenképpen egy kicsit más szemszögből van. Tehát mégis valahogy kiadja az összképet, de mint ahogy a látásunk is, ugye nem egyszerre nézünk rá valamire, hanem hogy ugrál a szemünk, hogy különböző nézőpontokból fogadjuk be, és aztán az agyunk ollóz össze a látványt.
1: Miért pont grafika?
3: Hát ez egy jó kérdés. Engem nagyon-nagyon vonzanak a manuális technikák, és szerintem nagyon fontos, hogy a mostani iszonyatosan eldigitalizálódott világban, ahol minden nagyon gyorsan történik, egy ilyen meditatívabb, lassabb folyamatnak is helyet adjunk. És a grafika az szerintem talán akár az egyik ilyen piszmogósabb, legmanuálisabb képalkotó eljárás.
1: Mondja ezt hány évesen?
3: 26. 25, bocsánat.
1: Hát nem valamiféle visszafordulás ez a régi technikákhoz? Hogy érzik fiatalon is ennek a gyors időnek a romboló hatásait, netán?
3: Abszolút, 100%. Igen, szerintem ez teljesen mértékben egy visszafordulás, és én igazából az egész életem, szóval az élet filozófiámban, ugye ami még nem olyan hatalmas alapokra épít, ott a digitalizált világtól, meg a technológiától próbálok eltávolodni, és inkább a... Mert ugye ez a felgyorsult digitális világ nagyon gyorsan elvisz minket az eredményre. És hogyha úgy gondolkodunk, tehát egy ilyen kapitalista keresztrendszerben úgy gondolkodunk, hogy az eredménye fontos, és ugye amit ugye utána értékesíteni tudunk, akkor ez egy jó dolog. Viszont ha úgy gondolkozunk kicsit, hogy a folyamat a lényeg, és a munka, és a belefektetett energia, akkor igazából azt veszi el tőlünk azt, hogy mindennel olyan hamar készen állunk. Tehát lehet, hogy igazából ha a munkát értékeljük jobban, és nem az eredményt, akkor sokkal többet ér egy ilyen analóg technológia, mint egy sokkal gyorsabb technológia.
1: Azt mondta, hogy 2 éve végezte az egyetemet. Hogyan teltek ezek az első önálló alkotói évei?
3: Én ilyen szempontból nagyon szerencsés vagyok. Én a Corvin rajziskolában vagyok rajztanár, én felnőtteket tanítok rajzolni. Ez egy csodálatos munka. És egyébként azt is... Tehát egyelőre még nem találtam helyet az alkotóművészetemben arra, hogy embert ábrázoljak. Még ugye voltak próbálkozásaim, de nem feltétlenül volt az az irány, amit én vittem tovább. Viszont így, hogy ugye emberábrázolást tanulhatok tanulmányi rajzolás keretei között, így ezt a praxist meg a rajzolást is tudom gyakorolni, ami csodálatos.
1: Mi a jövőképe, mennyi kiállítási lehetősége van, hol szerepelt eddig?
3: Nincs olyan nagyon konkrét jövőképem, ami egy nagy mérföldkő volt nekem, hogy voltam kint nyáron Kínában egy nemzetközi művésztelepen, az nagyon csodálatos volt, bár ott kiállítani nem sikerült, ott van egy biennálé, ahova még nem kerültem be, de a művésztelepen voltam, úgyhogy ez egy nagy szakmai siker. Ugye egyelőre most ez a legnagyobb szakmai sikerem, tehát a Miskolci Triennálé. És hát szeretném folytatni, azban nem vagyok biztos, hogy feltétlenül a sokszorosító grafikát akarom nagyon továbbvinni, mindenképp valami analóg technológiát, de sokszorosító grafika azért nagyon műhelyigényes, és nehéz úgy dolgozni, hogyha az ember, ugye az egyetemen nagyon direkt hozzáférésünk van egy műhelyhez, és akkor ott lehet kísérletezni és próbálkozni, és ha valami nem sikerül, akkor az nem akkora tragédia. Viszont úgy, hogyha nincs embernek műhelye, és akkor van mondjuk 3 napja nyomtatni, az úgy kicsit nehezebb, úgyhogy lehet másfajta technológiákkal fogok dolgozni.
1: Hát én nagyon köszönöm, sok szeretettel és büszkén gratulálunk, és akkor ezek szerint következő triennál, én azt akartam mondani jövőre, de nem, 3 év múlva már az önálló kiállítását tekinthetjük meg a kamarateremben?
3: Hát ha minden igaz, akkor igen.
1: El lehet kezdeni dolgozni rajta serényen?
3: El is kell, az a tapasztalatom, hogy a kiállítás dátum, amint megvan, akár olyan messzinek tűnik, azon már el kell kezdeni dolgozni.
1: Nagyon köszönöm és gratulálunk magának.
3: Én is köszönöm szépen.
1: Kedves hallgatóink, elhangzott összeállításunk a 30. Miskolci Grafikai Triennálé megnyitóján készült. A tárlata a Miskolci Galéria Rákóczi házában augusztus 9-éig tekinthető meg. Köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő riporter Béli Katalin.
0: Legendák, tájak, emberek. Az Európa Rádió helytörténeti magazinját hallották.

0: vonatkozások. Az Európa Rádió magazin műsora szombaton és szerdán délelőtt 11 órától.
1: Kardiológushoz mentem, a szívemben egy szép szilánk, szétszakított rendesen, szívbalzsamot írt fel.

0: 11 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Történelmi léptékűnek nevezte a kormánya előtt álló munkát Magyar Péter miniszterelnök kedden az országgyűlésben. A politikus kormánya tagjainak bemutatásakor azt mondta, 2 évtized rombolását, megosztását, lemaradását és bizalomvesztését kell helyrehozniuk úgy, hogy közben Magyarországot újra működő, élhető és önmagában bízó országgá teszik. Nem állítjuk, hogy nem fogunk hibázni. Fogunk, és ha hibázunk, el fogjuk ismerni, fogalmazott, arra kérve a képviselőket, javaslataikkal, kritikáikkal és a valós problémák felmutatásával segítsék a kormány munkáját. Magyar Péter arra kért minden magyar embert, bármely pártra szavazott, hogy kísérje figyelemmel a kormány munkáját, kérje számon, vitatkozzon vele, és szóljon, ha letér arról az útról, amelyen most közösen elindulnak. Magyarország minden magyar ember közös otthona, a most megalakuló kormány pedig minden magyar ember kormánya lesz, hangsúlyozta. Május 15-től indul az Agrárium 2026, a KSH több tízezer gazdaságot érintő országos adatfelvétele. Az összeírás a teljes agrárszektort érinti, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. Az adatfelvétel fókuszában a földhasználati, állattartási, illetve a trágyázással, az állattartás épületeivel, a borszőlő termesztésével és a munkaerővel kapcsolatos kérdések állnak. A július 15-éig tartó összeírás során a KSH a magyar mezőgazdaság szerkezetéről, a földhasználattól az állatállományig gyűjt naprakész információkat. A hivatal az összeírást országszerte mintegy 52 000 egyéni gazdaság és 14 000 gazdasági szervezet bevonásával hajtja végre, és a folyamatnak 3 szakasza lesz. Május 15-e és június 15-e között kötelező online kitöltés lesz a gazdasági szervezeteknek és a kiemelt egyéni gazdaságoknak. Május 15-e és 31-e között lehetőség lesz az online kitöltésre a nem kiemelt egyéni gazdaságoknak. Június 1-e és július 15-e között pedig az online kitöltés lehetőségével nem élő, nem kiemelt egyéni gazdaságokat fényképes igazolvánnyal és tablettel rendelkező összeírók keresik fel. Országos és nemzetközi szinten bővíti segítő kör elnevezésű programját a Szülőkháza Közhasznú Alapítvány, az állami gondoskodásban élő gyermekek, a nehéz élethelyzetben élő családok, valamint a sérülékeny közösségek támogatása érdekében. A program lényege, hogy helyi közösségeket, civil szervezeteket, önkénteseket, cégeket és szakmai partnereket kapcsoljon össze egy olyan támogatóhálózatban, amely hosszú távon képes segítséget nyújtani a gyermekek és családok számára. Jelenleg többek között Győrött, Budaörsön, Érden, Diósdon és Szerencsen működik segítőkör. A támogatások között szerepelnek szemüvegész szemvizsgálati programok, higiéniai támogatások, nyári táborok, kulturális és közösségi események, mentorprogramok, valamint a Mi Hangunk Szabad Egyetem programjai. A segítőkörhöz magánszemélyek, cégek, szakemberek és önkéntesek jelentkezését várják. A támogatás történhet önkéntes munkával, mentorálással, élményprogramok felajánlásával, szakmai szolgáltatások biztosításával, tárgyi vagy pénzbeli adományokkal. A Tatai Öregtó partján rendezik meg július 18-án a Paratriatlon világkupát és a triatlon hazai történetében először az Elit Európa kupa futamot, mondta el a Magyar Triatlon Szövetség főtitkára. Szegedi Attila hozzátette, a város 2026-ban 3. alkalommal ad otthont a Paratriatlon VK-nak, és a szövetség már a következő évi lehetőséget is megpályázta. Kedvező döntés esetén a Los Angeles-i paralimpia kvalifikációja Tatán kezdődhet el. Borankai Péter, a Magyar Triatlon Szövetség paraszövetségi kapitánya a verseny különlegességeként kiemelte, hogy az ép és a parasportolók együtt versenyezhetnek. Az Elit Európa Kupa futamra, amely már az olimpiai kvalifikáció része, több mint 20 országból várnak versenyzőket.
0: Az időjárásról.
1: Ma napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, de a gomolyok főképp délután időszakosan jobban összeállhatnak. Kisebb zápor az északkeleti harmadban várható, másútt csapadék nem valószínű. Az északnyugati-nyugati szelet nagy területen élénk, néhol erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 15 és 20 fok között alakul.
0: Európa Rádió híreit hallották.

Kráter kiadó 25 éve áll a magyar nemzet szolgálatában. Vas Albert kötetei mellett megjelenteti Németh László, Kosáriné Réz Lola, Székely Mózes és Gyurkovics Tibor életművét, valamint az egyetemes keresztény és a magyar nemzeti értékeket közvetítő könyveket. A 35 kötetes aranyrök sorozata a kommunista diktatúrákban betiltott vagy mellőzött íróknak ad nyilvánosságot. Vas Albert számos regénye hangos könyvben is hallható. Tekintse meg kínálatunkat a www.krater.hu honlapon, és adja le rendelését a kráterkukac.kráter.hu címre.

0: reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
1: Köszöntöm Önöket! Mai magazinunkban Vas Albert Elvész a nyom című regényét hallgathatják meg, amely a Kráter kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Szersény Gyula, Jászai Mari díjas színművész előadásában hallják.
2: Ranáéknak már két alkalmazottjuk volt akkor. Egy faluról beszármazott morva cselédlány, aki a konyhát látta el, se gyerekekre ügyelt, és egy 14 éves fiú, aki a boltot és a raktárt seperte, és mint kifutó szaladgált. Luisa mamát a növekvő jómód még pufókabbá tette, s Vrana a boltos is úgy indult el szombatesténként a tek egyletbe ezüst óraláncával a mellényén, mintha hasa lett volna. Pedig nem is volt. Csak a polgári jólét önérzete düllesztette ki vele a mellényt. Aztán az egyik német rokont hirtelen kivezényelték a frontra. A másik is mind szótlanabb és gondterheltebb lett, és egy estén aztán ő is csomagolt, érzékeny búcsút vett, és elment. 1944 novembert írtak akkor. Jegyre adták a szenet, és a színkereskedő szappant kért, a szappangyáros szeszt, a szesz nagykereskedő kefét, a kefegyáros konyhaedényt, az edényes újra szenet. Az élet kezdett túl komplikálódni, és ráadásul a németek mindenütt házkutatásokat tartottak, és kíméletlenül összeszedték mindazt, ami még a raktárakban volt. Luisa egyre nehezebbeket sóhajtgatott, és Vrana Bazil lelkesedése kezdett alább hagyni a németek iránt. Bosszantotta, hogy minden kellemetlen rendeletüket azzal indokolták meg, háború van? Mit érdekel engem az ő háborújuk, mondogatta olykor a vevőinek. Én békés kereskedő vagyok, kérem, akit a politika nem érdekel. Azt csinálják nélkülem, én élni akarok, árut akarok és vevőket akarok. Engem nem lehet kifizetni azzal, hogy háború van. Ne csináltak volna háborút, akkor nem lenne. Így beszélt Vrana a boltos, és sértődötten nézett az utcán menetelő németek után, akik elzárták, eltiltották és eltüntették az árut, mogorvákká és pénztelenekké tették a vevőket, beleszóltak a békés polgárok magánéletébe, és szemmel láthatólag belebuktak egy üzletbe, amit háborúnak neveztek. Aki belebukik valamibe, az ne kezdje el. Ez volt Vranának, a boltosnak a jelszava, és kezdte utálni a németeket. Nehéz és csupa kellemetlenségekkel megrakott tél következett. Már magában véve az is elszomorító volt, hogy valahol városokat bombáztak porrá, és az emberek tízezrei maradtak hajléktalanul egyik napról a másikra. Elgondolni szörnyűség volt, hogyha azokban a városokban élne, esetleg az ő feje fölött is porrá bombázhatnák a szép új házát és a gyönyörű bolthelyiséget. De az már végleg felháborító volt, hogy még feketén sem lehetett karácsonytól kezdve szenet kapni, mert a németek nem engedték be a szenes vonatokat Prágába, és fűtetlen lakásban kellett dideregni. Hogy nem volt zsír, nem volt kenyér, nem volt semmi. Nem, hát ez így nem mehet tovább, mondogatta őszinte felháborodással Vrana Bazil, és igaza is lett. Tavaszra véget ért a háború. A háború vége azzal kezdődött, hogy néhány napig nem lehetett az utcákon járni, mert mindenféle emberek össze-vissza lövöldöztek. Időnként nagyokat dördült valami, hogy az ablakok is beleremegtek, és a gyerekek izgalommal újságolták, hogy a belvárosban most ez az épületég, most amaz. Martin, a legidősebbik, az ellenállási mozgalomról beszélt lángoló szemekkel, és arról, hogy a csehazafiak most veszik kezükbe újra az ország sorsát. Aztán bejöttek az oroszok, és az utcai lövöldözés legalábbis nappal megszűnt. Azon túl már csak éjszaka lehetett lövöldözést meg kiabálást hallani, amikor egy-egy csapat része kirgiz sorra törte be a házak ajtaját, és pálinkát meg nőt keresett. Prága felszabadításának nevezték a vastagbetűs nyomtatványok azt, ami történt, és az első felszabadítóval a felszabadítás harmadik napján találkoztak össze Vranáik. Az üzletet már napok óta zárva kellett tartani, és Vrana Bazil azon a napon lehúzott redőnyök mögött rendezgette feleségével azt a kevés árut, ami még a polcokon megmaradt. Délelőtt volt tavasz, a redőny hézagjain besütött a napfény, és sárga csíkokat rajzolt a félomályba. Egyszerre csak kint dörömbölni kezdett valaki. Ütemes kitartással verték a vasredőnyt. Még betöri? Ilyet meg Louise. Hol kapunk a mostani világban új redőnyt? Ez a gyakorlati érv hatott. Vrana legyőzte természetes irtózását az ilyen hivatlan döngetőkkel szemben, és kinyitotta az ajtót, majd elkezdte a redőnyt felhúzni. Nehezen ment, mert a döngetéstől valószínűleg már be volt horpadva valahol. Kintről két nagy vörös kéz szintén belekapaszkodott a vasredőnybe, és így együttesen sikerült is valahogy térd magasságig felhúzni. Ekkor lent a résben megjelent előbb egy puska, majd egy borzas fej, vigyorgó arc és egy orosz egyenruha. Hason csúszva bemászott és rávigyorgott Vranára. Vodka! Csesz! Vodka! Vrana Bazil és Louise sápadtan meredtek a félelmetes idegenre. Pán szoldát, kezdte Bazil, és nem csak a hangja reszketett, de ő maga is. Katona úr, itt nincs vodka. Ez vegyes kereskedés, itt semmi sincs. Tessék megnézni, semmi. A németek mindent elvittek. Nyemci, zabrálni. Zabrálni, mondta az orosz röhögve, és öklével kedélyesen oldalba vágta Vranát, amitől az nekiesett a falnak. Aztán jó akaratúan megpaskolta Louise kövér hátát, és a szeme kíváncsian járta végig az üres polcokat. Hirtelen megakadt egy habverőn. Átmászott a pulton, leakasztotta, és nézegetni kezdte. Majd hirtelen, mint akinek világosság gyúlt az agyában, felkapott a sarokból egy plévödröt, és a habverővel ütni kezdte. Valami furcsa éles hangot adott a plévödör, és az orosz vörös képe egyetlen nagy vigyorgás lett ettől. Diadalmasan nézett Bazilra, és fejét ide-oda ingatta a habverő ütemére. Vodka! Ordította aztán minden átmenet nélkül, és vödröt meg habverőt egyetlen mozdulattal falhoz csapott. Vodka! A kis göthös Vrana izgatottan magyarázta a megvadult embernek, hogy sajnos olyasmi nincs a boltban, csak seprű, kefe, mosópor és konyhaedény. Hogy megértette-e az orosz a csebeszédet, az nem derült ki soha, mert hirtelen csak megelégelte a felesleges szószaporítást, és egyetlen mozdulattal elsöpörte a boltost maga mellől. Aztán nagy lapát kezével megmarkolta Louise mellét, és felröhögött. Louise ilyetében felsikoltott, Vrana meg a fejéhez kapott, és néhány idétlen szót dadogott, amit azonban az orosz nem is vett figyelembe, hanem egyetlen derék rántással leszakította Louise válláról a ruhát, úgyhogy párnás fehér húsa kitárulkozott a szeme elé. Ettől még jobban megvadult, és tépni kezdte a sikoltozó asszonyról a ruhákat tovább, apró, röfögésszerű hangokat adva közben. Louise kétségbe esetten védekezett. Vrana is ott tipegett halálsápadtan a hatalmas termetű orosz körül, és próbálta csitítani, aminek az lett a következménye, hogy a muszka részben a boltos viselkedésén, részben a számára ismeretlen és bonyolult női ruhadarabok ellenállásán felbőszülve felkapta a pult mellé támasztott puskáját, csőre töltött és ráordított Vranára, miközben a fegyver csövével néhányszor belebökött a hasába. Davaj, davaj! Vrana hátra tántorodott a falhoz, és behunta a szemét, mert nem akarta látni, amikor a fegyver elsül. Azonban a fegyver nem sült el. Mivel Louise a tapasztalt asszonyok éles látásával azonnal a férje segítségére sietett oly módon, hogy két mesztelenné lett kövér karjával beleakaszkodott az orosz nyakába, és közben oda kiáltott Vranára, menj ki, menj ki! Ezt a bölcs asszonyi tanácsot Vrana Bazil, ha a reszkető inakkal is, de aránylag elég sebesen megfogadta, és a hátsó kisajtón egyenesen felszaladt a lakásba, ahol egy jó fél óráig sétált fel és alá, mint a ketrecbe zárt oroszlán, amíg végül Louise megjelent dúltan, de győzelmesen, jelentve, hogy az orosz újra kibújt a róló alatt, és elment. Hát így kezdődött el Vranáék számára a prágai fölszabadulás. Néhány nap múlva látniuk kellett az ablakból, ahogy német hadifoglyokat tereltek végig az utcán. Az emberek nagy része sebesült volt. Véres, rongyos, támolygó emberroncsok vonultak ott. A menetet néhány orosz katona és egy nagy tömeg kiabáló civil kísérte. A kiabáló civilek prágaiak voltak, akadt olyan is közöttük, akiket Vranáék ismertek a boltból. A tömeg botokkal, kövekkel és korbácsokkal ütlegelte az utca közepén vakon támolygó németeket, vad szitkok között. Az orosz katonák meg olykor nagyokat röhögtek ezen, néha egy-egy német összeesett. Ilyenkor addig rúgták, amíg fölkelt, vagy odament egy orosz katona a földön vonagló véres emberroncs fejéhez, tartotta a puskája csövét, és belelőtt. Luisa elfutott az ablaktól. Letérdelt a szoba sarkába, sírt és imádkozott. Vranát a hideg rázta a látványtól. Ezek az emberek, mondta sápadta reszkető szája, ezek is emberek, és nem lehetett tudni, hogy a német hadifoglyokra gondolt-e, vagy a cseh tömegre. A gyermekek tágra merett szemmel nézték a színjátékot, és Martin a legidősebb, 16 éves volt már akkor, gyűlölettel izzó szemekkel mondta, úgy kell nekik, mind meg kellene ölni őket, minden németet. De hiszen nem bántottak téged, merett rá reszkető szájszélekkel Vrana a boltos, cukorkát adtak neked, és játékokat kaptál tőlük. Azonban Martin meg se hallotta ezeket a szavakat. Legszívesebben maga is lerohant volna az utcára késsel a kezében, hogy legalább egy német katonába beleszúrjon. Azonban Luisa iszonyodva állta el az útját. Hiszen benned is német vér van, fiam. Összetette a kezeit könyörgő kétségbeeséssel. Ha tudnám, hogy melyik eremben folyik a német vér, kivágnám magamból, üvöltötte Martin az anyja szemébe. Mire Luisa mama neki támaszkodott az ajtónak, és sírva fakadt. Martin másnap a kommunista párt jelvényével a kabátján tért haza, és azt újságolta, hogy ezentúl rend lesz és igazság Csehszlovákiában, mert a nagy Sztálin felszabadította a népet, a németek és az urak jármából. Később barátokat is hozott a házba, néhány magakorú fiatal fickót, és szegény Vrana Bazil fejcsóválva hallgatta a beszédeiket. Egy napon két karszalagos ember kereste föl a boltban. Komoly arccal félrehívták, és bent az irodában elmondták neki, hogy az új városi tanács felülvizsgálja a kereskedőket, és ezentúl csak azok kapnak engedélyt, akik megbízható cseheknek számítanak. Mivel Vrana Bazilnak német felesége van, ó nem, nincs ellene semmi kifogás egyelőre, éppen csak annyi, hogy német, ezért hát jó lenne, ha valamilyen cselekedettel bebizonyítaná, hogy valóban jó cseh maradt a német felesége ellenére is, és nem kollaborált annak idején a megszálló ellenséggel. Ez azért is fontos lenne, mivel érkeztek már a városi tanácshoz olyan suttogások, melyek szerint Vrana a boltos azokban az időkben német katonákat fogadott be a házába, és igen barátságos viszonyban volt velük. Ez pedig, ha igaznak bizonyulna véletlenül, úgy elegendő lenne ahhoz, hogy üzletét elkobozzák, és őt esetleg valamilyen munkatáborba vigyék. Ezért legjobb lenne, mondták a karszalagosok, ha ennek a mendemondának mindjárt az elejét lehetne venni olyan módon, hogy például bediktálná most nekik azoknak a névsorát, akikről tudja, hogy valóban kollaboránsok voltak, és így nem érdemlik meg az igazságos demokrácia támogatását. Tegény Vrana Bazil homlokán kiütött a veríték ott a szűk kis irodában, de akárhogy is törte a fejét, nem tudott senkit sem mondani, aki kollaborált volna az ellenséggel. Édes uraim, szörögte kétségbe esett, de én csak egy kis boltos vagyok, egyszerű üzletember, honnan tudhatnám én azt, hogy kik azok, akik a németeket segítették, és kik nem, én nem törődtem politikával soha. A két karszalagos egyre gondterheltebben csóválta a fejét. Az baj, mondták. Az bizony nagy baj. Legalább egyet, egyetlen egyet mondjon, hogy látni lehessen a jó szándékot. És ekkor történt, hogy Vrana Bazilnak hirtelen eszébe jutott Jan Hubelka. Eszébe jutott, ahogy gőgösen hátradőlve elsuhant mellette a nagy fekete gépkocsiban, eszébe jutott az a lekicsinylő mozdulat, amivel a nehezen összekapart pénzt csak úgy belökte számolatlanul az asztalfiókba, eszébe jutott a szó, amit akkor mondott az ő büszkeségére, az új házra, Viskó, mondta akkor, és eszébe jutott mindaz, ami a Hubelkával kapcsolatban az idők folyamán összegyűlt, és megragad benne, mint a bojtorján. A munkanélkül elért sikerek, a csúfolódások, a penészvirág, és az a dolog a gépíró leánnyal. Mindez egy pillanat alatt végig nyilallott benne, és újra érezte azt a maró, kegyetlen keserűséget, ami annyiszor szégyenítette meg. Tudok egyet? Kapta föl hirtelen a fejét, és az arca kivörösödött. Jan Hubelka az építész. Nagy úr volt a németek alatt ez a Hubelka. Német gépkocsin járt, a németeknek épített repülőtereket. Nagy úr volt mindig. A karszalagosok feljegyezték a nevet, és elmentek. Rana Bazil dobogó szívvel maradt magára az irodájában, és valami diadalmas érzés lobogott föl benne, de ugyanakkor valami rossz, szorongó érzés is folytogatta. Egész nap nem lelte a helyét ettől a két érzéstől, és ő megpróbálta elfelejteni az egészet, szinte sikerült is már. Amikor néhány héttel a karszalagosokkal való beszélgetés után elmondta valaki a boltban, hogy Jan Hubelkát, az építészt 20 évi kényszermunkára ítélték és elvitték Oroszországba. Egy vevő mondta ezt, és Vrana Bazil kezében megállt a csomagoló papír. Arca hamuszürke lett, és neki kellett támaszkodjék a pultnak. Rosszul érzi magát, Vrana úr? Kérdezte részvétel az egyik asszony, aki kosárral a karján éppen ott állt mellette. Nem, nem, felelte a boltos ijetten, és elvörösödve folytatta a csomagolást. Miért érezném rosszul magamat, miért? De kapkodó kezei reszkedtek, ahogy a barna papírost hajtogatták, és homlokán kiütött a veríték. Néhány napig az egész utca Jan Hubelkáról beszélt. Valaki feljelent. Rengeteg feljelentés történik, az emberek megbolondultak. Csóválták a fejüket, félve néztek körül és hümmögtek. Aztán elfelejtették, mint mindent. Csak Vrana Bazil nem felejtette el. Éjjel-nappal rágondolt Jan Hubelkára. És éjszakánként álmatlanul hánykolódott az ágyában, látta a Jan Hubelkát rabruhában, ásóval a kezében, amint egy nagy-nagy sárga agyaghegyet ásott. És tudta, hogy ez a 20 év kényszermunka, ez a rettentő nagy sárga agyaghegy, és minden ásódöfés, amit Jan Hubelka abba az agyaghegybe beleszúr, olyan, mintha ő beléje szúrná, mert ő jut. Jan Hubelkát a 20 évi kényszermunkára. Rana Bazil, a boltos, belesoványodott és beleöregedett ezekbe a tépő gondolatokba, de ez nem tűnt fel különösebben senkinek. Azokban az időkben mindenkinek voltak gondjai bőven. Az újságok tele voltak jelszavakkal, és ezek a jelszavak gömböltek le a házfalakra ragasztott kiáltványokról is, a rádióból. Ezeket a jelszavakat vagdosták egymás fejéhez az emberek, ha összevesztek, és mindenki igyekezett megtanulni őket. Nehogy tudatlanságát hibául róják föl azok, akik a hivatalos dolgokat igazították. Mindenki mindenütt a náci gyilkosokat szitta, a német brigantikat, akiknek évekkel ezelőtt elkövetett rémtetteit naponta adagolták be a köztudatba a propaganda minden eszközével, és az emberek szörnyülködtek és csapkodták a kezeiket, és azt mondták, rettenetes. És senkinek sem jutott eszébe csodálkozni azon, hogy 5 esztendeig semmit sem hallottak ezekről a rémtettekről, hogy egyikük sem látott belőle egy árnyékra valót sem, és megfeledkeztek teljesen arról is, hogy nemrégen még egészen jó barátságban pálinkázgattak együtt azokkal a náci brigantikkal, és igyekeztek kedvükben járni és hasznoskodni körülöttük. De olyan volt ez, mint egy járvány. Az emberek nem is tehettek róla. Maga Vrana Bazil sem vette észre, hogy mikor kezdte el gyűlölni a németeket. Először csak rosszalólag csóválta a fejét, ha a németek rémtetteiről szó esett. Aztán szidni kezdte őket, mert a többiek is szitták, és mert attól félt, hogyha ő nem mond semmit, akkor még azt hiszik, hogy kollaborált. Rendre aztán annyira megszokta, hogy a németeket szidni kell, hogy nem talált benne semmi kivetnivalót. Már hitte is, amit mondott. Hogy a német katonák így viselkedtek a házában, meg úgy viselkedtek, ezt tették vele, meg amazt tették, és hogy Istennek hála, Sztálin megszabadította őt tőlük. Aztán következett az első választás. Karszalagos emberek járták végig előtte a házakat, és figyelmeztettek mindenkit, hogy mi a kötelessége a felszabadulással és a népi demokráciával kapcsolatban. Vrana Bazil ilyettében sörrel vendégelte meg a 2 karszalagos fickót, és lelkesen helyeselt mindent, amit mondtak. Aki nem a kommunistákra szavaz, az a nép ellensége, oktatták sörözés közben a félelmetes emberek, és Vrana Bazil ilyetten tiltakozott még a gondolat ellen is, hogy ő valamiképpen ellensége lehetne a népnek. Én kérem, nem értek ezekhez a dolgokhoz, hajtogatta Szelíri jó akarattal. A politika nem az én mesterségem, azt csinálják mások. Csináljuk is, ne féljen, biztatták vigyorogva a karszalagosok, és a vállára veregettek. Maga csak szavazzon ránk, elvtárs, aztán nem lesz semmi baj. Szavazok én, hogy ne szavaznék, bizonygatta, és le is szavazott a kommunista pártra, amikor sor került rá. Az én szavazatomon úgysem múlik, mondogatta utána a bornagy kereskedő sógornak, meg a péknek a teke egyletben, nekem meg békét hagynak legalább. Nem is történt egyelőre semmi baj. Bár áru még mindig kevés volt a piacon, de azért a bolt kezdett fellendülni megint. Martin titkár lett a kommunista pártban, és ez a hivatal sok dologban hasznot jelentett az üzletmenetre nézve, így hát nem is bánta Vrana Bazil, hogy a fiai kommunisták lettek. Ja, kérem, mondta a vevőinek olykor, az ember úgy él, ahogy tud. Alkalmazkodni kell az időkhöz. A politikát úgy semmi csináljuk, hát miért ne használjuk ki az előnyöket, ha lehet? Aztán a gyerekek már ilyenek, minek ellenkezzünk velük. A gyerekekkel valóban sok baj lett volna, ha Vrana Bazil megmakacsolja magát és nem enged. Vadak lettek, elvadította őket a többi fiatal. A sok jelszó és propaganda beszéd. Esténként egyebet se lehetett hallani a szájukból, mint ilyen szavakat. Reakciós kutya, kapitalista disznó, náci bandita, burzsúj, kulák, imperialista. Szegény Vrana Bazil csak csodálkozott és csóválta a fejét. Egyetlen szót sem értett abból, amit a fiai összefecsegtek. Akárha idegen nyelven beszéltek volna, de Vrana Bazil nem törődött a politikával és azzal, ami a kirakat ablakon kívül történt. Behúzódott a boltjába, kiszolgálta a vevőket, rendezgette a polcait, áru után szaladgált, számolgatott, gyűjtögette a pénzt, tervezett, tanakodott Louise mamával, hogy talán ez kellene még, vagy az kellene, mi lenne, ha így vagy úgy. És a hetek teltek a bolt pultja mögött, gyűlt újra a pénz a kasszában, és Vrana Bazil újra polgári jólét szelíd önérzetével feszítgette horpat mellén az ezüst óraláncot szombat esténként a tekeegyletben, és elégedetten mondogatta, Nekem mindegy, hogy Sztálin vagy nem Sztálin. Én elvégzem a magam dolgát, és haladok előre. Ez a fontos. A politikát csinálják mások. Csinálták is. Mikor a propaganda már eléggé megvadította az embereket, egy éjszaka összeterelték a prágai németeket mind. Egyetlen éjszaka valamennyit az egész városból. Úgy húzták ki őket az ágyból, nem vihettek el magukkal semmit a lakásaikból, még váltóruhát sem. Állítólag így csinálták a nácik és a zsidókkal. Ezt a rengeteg megrettent embert kaszárnyaudvarokra gyűjtötték össze, és néhány napi éheztetés után végighajtották őket gyalog a városon. Az utcákon már várt rájuk a felbőszített tömeg. Ordibáló emberek rohantak rá a megfélemlített németekre botokkal, késekkel, sokan pisztollyal vagy vadászpuskával lövöldöztek közéjük az ablakból, és nagyokat röhögtek, ha valakit eltaláltak. A cseh nép szemetje, Prága söpredéke tombolt azon a napon a város utcáin, és a németek, egy végeláthatatlan hosszú sor éhes, rémült, meggyötört emberek, anyák csecsemőikkel a karjukon aggok, síró gyermekek mentek az úttest közepén, a dühöngő csőcselék sorfala között. Elestek és újra fölkeltek, vagy elestek és nem keltek föl többet, hanem a mögöttük jövők beletaposták őket a véres sárba. Mentek véresen, sebesülten, vonszolták magukat át a városon. Anyák sikoltozva védték gyermekeiket, az ütlegek elől odatartották testüket a szíjostorok csapásai a golyók elé. Prága örök szégyene volt ez a nap. Egy kis csapat németet valahogy kiszakított a gyűlölködő tömeg a menetből, és ott hajtotta végig a Gotthelfstrasse-n, amit akkor már testvériség útjának neveztek. Elől néhány férfi rohant, orrukból, szájukból ömlött a vér, de rohantak mégis eszelősen vadul, mint akik az életükért futnak. Mögöttük ordítva jött a tömeg, és söpörte magával az erőtlenül roskadozókat, sebesülteket, támolygó véneket, sikoltozó asszonyokat. Kifelé Prágából, kifelé a nácikkal, ordította a csőcselék, és ostorok csattantak, botok puffantak. Egy borzashajú fekete asszony konyhakéssel a kezében rohant, és egyre esztrikácsolta. Ki kell szedni a belüket, ki kell szedni a belüket! Vrena kiszaladt a zajra. A boltajtóból nézte meredt szemmel, és a szörnyülködéstől émegő gyomorral a rettenetes színjátékot. Három suhanc egy fiatal német lányt rángatott végig éppen a bolt előtt. A leányról rongyokban csüngött már a ruha. Orrából, szájából folyt a vér, mesztelen mellein az ostorcsapások véres csíkjai keresztezték egymást. Már sikoltani sem tudott, csak hörgött a három suhanc durva markolásától, akik illetlen szavakat kiabálva mutogatták egymásnak áldozatuk födetlen testét, úgy rángatták el hajánál és karjánál fogva a bolt előtt. A tömeg figyelmét teljesen lekötötte a vérző mesztelen leánytest látványa, és felajzott ujjongással biztatta újabb ötletekre a kínzókat. Így történhetett meg, hogy egy nyomorult véresfejű asszony kisgyermekével a karján elérhette észrevétlenül a boltajtót. Az Isten nevében, jó ember, az Isten nevében, hörögte oda Vranának, és szemében az üldözött állat rémülete reszketett. Gyorsan, súgta oda Vrana vacogó szájjal, az irtózattól megbénult nyelvvel. Gyorsan, be a pult mögé! A pult mögött a kis ajtó! Félelemtől a vacogva húzta le maga mögött a vasrolót. Jaj, csak meg ne lássa senki! De a tömeg ordítva dübörgött tovább az utcán, és a bolt üres volt. Luisa a konyhában ült, ráborulva az asztalra, és sírt. Luisa! Állt meg mellette Vrana sápadton és reszkető térdekkel. Egy asszony van a pincében, egy kisgyerekkel. Nem hagyhatjuk, hogy... Luisa, mit csináljunk vele? Mi lesz, ha megtudják? Luisa! Nem tudta meg senki, még a gyerekek se. Csak Jutta és a férje, a bornagy kereskedő. Az asszony három napig maradt ott, hordók mögé rejtve a pincében. Luisa éjszakánként járt le hozzá, nehogy a gyerekek észrevegyenek valamit. Az idegen asszony teste csupa seb volt, és szíjostor nyomai sajogtak a három éves leánykán is. Luisa éjszakánként gyógyítgatta őket, és Vrana a boltos élelmiszert csempészett le nekik és pénzt. Mikor a pincéből visszatértek, hosszasan nem tudtak még elaludni, és Luisa halkan sírdogált a párnák között. Ja Istenem, micsoda világ, micsoda világ! Harmadik nap éjjelén a bornagy kereskedő elhozta hamis papírokat, amiket 20 liter pálinkáért szerzett valahonnan, és az asszonyt a gyerekkel elindították. Luisa új ruhákkal látta el őket, és élelmiszert is csomagolt. Verena pénzt dugott oda búcsúzáskor az asszonynak, és az hirtelen felzokogott, lehajolt és megcsókolta a kezét. Verena a boltos döbbenve állt ott, és úgy tartotta az asszony csókját a kezén, mintha félne, hogy leesik, és széttörik a kegyetlen utcaköveken. Aztán az asszony a gyerekkel eltűnt az éjszaka sötétjében, és soha többet nem is hallottak felőle semmit.
1: Mai magazinunkban Vas Albert Elvész a nyom című regényéből hallottak részletet, amely a Kráter kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Szersény Gyula előadásában hallották. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
0: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
3: A Kráter kiadó 25 éve áll a magyar nemzet szolgálatában. Vas Albert kötetei mellett megjelenteti Németh László, Kosáriné Réz Lola, Székely Mózes és Gyurkovics Tibor életművét, valamint az egyetemes keresztény és a magyar nemzeti értékeket közvetítő könyveket. A 35 kötetes aranyrök sorozata a kommunista diktatúrákban betiltott vagy mellőzött íróknak ad nyilvánosságot. Vas Albert számos regénye hangos könyvben is hallható. Tekintse meg kínálatunkat a www.krater.hu honlapon, és adja le rendelését a kráterkukackrater.hu címre.

0: 13 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Leállítják a védett erdők kitermelését és szigorítják az ipari szankciókat, írta Gajdos László élő környezetért felelős miniszter a közösségi oldalán. Hangsúlyozta, azonnali moratóriumot hirdetett a védett erdők fakitermelésére. Közölte azt is, átalakítják az állami erdőgazdálkodást, hogy a profit helyett végre az ökológiai szemlélet legyen az irányadó. Szakmai körökben tiltakozást váltott ki, amikor néhány éve már rendeletben, majd a múlt év közepén törvény engedélyezte a tarvágást az őshonos fafajú, elsődlegesen természetvédelmi rendeltetésű erdőkben. Sajtójelentések szerint az MTA Biológiai Tudományok Osztálya nem támogatta azt a törvénytervezetet, mert a természetvédelmi és Natura 2000 elsődleges rendeltetésű őshonos fafajú erdőkben csak ökológiailag fenntartható erdőgazdálkodás keretében látta megengedhetőnek a gazdasági hasznosítást. Az Európai Erdészek Szövetségének szakmai állásfoglalása szerint a vágásos üzemmód bizonyos típusai, például szállalóvágás, fokozatos felújító vágás keretében megvalósítható az erdei biodiverzitás, az erdőborítás fenntartása, de a tarvágás nem tekinthető ökológiailag fenntartható gazdálkodási módnak. Az idén 20 éves Magyar Református Szeretetszolgálat legelső programjai közé tartozik a Szeretet Híd Kárpát-medencei Református Önkéntes Napok, melyhez idén mintegy 13 ezer önkéntes csatlakozott anyaországi és határon túli területekről. A Szeretet Híd alulról jövő kezdeményezéseket karol fel, az MRS arra buzdít minden résztvevőt, hogy hétvégén saját környezetében keresse meg azt a feladatot, amit önkéntes összefogás szeretnének szebbé és jobbá tenni, legyen szó akár egy helyi játszótér, park vagy templomkert megszépítéséről, idősek vagy betegek látogatásáról, állatvédelemről vagy a rászorulók segítéséről. A Magyar Református Szeretetszolgálat a Szeretet Híd központi megnyitóján egy extrém hosszú, 20 órán át tartó önkéntes akcióval hívja fel a figyelmet a társadalmi felelősségvállalásra és az alapítvány jubileumára. A Debrecen Ebesi Országos Logisztikai Központban összesen 100 önkéntes vállal szolgálatot péntek déltől szombat reggelig. Nyíregyházán indítja el következő nevelőszülői képzését a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat. A jelentkezők a tanfolyam során a szakmai ismeretek mellett bizalomkialakítási és konfliktuskezelési módszereket is elsajátíthatnak. Jelentkezni május 25-ig lehet a Szeretetszolgálat weboldalán. Mint írták, kórházban hagyott csecsemőknek és családban veszélyeztetetten élő gyermekeknek egyaránt szüksége van biztonságot nyújtó otthonra. A gyerekek megfelelő fejlődését, lelki és testi sérüléseik gyógyulását legjobban a nevelőszülők segíthetik elő. Nyíregyházán és környékén élő 24 és 55 éves kor közötti büntetlen előéletű, a nevelőszülői hivatásra testileg és mentálisan alkalmas felnőttek jelentkezését várják a nyáron induló 60 órás tanfolyamra. A jelentkezők pszichológiai vizsgálaton esnek át, környezettanulmány készül róluk, és akiket alkalmasnak találnak, júniusban kezdhetik meg a képzést. Ennek ideje alatt a leendő nevelőszülők átesnek a kifogástalan életvitel vizsgálaton is. A Máltai Családok Háza nevelőszülői hálózata 27 éve működik, folyamatosan bővül, 10 vármegyében több mint 280 gyermeket nevel, köztük számos fogyatékossággal élő, halmozottan sérült gyermeket is. A miniszterelnök székhelye és a kormányülések helyszíne Budapesten az Alkotmány utca 5 szám alatt lesz, az Építési és Közlekedési Minisztérium eddigi épületében, jelentette be Magyar Péter. A kormányfő a közösségi oldalán közzétett posztjában emlékeztetett arra, már korábban jelezte, nem költözik be a Kármelita palotába a miniszterelnök eddigi székhelyére. Magyar Péter elmondta azt is, az épület néhány lépésre található a parlamenttől, szimbolikusnak tartja, hogy a miniszterelnökség címe az Alkotmány utca lesz.
0: Az időjárásról.
1: Adáskörzetünk nagy részén többnyire marad a változóan napos felhős időjárás, csapadék nem valószínű. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 1 és 8 fok között várható. Csütörtökön napos időre van kilátás, fátyol és gomoly felhőkkel, majd délutántól nyugat felől megvastagszik a felhőzet, amelyből kezdetben a Dunántúlon elszórtan, majd késő este már keletebbre is néhol előfordulhatnak záporok, zivatarok. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 18 és 23 fok között alakul.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Aréna. Az Inforádió interjú műsora itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm a rádió hallgatóit, a mikrofonnál Farkas Dávid. A stúdióban Unoka Zsolt, pszichiáter, pszichoterapeuta. Köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Egy hónappal vagyunk a parlamenti választás után, ugye az új kormány hivatalba lépéséről szólnak ezek az órák tulajdonképpen, de hol tart most az országnak az érzelmi görbéje, mentális állapota?
2: Nagyon izgalmas helyzetbe vagyunk most, abból a szempontból, hogy a választások előtti időszakban nagyon erőteljes kampány munka folyt, és hogy sajnálatos módon ez a kampány időszak, ez nagyon polarizálta a társadalmat, ami azt jelenti, hogy nagyon szélsőséges állítások hangoztak el azzal kapcsolatban, hogy ha az egyik fél nyer, akkor milyen rettetes világ jön ránk. Tehát, hogy és ez a polarizáltság, ez együtt járt egy ilyen dehumanizáló beszédmóddal, hogy ők nem is igazi emberek, poloskák, vagy ők nem igazi magyarok, ők nem a nemzet részei, hangzott el az egyik oldalról, a másik oldalról, hogy ők a demokrácia ellen vannak, meg fogják akadályozni a változást, nem fogják átadni a hatalmat, és tovább rombolják az országot. De a Fidesznek a propagandájában még az is volt, hogy a háború pártiak kerülnek a hatalomra, a gyerekeinket, apáinkat, fiainkat elviszik katonának, és ott fejbe lövik őket, és árvák maradnak, és az ukránok bejönnek, és átveszik a hatalmat, meg a migránsok, meg nem tudom mi, tehát rettenetes nagy veszélyérzetet keltettek az emberekbe.
1: Ez lecsapódott már, elmúlt valamennyire?
2: És hogy ez, ennek az egyik oldala, hogy ez a veszélyérzet, tehát úgy tűnik, hogy bizonyos rétegek, akik elsősorban csak ezeket az állami médiumokat fogyasztották, ezeknek egy része ezt teljesen elhitte, és a választások utáni időszakban nagyon sokan beszámoltak arról, hogy rettegnek, sírnak, félnek, hogy mi lesz, mikor jön a háború, mikor sorozzák be a gyerekeiket, meg ilyesmi. És hogy ez egy nagyon nehéz lelki állapot egyrészt, hogy ezt, aki hitte, és még mindig hisz benne, ő most meg van félemlítve. A másik oldal, aki elhitte, és rádöbbent, hogy ez az egész nem a valóságnak a leírása volt, hanem egy úgynevezett politikai kommunikációs stratégia, ami ugye azt jelenti, hogy röviden, hogy hazudtak neki, ez volt szerintem egy nagy hazugság, és azok az emberek, akik nem tudják kritikusan fogyasztani a médiumokat, és nem tudják kritikusan értelmezni a politikai kommunikációs stratégiákat, hanem azt gondolják, hogy nekik igazat mondanak a valóságról, ő számukra ez egy mély, megdöbbentő csalódást okozott, hogy át lettek verve. És ugye ez azért veszélyes lélektanilag, vagy akart valamit kérdezni?
1: Hát, hogy ez a csalódottság gyakorlatilag meddig tarthat ki, hogyan dolgozható fel? Eltelt egy hónap, azért

0: Mindenki szembesülhetett az eredményekkel, még a választás éjszakáján, viszonylag hamar. Hol tarthatnak most akár ezek a szavazók, és hol tarthatnak a többiek?
1: Még ezt a gondolatmenetet befejezve, hogy nagyon fontos, hogy van az a fajta politikai kommunikáció, aminek az a célja, hogy a félelemkeltéssel egy veszélyhelyzetet hozunk létre a választók elméjébe, és másrészt nyújtunk számukra egy identitást, hogy mi a nemzeti oldal, tehát egy identitás formáló és veszélyhelyzetet sugalló propaganda, az együtt jár egy olyan folyamattal, hogy az emberekben felerősödik a csoporthoz tartozás igénye, felerősödik az identifikáció, tehát azonosulás egy csoporttal, felerősödik az, hogyha a csoporton kívüliek veszélyesek rám nézve, csak ez a csoport tud engem megvédeni, és teljesen beszűkül az identitásom arra, hogy én ebbe a csoportba tartozom, és hogyha ez a csoport fenyegetve van, és hogyha ez a csoport nem él túl, akkor a csoporton kívüliek minket kicsinálnak, megölnek, megtámadnak, megsemmisítenek. És az ilyen identitás formáló propaganda, főleg, hogyha ez nagyon sokáig ment, mert ez több mint 10 éve megy, hogy mi vagyunk a nemzeti oldal, és mindig van valami külső veszély, háború, melegek, transzneműek, Soros, Brüsszel, mit tudom én mi, akkor ez az identitás, ami akkor épül, hogy én ehhez az oldalhoz tartozom, és így vagyok biztonságban, és hogy ha én ebben nem hiszek, akkor veszélybe kerülök, mert átkerülök az idegenekhez, az ellenségekhez. Tehát, hogy ez nagyon stabil dolog. Ezt nem lehet egyik napról a másikra feladni.
0: És feldolgozni?
1: És hát feldolgozni se könnyű, hogy az az identitás, ami köré építem a valóságomat, meg a társas világomat, meg a biztonságérzetemet, az egyszerre csak kiderül, hogy ez egy politikai kommunikációs termék, amire már nincs tovább szüksége annak a pártnak, mert elvesztették a választást, most már ezzel ők nem foglalkoznak, mert nincs rá energiájuk, és kiderül, hogy ez az egész csak egy ilyen átverés volt. Használták az én elmémet, használták az én identitásomat az ő céljaikra. Tehát szerintem ez egy hosszabb folyamat, míg ebből valaki ki tud, ki mer gyógyulni, vagy ezt fel tudja dolgozni. És hát ami azért izgalmas, hogy a másik oldalon, akik meg úgy élték meg, hogy az ő identitásuk az ellenség, a fenyegető ellenség, aki ellen harcolnak, a hatalmon levők, akiket el akarnak tiporni, meg akarnak semmisíteni, ki akarnak söpörni, nem képviselhetik az identitásukat, mert bizonyos helyen ez az állásukat fenyegeti, vagy az előre menetelüket, meg ilyesmi. Hát most ezekbe az emberekbe, akikbe így egy ilyen túlélés, tehát az fontos, hogy a lakosságnak egy nagyon szűk része, aki felé nagyon mély tisztelettel fordulok, azok az újságírók, meg gondolkozók, akik merték ebbe a kifejezetten kockázatos helyzetbe képviselni azt, hogy vajon mi lehet a valóság, mi történt itt ebbe az országban, meg mi történik, és mi a hazugság, és mik a tények, hogy emellett kimertek állni, de a lakosság nagy része az tulajdonképpen egy ilyen, mármint az a 3 millió emberből jelentős rész, az valahogy csak így próbált túlélni egy ilyen diszociált, lefagyott, elidegenedett én állapotba, reménytelenül, egyre reménytelenebbül, míg nem bekövetkezett ez a változás, hogy az elmúlt három, inkább két év, vagy másfél évben ezek az emberek összefogtak, és elkezdtek hinni abban, hogy lehet ez a változás, és megtörtént ez a változás, és aki nem hitt benne, és nem is vett részt ezekbe a Tisza körökbe, hát egy ilyen meglepetésszerű eufóriába tántorognak az utcán. Nagyon sok emberrel beszélek erről, mindkét oldalról ismerek embereket.
0: És a győzelmet hogyan lehet kezelni? Akár egy olyan állapotból, amelyet leírt az előbb.
1: Hát ez egy, tehát sok ember, aki most ilyen eufórikus, hogy megtörtént ez, nagyon sokukkal beszélek, hogy ilyen hullámokba törnek rájuk ezek az eufórikus állapotok, meg törnek elő azok a sérelmek, amik őket érték, vagy azok a megalkuvások miatti bűntudatérzés, és ilyen sírás és eufória között hullámzó állapotba. Tehát nekik is föl kell dolgozni ezt az időszakot, ami hát azt jelentette, hogy az ország, egy országba biztonság érzetnek az alapja a jogbiztonság, és a jogbiztonság ugye az azt jelenti, hogy teljesen kiszámítható, hogyha én ezt csinálom, akkor az lesz, ha meg amazt csinálom, akkor amaz lesz, és ezáltal egy ilyen biztonságot tudok teremteni magamnak, előre jósolhatóan, és ha ez így felbomlik, vagy bizonyos emberek ebből ki vannak rekesztve, tehát nekik kevesebb joguk van, az egy ilyen állandó feszültség, éberségi állapot, vagy egy ilyen bezombulás, ilyen elidegenedett tudatállapotba lehet ezt átvészelni, és hogy ebből most, hogy kikerülnek ezek az emberek, ez egy, hát nagyon sokan erről az eufóriáról beszélnek, hogy mindent olyan szépnek látnak, és mindent olyan ragyogónak, és szeretik az embertársaikat. És nagyon érdekes, hogy így gyorsan, egy pillanat alatt így ebből a depressziós, lehangolt állapotból így átkerültek ebbe a euforikus állapotba, de ezek az ilyen érzelmi bántalmazások meg hullámokba térnek vissza. Jó, ezt elmondtam.
0: Összességében hogyan látta? A társadalomnak mekkora részét érintette meg ez a kampány? Mekkora volt az az aránya az embereknek, akiknek a lelki békéjét befolyásolta a választási kampány?
1: Hát, ugye én azért egy egyetemen dolgozó kutató is vagyok, amellett, hogy pszichiáter és pszichoterapeuta, tehát mikor ilyen számokról beszélünk, akkor én, mivel nincsenek adataim, nem merek mondani semmit, de az biztos, hogy azt hiszem 79% az embereknek elment szavazni.
0: Csak nem 80.
1: Csak nem 80, tehát azokat biztosan megérintettem, mert úgy érezték, hogy el kell menniük a szavazófülkéig, és ott kell egy döntést hozniuk.
0: De kell érzelem ahhoz, hogy valaki elmenjen szavazni?
1: Hát nyilván nem kell. Ezért nem tudok erre válaszolni, de azt gondolom, hogy mivel maga a kampány az direkt érzelmekre hatni akaró eszközökkel dolgozott, és nagyon szélsőséges érzelmekre akartak hatni, mert a halál, a háború, a veszély, a pusztulás, ezek a legalapvetőbb biztonságot fenyegető dolgok. Tehát ez volt a célja, hogy az emberek rettegjenek. Tehát valószínűleg az emberek egy része úgy érezte, hogy vagy azért van veszélyben, mert hogyha nem győz a Fidesz, akkor háború lesz, vagy azért van veszélybe, hogy őket kisöprik még jobban, hogyha győz a Fidesz. Tehát, hogy ez az egész erre a veszélyre épült a Fidesz oldalra. Az érdekes volt nekem, hogy az Orbán Viktor azt mondta, hogy a választásról, hogy az ő kampányuk a szeretetre és a békére épült, az ellenzéké meg a gyűlöletkeltésre.
0: Ugye ezt utólag mondta néhány nappal már a
1: választások után, és ezen úgy hirtelen nem is értettem, hogy mire gondol, mert én azt vettem észre, hogy a Fidesz kampány az a veszélyre, félelem és gyűlöletkeltésre épült, ha jól értettem, és az ellenzék az pedig a kampánya, meg főleg az iskolarendszer, az egészségügy, meg az ilyen alap állam által nyújtandó szolgáltatások feljavítására, tömegközlekedés, ami ilyesmire épült, de lehet, hogy rosszul értettem.
0: Hogyha a kampányon túl megyünk, mit tehet az ember azért, hogyha még mindig vannak benne szélsőséges érzelmek, vagy akár váltakozik a hangulata, hogy ön is beszélt arról, hogy minél hamarabb visszatérjen a lelki béke állapotába, hogyha korábban azt már egyszer el tudta érni, mert azért ugye vannak, akiknek ez viszonylag ritkán sikerül az életben.
1: Hát azt gondolom, hogy ezt nem szabad siettetni, mert a pszichoterápiás kutatások azt mutatják, meg az ilyen stressz, meg trauma kutatások, hogy ha elkerüljük a fájdalmas érzéseket, és akkor sokkal tovább fennmaradnak, és problémát okoznak. Ezzel szemben, hogyha alámerülünk, és hagyjuk magunknak, hogy átéljük a fájdalmat, a gyászt, a szomorúságot, a dühöt, akkor az így szép lassan feldolgozódik, és bekerül az élettörténetünkbe, és elraktározódik, mint egy adott korszaknak az eseménye, és nem marad elevenen megoldatlanul. Mert a fel nem dolgozott érzelem, az érzelmekre az jellemző, hogy van egy funkciójuk, tehát hogyha mondjuk dühös vagyok, mert úgy érzem, hogy a vágyaim, céljaim elérésében valaki jogtalanul korlátozott, akkor annak az a funkciója, hogy jelezze, hogy ezt hozzam helyre. És addig, amíg ezt nem hozom helyre, ott van valahol az emlékeimben, hogy itt van egy feladat, ezt hozd helyre, ne hagyd, hogy korlátozzanak jogtalanul. És ugyanez a félelemmel, meg a szégyennel, bűntudattal, ezek mind ott dolgoznak bennünk, addig, amíg helyre nem hozzuk azokat a helyzeteket. Tehát nem szabad ezt siettetni, itt nagyon sok emberben, nagyon sok dű, meg öröm, meg szégyen, meg megaláztatás, meg kirekesztettségérzése kavarog.
0: Jobb ezt kibeszélni egyébként, vagy inkább jobb, hogyha az ember magában próbálja megoldani?
1: Hát ugye az ember alapvetően egy társas lény, és a biztonságérzetét, meg a magányérzetét, biztonságérzetét növeli, és a magányérzetét csökkenti, hogyha ezeket az érzéseket, problémákat, vágyakat, célokat be tudja vinni a közösségbe, és ott ennek lesz helye, és ez így tudja integrálni magát, mint teljes szemét a közösségbe, hogy biztonságban érzi magát, mint teljes személy a közösségbe, és így tud a közösség is segíteni a tagjain, hogy elismerik a másik érzéseit, a másiktól is elvárják, hogy ismerje az ő fájdalmát, és kezdjünk el erről együtt beszélni.
0: Az online világban van ennek értelme a mostani helyzetben, amikor azért majdnem mindenki használja a különféle internetes platformokat, csatornákat, vagy jobb ez személyesen, szemtől szembe?
1: Hát ugye az online világ nagyon izgalmas ebből a szempontból, hogy lehet sokféle módon használni. Kezdjük a személyessel. Személyesen az mindenképp jó, hogy ha ebbe belekezdünk, ugye itt kell egy nyitottság mindkét oldalról, mert hogyha az egyik fél az én érzéseimet érvényteleníti, azt mondja, hogy hülye voltál, hogy féltél, semmi okod nem volt arra, hogy rosszul érezd magad, ez egy csodálatos kormány volt, aki biztonságot és szeretetet sugárzott magából minden rendes nemzeti oldali embernek, és az, hogy te nem érezted magad nemzetinek, az a te defektusod. Nagyon fontos, hogy ez az identitáspolitika, az ráadásul, amellett, hogy így az érzelmeket polarizálja, hogy mi vagyunk a szerethetők, ők a gyűlölendők, ráadásul önkéntelen az emberekbe kivált egy ilyen morális hozzáállást, hogy mi a mi csoportunkba tartozóak, a morálisak, a helyesen viselkedők, és ti meg az immorálisak, a helytelenül bűnösen gondolkozó, bűnösen érző, bűnösen viselkedő emberek. És hogyha valaki még beleragadt ebbe a két törzsbe, a törzsi gondolkozásba, mert ugye ez a célja ennek a politikai kommunikációs stratégiának, akkor a másiknak az érzéseit azt eleve immorálisnak fogja tartani, helytelennek, hibásnak, bűnösnek, és akkor így ez eléggé megnehezíti a kommunikációt. De bocs, még egy dolgot hagyd mondjak, hogy nagyon fontos megérteni az embereknek, hogy ez a politikai kommunikációs stratégia, ami ilyen hamis identitásokat akar az emberek fejébe ültetni, azzal a céllal, hogy az ő hasznára hajtsák, az ő politikai hasznára hajtsák a mi érzelmi világunkat, hogy ezt meg kell tanulni az embereknek azt, hogy ettől meg tudják védeni magukat, és ne hagyják, hogy így a bőrük alá bekusszon egy ilyen nagyon álságos stratégia, semmelyik oldalról sem. Szóval ez egy fejlődési feladat a magyar emberek számára, és szerintem, ha az új kormány komolyan veszi az ígéreteit, akkor nagyon sokat kell erről beszélni, meg tanítani az embereket, hogy működik ez a kommunikációs politikai stratégia, és hogy tudják megvédeni magukat attól, hogy azonosuljanak ilyen álidentitásokkal, amik teljesen tönkreteszik a kapcsolati életüket, meg akár egy családon belül, munkahelyen, és teljesen hatással rá kerülnek egy olyan álidentitásnak, ami akik létre akartak hozni bennük, se hittek benne, hogy ez így van, hanem csak egy eszköz volt a kezünkben.
0: Hogyha nem fogadtuk el ezt a rendszert, nem kerültünk a törzsi gondolkodásnak a rendszerébe, akkor gyakorlatilag meg is védtük magunkat a lelki megrázkódtatások nagyobbik részétől?
1: Hát azt gondolom, hogy az egy nagyobb fokú védettséget adott, mert aki ezeket nem hitte el, annak nem ment le zsigerileg ez a propaganda, tehát ő nem hitte el zsigerileg, hogy ő most nemzeti, vagy én nem vagyok nemzeti, és akkor én veszélybe vagyok, ők meg nincsenek veszélybe. És hát ugye, aki a nemzeti oldalon volt, ők biztonságban érezték magukat, mert hogy azt mondták nekik, hogy amíg a nemzeti oldalon vagy, megvédünk a háborútól. Ugye, aki meg nem volt a nemzeti oldalon, mert ugye ez is egy ilyen nagyon destruktív dolog, magyar állampolgári oldalnak lenne szabad csak lenni, nem? Hogy magyarok vagyunk, magyar állampolgárok. És akkor itt azért engem megríkatott a parlamentbe az, hogy a romák ilyen erőteljesen jelen voltak, vagy a cigányok, hogy azok az árva gyerekek, és bocsánatot kért a Magyar Péter a különféle ilyen bántalmazott emberektől, tehát, hogy ez a fajta hasadás az, hogy ember és ember között van egy ilyen generált sugalmazott elkülönülés, ez nagyon veszélyes volt, és az, hogy ott volt pár gesztus, ami annak a szándékát mutatja egyenlőre, hogy ezen túllépjünk, azt szerintem nagyon mélyen megható volt legalábbis számomra, de nagyon sok embert láttam, hogy ott is könnybe lábadt a szemük, meg a barátaim is hasonlókról számoltak be, hogy ez milyen megrendítő, amikor az emberségnek egy ilyen mélyebb szintjére tudunk kerülni. Tehát amikor a csoport, hogy én melyik törzshöz tartozom, az kiterjed mondjuk az összes magyar állampolgárra. Ez egy olyan gazdagodás lélektanilag, ami hát mikor először így átéli az ember, akkor ilyen nagyon mély emelkedett érzéseket tud átélni. Legalábbis én ilyeneket éltem át.
0: Folytatjuk a beszélgetést itt az arénában Unoka Zsolt pszichiáterrel, pszichoterapeutával. Témánk továbbra is a választás utáni helyzet. Hogyan lehet a családon belül korábban kialakult konfliktusokat, rossz érzéseket, feszültségeket kezelni, akár a korábban megtörtént károkat enyhíteni így a következő időszakban?
1: Nagyon fontos kérdés, üdvözlöm a hallgatókat. Hát tulajdonképpen, amikor ugye az előző részben arról beszéltünk, hogy ezek a ott voltak, azokban a családokban lehetett nagyobb konfliktus, ahol ténylegesen kialakult ez a törzsi identitás, ténylegesen kialakult, hogy aki másképp gondolkozik, az fenyegető rám nézve, aki másképp gondolkozik, az immorális, bűnös, és hogy veszélyt hoz rám és a családunkra. És ez ugye a kötődés az alapja a családi emberi kapcsolatoknak, és a kötődésnek az egyik legfontosabb célja az evolúció során, hogy biztonságot és túlélést biztosítsunk egymásnak. Tehát egy kötődési személy az, akitől várom a segítséget, ha bajba vagyok, csecsemőként sírok, és megszoptat, megetett, tisztába rak, felmelegít, lehűt, amire szükségem van, és aztán ez így megy az egész életünkbe. Ha bajba vagyunk, felhívjuk a kötődési személyünket, és vele beszéljük meg telefonon, vagy élőben, és attól már eleve megnyugszunk. Már a képét megnézzük, megnyugszunk. Na és akkor ebbe a biztonságos kapcsolati rendszerbe, ha úgy lépett be ez a választás, ez a politikai kommunikáció által kialakított ilyen törzsi identitás, hogy a biztonságot jelentő személy, mert egy szülőnek is már, ha nagyobb a gyereke, akkor a nagyobb gyereke is biztonságot jelent, felveszi vele a kapcsolatot. Ha kialakul, hogy ez a biztonságot jelentő személy valójában idegen, az ellenséghez tartozik, fenyeget engem, és félnem kell tőle, ez ugye alapvetően megrontja a alapfunkcióját a családnak, meg a kapcsolódásoknak. És akkor az első feladat talán visszamenni ehhez az alaphoz, hogy esetleg nem egy ilyen politikai kommunikációs célból létrehozott törzsi identitásra kéne hallgatni, hanem arra, hogy mi is az alapja a mi kapcsolatunknak. Hogy miért is vagyunk együtt, és hogy próbáljunk meg visszaszerezni ezt a biztonságot nyújtó kötődési rendszert, hogy ez talán fontosabb, mint ez a politikusok hasznára, malmára hasznot hajtó törzsi identitás. És ebben nagy segítséget nyújt, hogyha engedjük és meghallgatjuk, és kíváncsiak vagyunk arra, hogy a másik elmondja, hogy neki milyen félelmeire volt ez megoldás, milyen vágyaira tűnt ez az álmegoldás, mégis álmegoldásnak, vagy megoldásnak, hogy az, hogy ő azonosult ezzel a törzsi identitásával, hogy ez milyen félelmeit tette félre, milyen előnyökhöz vélt ezáltal jutni, és próbáljuk ezt megértően, együttérzően meghallgatni. És ne egyből azt mondani, hogy te hülye vagy, hanem hogy értem, hogy te féltél, szorongtál, azt hitted háború lesz, azt hitted, hogy nagyon magas lesz a gáz ára, vagy hogy nem is lesz gáz, nem is lesz benzin Magyarországon, és hogy te szerettél volna biztonságban lenni, hogy megértem, hogy ezek vezettek oda. És legyünk együttérzőek, és esetleg ez teszi lehetővé, hogy esetleg meghallgatod-e azt, hogy én meg miért mentem abba a másik irányba, hogy nekem milyen félelmeim, szorongásaimra hittem azt, hogy az a másik identitás, meg az a csoportba tartozás fog nekem segíteni. És miután egymást meghallgatták, esetleg rá lehetne térni arra, hogy és elismerik egymás félelmeit, vágyait, szorongásait, és akkor utána rá lehetne térni, de hogy mi egymásnak mik vagyunk, és ezen túl van-e valami mélyebb alapja a kapcsolatunknak, ami talán sokkal értékesebb, és időtállóbb, és sokkal fontosabb azt ápolni, mint ezeket a politikai kommunikációs stratégiák által létrehozott múló identitásokat.
0: Mikor érdemes, vagy mikorra érdemes időzíteni egy ilyen beszélgetést? Most már eltelt egy hónap a választás után, aki eddig még nem tette meg, az még várjon egy kicsit, hogy még jobban felkészüljön erre, vagy érdemes minél hamarabb nekilátni a munkának?
1: Hát szerintem ez egyéne, meg ilyen párja válogatja, hogy kivel, mikor, mennyit lehet. Talán fontos ezt kis adagokba csinálni, hogy ne terheljük meg egymást ezzel, és fontos megbeszélni, hogy erre szálljunk egy dedikált időt, és hogy fejezzük ki mindketten a szándékunkat, hogy az újra közeledés fontosabb, mint bármi más. És adjunk egy ilyen keretet neki, hogy én szeretném helyrehozni veled a kapcsolatomat, és hogy szerintem a mi kapcsolatunk sokkal fontosabb és mélyebb gyökerű, mint ez a politikai kampány általi hatás. És hogy beszéljük meg, hogyha úgy érezzük, hogy elszáll az agyunk, bepöccenünk, felforr az agyvizünk, vagy nem tudom milyen metaforákat lehet itt még használni. Előre beszéljük meg, hogy ha én bennem ez van, akkor ott hagyjuk abba, vagy ha én észlelem benned, akkor szólok neked, hogy hagyjuk abba, és ott tényleg hagyjuk abba, és csak majd folytassuk legközelebb, kis lépésekbe, ki mennyit bír. De fontos először leszögezni azt a szándékot, hogy helyre kell hoznunk a kapcsolatunkat, mert az sokkal értékesebb, mint egy ilyen kampánytermék, amit az agyunkba ültettek.
0: Összességében a mentális egészség megőrzésében a megelőzésnek mekkora a szerepe, és hogy látja erre ma Magyarországon mekkora figyelmet fordítanak?
1: Azt kell, hogy mondjam, hogy a megelőzésnek óriási szerepe van, és nagyon kevés figyelmet fordítottak idáig. Meghallgattam tegnap a Hegedű Zsolt doktor úrnak ezt a egészségügyi miniszteri kihallgatását.
0: Bizottsági
1: meghallgatását, és ő hosszan beszélt arról, hogy a mentális egészség megelőzése az egy programjukká válik, és ennek én nagyon örültem, és hogyha jól értettem, a oktatásügyi miniszter jelölt meg a kisebbségekkel, meg a társadalmi már nem tudom ezt az új minisztériumoknak, még nem jegyeztem meg a nevét, tehát hogy ezeknek együttesen kell egy ilyen mentális egészségprevenciós programot létrehozni, mert ugye a mentális egészség kisgyerekkortól van egy tanulási folyamat arra vonatkozóan a mentális egészséggel kapcsolatban, hogy én, mint személy, mennyire vagyok értékes. És akkor itt vannak szegregált, tehát mondjuk a romáknak a szegregáció a társadalmi strukturális szinten, ez már így alapjaiban megnehezíti ő számukra, hogy ők, mint a magyar állampolgárok részt tudjanak venni azokba a javakba, ami rendelkezésre áll a magyar állampolgárok számára, mert ők strukturálisan nagyon sok esetben szegregálva vannak, ami azt jelenti, hogy ki vannak zárva a megfelelő oktatásból, az egészségügyi ellátó rendszerben nagyon sok kutatás szól arról, hogy velük másképp bánnak, kevésbé jó ellátást kapnak.
0: Vagy akár csak a boltba bemennek, lehet, hogy másként néznek rájuk.
1: Vagy a boltba bemennek, vagy ha munkát akarnak vállalni, meg ugye nagyon sok roma vagy cigány ember megéli azt a diplomás cigányként, hogy ő inkább cigány, mint ügyvéd, vagy inkább cigány, mint orvos, vagy inkább cigány, mint egy minisztériumi hivatalnok, tehát, hogy ez a fajta társadalmi elutasítottság még olyan mélyen benne van, ami az önérzet, a biztonságérzet és a büszkeséget olyan mélyen alássa, amelyek meg a remény, meg a kompetenciaérzést, ami ugye a mentális egészségnek ezek az alapjai. És akkor beszéljünk arról, hogy a Magyarországon az oktatási rendszer nagyon egyenlőtlen, és a mély szegénységekben élők, falvakban élők, vagy különféle olyan helyzetbe levő gyermekek, akinek a szülei nem elég jómódúak, vagy nem elég tanultak, hogy otthon biztosítsák számukra a tovább tanuláshoz szükséges extra szülői figyelmet, azok lemaradnak, kevesebb kompetenciájuk lesz, ezért kizáródnak egy csomó lehetőségből, és az a fajta oktatás, ami nem a felzárkóztatás alapú, hanem a megszégyenítés alapú fegyelmezésre épül, hogy aki le van maradva, azt megszégyenítik, bántják verbálisan.
0: Ugye ez egy érzelmileg. Hogyan lehet ezt megtörni?
1: Hát ezt nagyon sok munkával és nagyon mély szándékkal, azzal a szándékkal, hogy össztársadalmilag felfogjuk, hogy az egész társadalomnak az érdeke, hogy egy gyereket se hagyjunk hátra, és minden gyereknek segítsünk abba, hogy a maximálisan a kompetenciáit kifejlessze, és ezáltal egy sokkal gazdagabb és jobban működő társadalmunk lesz, és a jómódúaknak is jobb lesz a közérzete akkor, hogyha a rosszmódúak gyerekei is egyre jobban tudnak teljesíteni. Ez nagyon izgalmas, hogy ez mennyire hat a jólétre az, hogyha ha mindenki biztonságban van. Mert ugye aki nincs biztonságban, nincsen kompetenciái, nem kap helyet a társadalomba, az a társadalmon kívül kap egy helyet, és a társadalmon és a jogrenden kívül kapott helyről ott is élni kell, és akkor ő olyan eszközökhöz kell, hogy nyúljon, amelyek fenyegetik a belül lévőket, mert akkor esetleg egy ilyen, hát amit látunk az ilyen munkanélküli ilyen bányászvárosokban, ahol az embereknek nincs munkájuk, segélyekből élnek, és a gyerekeik azt látják, hogy szülők egész nap otthon vannak, és vagy italoznak, vagy ilyen designer drogokkal próbálják helyrehozni a hangulatukat, akkor ez a minta van, és akkor ők is ezt csinálják, és ez meg oda vezet, hogy erre meg kell teremteni a pénzt, ez vagy drogdílerség, vagy valamilyen illegális cselekmény, ami ugye ott egy teljesen normális túlélés, de a többségi társadalom szempontjából ez bűnözés, és fenyegetettségérzés, és a pszichiátrián meg már majdnem azt mondják ezekre, hogy antiszociális személyiségzavar, holott ő csak egy adaptív személyiség, aki a kirekesztett körülményeihez próbál alkalmazkodni és túlélni. Tehát ez a szegregáció, kirekesztettség és magára hagyás, ez a magára hagyókat is fenyegeti, az ő jólétüket is rontja.
0: A szorongás talán az az egyik leggyakoribb, legáltalánosabb probléma, amellyel az átlagember is szembesül, akár választásoktól, kormányváltástól, politikai helyzettől függetlenül is. Melyek azok az általános tanácsok, amelyek segíthetnek? A konkrét dolgok felfejtése nélkül vannak-e olyan módszerek, eszközök, amelyekkel érdemes élni annak, aki azt tapasztalja, hogy egyre inkább szorong?
1: Ez egy nagy kérdés. Tehát az a kérdés, hogy aki szorong,
0: hogyha szorongunk.
1: Tehát függetlenül a társadalmi folyamatoktól?
0: Általánosságban melyek lehetnek azok a teendők, amelyekkel javíthatunk a helyzetünkön?
1: Ugye ez nagyon fontos, hogy a szorongás az egy evolúciósan hasznos állapot, ami azt jelzi, hogy van valami tudott, vagy vélt, vagy nem teljesen egyértelmű fenyegetettségérzés, és ezért ébernek kell lenni, nem szabad elaludni, nem szabad ellazulni, mert bármikor bekövetkezhet valami, amire azonnal reagálnunk kell. És ugye ez egy nagyon hasznos dolog, mert ez a túlélést segíti.
0: Akár a siker receptje is lehet. Gondolhatunk éppen sportos példákra, tehát akik mondjuk folyamatosan nyerik a világbajnoki címeket. Lehetett hallani ugye a Ferrari sikerkorszakában. A 2000-es évek elején, hogy zsantott az akkori csapatfőnök, mindig is nagyon szorongó volt, és nagyon-nagyon figyelmes arra, hogy nehogy valami olyan történjen, ami miatt megbicsaklik a sikersorozat. De ez csak egy példa a sokból. Nyilván a politikában, igen, az élet számos területén lehet meg ilyet mondani.
1: Igen.
0: De mikor kell odafigyelnünk, hogy csökkentsük a szorongás okozta negatív hatásokat, ártalmakat, akár fizikai jeleket?
1: Ugye a szorongásnak van ez az adaptív jellege, de akkor okozhat problémát, hogyha ez tartósan fennáll, tehát és akkor ugye a tartós szorongás, ez a készenléti állapot, stressz reakció, az nagyon megnehezíti az alvást. Tehát nehezen alszik el, aki úgy érzi, hogy veszélyben van. Nem? Tehát ez logikus, hogy mindjárt jön a kardfogú tigris, evolúciós helyzet, és akkor elalszom. Hát ez nem egy jó ötlet.
0: Vagy jönnek a rémálmok.
1: Igen. És akkor nehezen alszik el, aztán alszik, lehet, hogy rémálmai vannak, gyakran felriad, kialvatlanság, tartós kialvatlanság, a depresszió, kedvetlenség, rossz kedv, motiválatlanság, fáradékonyság, meleg ágya, stb. Tehát, hogy a tartós szorongásnak messze menő következményei vannak, és hát ugye az előbb beszéltünk arról, hogy aki a társadalomból ki van rekesztve, mondjuk, mondok el, de így beszéltem mondjuk a cigányságról, de beszélhetünk, még visszatérve a elmúlt 16 évre, hogy hogy egyszer csak valamiért jó politikai üzletnek tűnt egy olyan gyenge és kisszámú kisebbséget a veszély forrásának megtenni, mint például a melegeket, meg a transznemű embereket. Ugye lehet tudni, hogy nagyon kevés transznemű ember van Magyarországon. Tehát mondjuk ez nem jelentenek igazi veszélyt erre a 10 millió vagy 9 és valahány százezer emberre, az a pár ezer transznemű, aki Magyarországon van, de annak a pár ezer transzneműnek vagy pár százezer meleg embernek, akinek egyszer csak kiderül, hogy visszaveszik a jogaikat, kiderül, hogy egy ilyen összemossák őket a pedofíliával, ami egy bűncselekménynek minősül Magyarországon, tehát, hogy így bűnöző csoportba teszik őket. Tehát, hogy ezt nevezik ilyen társadalmi traumatizációnak, amikor a társadalmi jog, ez a védelmező rendszer, az bizonyos emberekre kevésbé vonatkozik. Vagy azt mondják, hogy ők veszélyesek. És akkor ők veszélybe érzik magukat. Másrészt a többségi emberek meg feljogosítva érzik magukat, hogy agresszívek legyenek velük. Könnyebben bántalmazzák ezeket az embereket, vagy szóba, vagy tettlegesen. És egy ilyen helyzetben ugye ez egy nagyon nehéz helyzet, hogy egy pszichoterapeuta rendelőjében egy meleg ember arról kezd el beszélni, hogy ő szorong, nem érzi magát biztonságba, és akkor itt jön egy ilyen határ, hogy most a pszichoterapeuta kezdje el kezelni ezt a szorongást, mint egy betegséget, hogy uram, mi szól mellette, mi szól ellene, miért nem hagyja már abba, gyógyuljon meg, holott ő meg egy valódi veszélynek van kitéve. Tehát, és akkor erről beszélünk, hogy bizonyos fajta szorongások megszűnéséhez társadalmi változtatásra van szükség. És akkor vannak olyan szorongások, amik túlzóak, abszurdak, és akkor ott azt lehet pszichoterápiával kezelni.
0: A munkahely elvesztésének a félelme, az ezzel kapcsolatos szorongás is előtérbe kerülhet sokszor az ember életében.
1: Igen.
0: Erre mi a legalkalmasabb kezelési mód? Azt leszámítva, hogy sokszor persze tehetünk azért, hogy kisebb eséllyel következzen be egy ilyesmi.
1: Hát ez is egy nagyon izgalmas kérdés, hogy ugye itt mindig az a kérdés, hogy hol van a határa annak az embernek, hogy amit maga mondott, hogy tehet érte. Mert ugye a pszichoterápia ott tud segíteni, ameddig ő tehet. Mert van, amikor ő a legjobb dolgozó, de eladják a gyárat egy másik külföldi cégnek, ami meg csak azért vette föl, hogy felszámolja, hogy ne legyen rivális a piacon, akkor ő ott nem tehet semmit. De, és akkor itt van még egy másik nagyon fontos probléma, ami most nagyon sokszor előkerült, hogy meg szeretném tartani a munkámat, mert élni akarok, a gyerekeimet el akarom tartani, ugyanakkor a legmélyebb identitásomat meg kell tagadnom, mert akkor elveszteném a munkámat. Mert ez egy olyan munkahely, ahol az identitás politika az a munkahelyi vezetőség agendájában is benne van, és azt mondják, hogy ilyen identitással itt nem lehet dolgozni. És akkor ez meg egy ilyen, nem egy szorongás, hanem egy nagyon mély meghasonlásos tünetegyüttest hoz létre, hogy egyrészt van egy motivációm, hogy legyen pénz, legyen a gyereknek, meg a családnak, meg a lakáshitelt tudjam fizetni egyrészt, másrészt olyan dolgokat kell csinálnom, ami miatt nem tudok tükörbe nézni. És hát ez is egy ilyen, tehát vannak ezek a patthelyzetek, amire nagyon nehéz egy megfelelő tanácsot adni az embereknek.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést. Önök az elmúlt 50 percben Unoka Zsolt pszichoterapeutát, pszichiátert hallották itt a rádióban. Most megköszöni figyelmüket a műsorvezető Farkas Dávid.
2: Aréna. Az Inforádió interjú műsorát hallották itt az Európa Rádióban. Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös magazinja. Minden nap 14 órától az Európa Rádió műsorán. Hírek az Európa Rádióban.
3: Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Mint ismert, május 20-a a személyi jövedelemadó bevallás benyújtásának a határideje, a tervezetek átnézése, módosítása, kiegészítése, valamint az 1+1%-os nyilatkozat beadása is online, az ESZIA-ban a legkényelmesebb, tájékoztatta rádiónkat az adóhatóság. Mindenkinek érdemes megnézni a NAV által készített tervezetét, mert lehet még vele teendő. Most egészíthető ki a tervezet például az eddig nem érvényesített adóalapkedvezményekkel. Akinek volt olyan jövedelme 2025-ben, amiről a NAV-nak nincsen adata, azt bele kell írni a tervezetbe, így például fel kell tüntetni, ha valakinek ingatlan értékesítésből vagy bérbeadásból volt tavaly jövedelme. Felhívják a figyelmet, hogy a befizetendő adót is a bevallási határidőig, május 20-áig kell rendezni. Ha valakinek gondot jelent egy összegben befizetni, 12 hónapos pótlékmentes részletfizetést is kérhet. Aki ezt május 20-áig nem teszi meg, utána már késedelmi pótlékkal is számolnia kell, ráadásul az 1+1%-os nyilatkozata sem lesz érvényes. A NAV 18-19-es ingyenes infóvonalán vagy az ügyfélszolgálatokon is kérhető segítség a bevallással kapcsolatban, és minden információ megtalálható a NAV honlapján, az ESZIA bevallás 2025 csempén is. Nőtt az ipari termelés márciusban, az év harmadik hónapjában az ipari termelés volumene 6,7%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz viszonyítva, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján az ipari kibocsátás 3,1%-kal volt nagyobb a februárinál. A járműgyártás kivitele 3,8, a számítógép elektronikai, optikai termék gyártásáé 2%-kal nőtt. Az ipar belföldi értékesítése 3,2, a feldolgozóiparé 6,9%-kal emelkedett az előző év azonos hónapjához viszonyítva. Az élelmiszer, ital és dohánytermék gyártása 9,2%-kal nőtt az előző év azonos hónapjához képest, mind a külpiaci, mind a hazai eladások emelkedtek. A legnagyobb súlyt képviselő húsfeldolgozás, tartósítás, húskészítmény gyártása 9,7%-kal haladta meg az egy évvel korábbit. A jelentés szerint az ipari termelés 6 régióban nőtt, 2-ben csökkent az előző év azonos időszakához képest. A legnagyobb 25%-os volumenbővülést északa a földön, a legjelentősebb 6,2%-os visszaesést déla a földön regisztrált a KSH. Idén is megrendezik az országos Botra Fel kampányt, amellyel az egészségmegőrzés fontosságára és a sport szervezetre gyakorolt jótékony hatására kívánja felhívni a figyelmet a Cukorbeteg Egyesületek Országos Szövetsége. A programhoz május 16-ától az ország 26 pontján, többek között Szegeden, Veszprémben, Kaposváron és a fővárosban is csatlakozhatnak az érdeklődők. Az idén 8. alkalommal megrendezett kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet a lakosság mindennapjait egyre inkább befolyásoló civilizációs népbetegségekre és a testmozgás kikerülhetetlen szerepére ezek megelőzésében és kezelésében. Magyarországon mintegy 1,2 millió ember él cukorbetegséggel, és a szakértők szerint ennél is többen lehetnek azok, akiknél a betegség még nem ismert, vagy éppen az azt megelőző anyagcserezavarokban szenvednek. A diabétesz ráadásul ritkán jelenik meg önmagában, a kettes típusú cukorbetegek mintegy 90%-a egyúttal túlsúlyos vagy elhízott, és körükben a magas vérnyomás előfordulása is kiemelkedő arányú. Ismét illegális gyümölcsárusokat értek tetten a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság ellenőrei. Egy soroksári bevásárlóközpont parkolójában 9 árustól több mint 2,6 tonna árut, döntő többségében szamócát és áfonyát foglaltak le és semmisítettek meg. A hatóság azt közölte, hogy az intézkedést részben súlyos minőségi hibák, például penészedés, romlás és nem megfelelő tárolási körülmények, részben pedig jelentős nyomon követhetőségi hiányosságok indokolták. A szakemberek több esetben megállapították, hogy az árusok nem rendelkeztek az áru eredetét igazoló dokumentumokkal, nem tudták hitelt érdemlően igazolni a termékek származását, illetve hiányoztak a kötelező jelölések és tételazonosítók is. Az ilyen termékek esetében egy esetleges élelmiszerbiztonsági probléma vagy megbetegedés során gyakorlatilag lehetetlenné válik az áru útjának visszakövetése, ami különösen súlyos kockázatot jelent a fogyasztók számára. Emelték ki.
2: Az időjárásról.
3: Adáskörzetünk nagy részén többnyire marad a változóan napos, felhős időjárás, csapadék nem valószínű. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 1 és 8 fok között várható. Csütörtökön napos időre van kilátás, fátyol és gomoly felhőkkel, majd délutántól nyugat felől megvastagszik a felhőzet, amelyből kezdetben a Dunántúlon elszórtan, majd késő este már keletebbre is néhol előfordulhatnak záporok, zivatarok. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 18 és 23 fok között alakul.
2: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
1: Lapozzuk fel a kalendáriumot. Május 13-a van, amikor a szervácok és az imolák ünneplik névnapjukat. A szervác a latin szervácius név rövidülése, jelentése a megmentett. Az imola újabb keletű magyar névalkotás, eredete egy növénynemzetség. Az imola félék közé tartozik a kék búzavirág is. Női névként először Jókai Mór alkalmazta a Bálványos Vár című regényében. Nézzük, milyen jeles események kötődnek május 13-ához. 1301-ben ezen a napon 8. Bonifác pápa Károly Róbert támogatására pápai legátust küld Magyarországra. 1326-ban Károly Róbert földet adományozott Zólyom városa számára. 1717-ben május 13-án született Mária Terézia. 1779-ben ezen a napon a tesseni békével lezárul a bajor örökösödési háború. 1898-ban ezen a napon született Budapesten Jendrassik György gépészmérnök feltaláló, a magyar gázturbina fejlesztője. 1912-ben látta meg a napvilágot Várkonyi Zoltán, kétszeres Kossuth-díjas színész, filmrendező, színházigazgató. 1928-ban ezen a napon született Feledi Gyula, Kossuth-díjas grafikus festő, érdemes és kiváló művész, a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia Miskolci területi csoportjának tagja. És még egy érdekesség, ezen a napon, egészen pontosan 1950. május 13-án rendeztek először Forma 1-es versenyt a Silverstone-i pályán. Kedves hallgatóink, a május 13-ai kalendáriumot hallották.
0: Az Európa Rádió kalendáriumát hallott.

Reggeli torna tetőtől talpig. Fel a fejjel, fejkörzés, vigyázva, nehogy megszédüljünk magunktól vagy mástól. Fordítsuk a fejünket jobbra és balra, majd előre és hátra. Jobbra és balra, előre és hátra, váltakozva, hogy tudjuk, mikor kell nemet mondani, és mikor kell rábólintani valamire. Viszont ne dugjuk a fejünket se homokba, se vaskalap alá. Szemünkkel gyakoroljuk a messzelátást. Tágítsuk látóterünket, de óvatosan, hogy azért az erdőtől a fát is lássuk. Kerüljük a szemforgatást, köldöknézést és haszonlesést. Hasznos hallásgyakorlatok. Fülhegyezés, figyelmes odahallgatás, gondos megvizsgálása annak, nincs-e valami a fülünk mögött. Káros hallásgyakorlatok, elhallgatás, lehallgatás, füllentés. Orrunkat ne üssük bele mindenbe, de azt se engedjük, hogy az orrunknál fogva vezessenek minket. Az állunkat biztosan támasszuk ki, nehogy leessen, s közben ismételgessük a mondatot, az államnak nem érdeke, hogy felkopjon. Néha csípjük nyakon magunkat is. Vállalásaink mellett álljunk ki teljes mellszélességgel. Tegyük kezünket a szívünkre, s ahol keménynek érezzük, lágyítsuk. Hátunkról dobjuk le a felesleges terheket. Gerincünket egyenesítsük ki, és szilárdítsuk meg, és ne higgyük el, hogy a gumigerinc azonos a rugalmassággal. Hasraesés után derekasan keljünk fel. Ökölbe szorított kezünket nyissuk ki, és nyújtsuk barátságosan a másik ember felé. A bennünket fenéken rúgónak, a rugás után sem mutassuk a hátsó felünket. Nem szégyen a napot, napunkat, térdelő rajttal kezdeni. Lépéseink legyenek megfontoltak, hogyha a világ a feje tetejére állna is, mi talpon maradhassunk.

0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Kedves hallgatóink, Önök 2026. május 13-án, szerdán délután 17:30-kor a Régió Krónikát hallják, Bódisz Attila vagyok. Az első dolgunk lesz megemelni a legalacsonyabb nyugdíjat, senki nem kaphat 120 ezer forintnál kevesebb nyugdíjat Magyarországon, jelentette ki Kármán András pénzügyminiszter, közölte. Emellett rendkívüli nyugdíjemelést adnak a havi 120 és 140 ezer forint közötti nyugdíjjal rendelkezőknek, és megtartják a 13. és 14. havi nyugdíjat. Az Európai Unióban a GDP 10%-át költik nyugdíjra, míg Magyarországon alig a 7,5%-át, vagyis az európai átlagnál kevesebbet, ami komoly társadalmi probléma. Az átlag nyugdíj leszakadt a nettó átlagbértől, elszakadtak egymástól a kis és nagy nyugdíjak, fejtette ki. Hozzátette, 2008 óta nem nőtt a minimál nyugdíj nominális értéke, és több mint 400 ezeren kevesebb, mint 140 ezer forint nyugdíjat kapnak. Ez egy európai társadalomban nem elfogadható, húzta alá. Azt mondta, másfél hónapra van szükség az idei költségvetési helyzet pontos felméréséhez, ezt követően tudják majd tervezni a következőt. Először, de hagyományteremtő szándékkal rendezték meg a Sárospataki Református Hittudományi Egyetemen a Református Közösség Szervezők Öregdiák Találkozóját. Dr. Nagy Károly Zsolt, az egyetem tudományos rektor helyettese szakfelelős köszöntőjében arra emlékezett vissza, hogy miként is nyert teret az akkori teológián egy még kissé idegennek tűnő képzés. Örömtelinek nevezte, hogy az első alkalomra a vártnál is többen fogadták el az invitálást az egykori közösség szervezős hallgatók közül.
2: Hát az egyik és a legfontosabb célja az, hogy a szakon végzett református közösség szervezőket próbáljuk meg hálózatba szervezni. Ennek az egyik oka az, hogy jó lenne tudni azt, hogy mire jutottak ezzel a diplomával, mi az, amit csinálnak az életben, a mindennapi életben, a szakmájukat gyakorolják-e, akár közösségszervezőként, akár bármilyen intézményben, szervezetben munkálkodva. A másik része pedig a dolognak az, hogy szeretnénk számukra szakmai segítséget is nyújtani, tehát most lesz egy kérdőív is a volt hallgatóinkhoz, amiben megkérdezzük, hogy mi az, amire számítanak. Egyfelől a mesterszakunknak a fejlesztési összefüggésében, másfelől pedig, hogy szeretnénk nem csak olyan találkozót szervezni, ahol jól érezzük magunkat, és elsztorizgatunk egymással, hanem ahol mondjuk szakmai továbbképzések, szakmai előadások, olyan fórumok vannak, ahol ők kérdéseket tehetnek föl, és ahol az egyetem úgy tud válaszolni, hogy későbbiekben akár továbbképzéseket, ilyesmiket tud számukra nyújtani. 15 éve indult el a Református Közösségfejlesztő Képzés Sárospatakon. Az indulás egy logikus rendjébe illeszkedett az intézmény fejlesztésének, ugyanakkor egy nagyon jelentős nyitás is volt, egy teljesen új területet hozott be a Hittudományi Egyetemre, illetve akkor még Teológiai Akadémiára. Sokan meg is kérdőjelezték a környezetünkbe, hogy van ennek itt létjogosultsága. Az elmúlt 15 év, illetve az itt végzetteknek a szakmai munkája azt mutatja, hogy igen, mindenképpen volt ennek létjogosultsága. És ahhoz, hogy ez így alakuljon, nagyon fontos volt az első induló tanári kar összetétele, szakmai kiválósága, és emellett az, hogy nem csak szakmailag voltak kiválóak, hanem oda tették magukat azért a közösségért, amelyet létrejött az egyetemen. Mind a két tekintetben Pocsainé dr. Eperjesi Eszter és Péterfi Ferenc tanár úr kimagasló, hát csúnya szó ez, hogy teljesítmény, de kimagasló munkát végzett az elmúlt évek során.
1: A kis benzinkutak kimerülésétől tartva üzemanyag ellátási nehézségeket vetítenek előre, a független benzinkutasok és azonnali intézkedéseket sürgetnek, ha a héten kialakul az a helyzet, hogy ár és nélkül kell értékesíteniük a dízel üzemanyagot. A MOL ugyanakkor hangsúlyozza, hogy az ellátás nincs veszélyben, a vállalat minden partnerét kiszolgálja. Országosan 2-3 héten belül, vagy akár korábban is komoly üzemanyagellátási gondok alakulhatnak ki országszerte, ha a benzinkutaknak ár és nélkül kell értékesíteniük, mondta el a Független Benzinkutak Szövetségének elnöke. Gépész László szerint a benzinkutak nem tudják vállalni az ár és nélküli értékesítést, miközben extra profitadót is kell fizetniük. A MOL olajtársaság ugyanis korábban arról tájékoztatta a benzinkutak tulajdonosait, hogy szerdán várhatóan elfogy a stratégiai tartalékból származó dízelüzemanyag, emiatt csütörtöktől hatósági áron fogják számukra adni az üzemanyagot, amit a kiskereskedők ugyanazon az áron adhatnak csak tovább, Gépész László rámutatott, emiatt a független benzinkutak a saját készleteik végeztével korlátozhatják az értékesítést, erre már most is lehet példákat találni az ország számos részéből. A másik megoldás az lehet, hogy folytatják az értékesítést, de bezárnak, amint kimerülnek a tartalékaik, jelezte. A tiszai ingola egy különleges Kárpát-medencében benszülött élőlény, amely az empléni vizek vámpírjaként híresült el. Március és június között szaporodik, nősztényei a patakok csendesebb öbleinek aljára rakják le ikrájukat. Erről beszél dr. Dobranaki Dalma hidrobiológus, a Sátoralja újhelyi Kazinczy Ferenc Múzeum gyűjteményi muzeológusa.
3: A tisza ingola, ez az adott élőlény, ami valóban nem hal, hanem egy állkapocs nélküli élőlény, ami a körszájúakhoz tartozik. Korábbi rendszertanban a halaknál tárgyalták őket, viszont ő nem hal. A tiszai ingola a Tisza vízrendszerének, főleg a felsőbb szakaszának az endemikus benszülött faja. A kifejlett felnőtt példányok körülbelül 22-26 cm hosszúak, kígyószerűen megnyúlt hosszú testük, pikkelytelen. Van két hátúszójuk, úszószegélyük, a farok alatt, illetve a farokúszó úszószegélyé egyesült, párosúszóik viszont nincsenek. Jellegzetessége a halnak, ami miatt a nevét is kapta, hogy az alsó állkapocs az hiányzik, vagyis hát az állkapocs az teljes mértékben hiányzik, úgymond nincs arckoponyája, és egy nagyon jellegzetes köralakú szájszerve van. Főleg a tiszta hegyvidéki patakokat kedveli, ezért is inkább Zemplénben nálunk, a Kemencepatakban vagy a Bisópatakban tavasszal találkozhatunk kifejlett példányokkal. Nagyon különleges a módosult szájszerve van. A szájszervnek az alsó részén apró kis hegyes fogak vannak sorban, amelyekkel képes úgymond rátapadni más halakra, a víztestben lévő ott élő halakra, illetve a szájnyílásnak a felső részén is vannak sertefogak, amivel képes megsebezni az áldozatát, és vért, különböző szöveteket, illetve akár húst is kitéphet az áldozatából. És egyébként a tiszai ingola a Magyarországon védett, az eszmei értéke 250 000 forint.
1: Az adóhatósághoz eddig beérkezett személyi jövedelemadó bevallásokban a leggyakoribb hibák a gyermekek után járó kedvezményeknél merülnek fel, hívta fel a figyelmet a Nemzeti Adó és Vámhivatal közleményében. A NAV összefoglalta azokat a tipikus és leggyakoribb bevallási hibákat, amelyekre az érintetteknek érdemes figyelniük. Azt írták, gyakori probléma, hogy a négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményét olyanok is igénylik, akik bár négy vagy több gyermeket nevelnek, de nem vér szerinti és nem örökbefogadó édesanyaként teszik azt. Példaként említették, nem veheti igénybe a kedvezményt az, aki négy gyermeket szült, de válláskor az apához került az egyik gyerek, és az sem, aki a második férjével közösen nevel négy gyermeket, akik közül kettő a sajátja, kettő a férjéé. Jelezték, a három gyermeket nevelő anyáknak arra kell figyelniük, hogy csak a 2025. szeptember 30-a után megszerzett jövedelmükből, illetve a 2025. szeptember 30-a után elszámolt munkabérükből érvényesíthetik a három gyermeket nevelő anyák kedvezményét. A csecsemő gondozási díj, a gyermekgondozási díj és az örökbefogadói díj kedvezménye pedig a 2025. június 30-át követően folyósított CSED, GYED és örökbefogadói díj összegéből vehető igény. A családi kedvezmény számítása kapcsán közölték, figyelni kell arra, ha a gyermek a középiskola után felsőoktatási intézményben folytatja tanulmányait, és a szülő már nem jogosult utána családi pótlékra, akkor a gyermek már csak eltartottként vehető figyelembe, így nem számítható be a kedvezményezett eltartottak közé. Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Bódisz Attilától hallották a mai nap híreit. Köszönöm a figyelmüket!
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Először, de hagyományteremtő szándékkal rendezték meg a Sárospataki Református Hittudományi Egyetemen a Református Közösség Szervezők Öreg Diák Találkozóját. Az esemény Pásztor Gyula egyetemi lelkipásztor áhítatával vette kezdetét. Ezt követően dr. Nagy Károly Zsolt, az egyetem tudományos rektor helyettese, szakfelelős köszöntőjében arra emlékezett vissza, hogy miként is nyert teret az akkori teológián még kissé idegennek tűnő képzés. Örömtelinek nevezte, hogy az első alkalomra a vártnál is többen fogadták el az invitálást az egykori közösség szervezős hallgatók közül.
2: Hát az egyik és a legfontosabb célja az, hogy a szakon végzett református közösség szervezőket próbáljuk meg hálózatba szervezni. Ennek az egyik oka az, hogy jó lenne tudni azt, hogy mire jutottak ezzel a diplomával, mi az, amit csinálnak az életben, a mindennapi életben, a szakmájukat gyakorolják-e, akár közösségszervezőként, akár bármilyen intézményben, szervezetben munkálkodva. A másik része pedig a dolognak az, hogy szeretnénk számukra szakmai segítséget is nyújtani, tehát most lesz egy kérdőív is a volt hallgatóinkhoz, amiben megkérdezzük, hogy mi az, amire számítanak. Egyfelől a mesterszakunknak a fejlesztési összefüggésében, másfelől pedig, hogy szeretnénk nem csak olyan találkozót szervezni, ahol jól érezzük magunkat, és elsztorizgatunk egymással, hanem ahol mondjuk szakmai továbbképzések, szakmai előadás. Olyan fórumok vannak, ahol ők kérdéseket tehetnek föl, és ahol az egyetem úgy tud válaszolni, hogy későbbiekben akár továbbképzéseket, ilyesmiket tud számukra nyújtani.
1: Két tiszteletbeli tanárt is avattak a rendezvény keretében.
2: 15 éve indult el a Református Közösségfejlesztő Képzés Sárospatakon. Az indulás egy logikus rendjébe illeszkedett az intézmény fejlesztésének, ugyanakkor egy nagyon jelentős nyitás is volt, egy teljesen új területet hozott be a Hittudományi Egyetemre, illetve akkor még Teológiai Akadémiára. Sokan meg is kérdőjelezték a környezetünkbe, hogy van-e ennek itt létjogosultsága. Az elmúlt 15 év, illetve az itt végzetteknek a szakmai munkája azt mutatja, hogy igen, mindenképpen volt ennek létjogosultsága. És ahhoz, hogy ez így alakuljon, nagyon fontos volt az első induló tanári kar összetétele, szakmai kiválósága, és emellett az, hogy nem csak szakmailag voltak kiválóak, hanem oda tették magukat azért a közösségért, amelyet létrejött az egyetemen. Mind a két tekintetben Pocsainé dr. Eperjesi Eszter és Péterfi Ferenc tanár úr kimagasló, hát csúnya szó ez, hogy teljesítmény, de kimagasló munkát végzett az elmúlt évek során. Pocsainé tanárnőnek az évfolyam vezetői tevékenysége és egészen rendkívüli volt. Nagyon szerették őt a hallgatók. Sokszor fogalmaztak úgy, hogy mint egy tyúkanyó úgy gyűjtötte maga köré a hallgatókat, segített mindenkinek bármiben, amiben csak tudott. És azt gondolom, hogy egy közösségfejlesztő szakon ez önmagában egy nagyon nagy teljesítmény, egy nagyon fontos jelzője, értékmérője a munkának, azon túl, hogy természetesen az ő szakmai felkészültsége megkérdőjelezhetetlen, és nagyon sokan tőle tanulták meg azt, hogy a tárgyi kultúránk, az, ami körül vesz bennünket, az a személyiségünknek a kiterjesztése, az a lelkünknek a formája is. És ez a tudás, ez nagyon fontos a református közösségfejlesztésben. És ugyanígy Péterfi Ferenc tanár úr a közösségfejlesztésnek a nemzetközi irányait, a magyarországi meghonosításának a nagyon fontos tapasztalatait hozta ide Patakra, és az ő szakmai háttere az akkor is nagyon fontos volt, amikor ő már nem tanított nálunk, nyugdíjba ment, de a mesterszaknak az indításánál nagyon fontos szakmai segítséget adott nekünk. Tehát mind a kettőjüknek a munkája nélkülözhetetlen volt, és ezt köszöntük meg ezzel a címmel.
1: A rendezvény keretében tiszteletbeli tanári címet vehetett át Pocsainé dr. Eperjesi Eszter, aki ezzel a felsőoktatási intézmény történetének első női tiszteletbeli tanára.
3: Tulajdonképpen kaptam egy e-mailt a Teológia Akadémiától, és hát nagyon-nagyon megtiszteltetésnek éreztem, hogy ezt a címet a szenátus nekem megszavazta, ugyanis hát mintegy 30 éves kutató munkám van. Természetesen a könyvek, aki forgatja, az látja, hogy milyen munkát végeztünk, de hangsúlyozom, hogy nem egyedül csináltam, tehát Rádainé Bodnár Katalinnal, és ő egy nagyon nagy tudású restaurátor és textilmérnök, viszont jól esett, hogy én ezt a címet most megkaptam.
1: Hallottam, hogy amikor elindult a közösségfejlesztő szak, akkor gyakorlatilag évfolyamvezetőként diákok közmegbecsülését is elnyerte, mert nagyon sok figyelmet fordított rájuk. Hogyan közeledett a diákokhoz, hogyan tekintett rájuk?
3: Na most nekem tulajdonképpen a területem az egyházművészet és a vallási néprajz. Na most a közösség szervező szakon is tulajdonképpen a ünnepkörök is ebbe a témakörbe tartoznak, hisz akkor is az év ünnepei, vagy bármilyen ünnep, akár falun van az ember, akár városon, vagy családi ünnepek, tehát ezek azok is közösségek, ha így lehet mondani, és azért ezek nagyon fontos dolgok, hogy ezt megéljük. Tehát a minden napjainkban is megéljük. És most nagyon örültem, mert az évfolyamomból nagyon sok tanítvány itt van, és hát még nem tudtam beszélgetni velük, de remélem, hogy fogok tudni, és akkor megtudom, hogy egyáltalán hogy hasznosítják az itt tanult anyagot.
1: Ugyancsak tiszteletbeli tanárrá avatták a szak megalapításában és megerősítésében oroszlán részt vállaló Péter Fipp Ferencet is.
4: Hát nagyon megemelt ez a dolog, nagyon megtisztelve érzem magam. Egyrészt nem számolgattam, ráadásul nem is ismertem, hogy van ilyen dolog, és nekem nagyon erős kötődésem volt. Nem volt itt modell mondani, de amikor én 15 évvel ezelőtt felkért valaki, hogy készítsek ide egy tematikát, és mondtam az illetőnek, Koncz Gáborról van szó, aki itt professzor volt, hogy de hát tanítani majd valaki közelből kellene, és mondta, hogy nem, járjál, ez majd valakit kinevez. És akkor mondtam, hogy jó, és aztán úgy közben függővé váltam Sárospataktól, tehát elkezdtem egyre jobban beleszeretni ebben a dologba, és akkor 10 év után kolléganőnek adtam át a dolgot. Szóval egy kicsit belülről látni Sárospatakot, és egy kicsit megélni, ez nagy élmény volt. A kérdésre visszatérve, nagyon nagy megtiszteltetés, és nagyon szeretek patakra jönni általában, meg hát erre felül.
1: Miben tudta segíteni ennek a szaknak az elindulását, hiszen teljesen zöldmezős tanulmányi beruházás volt ez. Mi volt az, amiben ön hozzá tudott tenni ahhoz, hogy ez a szakma most is éljen, olyan alapokat kapjon akkor?
4: Közösségfejlesztéssel foglalkoztam gyakorlatban is, tehát terepmunkát végeztem, folyóiratot szerkesztettem, és hát elméletben is, tehát erről írtam, meg tanítottam már. És azért úgy gondoltam, hogy egy csomó olyan fontos tudással rendelkezek meg a kollégáimmal együtt, mert nem egy szeméről van szó, hanem egy szakmai műhelyről, ami átadható. Az különös volt, hogy fog ez majd egy egyházi intézményben működni, de kölcsönösen alkalmazkodtunk egymáshoz, azt hiszem. És azt érzékelem, hogy az igazán érdeklődő hallgatók azok megtalálták azt, amiről itt mindenképpen akartunk beszélni, és megmaradt. Hát van, aki máshogy túlkerült rajta, de én azt hiszem, hogy talán egy kicsit az egyházi működésben is egy nyitáshoz hozzájárulhat ez a szak, hogyha jól végzi a dolgát. Azaz, hogy a mindennapi élethez a felelősséget vállalni nem csak az egyházi hívekért, hanem a települési, a közösségszervezés, közösségfejlesztés, itt a települési közösséget jelenti. Szóval a településen élők közösségének egészéért valamilyen felelősséget vállalni. Na hát, hogy ebben volt jártasságom, hogy ezt a egyház közvetítése, hogy lehet, ezt próbálgattuk, hát egyelőre itt tartunk.
1: És most van még kapcsolata az intézménnyel?
4: Hát alkalmi, illetve aki az utódom lett, Molnár Ari, kétál, ő neki adtam át a tantárgyaknak a tanítását. Volt egy olyan év, amikor párhuzamosan voltunk, ő hozzám bejárt, én az ő óráira, és aztán így szépen folyamatosan, és úgy tudom, hogy nagyon kedvelt a hallgatók körében.
1: Kolumbán Gábor az egyetemet fenntartó Tiszán inneni református egyház kerület lelkészi főjegyzője, az egyház kerület mintegy 300 gyülekezete és 200 lelkipásztora nevében köszönte meg a közösség szervezők, lelkészeket segítő, közösségépítő és erősítő munkáját. Hozzátette, büszkék az egyetemre, hiszen a képzés nem csak meg tudott maradni, de az elmúlt másfél évtized alatt erősödni is képes volt.
5: Hát én azt gondolom, hogy azt kell lássuk, hogy a társadalmunkban nagyon nagy szükség van a közösségekre. Nincsenek meg a közösségeink, és hogyha mi a egyházunkban, ez egyházi életben akarunk kimenni a világba, felmutatni a mi értékeinket, ebbe be kell lássuk, hogy nagy segítségünkre lehetnek azok a közösségszervezők, akik lehet, hogy világi emberek, de mégis azokkal az értékekkel, azzal a küldetéssel tudnak szolgálni és segíteni gyülekezeteknek, amire már nekünk nincs kapacitásunk.
1: Hogyan értékeli azt, hogy nem csak megmaradni, de fejlődni is tudott ez a képzés?
5: Én azt gondolom, hogy ez egy óriási lehetőség. Ahogy én a köszöntőmben mondtam, ez egy óriási munka. A folytonosság és a fejlődésnek az igénye, az szerintem mindenképpen dicsérendő munka.
1: Ugye a mi szemszögünkből, meg az egyház szemszögéből a legfőbb közösségszervező a lelkipásztor egy településen, de itt kint is találkoztam olyan emberrel, akinek a párja a lelkész, és ő közösségszervező, és ketten együtt alkotnak egy olyan egészet, ami talán egy kicsit távolabb tud nyúlni. Hogyan tudja segíteni közvetlenül a lelkipásztor munkáját hasonló helyzetben egy közösségszervező?
5: Nekünk lelkészeknek meg kell látnunk, és el kell tudni engedni azt a felfogást, hogy minden az én feladatom, minden az én küldetésem. Ez egy nagyon nehéz folyamat, ebbe a csapdába én is sokáig benne voltam. Aztán amikor az ember megtalálja azt az embert, megtalálja azt a bizalmat, akkor olyan szépen el fogja tudni engedni, és olyan szépen tudja bizalommal átadni azokat a feladatokat, ami már nem feltétlenül a lelkész feladata, de óriási segítségre van a gyülekezet építésében.
1: A megjelent egykori hallgatók közül többen naponta használják azt a tudást, amit az egyetemen kaptak. Köztük Juhász Gábor, aki Vámosújfalun a református lelkipásztori szolgálatot ellátó feleségét támogatja a mindennapokban.
6: Gyülekezeti lelkész a feleségem, ugye is neki szerettem volna segíteni a gyülekezeti munkában, és annak idején nagyon-nagyon szimpatikus volt ez a szak, a református közösség szervező szak, és nagy hasznát veszem a gyülekezeti munkában, illetve most már a hitoktatásban is ennek a diplomának, mivel hitoktató is lettem.
1: Mit adott ez az intézmény ehhez? Tehát melyek voltak azok a felkészültségi formák, attitűdök, amelyek most segítik a munkádat Vámosújfalun?
6: Mindenképpen a gyakorlati részében és elméleti tudásban, ugye a tudományokban, a tantárgyakkal, illetve a gyakorlati részben a közösségeknek az építésében, ugye az emberekhez való hozzáállás, illetve a közösségeknek az összekovácsolása, összetartásában.
1: Kedves hallgatóink, először, de hagyományteremtő szándékkal rendezték meg a Sárospataki Református Hittudományi Egyetemen a Református Közösség Szervezők Öreg Diák Találkozóját. Az eseményről hallották összeállításunkat.
0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, köszönöm mai figyelmüket. Mára búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Bódisz Attila. Zárásként pedig napi ige és gondolat következik Katona Béla református lelkipásztortól. Még egyszer köszönjük figyelmüket, a viszonthallásra.
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
7: Isten igéjét János evangéliuma 4. fejezetének 29. verséből hallgassuk meg. Jöjjetek, lássátok azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem. Vajon nem ez-e a Krisztus? A samáriai asszony bizonyságot tesz. Feltűnő az a mód, ahogy azt megteszi. Mit is mond Jézusról? Azt gondolhatnánk, a múltja miatt semmi értelme, hogy Jézusról beszéljen. Vajon ki fog komolyan venni egy ilyen asszonyt? Milyen a mi bizonyságtételünk Jézusról? Komolyan veheti valaki is. Különösen, ha ismeretes a mi múltunk is. Játszunk el a gondolattal. Egy bibliaórai beszélgetés vagy más lelki beszélgetések alkalmával elmondjuk a magunk találkozását Jézussal. Mi általában az emberek reakciója? Ha nem is mondják ki, de leginkább arcukra van írva a kérdés. Te beszélsz. Ismerünk téged, hogy milyen volt az életed. Nagyon érdekes a samáriai asszony bizonyság tétele. Jöjjetek, lássátok meg az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem. Vajon nem ez-e a Krisztus? Megmondott mindent, amit tettem. Ez nem semmi. Jézus ismeri a múltját. Ez nyomasztó lehet. Sőt, sokak számára félelmekkel teli. Jézussal találkozva és beszélgetve minden másképpen történik, mint ahogy elképzeljük. Az asszony is csodálkozik. Megérzi, hogy az az ember, akivel most beszél, megértéssel és szeretettel veszi körül. ráérez arra, az ő szomját csak ez az ember tudja oltani. Ezt senki a világon nem tudja megtenni. Az asszony vágyakozik az élővízre, amely majd szomjúságát végképp eloltja. Jézus látja, tudja ezt. Ezért áll szóba vele. Az asszony pedig megy vissza a városba, és bizonyságot tesz erről az emberről. Erre azok elindultak a városból, és kimentek hozzá. Hogy lehet ilyen egyszerűen bizonyságot tenni? Nem volt olyan írás ismerete, mint Nikodémusnak, viszont életét átadta a beszélgető partnerének, és amit mond, az mind igazság. Találkozott Jézussal, és a vele való beszélgetés után megváltozott az élete. Ez a Szentlélek Isten munkája. A mai égemagyarázat a Bihar Szent Jánoson szolgáló Csomai Árpád lelki pásztor nevéhez fűződik.
0: Az Európa Rádió délutáni magazinját, a Svéd Asztalt hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Tudtad, hogy Tokaj hegyalja nem csupán egy borvidék, hanem a jövőt forrása is?
8: Tokaj hegyalja egyetem Sárospata,
0: ahol a tudás élménnyé válik.
9: Turizmus,
10: gazdaság,
9: informatika,
10: pedagógia,
9: borászat,
0: alapképzés, mesterképzés és specializációk. Itt nem csak tanulsz,
8: itt jövőt építesz.
0: Tokaj hegyalja egyetem Sárospata, a tudás forrása.
8: A tudás forrása.
0: Reklámot hallottak.

0: 17 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Mint ismert, május 20-a a személyi jövedelemadó bevallás benyújtásának a határideje, a tervezetek átnézése, módosítása, kiegészítése, valamint az 1+1%-os nyilatkozat beadása is online, az ESZIA-ban a legkényelmesebb, tájékoztatta rádiónkat az adóhatóság. Mindenkinek érdemes megnézni a NAV által készített tervezetét, mert lehet még vele teendő. Most egészíthető ki a tervezet például az eddig nem érvényesített adóalapkedvezményekkel. Akinek volt olyan jövedelme 2025-ben, amiről a NAV-nak nincsen adata, azt bele kell írni a tervezetbe, így például fel kell tüntetni, ha valakinek ingatlan értékesítésből vagy bérbeadásból volt tavaly jövedelme. Felhívják a figyelmet, hogy a befizetendő adót is a bevallási határidőig, május 20-áig kell rendezni. Ha valakinek gondot jelent egy összegben befizetni, 12 hónapos pótlékmentes részletfizetést is kérhet. Aki ezt május 20-áig nem teszi meg, utána már késedelmi pótlékkal is számolnia kell, ráadásul az 1+1%-os nyilatkozata sem lesz érvényes. A NAV 1819-es ingyenes infóvonalán vagy az ügyfélszolgálatokon is kérhető segítség a bevallással kapcsolatban, és minden információ megtalálható a NAV honlapján, az ESZIA a bevallás 2025 csempén is. Nőtt az ipari termelés márciusban. Az év harmadik hónapjában az ipari termelés volumene 6,7%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz viszonyítva, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján az ipari kibocsátás 3,1%-kal volt nagyobb a februárinál. A járműgyártás kivitele 3,8, a számítógép elektronikai, optikai termék gyártásáé 2%-kal nőtt. Az ipar belföldi értékesítése 3,2, a feldolgozóiparé 6,9%-kal emelkedett az előző év azonos hónapjához viszonyítva. Az élelmiszer, ital és dohánytermék gyártása 9,2%-kal nőtt az előző év azonos hónapjához képest, mind a külpiaci, mind a hazai eladások emelkedtek. A legnagyobb súlyt képviselő húsfeldolgozás, tartósítás, húskészítmény gyártása 9,7%-kal haladta meg az egy évvel korábbit. A jelentés szerint az ipari termelés 6 régióban nőtt, 2-ben csökkent az előző év azonos időszakához képest. A legnagyobb 25%-os volumenbővülést Észak-Alföldön, a legjelentősebb 6,2%-os visszaesést Dél-Alföldön regisztrált a KSH. Idén is megrendezik az országos Botra Fel kampányt, amellyel az egészségmegőrzés fontosságára és a sport szervezetre gyakorolt jótékony hatására kívánja felhívni a figyelmet a Cukorbeteg Egyesületek Országos Szövetsége. A programhoz május 16-ától az ország 26 pontján, többek között Szegeden, Veszprémben, Kaposváron és a fővárosban is csatlakozhatnak az érdeklődők. Az idén 8. alkalommal megrendezett kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet a lakosság mindennapjait egyre inkább befolyásoló civilizációs népbetegségekre és a testmozgás kikerülhetetlen szerepére ezek megelőzésében és kezelésében. Magyarországon mintegy 1,2 millió ember él cukorbetegséggel, és a szakértők szerint ennél is többen lehetnek azok, akiknél a betegség még nem ismert, vagy éppen az azt megelőző anyagcserezavarokban szenvednek. A diabétesz ráadásul ritkán jelenik meg önmagában, a kettes típusú cukorbetegek mintegy 90%-a egyúttal túlsúlyos vagy elhízott, és körükben a magas vérnyomás előfordulása is kiemelkedő arányú. Ismét illegális gyümölcsárusokat értek tetten a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság ellenőrei. Egy soroksári bevásárlóközpont parkolójában 9 árustól több mint 2,6 tonna árut, döntő többségében szamócát és áfonyát foglaltak le és semmisítettek meg. A hatóság azt közölte, hogy az intézkedést részben súlyos minőségi hibák, például penészedés, romlás és nem megfelelő tárolási körülmények, részben pedig jelentős nyomon követhetőségi hiányosságok indokolták. A szakemberek több esetben megállapították, hogy az árusok nem rendelkeztek az áru eredetét igazoló dokumentumokkal, nem tudták hitelt érdemlően igazolni a termékek származását, illetve hiányoztak a kötelező jelölések és tételazonosítók is. Az ilyen termékek esetében egy esetleges élelmiszerbiztonsági probléma vagy megbetegedés során gyakorlatilag lehetetlenné válik az áru útjának visszakövetése, ami különösen súlyos kockázatot jelent a fogyasztók számára, emelték ki.
0: Az időjárásról.
1: Adáskörzetünk nagy részén többnyire marad a változóan napos, felhős időjárás, csapadék nem valószínű. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 1 és 8 fok között várható. Csütörtökön napos időre van kilátás, fátyol és gomoly felhőkkel, majd délutántól nyugat felől megvastagszik a felhőzet, amelyből kezdetben a Dunántúlon elszórtan, majd késő este már keletebbre is néhol előfordulhatnak záporok, zivatarok. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 18 és 23 fok között alakul.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Ez a Kitekintő itt az Európa Rádióban. A mikrofonnál, ahogy már ilyenkor megszokhatták, a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallják. Az elmúlt egy-másfél évben sorra alakultak Magyarországon a vízőrző közösségek, amelyek helyi összefogással saját erőből dolgoznak a víz megtartásán. A Marispusztai vízőrzők kezdeményezése rövid idő alatt országos, sőt nem

0: bevonásával készítettük el a terveket ahhoz, hogy az árasztásokat meg tudjuk csinálni.
1: Remélem, ismét sikerült felkelteni érdeklődésüket, tartsanak az Európa Rádióval ebben az órában is. Számítok a figyelmükre.
2: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Nagyapáti Oszkár erdőgazdálkodót a természetet sújtó évről évre bekövetkező asszályok indították el azon az úton, hogy összefogjon néhány gazdatársával, és visszatartsák valahogy a vizet. Létrehozták a Marispusztai Önkéntes Vízőrzők Egyesületét, majd 2025-ben belevágtak a munkába. Pár hónap alatt egy olyan projektet hoztak létre, amely amellett, hogy látványos, létfontosságú válasz az egyre szárazodó, egyesek szerint lassan sivataggá változó homokhátság súlyos vízhiányára. Bemutatja, hogyan lesz az ötletből működő vízrendszer.
0: 2025. februárjában alkottuk meg ezt a csapatot. Elsősorban önkéntes gazdákból, akik a környékben laknak és gazdálkodnak. Sajnos ugye csodát mi sem tudunk csinálni, csak oly módon csodát, hogy maga a mozgalom és a jó példa, ami be tudott indítani a környéken, illetve az országban is több ponton ilyen civil összefogásokat a vízmegtartás érdekében, és már maga ezt mondhatjuk csodának. Mi a helyben kitermelt vagy felhozott termálvizet fogtuk meg, és a mellette lévő kertészetnek a lehűtött termálvizét. Ezzel nincs igazán semmiféle probléma, mert itt ártézi vizet is bekevernek azért, hogy ne legyen olyan forró, tehát használható legyen, és ebből kifolyólag nem olyan a víznek az összetétele, amitől sokan tartottak. Csak így megemlítem, hogy csináltattunk ilyen víz összetétel tesztet, megnéztük, hogy milyen alkotóelemek vannak benne, és megfelelt a kiengedése, tehát ehhez sok minden kellett úgy összességében, hogy működjön a dolog, de összehoztuk.
1: Ugye Marispuszta, Kiskunmajsa környékén kezdték el a munkájukat.
0: Igen, eleve Kiskunmajsán találkozza a termál, stand és a mellette lévő kertészet. Nagy tálatokban nem tudunk gondolkodni, mert ez a víz azért nem megy el olyan messzire, és nem annyi víz áll rendelkezésre, hogy ebből egy régiót el tudjunk látni. Ahogy említette a szárazság, hogy mekkora probléma, sajnos ott tartunk, hogy amikor kiengedik először ezt a vizet, valójában egész évben van kitermelés, csak nyáridőben ugye már sem a kertészet, sem a strand nem használ annyi melegvizet, így nem jut el annyi víz hozzánk, amennyire szükségünk lenne ahhoz, hogy állandó vízfelületet tudjunk létrehozni. Ezért ez egy ideiglenes vízfelület, de több mint 6 hónapig fent tud maradni, és az pont elég arra, hogy az élővilág be tudjon indulni, illetve a fiókák is meg tudjanak születni, és hogy fel tudjanak nevelődni, úgyhogy ezt is mondhatjuk egy nagy csodának, aminek mi rendkívül tudunk örülni.
1: De egyébként önök láttak térképeket Marispusztáról? Tehát, hogy hol voltak azok a helyek, ahol annó víz állt?
0: Igen, igen. Ugye az 1600-1700-as években készültek ilyen katonai térképek, és azokon be voltak jelölve azok a helyek, vagy azok a mocsaras részek, ahol víz állt több száz évvel ezelőtt. Mi ezt tanulmányoztuk, illetve ilyen drónos felvételeket végeztünk, ipari drónos felvételeket a terepről, és ennek összességéből vízügyi tervező bevonásával készítettük el a terveket ahhoz, hogy az árasztásokat meg tudjuk csinálni.
1: Azért azt meséljük el, hogy volt idő, amikor a homokhátságon rengeteg víz volt. Ugye, ha jól tudom, a 20. században pontosan ezért létesítettek annyi csatornát, tehát egyszerűen lecsapolták a homokhátságot.
0: Hát igen, sajnos ez így történt, még annyira nem kutattam utána, de ez a Marispuszta is, a Maris szó az valami olyasmit jelentetett régen, hogy mocsár, vizes élőhely, és itt a környékünkön, ahol ezt meg is valósítottuk, ott tényleg hatalmas vizek álltak, még az én gyermekkoromban emlékszem rá, hogy nádasok voltak, gyékényesek, tehát egy gyönyörű vizes élőhely volt, rengeteg madárral, vaddisznók is voltak, sajnos

0: ez már ugye nincs, de mi próbáljuk feleleveníteni. És tényleg, hogy mekkora vizek voltak, voltak itt biológusok, meg ökológusok nem régen, és ők elmondták, hogy a környékben ez a pici létesítmény, ez a durván 5 hektáros vízfelület tud akkora életteret biztosítani a vándormadaraknak, amit 30 km-es körzetben nem találnak meg. Tehát, hogy egyszerűen minden madár, ami átutazóban van, vagy meg akar itt pihenni, az itt talál magának helyet.
1: És ez egy nagyon fontos dolog, mert most látjuk már a bejegyzéseket a Hortobágyról, a Kiskunságról, ugye a nemzeti parkok írják, hogy egyszerűen például a cséreknek nincs fészkelő állománya szinte, mert hogy nincs víz, nem tudnak hol költeni.
0: Igen, erre tudok egy jó példát. A mi példánkban megjelent tavaly már a nagygoda, akkor olyan 180 egyedet számoltunk meg egy fotón, most pedig olyan 10 pár darab lehetett, és beszéltem a Magyar Madártani Egyesület egyik képviselőjével a napokban, is mondta, hogy az ilyen szinkronszámlálások alkalmával ők úgy becslik, hogy olyan 150 körül lehet most az egyet száma az országban. De hát ugye ezt konkrétan meghatározni nem lehet, csak egy ilyen becsült szám. De ha belegondolunk, hogy ez a 10 pár darab itt volt Kiskunmajsa határában, azért az elképesztő.
1: Így van, az nagyon nagy szó. Egyébként, hogyha Marispusztát nézzük, akkor jól tudom, hogy 2000-ben, ahogy mondta is, készült egy légifelvétel, és ez megmutatja, hogy hol van olyan domborzati talajtani adottság, ahol lehet hatékonyan vizet visszatartani. De most egyébként ezt az egész országra ki lehetne így terjeszteni, nem? És akkor meg lehetne nézni, hogy hol lehetne vizet visszatartani.
0: Természetesen vannak erre ilyen ortófotók, én is abból néztem vissza, hogy hol állt, mert ugye emlékeim szerint jártam arra, mert nem közvetlenül a mi gazdaságunk környékén található, néhány kilométerre arra, de abból tényleg nagyon jól vissza lehetett nézni, hogy az egész mélyfekvésű marosi részen hol voltak vizek. Tehát én azt javasolnám a ráérős embereknek, akik hasonlóba gondolkodnak, mert ugye ehhez rengeteg szabad idő kell, és abból tudom, hogy sokszor az embernek nincs elég, de az ilyen cél érdekében mindenképpen megéri, mert hatalmas öröm tudja az embert érni azzal, ahogy látja a természetet újra feléledni.
1: Annál is inkább, mert hogy ugye most április végén készült egy műhold felvétel, és azon az látható, hogy a tájba kizárólag abban a 2 foltban van külterületi vízállás, ahol önök tartották vissza a vizet, sehol máshol.
0: Igen, hát ez tény, és ez egyben szomorú is, hogy csak ennyi van, viszont Kiskunmajsa mellett is van egy horgásztó, csak azt mindenképp fontos elmondani, hogy erre azért van szükség az ilyen vízfelületekre, mert ez alkalmas tud lenni a parti madaraknak a túléléséhez, a pihenésére. Az ilyen néhány centimétertől 10-20 centiméterig terjedő vízmélység tud életteret biztosítani nekik, és az ilyen ásott horgásztavak vagy záportározók alkalmatlanok arra, hogy mindenféle madarat be tudjon fogadni.
1: Na most keresték önöket, és gondolom keresik önöket folyamatosan, segítséget kérve, tapasztalatot, információkat, gondolom a jó gyakorlatot, hogy hogyan lehet ezt máshol is megvalósítani.
0: Igen, nagyon beindult maga a hír ugye a közösségi médián keresztül, aztán utána mindenféle médián keresztül, és ennek nagyon örülünk. Egyébként pont az ilyen felkérések vagy megkeresések miatt is közösen úgy döntöttünk a hasonló vízőrző sejtekkel, mint mi vagyunk, hogy létrehoztunk egy vízőrző mozgalmat, amit meg lehet találni a neten, és próbáljuk a hasonló gondolkodású embereket beterelni ebbe a mozgalomba, és hamarosan el fog készülni egy magyarországi térkép is, ami majd meg lehet látni, hogy hol vannak hasonló vízőrző sejtek, mint mi, és lehet hozzá csatlakozni, általában hétvégente szoktak lenni ilyen akciók, és célunk nem más, mint ahol csak lehet a vizet megtartani.
1: Ha jól tudom, akkor amellett, hogy ugye megcsinálták ezt a vízpótlást, ön azért sokszor vaditatásra szolgáló víztartályt is föltölt vízzel, és viszi ki a vadaknak itatásra.
0: Igen, hát ezt már 2022 óta csinálom. Az a helyzet ugye, hogy a zárasztás ugye lokális, tehát néhány kilométerig van vonzat az élővilág tekintetében, tehát megtalálják úgymond a vadak a vizet a túléléshez. de a mi területünk az kicsit odébb van, és oda más módon nem lehet csak mesterséges úton vizet eljuttatni, és csatlakoztam a vadásztársaság, az itteni vadásztársaságnak a felhívásához, hogy fogadja körökbe néhány itatóhordót, meg elásásra szánt fóliát, ugye, amivel bele tudnak menni, és ezeket töltögetem már 4 éve, és az a szomorú tény, hogy ez már nem úgy működik, mint 2022 előtt, hogy ősszel már bevettük őket, és akkor nem kellett itatni télen. Sajnos már egész évben kell ezt a hócselekvést csinálnunk, mert ha nem tennénk, akkor gyakorlatilag szomjan pusztulnának a vadállatok.
1: Visszatérek egy kicsit a gyepes területre, amit elárasztottak. Mi volt a legnehezebb? Mert gondolom nem az, hogy véghez vigyék ezt a munkát, hanem az, hogy a bürokrácián túljussanak. Jól gondolom?
0: Igen, nagyon jó. Hát ugye a 2025 az indulási éve az roppant nehéz volt, mert a Vizet a Tájba program előtt kezdtük el csinálni, és a maga Vizet a Tájba program az egy társadalmi igény által megszületett pótcselekvésnek mondható, amit a vízügy hirtelen véghez tudott vinni humán erőforrás meg anyagi háttér nélkül. Ugye mondhatni, hogy teljes felkészülésben nem volt a vízügy, mivel a jogszabályi háttér sem állt rendelkezésre, de azóta ez már megszületett, és ezt örömmel is fogadtuk, hogy most már lehet hasonló tevékenységeket véghez vinni, természetesen az Országos Vízügyi Főigazgatóság bevonásával, és a Vizet a Tájba program az továbbra is működik, ahol lehet jelentkezni területekkel, hogy esetleg felajánlják a gazdák ezt. Nekünk egyébként az, hogy mennyire volt nehéz, hát elmondhatom, hogy nagyon, mivel sem a hatóság nem tudta igazán, hogy kezelje ezt a megkeresést, meg sem itt az itteni önkormányzat nem tudta, hogy is van ennek a menetrendje, de sürgetve folyamatos piszkálás által egy néhány hét alatt le tudtuk ezt zongorázni, és érdekes módon az igazi engedélyt azt május végén kaptuk meg, amikor már az árasztás véghez vittük ugye március elején, 2025 március elején, tehát ugye volt egy március, egy április, egy május, 3 hónap múlva kaptuk meg a hivatalos értesítőt, addig pedig csak egy szóbeli hozzájárulás volt, de gondolom, hogy ez már a jövőbeni létrehozott árasztások esetében már gördülékenyebben fog menni, nem ilyen körülményesen, mint a mi esetünk. Hát sok ideg kellett hozzá, meg türelem, de közösen megoldódott, jó lett végül is a vége.
1: És akkor onnantól kezdve mindent saját erőből, tehát jött a kotrógép, gondolom medret kotortak, csatornát kellett tisztítani, sőt, hát nagyon sok helyen rendbe kellett hozni, gondolom azokat a műveket, amelyek elzárják a zsilipet, megnyitják.
0: Igen, ennek a teljes költségét semmiféle hatóság nem támogatta, még mondhatom, hogy a kormányhivatal ugyanúgy járt el, mint bármilyen bürokratikus dolog esetén, ugyanúgy mindenhova fizetnünk kellett, és ezt az Éltő Kiskunos Egyesületünkön keresztül tettük meg, mert ugye hát csak hivatalos létező egyesületként kellett véghez vinnünk. És a szuper dolog az volt, hogy a gazdák felajánlották a gépeiket, a környébeli gazdák, illetve a lakosságot is meg tudtuk szólítani, és önkéntes felajánlások révén tárgyi eszközök, élelmiszer az egésznapos ellátáshoz, anyagi hozzájárulás révén az első árasztásunkat 550 000 forintból sikerült kihoznunk, és még maradt is valamennyi pénzünk, tehát ez egy gyönyörű összefogása volt a lakosságnak, és mi ennek nagyon örültünk.
1: De önök mindannyian gazdálkodók, akik a saját bőrükön érezték, hogy mit jelent a vízhiány?
0: Igen, ott mindenki gazdálkodik a környékben, jó magam erdőgazdálkodóként tevékenykedem, a többség az a mezőgazdaságban, és ugye nem volt kérdés, mindenki önként és azonnal belevágott a néhányunk ötlete után, nem volt senki, aki aggályosnak érezte ezt a tevékenységet, örültek, hogy csinálhatják, és ott lokálisan vannak is eredmények, mert tavaly évben durván 60 centit bírt emelni a talajvízen egy 1,5 kilométeres mérőkútból mérve, tehát onnan tudtuk visszaigazolni a hivatalos mért értéket. Az idén sajnos csak 36 centit, tehát ez köszönhető a tavalyi évnek, amikor több mint 1000 milliméter párolgott el a talajból, és ez bármennyire hihetetlen, ez megtörtént, tehát én nem értem azokat a gondolatokat, vagy hogy hol mérik ezeket, amikor ilyen 10 centikről beszélnek, hogy átlagban annyira csökkent az országban a talajvízszint, hát itt nem. Tehát itt bárki megnézheti, ilyen 92 cm, amit néztünk, durván 1 méter, és még így is mínuszban zártunk ott a környékben, ugye, ha kivonjuk a 92-ből a 36-ot, akkor lehet látni, hogy sajnos a tendenciát megfordítani nem tudtuk, csak mérsékelni tudtuk ezzel a tevékenységgel, de ha ezt se tettük volna, akkor még rosszabb lenne.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatom a beszélgetést Nagyapáti Oszkárral, a Marispusztai Önkéntes Vízőrzők vezetőjével. Előtte azonban még jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk továbbra is.
2: Európa Rádió az interneten is. Európarádió.hu

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Mint ismert, május 20-a a személyi jövedelemadó bevallás benyújtásának a határideje, a tervezetek átnézése, módosítása, kiegészítése, valamint az 1+1%-os nyilatkozat beadása is online, az e-SZIA-ban a legkényelmesebb, tájékoztatta rádiónkat az adóhatóság. Mindenkinek érdemes megnézni a NAV által készített tervezetét, mert lehet még vele teendő. Most egészíthető ki a tervezet például az eddig nem érvényesített adóalapkedvezményekkel. Akinek volt olyan jövedelme 2025-ben, amiről a NAV-nak nincsen adata, azt bele kell írni a tervezetbe, így például fel kell tüntetni, ha valakinek ingatlan értékesítésből vagy bérbeadásból volt tavaly jövedelme. Felhívják a figyelmet, hogy a befizetendő adót is a bevallási határidőig, május 20-áig kell rendezni. Ha valakinek gondot jelent egy összegben befizetni, 12 hónapos pótlékmentes részletfizetést is kérhet. Aki ezt május 20-áig nem teszi meg, utána már késedelmi pótlékkal is számolnia kell, ráadásul az 1+1%-os nyilatkozata sem lesz érvényes. A NAV 18-19-es ingyenes infóvonalán vagy az ügyfélszolgálatokon is kérhető segítség a bevallással kapcsolatban, és minden információ megtalálható a NAV honlapján, az SZIA bevallás 2025 csempén is. Leállítják a védett erdők kitermelését és szigorítják az ipari szankciókat, írta Gajdos László élő környezetért felelős miniszter a közösségi oldalán. Hangsúlyozta, azonnali moratóriumot hirdetett a védett erdők fakitermelésére. Közölte azt is, átalakítják az állami erdőgazdálkodást, hogy a profit helyett végre az ökológiai szemlélet legyen az irányadó. Szakmai körökben tiltakozást váltott ki, amikor néhány éve már rendeletben, majd a múlt év közepén törvény engedélyezte a tarvágást az őshonos fafajú, elsődlegesen természetvédelmi rendeltetésű erdőkben. Sajtójelentések szerint az MTA Biológiai Tudományok Osztálya nem támogatta azt a törvénytervezetet, mert a természetvédelmi és Natura 2000 elsődleges rendeltetésű őshonos fafajú erdőkben csak ökológiailag fenntartható erdőgazdálkodás keretében látta megengedhetőnek a gazdasági hasznosítást. Az Európai Erdészek Szövetségének szakmai állásfoglalása szerint a vágásos üzemmód bizonyos típusai, például szálalóvágás, fokozatos felújító vágás keretében megvalósítható az erdei biodiverzitás, az erdőborítás fenntartása, de a tarvágás nem tekinthető ökológiailag fenntartható gazdálkodási módnak. Az idén 20 éves Magyar Református Szeretetszolgálat legelső programjai közé tartozik a Szeretet Híd, Kárpát-medencei Református Önkéntes Napok, melyhez idén mintegy 13 ezer önkéntes csatlakozott anyaországi és határon túli területekről. A Szeretet Híd alulról jövő kezdeményezéseket karol fel, az MRS arra buzdít minden résztvevőt, hogy hétvégén saját környezetében keresse meg azt a feladatot, amit önkéntes összefogással szeretnének szebbé és jobbá tenni, legyen szó akár egy helyi játszótér, park vagy templomkert megszépítéséről, idősek vagy betegek látogatásáról, állatvédelemről vagy a rászorulók segítéséről. A Magyar Református Szeretetszolgálat a Szeretet Híd központi megnyitóján egy extrém hosszú, 20 órán át tartó önkéntes akcióval hívja fel a figyelmet a társadalmi felelősségvállalásra és az alapítvány jubileumára. A Debrecen Ebesi Országos Logisztikai Központban összesen 100 önkéntes vállal szolgálatot péntek déltől szombat reggelig.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, folytatódik a kitekintő, a mikrofonnál továbbra is a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra, és ahogy megígértem, folytatom a beszélgetést Nagyapáti Oszkárral, a Marispusztai Önkéntes Vízőrzők vezetőjével munkájukról, hogy mi mindent vittek végbe egy év alatt a homokhátságon. Keresték önöket kormányzati szinten, hogy segítséget kérjenek, mert ugye a szaktudás az ott van, és ugye nem csak önöknél, hanem a vízőrzőknél is.
2: Én abban bízok, hogy most fog elkövetkezni ez a pillanat. Sajnos, hát azt tudom elmondani, hogy a tavalyi évben is inkább csak videózni jöttek, és a propagandában felmutatni, hogy megvannak az első lépések, de hát ez nem kormányzati okból jött létre, hanem a társadalmi igény, vagy a gazdáknak a megmozdulásából. De én abban bízom, hogy az elkövetkező időben ezzel az új felállított kormánnyal talán komolyan fogják venni ezt a témát, mert hogy én mindenhol elmondtam az összes előadásomon, ahol eddig voltam, hogy az emberek többsége el sem tudja azt képzelni, hogy ennek a víznek mekkora hatása van. Tehát nem csak arra kell gondolni, hogy életet ad a természetnek, meg a mezőgazdaságban élők tudnak dolgozni, fennmaradni, hanem aki mezőgazdaságban tevékenykedik, azoknak az alkalmazottainak a túléléséhez is kell, és hogyha nincs mit dolgozniuk az embereknek, onnantól kezdve a társadalomban egy elszegényesedés következik be, ami aztán magával hozza a lopástól kezdve a mindenféle garázdaságot. Tehát ez egy túlélés a társadalomnak is. Tehát ha nincs víz, akkor nincs élet.
1: Hát ezt nagyon jól mondja. Nemzetközi szinten is keresték önöket, ugye? Ha jól tudom, jöttek innen külföldről is, hogy megnézzék az Európai Unióból, hogy mi mindent alkottak.
2: Igen, volt nálunk az Európai Bizottságnak egy delegációja, busszal érkeztek a terepre, kimentünk, nagyon csodálkoztak az egészen, ami érdekes, és most már azért bátrabban lehet róla beszélni, megkérdezték, hogy mennyiből csináltuk meg, ugye mondtam, hogy durván 550 ezer forintból, és mondták, hogy hát az jobb helyeken 10 milliók, tehát hogy igazán, ha az ember jó közösségben van, és tényleg akar valamit csinálni, és a közért tesz, akkor meg lehet azt csinálni kevesebből is. Ez az egyik. A másik az, hogy tényleg külföldről olyan megkeresések is voltak, egyenesen az IP hírügynökség volt nálunk, és Amerikába is elvitték a hírét, nem csak Európába, az Euronews, hanem ott megjelent nyomtatott formában is Amerikában több újság közé tette ezt, a magyarok küzdelmét a homokhátságban, és ez azt gondolom, hogy egy fantasztikus dolog, hogy bejártuk ezzel a történetünkkel a világot, és jó példát tudunk adni mások számára.
1: Nem csodálom, hogy egyébként meglepődtek rajta, mert az Európai Unió, ha jól tudom, akkor a víz visszatartást azt támogatja. Akkor ezt miért nem valósult meg Magyarországon?
2: Hát ez a jó kérdés. Nem tudom, hogy ennek mi lehetett az oka. Ilyen összeesküvési elméletekről lehet beszélni, vagy esetleg gazdasági érdekekről, kényes erről beszélni, de én azt gondolom, hogy előfordulhatott, hogy voltak olyan résztvevői ennek a tevékenységnek, vagy a pénzek kiutalásában, vagy a tervek megvalósításában, akiknek saját maga felé hajlott a keze. Mert ugye azért, ha az ember kicsit végig gondolja, hogyha víztelen egy táj, ugye az értékét veszti, de amint mondjuk a tulajdonába kerül, és mégis meg tudja oldani a vizet, akkor egy gazdagon hozó földterülete lesz, ami aztán hosszú távon a megélhetését is biztosítja. Nem tudom igazán, hogy mi lehetett az oka. El voltak képedve, pedig ez nem is egy nagy vízfelület. Ha hasonló kezdeményezéseket, mint a miénk is, valamennyivel támogatják, vagy mondjuk azt, hogy állami szinten szivattyú beszerzését támogatnák ebből a pénzből, akkor lehet, hogy nem is kellene akkora tározókat építeni, hanem már el lehetne indítani valamit az országban, és biztos vagy benne, hogy ezt az Unió támogatni fogja. Vagy most már oda fognak erre jobban figyelni a pénzeknek a mozgására.
1: Ugye nagyon sok olyan gazdálkodó van, aki azt mondta, hogy nem a Duna-Tisza csatorna fogja megmenteni a homokhátságot. És pontosan azért, mert a homokhátságnak a gondja az nem egyszerűen az, hogy kevés a víz, hanem az, hogy a táj már nem tudja megtartani azt. Tehát egyszerűen nem tudja megtartani a vizet, mert hogy az gyorsan lefut, nem szivárog be a talajba, nem tölti vissza a talajvizet, nem marad meg a növényzetben, és ugye nem épít helyi mikroklímát. És ugye ezért mondják azt, hogyha lenne egy ilyen bevágás a homokhátságon, az inkább lecsapoló hatást okozna, és tovább süllyeszthetné a talajvizet, elszívhatja a nedvességet oldalirányba, és tovább szállíthatja a környező területeket. Tehát magyarán akkor, amiről ön is beszélt valahol, hogy miért tűnik el a csapadék. Tehát hogyha esik is, az miért tűnik el, és miért nem marad meg.
2: Igen, ez teljesen jogos, és sajnos ez következett be itt a 60-as, 70-es évektől történő lecsapolások révén, vagy maga a csatornázás révén, mert ezek elvezető csatornákként jöttek létre. Sajnos akkor belvízről beszéltünk, de talán majd ennek a megítélése is más lesz ezután, hogy nem belvízről beszélünk, hanem kincsről, hogyha a víz megáll a határban. Azért azt hozzá szeretném tenni, hogy több tényezős dolog ez a maga kiszáradás. Én azért az erdőtörvényt is hozzátenném, hogy bizony van ennek pontosan olyan története. Erdésztechnikus a második végzettségem, és én még úgy tanultam, hogy az erdők párologtatnak, és az jó tesz a kisköröknek, és akkor a záporképződéshez hozzásegíthet. Csak annyi különbséggel, hogy itt, ahogy a ökológusokkal is találkoztam, meg mindenféle szakemberrel, és ugye az ember csak fölveszi az információt. Hát sajnos azért ezt a kontinentális éghajlatot nem úgy kell kezelni, mint a trópusokat, ahol tényleg ez működik is. Itt vannak olyan szakemberek egyébként, akik mértek is talajnedvességet erdő avarban, meg a talajban. Ilyen 1% körüli vízkészlet van a földben, tehát szinte kiszárítja az egész talajt, ez a rengeteg erdő, amit ugye telepítettünk támogatások révén, tehát ez egy rossz gazdálkodási mód volt, vagy egy rossz teória, és ezt meg kell fordítani, amit még az elején beszéltünk a 1600-1700-es években, amikor ezek a térképek készültek, hát szinte erdők nem is voltak az Alföldön, csak nagy mezők, és ez a túlzott erdőtelepítés, ez káros lett.
1: Viszont az ártéren jó lenne az erdő, nem? Meg hát ugye az is a legnagyobb baj, hogy az ártereket is valahol benépesítik, tehát magyarán ugye lakóövezet lesz belőle, valahol meg szántóföldet csináltak belőle, ami abszolút alkalmatlan rá.
2: Igen, ezt nagyon jól tetszik mondani, hogy ott a nyarasoknak van létjogosultsága, mert a vízfelület mellett, ahol folyamatos a vízpótlás, ott ugye a párolgásra azért szükség van ahhoz, hogy tényleg létrejöjjenek ezek kiskörök és mellette lévő erdők, ugyanezt a tevékenységet véghez tudják vinni úgy, hogy még a fotoszintézisben is segítenek, tehát az oxigénképződésben. Ezeknek van létjogosultsága és szükségesek is, de nem a homokon, ahol 8-10 méterre van a talajvízszint.
1: Hát ugye elengedhetetlen lenne, gondolom, a talajnak a regenerálása, meg úgy gondolom, hogy a gazdálkodási rendszert is át kellene alakítani. Ez talán a legnagyobb falat, nem? Vannak az ökogazdálkodók, vannak a regeneratív földművelést végzők, akik állítják, hogy e felé kellene elmenni, de hát egy szemléletet formálni és váltani, az nagyon nehéz.
2: Igen, hát ez mindenképpen nehéz, mert azért a mezőgazdaságban vannak fiatalok, próbál az új generáció azért felvenni az ütemet, de sajnos azért inkább azt mondom, hogy sok gazdálkodó még régi gondolkodással rendelkezik, és a szántást egyszerűen nem akarják elfelejteni, amire én azt a példát tudom hozni, hogy a legelső árasztásunk területén, amikor az első drónos felvételt csináltuk hőkamerával, ott nagyon jól lehetett látni, hogy a tehenek a legelőn fehérek, maga rét az fekete, és ahol a szántás pont abban a tavaszi időben végezték, ott a talaj fehér volt. Tehát látszik rajta, hogy hatalmas kipárolgás, mint egy élő szervezet működik, és ez nagyon rossz. Tehát ezt mindenképpen el kell ezeket a nagy teljesítményű ekéket vagy gépeket felejteni, mert ez is rossz irányban vitt bennünket sajnos.
1: Hogyan tovább?
2: Itt helyben én azt gondolom, hogy még egy harmadik helyszínt meg tudnánk csinálni, de csak úgy tudjuk létrehozni, hogy tudom, kevesebb vizet fogunk beengedni, és akkor jut egy harmadikra, és azzal kiszélesítve ezt a lokális területet. Igazán egyébként nekünk már a terveink végesek, tehát az lenne jó, hogyha egy nagyobb közösségben gondolkozhatnánk, régió szinten gondolkodhatnánk, és akkor hasonló vízőző sejtekkel tovább gondolva eljuthatnánk a Tiszáig vagy a Dunáig.
1: És milyennek az akadálya? Kevés az önkéntes, aki vállalja mindezt szabadidejében, anyagilag, mert hát itt azért van munka.
2: Hát van. Ehhez igazán egy nagyon jó koordinátorra lenne szükség, vagy egy ilyen csapatra, mert az a helyzet, hogy azért ez sem olyan egyszerű vízőrző mozgalomban. Rajta vagyunk, törekszünk rá, van egy saját kis operatív törzsünk is, beszélünk róla, vannak előrelépések, de ugye mindenki a szabadidejében csinálja, és így nagyon nehéz, hogy környékbeli gazdákat megkeresni, vagy egyáltalán a hasonló gondolkodású embereket, akik belevágnának, ezeket felkutatni, így nagyon nehéz. Tehát ez ilyen előbb-utóbb ilyen állam által felügyelt, szerintem országos mozgalomra lesz szükség.
1: Hát igen, mert ugyan rengeteg cikk készült az elmúlt években önökről, sőt, hát nem egy forgatócsoport volt kint, akik filmet is készítettek önökről, tehát a hírük az ott van, és bejárja az egész országot, tehát adva van, hogy simán csatlakozhatnának azok, akik szeretnének.
2: Igen, egyébként még hagyj meséljek egy rövid két tetszett mondani a filmet, hogy mekkora fantasztikus dolog tud az lenni, hogy nem kell szinte, vagy mondhatom, hogy az országon kívülre menni, hogy jó természetfilmet készítsen egy jó természetfilmes csoport. Ezt nálunk is meg tudták tenni, és olyan gyönyörű felvételek készültek az élővilágról, amit magam sem gondoltam volna. Szerintem ez a szép ebben, hogy ezek a civil mozgalmak újra szépé tudják tenni ezt az országot ilyen téren, vagy meg tudják mutatni a hazai kincseit, mert hát erre nagy szükség van, hogy örüljünk a mi kis hazánknak, meg ami körbevesz minket, mert egyébként nagyon szép ez az ország.
1: Annál is inkább, mert egyébként a sivatag jut eszembe az oázisok. És ezek, amit önök is csináltak, az egy oázisnak mondható. És Magyarországon van még egy-kettő ilyen oázis, de jó lenne, hogyha sokkal több lenne, mert hogy azt látjuk, hogy csapadék az nem lesz valószínűleg több az elkövetkezendő években, mert hogy nem erre haladunk. Tehát még mindig nem valósulnak meg azok az elvárások, amik ugye csökkentenék a kibocsátást, és ugye a klímaváltozást azt lehetne mérsékelni.
2: Igen, ez sajnos így van. Tényleg, hogy ezt egy oázisként foghatjuk fel, amiből egyre többre lenne szükség az országban, mert a Tisza meg a Duna mentén azért léteznek ilyen helyek, és tényleg szép, de maga az Alföldön nagyon ritka ilyet találni, és mi rajta leszünk azon, hogy próbáljuk ezt fenntartani. Mindenféle szervvel ugye felvettük a kapcsolatot, a Magyar Madártani Egyesülettel is kommunikálunk. Én azt gondolom, hogy ez fenntartható lesz. Annak ellenére, hogy időszakosról beszélünk, de minden madár, meg minden állat meg tudja az élet feltételeit találni benne, hogy az élet felé.
1: És még egyet erősítsünk. Szóval nem évek alatt csinálták ezt meg, hanem kigondolták, véghez vitték, végül is néhány hónap alatt megvalósították ezt. És ezt azért hangsúlyozom, mert az ember mindent azonnal akar. Tehát, hogyha átáll mondjuk egy másik gazdálkodási módra, akkor ő azonnal eredményt akar látni. Holott lehet, hogy ahhoz évek kellenek. Itt hónapokon belül látszódott a munkájuk eredménye. Tehát nem kell éveket várni, hónapokon belül látszik.
2: Igen, hát ez tényleg így volt. Magunk sem gondoltuk volna, hogy ilyen gyorsan helyre tud állni a természet, és erre ösztönöznék is mindenkit, hogy pontosan ezért kell belevágni, mert a tájnak a megújulása az emberbe is egy hatalmas örömet tud kiváltani. Nálunk ez bekövetkezett. Az meg, hogyha kicsiben is csinálnak valamit, a kicsinek is kell örülni, vagy ha még ennél kisebbre gondoljunk, mint a miénk. Akár gondoljunk csak egy kis kerti tóra, hogy már ha az udvarban van, az is mennyi bogarat, rovarokat, kétértőeket be tud vonzani, és erre szükség van sajnos az ilyen piti tavakról, oázisokra.
1: Ugye 4 hektáros tóról van szó, de ez ugye a csapadékhiány miatt folyamatosan szárad?
2: Igen, igen. Be fog következni ennek a kiszáradása, hogy ez a második árasztás, mert az első durván 2 hektáros volt, ez egy 4 és 5 hektár közötti terület. Fogy belőle a víz, mert ugye az utánpótlás már megszűnt, de a mélységéből eredően azért elég hosszan ki fog tartani, és én számolok arra, hogy bár megijedtem itt a napokban a rendkívüli forróságtól, és úgy érzékeltem, hogy lehet, hogy május végére ki fog száradni, de szerintem még júniusban is azért ezt látni fogjuk, és ez pont arra elég, hogy a kis fiókák teljes mértékben fel tudjanak cseperedni, úgyhogy ennél több nem kell.
1: Önök kaptak gondolom egyébként most abból a csapadékból, ami például Szegedet elérte?
2: Igen, de hát ugye sokkal többre lenne szükség, ennek is örülni kell, csak ha tavaly 92 centit elvesztettünk a talajból, akkor el lehet képzelni, hogy meddig kellene esnie. De ez csak a tavalyi, tehát nálunk, amit említettem, vagy mutattam már több felvételen, ugye ezt mi indikátorgödörnek hívjuk, amin lehet látni, hogy hogy ment le szépen a víz, abban 8 méterre van a talajvíz. És ez néhány év alatt.
1: Hát igen, ezt nem fogja egy napig tartó eső megoldani ezt a problémát, tehát itt vissza kellene állni egyrészt az évszakoknak, meg a csapadéknak, tehát hogy télen is legyen csapadék hóformájában, tavasszal is legyen csapadék, és nyáron is legyen csapadék, meg ősszel is, de hát sajnos nem e felé megyünk.
2: Hát igen, ezt mi nem tudjuk befolyásolni, mi csak enyhíteni tudjuk a hatásokat, de hát azt is meg kell próbálni, és ez nem lehet máshogy csak a víz megtartással.
1: Kedves hallgatóink, az előző majd egy órában a marispusztai önkéntes vízőrzők munkáját ismerhették meg.
0: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.

0: Kedves hallgatóink, véget ért a kitekintő, kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt egy órában a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallották. Észrevételeiket, kérdéseiket továbbra is a vélemény@europaradio.hu e-mail címre várjuk, míg műsorainkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Kitekintővel nem csak én, hanem szerkesztőtársam, Hegedűs Márk is várja önöket az éterben, többek között minden reggel 9 óra után pár perccel. Hamarosan jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban. További szép napot és rádiózást kívánok!
1: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Hírek az Európa Rádióban.
2: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Leállítják a védett erdők kitermelését és szigorítják az ipari szankciókat, írta Gajdos László élő környezetért felelős miniszter a közösségi oldalán. Hangsúlyozta, azonnali moratóriumot hirdetett a védett erdők fakitermelésére. Közölte azt is, átalakítják az állami erdőgazdálkodást, hogy a profit helyett végre az ökológiai szemlélet legyen az irányadó. Szakmai körökben tiltakozást váltott ki, amikor néhány éve már rendeletben, majd a múlt év közepén törvény engedélyezte a tarvágást az őshonos fafajú, elsődlegesen természetvédelmi rendeltetésű erdőkben. Sajtójelentések szerint az MTA Biológiai Tudományok Osztálya nem támogatta azt a törvénytervezetet, mert a természetvédelmi és Natura 2000 elsődleges rendeltetésű őshonos fafajú erdőkben csak ökológiailag fenntartható erdőgazdálkodás keretében látta megengedhetőnek a gazdasági hasznosítást. Az Európai Erdészek Szövetségének szakmai állásfoglalása szerint a vágásos üzemmód bizonyos típusai, például szállalóvágás, fokozatos felújító vágás keretében megvalósítható az erdei biodiverzitás, az erdőborítás fenntartása, de a tarvágás nem tekinthető ökológiailag fenntartható gazdálkodási módnak. Az idén 20 éves Magyar Református Szeretetszolgálat legelső programjai közé tartozik a Szeretet Híd, Kárpát-medencei Református Önkéntes Napok, melyhez idén mintegy 13 ezer önkéntes csatlakozott anyaországi és határon túli területekről. A Szeretet Híd alulról jövő kezdeményezéseket karol fel, az MRS arra buzdít minden résztvevőt, hogy hétvégén saját környezetében keresse meg azt a feladatot, amit önkéntes összefogás szeretnének szebbé és jobbá tenni, legyen szó akár egy helyi játszótér, park vagy templomkert megszépítéséről, idősek vagy betegek látogatásáról, állatvédelemről vagy a rászorulók segítéséről. A Magyar Református Szeretetszolgálat a Szeretet Híd központi megnyitóján egy extrém hosszú, 20 órán át tartó önkéntes akcióval hívja fel a figyelmet a társadalmi felelősségvállalásra és az alapítvány jubileumára. A Debrecen Ebesi Országos Logisztikai Központban összesen 100 önkéntes vállal szolgálatot péntek déltől szombat reggelig. Nyíregyházán indítja el következő nevelőszülői képzését a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat. A jelentkezők a tanfolyam során a szakmai ismeretek mellett bizalomkialakítási és konfliktuskezelési módszereket is elsajátíthatnak. Jelentkezni május 25-ig lehet a Szeretetszolgálat weboldalán. Mint írták, kórházban hagyott csecsemőknek és családban veszélyeztetetten élő gyermekeknek egyaránt szüksége van biztonságot nyújtó otthonra. A gyerekek megfelelő fejlődését, lelki és testi sérüléseik gyógyulását legjobban a nevelőszülők segíthetik elő. Nyíregyházán és környékén élő 24 és 55 éves kor közötti büntetlen előéletű, a nevelőszülői hivatásra test és mentálisan alkalmas felnőttek jelentkezését várják a nyáron induló 60 órás tanfolyamra. A jelentkezők pszichológiai vizsgálaton esnek át, környezettanulmány készül róluk, és akiket alkalmasnak találnak, júniusban kezdhetik meg a képzést. Ennek ideje alatt a leendő nevelőszülők átesnek a kifogástalan életvitel vizsgálaton is. A Máltai Családok Háza nevelőszülői hálózata 27 éve működik, folyamatosan bővül, 10 vármegyében több mint 280 gyermeket nevel, köztük számos fogyatékossággal élő, halmozottan sérült gyermeket is. A miniszterelnök székhelye és a kormányülések helyszíne Budapesten az Alkotmány utca 5 szám alatt lesz, az Építési és Közlekedési Minisztérium eddigi épületében, jelentette be Magyar Péter. A kormányfő a közösségi oldalán közzétett posztjában emlékeztetett arra, már korábban jelezte, nem költözik be a Kármelita palotába a miniszterelnök eddigi székhelyére. Magyar Péter elmondta azt is, az épület néhány lépésre található a parlamenttől, szimbolikusnak tartja, hogy a miniszterelnökség címe az Alkotmány utca lesz.
1: Az időjárásról.
2: Csütörtökön napos időre van kilátás, fátyol és gomoly felhőkkel, majd délutántól nyugat felől megvastagszik a felhőzet, amelyből kezdetben a Dunántúlon elszórtan, majd késő este már keletebbre is néhol előfordulhatnak záporok, zivatarok. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 18 és 23 fok között alakul.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: legendák, tájak, emberek. Az Európa Rádió helytörténeti magazinja.
1: Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat, Béli Katalin, szerkesztő riporter vagyok. Május 11-én ünnepeltük Miskolc városnapját. Az ezt megelőző hétvégén gazdag programok várták a városlakókat. A Herman Otto Múzeum Miskolc galériájában megnyílt a 30. Miskolci Grafikai Triennálé. A nap programja átfogó képet ad a grafika világáról. Május 9-én délelőtt 65 a Magyar Művészi Grafika 65 éve Miskolcon címmel saját gyűjteményi anyagra támaszkodva átfogó betekintést adó kiállítás nyílt a Magyar Művészi Grafika utóbbi 65 évéről, 65 kiváló alkotó, köztük az eddigi 29 nagydíjas munkáin keresztül. A fontosabb és adott korszakokra jellemző grafikai technikák, stílusjegyek és meghatározó alkotók bemutatásával tisztelegnek a műfaj előtt. Ez a tárlat a Herman Otto Múzeum főépületében a Görgei utcában látható. A kiállítást követően a galéria Rákóczi házában a Miskolci Grafikai Triennálé 2026 kiállítás megnyitóra várták a közönséget. Az Országos Grafikai Biennálé 1973-ig volt biennálé, 2008-tól Miskolci Grafikai Triennálé, a sokszorosító grafikai művészet országos reprezentatív szemléje, amit 1961 óta rendeznek meg Miskolcon. A kiállítás fő kezdeményezője Feledi Gyula, Miskolcon élő képzőművész volt, ugyancsak ő indítványozta a Miskolci Grafikai Műhely megalakítását, amelyben Csohány Kálmánnal, Kondor Bélával, Kass János

0: A generálta azt, hogy lett Miskolci galéria, vagy ahogy az az nagy épület, amiben most itt a Rákóczi házban állunk. Tehát ha történetileg nézzük, akkor ez egy olyan eseménysor az, ami több rendszert, de azt mondhatnám nagy szavakat, hogy a magyar társadalmat kulturálisan támogatja, a kulturális élményt nyújt több rendszeren át, és nagy nehézségek árán is. Tehát én úgy gondolok egy ilyen eseményre, triennáléra, kiállítás sorozatra, amely nem csak az embereken, intézményeken, város, ország határon lép túl, hanem időben is nagyon fontos. És most hirtelen arra gondolva, a Miskolc városa ezzel a triennáléval a 60-as években a képzőművészet területén kilépett az országos szintére, sőt az ország határon túl. És én úgy gondolom, hogy nekünk most nem sikerült nemzetközi csoportos tárlatokat idehozni, nem is nagyon terveztük ezeket, de az is nagy eredmény, hogy ezt fent tudjuk így tartani, és egy ilyen triennálére az országos és a határon túli grafikával foglalkozó képzőművész szakma igenis megmozdul, bead fiataloktól középgeneráción át az idősekig. És ahogy látod, a megnyitó is elég népünnepé, tehát sokan voltunk, és köszönet a díjalapítóknak is, mert ők is fontosnak érzik, nem csak az állami és nagy intézmények, hanem magánemberek is.
1: Még egy szám, hogy 700 munka, 230 valamennyi alkotó.
0: És hát, 69 alkotónak a munkái
1: igen,
0: látható.
1: Igen, hát ezek tükrözik ezek a számok, hogy mekkora az érdeklődés a triennálé iránt.
0: Igen, nagyon nagy, és én nagyon örülök a fiataloknak, ugye ez lehet egy első lépcsőfok felfele, egy első megmérettetés, ahol egy elég jó kis csapatba kerül be az ember, ha itt ki tud állítani. És ugye nem beszélve arról, ami nagyon fontos, hogy katalógus is készül, és az intézményi szinten is fontos, hogy katalógust is, és egy elég szép reprezentatív katalógus, sőt katalógusokat szoktunk erre a jubileumra kiadni, hogy abban is szerepelnek ők, és így mégis, tehát egy megjelenés, egy kiemelt reprezentatív eseményen való, kiállításon való megjelenés, és utána talán jobban sikerül az egyéni boldogulás is.
1: Gál József Munkácsi díjas képzőművész tulajdonképpen a grafika történetéről beszélt itt nekünk a megnyitóban, aminek az evolúcióját mondta el. Nehéz ezt most szó szerint visszaidézni, de én arra kérném, hogy a mostani grafika helyzetét próbálja meg jellemezni. Benne megmaradt az a meghatározás, hogy nincs fejlődés, hanem fluktuációban.
2: Igen, hát az egészben az az érdekes, hogy a grafika az egyszerre alapfundamentum, ez azt jelenti, hogy most ugye a sokszorosító grafikáról beszélünk, de hogyha belegondolunk, hogyha maga a jelhagyás, a nyomhagyás, a rajz, ugye mindegy, hogy szobrászról van szó, festőről, vagy akár tényleg az, aki grafikára koncentrál, az, hogy nagyon erősen stilizálni, absztrahálni, redukálni, jellé alakítani a világot, az egy nagyon magas szintű absztrakció, és az már igazából a grafikánál, és közte még a sokszorosított grafikára is nagyon jellemző, és megmondom, hogy miért fontos mindez, mert valahol a fundamentumát adja a dolgoknak, vagyis ott nincs annyira félrebeszélés. Lehet, hogy lágy a grafika, szfumátos, több rétegben nyomtatott, festői, de akkor is azáltal, hogy nyomtatott dúc, klisé, szűrőn keresztül megy, sokkal konkrétabb, és itt van a nagy csavar, hogy a konkrétsága ellenére nagyon elvont, mert mégis egy nyomatról van szó. Ha belegondolunk, akkor még azt is merem mondani, hogy hiába sok-sokféle anyaggal dolgoznak, mégis a végeredmény sokszor eszenciális és anyagtalan, vagy az anyagtalanságnak egy olyanfajta konceptuális dologgá válik, ami egy kiinduló pont lehet. Én több műfajban dolgozom, ugye szobrászkodom, festek is, de tudom, hogy a rajz és a grafika az rákényszerít a tiszta beszédre.
1: Talán ez az alap, nem?
2: Igen, ez azért mertem mondani, hogy szinte fundamentuma, mert ha visszamennék az őskori barlangfestészetig, használtak sablont, a kezüket is fújták, vagyis hogy grafikai vagy festészet, ugye mindenki mondja, hogy barlangfestészet, rajz. Kiderült, hogy ilyen olyan csonkokat, meg olyan dolgok, nagyon erős a vonalkultúra. Használtak sablonokat, használtak lenyomatot.

0: Úgyhogy elképesztő, hogy az a, ugye, hogyha azt mondanák, hogy összművészet, akkor már ott a grafika az, ami a lényegi alapot adja, ami összetesz. És az, hogy sokszorosított, ahogy kezdtek sablont használni, és mi a sablon? Egy olyan sziluett, egy olyan keret, egy olyan reduktív dolog, ami már egy koncentrátum. És itt kezdődik maga a grafika, hogy valaminek, ami most mindegy, hogy egy világképet fejez ki, mindegy az, hogy egy lírai dolgot, mindegy az, hogy valami teljesen rejtett, tudattalant akar felhozni, ez mind-mind-mind a tiszta jelbeszéd által a legjobb kommunikáció. Azért nem véletlen az, hogy a hieroglifa, a képírás, a kalligráfia, a sok egyéb, az is ebbe a kategóriába tartozik. Na most jelen pillanatban az, hogy sokszorosított-e vagy nem, ugye régen a szerialitás nagyon fontos volt, és hogy ugyanazt lenyomtatni. Ez a hagyományos réckarcnál, litográfiánál, sziklanyomatnál. Most megjelennek azok a művek, amit a megnyitóban is mondtam, hogy lehet, hogy ez csak a kialakításnak egy fázisa, hogy akár tovább lehet folytatni, másképp lenyomtatni, másképp összerakni a ducokat, másképp használni a rétegeket, sok egyéb, sorolhatnám, ahány munka, annyiféle műforma. Úgyhogy ez egy nagyon gazdag kiállítás ilyen értelemben. Sokan ezért nem is értik, hogy ez is sokszorosított grafika, meg az is ebbe a kategóriába tartozik. Igen, mert ahogy mondtam a megnyitóban, ez olyan, mint egy ilyen lüktető, fluktuáló folyamat, hogy van, aki ebben nyúl, abban nyúl, utána inspirációt lát egy technikában, és a technika által egy teljesen új útra tér rá.
1: Itt a miskolci, eredetileg biennálét, most már triennálét, a magyar képzőművészeti térképen hol lehet elhelyezni? Ön is volt itt nagydíjas.
0: Hát amikor én elkezdtem, ugye én először kondordíjas voltam 85-ben, ha jól emlékszem, és 91-ben voltam nagydíjas, meg előtte szerepeltem folyamatosan. És az az igazság, hogy a grafika, főleg már a 80-as évek közepén, az egy olyan mozgékony műfaj volt, ahol merészebb volt, még merem mondani, hogy lét és társadalom kritikai szempontból is sokkal merészebb volt, mert ugye a festészetben, szobrászatban a reduktív elvontság, a teljesen absztrakt, monokróm, olyan típusú festészet volt, ahol a nagy vívmány az volt, hogy merjünk absztraktok lenni. A grafikánál meg az, hogy merjünk reflektálni az életünkre.
1: Na most nekem eszembe jutottak a plakátok. Például. Hát azok is grafikai alkotások.
0: Hát most gondoljunk bele, hogyha a legnagyobb grafikust és festőt nézzük, Toulouse-Lautrecet, ugye a Molerúzsi plakátjait nézzük. Szóval a megnyitó elején is mondtam azt, hogy ugye, hogy a reformáció idején a falmetszetek szinte röplapként működtek, mint valami szamizdat, vagy az, hogy éppen a hatalmat kifejező díszkiadású falmetszetes könyvek, ugye egyházi könyvek, misekönyvek, iniciáli, a kézi rajzolatú kódexek után ugye megjelent a nyomtatott könyv és adnak az illusztráció. Szóval az alkalmazott műfajban is nagyon fontos volt a sokszorosítás. Jelen pillanatban, hogy ilyen a digitális technika miatt ennek a jelentősége, én úgy mondom ezt, hogy áttevődött egy teljesen művészeti, esztétikai szintre, és erre mondom, hogy önreflektív, hogy a grafika a saját múltjára is reflektál, vagy azokra a nyomtatechnikai megoldásokra, hogy az milyen életérzés, milyen korszellemet diktált. Ugye, ha belegondolunk, amikor én gyerek voltam, akkor a Népszabadság és egyéb folyóiratnál fotó adalékok, azok ilyen nagyon durva raszterre készültek. Én is játszottam az, hogy ezt fölnagyítva, vagy nagyítóval néztük, hogy valójában absztrakt ilyen kis pöttyök és különböző találkozások, a maga a raszter. És hogyha itt most körülnézünk, akkor a rasternek ez az új, ilyen retro megfelelői, vagy újra felfogása jelentkezik, és közel megyünk, ott vannak nagy fametszetek, az manuálisan ki van metszve, haránduccal, meg nagyon sok, szóval körtefából, gyümölcsfából, egyéb nagyon jó minőségű, vagyis a leghagyományosabb módszerrel kimetszenek egy lényegében egy reprodukció jellegnek hit munkás. Szóval itt van egyfajta, mondhatom azt, nem az, hogy megtévesztés, hanem az az érzékiség, hogy az ember hogyan próbálja a látható világot konzerválni, megjeleníteni, absztrahálni, és ez mind egyfajta esztétikai üzenet is egyben.
1: akkor megismételném a kérdésemnek azt a részét, hogy a Miskolci Triennálé hol helyezkedik el a magyarországi képzőművészeti térképet. Mondjon nekünk valami jót, mert hát remélem, kell a Miskolci lelkünknek.
0: Most ez annyira jó érzés, hogy az, amikor a 80-as években egy nagyon fontos fórum volt, a városnak is ilyen ünnepélyes nap, én emlékszem rá, hogy nagy zsibongás volt, hogy ez mintha most kezdene feléledni.
1: És nagyon sok a fiatal, és én hát ennek nagyon örülök.
0: Ha megnézzük, hát mondjuk most mennyire volt szerepe, mint zsűritag, de hát az van, hogy a grafika újra elkezd virágozni, és ez a fiatalok által, hogy a grafika felé fordultak, annak ellenére, hogy az új médiák által, meg a digitalizmus által, meg az internet, meg az AI, azt gondolná, hogy mindenki ráborul a mobiljára és a különböző mindegy laptopjára és akármire, ami attól függ, milyen van neki, vagy mindegyikre, és hogy nem manuálisan nem dolgozik. És nagyon jó érzés az, hogy a manualitás nem tűnik el a gép ellenében, de viszont a GPS-ségre reflektálnak pozitív és negatív módon egyaránt, és felhasználják, kihasználják, hasznosítják.
1: Kedves hallgatóink, rövidesen folytatjuk összeállításunkat a 30. Miskolci Grafikai Triennálé megnyitójáról.

0: Legendák, tájak, emberek. A vidék meséi. A vidék meséi.
1: Folytatjuk összeállításunkat, amelyben a 30. Miskolci Grafikai Triennálé megnyitóját idézzük. Konya Ábelnek hosszú ez a nap, de gondolom, hogy az előző hetek is hosszúak voltak, hiszen a Miskolci Herman Otto Múzeum részéről kurátora, a katalógus szerkesztője, a kiállítás rendezője volt, tehát egy hosszú folyamat végén vagyunk, egy sikeres folyamat végén.
2: Hát tényleg hosszú folyamat volt. Hát szokás szerint azért, aki egy picit a kulisszákat ismeri, az tudja, hogy maga a triennálénak a szervezése az jóval a triennáli előtt egy-másfél évvel kezdődik. Tehát amikor ez az egész a mai napban kulminálódó eseményeket elindítottuk, itt ugye elsősorban még nagyon fontos kiemelünk Madarász Györgyinek a munkáját, aki együtt él a triennálival már nagyon régóta és lelke a szervezésnek. Tehát maga a felhívás elindítása az egy jó másfél évvel ezelőtt volt, illetve akkor már tudtuk, hogy különleges alkalomra készülünk. Itt aki figyeli esetleg a plakátokat, vagy az információs felületeket, két száma, 30-65, amit úgy kiszoktunk hangsúlyozni. Az egyik az a 30. alkalom, tehát ez egy ilyen kerek, szép jubileuma a triennálénak, ami biennáléként indult 61-ben, és hát most a 26-os, 30. alkalom, pont 65 évvel a kezdetek után kerül sorra, úgyhogy igyekeztünk ezt valahogy méltó módon megünnepelni, és hát maga ez a hosszú folyamat azt is jelentette, hogy a nagyon jelentős grafikai gyűjteményét a Herman Otto Múzeumnak és a Miskolci Galériának tüzetesen átnéztük a kollégákkal, és az volt az elhatározás lényege, hogy ne csak a hagyományos, szabad beadásos tárlatot lássák most a nézők, hanem mutassunk egy összegzést a magyar modern kortárs grafika, a művészi grafika egyik nagy gyűjtőpontja Miskolc, és az egyik, én azt gondolom, hogy két gyűjtemény egyike az országban, ami valóban be tudja mutatni bármikor a magyar grafikának a történetét.
1: Na most igazítsuk el a hallgatókat. Igen. Ez a kiállítás, ez a Görgei úti főépületben látható a múzeum központjában.
2: Így van, tehát ez is egy szép szimbólum, mert az első biennálé az a Herman Otto Múzeum épületében indult, nem abban, amiben most van a múzeum, de a múzeum égisze alatt került sorra az első biennálé, és a múzeum főépületében látható ez a visszatekintő tárlat, ami a 30 nagydíjas munkái mellett további 35 fontos grafikust, és nyilván a teljesség igénye nélkül, hiszen még számtalan olyan nagyszerű művész van, aki ezen a kiállításon nem szerepel, de szimbolikusan 65 grafikus munkáin keresztül meg lehet ismerni a magyar grafika történetnek az utolsó 65 évét.
1: Na most akkor pattanjunk át ide a Rákóczi házba, itt ülünk a nagy kiállítóteremben, és ahogy Gál József mondta, nagyon-nagyon változatos technikákat látunk. Hogyan alakult a zsűri munkája, hogyan alakult a kiválasztás?
2: Igen, a zsűri az már hosszú évek óta, tulajdonképpen ez a harmadik olyan alkalom, amikor a két zsűri, az első válogató zsűri után a helyszínen Miskolcon van a díjzsűri. Az utóbbi időszakban ez úgy alakult, hogy a díjzsűri is válogató zsűri egyben, tehát a valóban fizikálisan beérkezett munkákból ők még tovább válogatnak, így alakul ki az a szűkebb kör. Jelen esetben 69 művész alkotásai láthatók ezen a szabadbeadásos tárlaton, akik közül szintén a díjazottak is kikerülnek.
1: És ha jól emlékszem, valami 700 munkából válogatták ki.
2: Így van, tehát több mint 230 művész 700 valahány munkájából. Hát a pontos számot nem tudom megmondani, mert itt a sorozatok kapcsán ugye ez mindig egy kérdés, hogy ez most egy vagy kettő vagy három munkának számít, de 100 fölötti alkotás 69 művésztől. És hát itt szó esett a változatosságról, itt egy nagyon érdekes dolgot figyeltünk meg, már a korábbi években is ez valamennyire látszódott, de fogják látni a látogatók, hogy szinte reneszánszát élik a hagyományos grafikai technikák. Tehát ahelyett, hogy az történt volna, hogy a komputer grafika tönkreteszi a grafikát, hát egyáltalán ez nem történt meg, hanem egész egyszerűen az egyik eszközeként beépült a grafikai gondolkodásba, és pláne a nagyon sok fiatalnak, akiknek örülünk, hogy részt vesznek, és sok díjazott is kikerült a fiatal művészek közül, nagyon-nagyon nagy százalékban a hagyományos kézi technikákat újítják fel, szabják egy kicsit a saját stílusukra a technikai megvalósítást is. Úgyhogy tulajdonképpen én azt mondhatnám, hogy akit érdekel a grafika Magyarországon, és hát ugye ez nem csak egy miskolci ügy, az most augusztus 9-ig legyen szíves, látogassa meg Miskolcot, sok más dolog mellett nézze meg a grafikai kiállításokat, mert erről a műfajról egy napra kész és nagyon magas színvonalú képet tudunk most mutatni. Hála a múzeumnak, hála a galériának, és hát annak a sok évtizedes munkának, amit mindenki ebbe beleölt, hogy ez ne egy leálló, lezárt folyamat legyen a triennálék sorozata, hanem az első 65 éve, az első 30-al, és már a 31-kel 3 év múlva folytatjuk.
1: Nem beszéltünk még a katalógusokról, talán zárjuk ezzel a beszélgetésünket, hiszen nagyon szép kiadványok születtek.
2: Hát ennek is nagyon örülünk, hogy ugye a támogatások meg a lelkesedés, tehát itt azért remek kollégák vannak a múzeumban, műtárgyfotózástól kezdve számtalan dologban van egy olyan háttér, ami hozzásegít minket ahhoz, azon kívül, hogy a Nemzeti Kulturális Alap és a Magyar Művészeti Akadémia is fontosnak tartja ezt az eseményt, tehát a katalógusok megjelenése ezek nélkül, a belső erőforrások és a külső támogatók nélkül nem lett volna lehetséges, és valóban most két katalógussal készültünk, ugye az egyik, ami a rendszeresen megjelenő a törzsanyag katalógusa, és hozzá az 1-től 29-ig éveket tartalmazó 65-ös katalógus, 65-ös című katalógus, ami egy kis magyar grafika történet.
1: A számos díj közül Miskolc város önkormányzatának nagy díja nyom legnagyobb súllyal a latban ezen a grafikai triennálén. Ezt Miklós Kelemen kapta, egy fiatal ember. Most ide hívtam az ön alkotása elé, ami tulajdonképpen itt a Rákóczi Ház kiállító termében a úgymond főhelyen van. Én arra kérem, hogy beszéljen magáról és beszéljen erről a műről.
3: Én Miklós Kelemen vagyok, 2 éve diplomáztam a Képzőművészeti Egyetemen, és ez volt a diplomamunkámnak az egyik része, mert ez egy 2 részből álló sorozat. Ugye ezen a képen 9 lap, tehát az egy kép a 2 részből álló sorozatban 9 lapból áll össze, és mindegyik lap egy picit más szögből jeleníti meg ugyanazt a témát, ami egy még be nem fejezett szobornak a váza, amit egyébként próbáltam úgy megjeleníteni, hogy úgy legyen, aki észreveszi, hogy ez egy szoborváz, meg esetleg, hogy mit ábrázol az a szobor, meg legyen, aki nem is veszi észre, tehát nem akartam ilyen nagyon direkt irányba elvinni. Az volt ennek a munkának az születést adó gondolata, hogy diploma előtt néhány évvel meghalt nagyapám, és ő szobrászművész volt, köztéri szobrászművész, Tóth Béla, és az ő köztéri munkásságát akartam valahogy az én, ugye kevésbé, ugye nem köztéren megjelenő munkásságommal, és nem 3 dimenzióban megjelenő munkásságommal valahogy összehangolni. Én több munkámban is foglalkozom ezzel, hogy a 3 dimenzió és a 2 dimenziónak a átmeneteivel, és ezért is van ezen a képen, hogy úgy van megjelenítve ez a tárgy, mert ugye ez még szobornak nem mondható, hogy mindenképpen egy kicsit más szemszögből van. Tehát mégis valahogy kiadja az összképet, de mint ahogy a látásunk is, ugye nem egyszerre nézünk rá valamire, hanem hogy ugrál a szemünk, hogy különböző nézőpontokból fogadjuk be, és aztán az agyunk ollózza össze a látványt.
1: Miért pont grafika?
3: Hát ez egy jó kérdés. Engem nagyon-nagyon vonzanak a manuális technikák, és szerintem nagyon fontos, hogy a mostani iszonyatosan eldigitalizálódott világban, ahol minden nagyon gyorsan történik, egy ilyen meditatívabb, lassabb folyamatnak is helyet adjunk. És a grafika az szerintem talán akár az egyik ilyen piszmogósabb, legmanuálisabb képalkotó eljárás.
1: Mondja ezt hány évesen?
3: 26. 25, bocsánat.
1: Hát nem valamiféle visszafordulás ez a régi technikákhoz? Hogy érzik fiatalon is ennek a gyors időnek a romboló hatásait, netán?
3: Abszolút, 100%. Igen, szerintem ez teljesen mértékben egy visszafordulás, és én igazából az egész életem, szóval az élet filozófiámban, ugye ami még nem olyan hatalmas alapokra épít, ott a digitalizált világtól, meg a technológiától próbálok eltávolodni, és inkább a... Mert ugye ez a felgyorsult digitális világ nagyon gyorsan elvisz minket az eredményre. És hogyha úgy gondolkodunk, tehát egy ilyen kapitalista keresztrendszerben úgy gondolkodunk, hogy az eredménye fontos, és ugye amit ugye utána értékesíteni tudunk, akkor ez egy jó dolog. Viszont ha úgy gondolkozunk kicsit, hogy a folyamat a lényeg, és a munka, és a belefektetett energia, akkor igazából azt veszi el tőlünk azt, hogy mindennel olyan hamar készen állunk. Tehát lehet, hogy igazából ha a munkát értékeljük jobban, és nem az eredményt, akkor sokkal többet ér egy ilyen analóg technológia, mint egy sokkal gyorsabb technológia.
1: Azt mondta, hogy 2 éve végezte az egyetemet. Hogyan teltek ezek az első önálló alkotói évei?
3: Én ilyen szempontból nagyon szerencsés vagyok. Én a Corvin rajziskolában vagyok rajztanár, én felnőtteket tanítok rajzolni. Ez egy csodálatos munka. És egyébként azt is... Tehát egyelőre még nem találtam helyet az alkotóművészetemben arra, hogy embert ábrázoljak. Még ugye voltak próbálkozásaim, de nem feltétlenül volt az az irány, amit én vittem tovább. Viszont így, hogy ugye emberábrázolást tanulhatok tanulmányi rajzolás keretei között, így ezt a praxist meg a rajzolást is tudom gyakorolni, ami csodálatos.
1: Mi a jövőképe, mennyi kiállítási lehetősége van, hol szerepelt eddig?
3: Nincs olyan nagyon konkrét jövőképem. Ami egy nagy mérföldkő volt nekem, hogy voltam kint nyáron Kínában egy nemzetközi művésztelepen, az nagyon csodálatos volt, bár ott kiállítani nem sikerült. Ott van egy biennálé, ahova még nem kerültem be, de a művésztelepen voltam, úgyhogy ez egy nagy szakmai siker. Ugye egyelőre most ez a legnagyobb szakmai sikerem, tehát a Miskolci Triennálé. És hát szeretném folytatni, azban nem vagyok biztos, hogy feltétlenül a sokszorosító grafikát akarom nagyon továbbvinni, mindenképp valami analóg technológiát, de sokszorosító grafika azért nagyon műhelyigényes, és nehéz úgy dolgozni, hogyha az ember, ugye az egyetemen nagyon direkt hozzáférésünk van egy műhelyhez, és akkor ott lehet kísérletezni és próbálkozni, és ha valami nem sikerül, akkor az nem akkora tragédia. Viszont úgy, hogyha nincs embernek műhelye, és akkor van mondjuk 3 napja nyomtatni, az úgy kicsit nehezebb, úgyhogy lehet másfajta technológiákkal fogok dolgozni.
1: Hát én nagyon köszönöm, sok szeretettel és büszkén gratulálunk, és akkor ezek szerint következő triennál, én azt akartam mondani, jövőre, de nem, 3 év múlva már az önálló kiállítását tekinthetjük meg a kamarateremben?
3: Hát ha minden igaz, akkor igen.
1: El lehet kezdeni dolgozni rajta serényen?
3: El is kell, az a tapasztalatom, hogy a kiállítás dátum, amint megvan, akár olyan messzinek tűnik, azon már el kell kezdeni dolgozni.
1: Nagyon köszönöm és gratulálunk magának.
3: Én is köszönöm szépen.
1: Kedves hallgatóink, elhangzott összeállításunk a 30. Miskolci Grafikai Triennálé megnyitóján készült. A tárlata a Miskolci Galéria Rákóczi házában augusztus 9-éig tekinthető meg. Köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő riporter Béli Katalin.
0: Legendák, tájak, emberek. Az Európa Rádió helytörténeti magazinját hallották.

0: Esti nyugalom. Megálló a nap végén minden korosztály számára. Az Európa Rádió hitéleti műsora 19 óra 20 perctől az Esti Krónikát követően.
1: Kardiológushoz mentem a szív...

0: 19 óra. 10 innen és 10 túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Mint ismert, május 20-a a személyi jövedelemadó bevallás benyújtásának a határideje, a tervezetek átnézése, módosítása, kiegészítése, valamint az 1+1%-os nyilatkozat beadása is online, az ESZIA-ban a legkényelmesebb, tájékoztatta rádiónkat az adóhatóság. Mindenkinek érdemes megnézni a NAV által készített tervezetét, mert lehet még vele teendő. Most egészíthető ki a tervezet például az eddig nem érvényesített adóalapkedvezményekkel. Akinek volt olyan jövedelme 2025-ben, amiről a NAV-nak nincsen adata, azt bele kell írni a tervezetbe, így például fel kell tüntetni, ha valakinek ingatlan értékesítésből vagy bérbeadásból volt tavaly jövedelme. Felhívják a figyelmet, hogy a befizetendő adót is a bevallási határidőig, május 20-áig kell rendezni. Ha valakinek gondot jelent egy összegben befizetni, 12 hónapos pótlékmentes részletfizetést is kérhet. Aki ezt május 20-áig nem teszi meg, utána már késedelmi pótlékkal is számolnia kell, ráadásul az 1+1%-os nyilatkozata sem lesz érvényes. A NAV 1819-es ingyenes infóvonalán vagy az ügyfélszolgálatokon is kérhető segítség a bevallással kapcsolatban, és minden információ megtalálható a NAV honlapján, az ESZIA bevallás 2025 csempén is. Leállítják a védett erdők kitermelését és szigorítják az ipari szankciókat, írta Gajdos László élő környezetért felelős miniszter a közösségi oldalán. Hangsúlyozta, azonnali moratóriumot hirdetett a védett erdők fakitermelésére. Közölte azt is, átalakítják az állami erdőgazdálkodást, hogy a profit helyett végre az ökológiai szemlélet legyen az irányadó. Szakmai körökben tiltakozást váltott ki, amikor néhány éve már rendeletben, majd a múlt év közepén törvény engedélyezte a tarvágást az őshonos fafajú, elsődlegesen természetvédelmi rendeltetésű erdőkben. Sajtójelentések szerint az MTA Biológiai Tudományok Osztálya nem támogatta azt a törvénytervezetet, mert a természetvédelmi és Natura 2000 elsődleges rendeltetésű őshonos fafajú erdőkben csak ökológiailag fenntartható erdőgazdálkodás keretében látta megengedhetőnek a gazdasági hasznosítást. Az Európai Erdészek Szövetségének szakmai állásfoglalása szerint a vágásos üzemmód bizonyos típusai, például szállalóvágás, fokozatos felújító vágás keretében megvalósítható az erdei biodiverzitás, az erdőborítás fenntartása, de a tarvágás nem tekinthető ökológiailag fenntartható gazdálkodási módnak. Az idén 20 éves Magyar Református Szeretetszolgálat legelső programjai közé tartozik a Szeretet Híd, Kárpát-medencei Református Önkéntes Napok, melyhez idén mintegy 13 ezer önkéntes csatlakozott anyaországi és határon túli területekről. A Szeretet Híd alulról jövő kezdeményezéseket karol fel, az MRS arra buzdít minden résztvevőt, hogy hétvégén saját környezetében keresse meg azt a feladatot, amit önkéntes összefogással szeretnének szebbé és jobbá tenni, legyen szó akár egy helyi játszótér, park vagy templomkert megszépítéséről, idősek vagy betegek látogatásáról, állatvédelemről vagy a rászorulók segítéséről. A Magyar Református Szeretetszolgálat a Szeretet Híd központi megnyitóján egy extrém hosszú, 20 órán át tartó önkéntes akcióval hívja fel a figyelmet a társadalmi felelősségvállalásra és az alapítvány jubileumára. A Debrecen Ebesi Országos Logisztikai Központban összesen 100 önkéntes vállal szolgálatot péntek déltől szombat reggelig. Nyíregyházán indítja el következő nevelőszülői képzését a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat. A jelentkezők a tanfolyam során a szakmai ismeretek mellett bizalomkialakítási és konfliktuskezelési módszereket is elsajátíthatnak. Jelentkezni május 25-ig lehet a Szeretetszolgálat weboldalán. Mint írták, kórházban hagyott csecsemőknek és családban veszélyeztetetten élő gyermekeknek egyaránt szüksége van biztonságot nyújtó otthonra. A gyerekek megfelelő fejlődését, lelki és testi sérüléseik gyógyulását legjobban a nevelőszülők segíthetik elő. Nyíregyházán és környékén élő 24 és 55 éves kor közötti büntetlen előéletű, a nevelőszülői hivatásra testi testileg és mentálisan alkalmas felnőttek jelentkezését várják a nyáron induló 60 órás tanfolyamra. A jelentkezők pszichológiai vizsgálaton esnek át, környezettanulmány készül róluk, és akiket alkalmasnak találnak, júniusban kezdhetik meg a képzést. Ennek ideje alatt a leendő nevelőszülők átesnek a kifogástalan életvitel vizsgálaton is. A Máltai Családok Háza nevelőszülői hálózata 27 éve működik, folyamatosan bővül, 10 vármegyében több mint 280 gyermeket nevel, köztük számos fogyatékossággal élő, halmozottan sérült gyermeket is. Már várja a jelentkezéseket nyári kántorképző tanfolyamaira a Tiszántúli Református Egyházkerület. A kezdőknek és haladóknak egyaránt nyitott kurzusok július 22-e és augusztus 8-a között zajlanak, a gyakorló kántoroknak és zenetanároknak szóló továbbképzést augusztus 3-ától kezdődően az utolsó héten tartják. A nagymúltú program mostanra megújult, a nyári tanfolyamot 3 évközi alkalom egészíti majd ki. Késné Mogyorósi Pálma, a Tiszántúli Református Egyházkerület kántorképzési és énekügyi igazgatója nyilatkozott a részletekről.
2: Idén kicsit kitolódik a kezdete július végére, és belelóg az augusztusba, egy picit július 22-től augusztus 8-áig lesz a hagyományos nyári nagy tanfolyamunk. Ez a tanfolyam az, ami régen 3 hetes volt, most egy picit szűkítettünk 2,5 hét a nyári tanfolyam, de ez az, amihez kapcsolódik az évközi plusz 3 alkalom. Ennek a tanfolyamnak a struktúráját meghagytuk a 60 éves múltra visszatekintően, itt a gyakorlaton van elsősorban a hangsúly, 12 év fölöttieket várunk, felsőkorhatár nem nagyon van, szélesebb korosztály. Itt, hogyha nincsen zenei előképzettség, nem akadály. Egy előzetes meghallgatáson fölmérjük a tudásszintjüket, annak megfelelően soroljuk be a már kialakított ABCD csoportunkba, ez tehát a nagy tanfolyamunk. Ehhez kapcsolódik egy rövidebb időintervallumú képzés, ezt továbbképzőnek hívjuk. A nagy tanfolyam utolsó hetére szoktuk mindig időzíteni, ennek ideje most augusztus 3-ától 8-áig. Nem véletlen a záró dátum, hiszen az a célunk, hogy bárki bármikor kapcsolódik be most ebbe a nyári tanfolyamba, akár a teljes időintervallum alatt ott van, vagy pedig csak a továbbképzőbe, a záró zenés áhítatunkon mind együtt legyünk. A jelentkezéseket június 20-áig várjuk, erre egy online űrlap kitöltésével van lehetőség, a trekkantor.webnode.hu oldalon elérnek minden hasznos információt.
1: Idén is megrendezik az országos Botra Fel kampányt, amellyel az egészségmegőrzés fontosságára és a sport szervezetre gyakorolt jótékony hatására kívánja felhívni a figyelmet a Cukorbeteg Egyesületek Országos Szövetsége. A programhoz május 16-ától az ország 26 pontján, többek között Szegeden, Veszprémben, Kaposváron és a fővárosban is csatlakozhatnak az érdeklődők. Az idén 8. alkalommal megrendezett kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet a lakosság mindennapjait egyre inkább befolyásoló civilizációs népbetegségekre és a testmozgás kikerülhetetlen szerepére ezek megelőzésében és kezelésében. Magyarországon mintegy 1,2 millió ember él cukorbetegséggel, és a szakértők szerint ennél is többen lehetnek azok, akiknél a betegség még nem ismert, vagy éppen az azt megelőző anyagcserezavarokban szenvednek. A diabétesz ráadásul ritkán jelenik meg önmagában, a 2-es típusú cukorbetegek mintegy 90%-a egyúttal túlsúlyos vagy elhízott, és körükben a magas vérnyomás előfordulása is kiemelkedő arányú.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: esti nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsora.
1: Áldás békesség, szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Nagy József vagyok, a Nyíregyháza Örökösföldi Református Egyházközség lelki pásztora. Isten áldása legyen ezen a mostani csendességünkön. Figyeljünk Isten igéjére és az ő üzenetére. A Római Levél 9. fejezetéből olvasok az első 5 verset. Igazat mondok Krisztusban, nem hazudok. Lelki ismeretem tanúskodik mellettem a Szentlélek által, hogy nagy az én szomorúságom, és szüntelen fájdalom gyötri a szívemet. Mert azt kívánom, hogy inkább én magam legyek átok alatt, Krisztustól elszakítva, az én testvéreim, az én test szerinti rokonaim helyett, akik izraeliták, akiké a fiúság és a dicsőség, a szövetségek és a törvényadás, az Isten tisztelet és az ígéretek, akiké az ősatyák, és akik közül származik a Krisztus test szerint, aki Isten mindenek felett, áldott legyen mindörökké. Amen. A szomorúság érzését nem igazán szeretjük. Szinte mindig valamilyen negatív dolog társul ehhez az érzéshez. Szerettünk elvesztése, egy rossz hír, vagy valami nem a terveink szerint alakult, és ez esik rosszul nekünk. Vannak, akik szomorkodnak, ha esni kezd az eső, mert éppen most jöttek ki a fodrásztól. Mások meg ugyanakkor amiatt szomorúak, hogy még mindig nem esik. Van, aki rossz jegyet kapott a vizsgán, és ez rontja el a hangulatát. Más meg attól lesz szomorú, hogy bár jó jegyet szerzett, de a tanár nem viselkedett vele valami szépen. A szomorúságnak sokféle oka lehet. Az igében is hallunk egy ilyet. Azért szomorkodik az apostol, mert még nincs ott mindenki az Isten országában. Az fáj neki, az rontja meg a kedvét, hogy vannak olyanok, akiknek bár Isten helyet készített, örök életet szánt, mégsem élnek ezzel a lehetőséggel. Amiatt érez szomorúságot, hogy amikor majd a menny kiteljesedik, akkor nem lesz ott mindenki, aki ott lehetne. Testvér, te szoktál erre gondolni? Hogy Isten elkészítette a megváltást, az örök életnek, az üdvösségnek a lehetőségét, és mégis vannak, akik erről hallani sem akarnak. Mit érzel, ha rájuk gondolsz? Fáj-e neked, hogy valaki ebből kimaradhat? Amíg ez nem jelent számodra ügyet, addig önző módon megelégszel azzal, hogy te már jó helyen tudhatod magad Krisztus áldozatáért. De tudnod kell, hogy ez a világ azért áll még fenn, mert Isten keresi azokat, akiket üdvösségre vezethet. Neki fáj, hogy készen van minden, névre szólnak a helyek, és hogy mégis üresen marad a lefoglalt hely. Isten nem fájdalmat szeretne, hanem örömöt. Ezért akarja, hogy érezzük meg, ha hiányzik a másik. És ez a szomorúság indítson minket arra, hogy a búslakodás helyett inkább hirdessük az evangéliumot, ha lehet, minden embernek, de elsősorban azoknak, akik a közvetlen környezetünkben ránk lettek bízva. Kérjük Istent, hogy tegyen érzékenyé bennünket, hogy érezzük a hiányát a testvérünknek, de tudjunk együtt örülni azokkal, akik hazatalálnak. Amen. Atyánk, köszönjük, hogy a te szíved nem érzéketlen, és hogy bennünket is úgy teremtettél, hogy képesek vagyunk érezni. Köszönjük, hogy lehet öröme a szívünknek, de arra kérünk, hogy engedd azt is éreznünk, ami a másik ember, különösen is közvetlen szeretteink javára szolgálhat, amikor tőled azt kérjük számukra, amit nekünk már megadtál Krisztusban, üdvösségüket. Add a menteni akarás, az ember halászat indulatát a szívünkbe.

Lukácsi Vilma. Ének a gyülekezetről. Nekem még otthon cseng a telefon. Nem beszélek zsebből a világgal. Sok új fogalom felét sem értem, s azon gondolkozom, lehet-e cél felé futni háttal. Teremtő helyett evolúciót, Isten helyett sorsot emlegetve, egyre romló belső közérzettel, borzongással várni a hírekre. Nem hallani a halk, szelíd hangot, robbanások vagy zenék zajában. Rombolni a földet, amelyen élünk. Ide jut az ember önmagában. Nos, ebben a nagy idegenségben, ami lenézett, élő örömünk, hogy imádkozó testvéreinkkel az Úr nevében együtt lehetünk. A gyülekezet fala kitágul, mint valami védelmező határ. Nem lehet azt lelökni a porba, aki az örök kősziklára áll. Egymás terhét hordozzák imában, a betegeket meglátogatják. Nem maradhat senki sem magányos, a vendéget készséggel fogadják. A megtört kenyér és a szent ige fényében tisztul a látóhatár. Így haladunk lépésről lépésre, várva urunkat, és ő hazavár.

0: édes álom. Esti mesénk következik. Egy egér naplója. Eszünk, iszunk, vigadunk. Szegény jött a bőm, szegény Eduard. Vajon merre jár most? Hol szid engem, amiért feldúltam, megzavartam az ő kiegyensúlyozott életét? És miért? A hosszú kopolás után jól lakva, eltelve a finom falatokkal, már untam az önkéntes minőségvizsgálást. Most, hogy már nem korgott a gyomrom, másra is tudtam gondolni, mint az evésre. Azon elmélkedtem, miért járkálunk mi egerek mindig csak éjszaka, mikor az utcák kihaltak és néptelenek. Reggel a cipőben, éjjel az üzletben, panaszkodtam Eduardnak, nem azért szöktem meg a múzeumból, hogy mást se lássak a nagyvárosi életből, mint kekszes dobozokat, gépsonkahalmokat.
1: Ahhoz képest,
0: nézett rám Eduard fürkésző szemmel,
1: hogy nemrég még ez volt a leghőbb vágyad, elég hamar ráuntál.
0: Zavarba jöttem, de másnap már megint rágtam a fülét. Néha igazán kimerészkedhetnénk nappal is az utcára. Tudod, milyen unalmas egész nap a füllett padláson a cipőben ülni, és hallgatni lentről az autók morajlását, a zsivajt, a csilingelő villamosokat?
1: Nappal aludni kell. Bezzegén nem hallok se csilingelést, se morajlást, mert egész nap alszom.
0: Talán majd én is ilyen jó alvó leszek, ha már beteltem a nagyváros minden csodájával.
1: De hogy akarsz éjszaka dolgozni, ha nappal kószálsz?
0: Ó, hiszen ha meggondolod, nem kell nekünk minden éjszaka az ABC-be menni. Viszünk haza pogácsát, gyümölcsöt, konyakos megyet, és egész hétre lesz ennivalónk. Addig-addig érveltem, okoskodtam, könyörögtem, míg nem Eduard végre beadta a derekát. Beleegyezett, hogy egy szép napon az élet napfényes oldalát vegyük szemügyre, vagyis a sötét éjszaka helyett világos nappal járjuk a várost. Csodálatos élménynek ígérkezett, az üzletek nyitva, a kirakatokban vidám színekkel hívták fel magukra a figyelmet a különféle áruk. A nők nyári ruháján mindenütt virág, virág, de virágoktól tarkálottak a terek és a parkok is. Csillant-villant a napfényben az autók visszapillantó tükre, és minden utcasarkon fagylalt automata működött. Még sohasem ettem fagylaltot, mondtam Eduardnak.
1: Egy hamar nem is fogsz.
0: Megsértődtem. Bár rengeteget köszönhettem Eduardnak, néha mégis ingerült hétett azzal, hogy letorkolt. Mi az, hogy nem is fogok fagylaltozni? Igen, is fogok. Még nem tudtam, hogyan is miként, de reméltem, hogy majd csak megtalálom a módját. Nem is kellett sokáig várnom. A fal mellett osonva kis kertecskéhez értünk. Különös kert volt, mert virág csak a kerítésen nyílott. Piros futómuskátlikat, meg fehér, fodros petuniákat láttam a rácsra erősített ládákban. Benn a kertecskében emberek ültek, ember-ember hátán, parányi székecskéken, parányi asztalkáknál. Tartomzom az igazságnak azzal, hogy ezek a butorok csak az emberekhez viszonyítva látszottak parányinak, de minden asztalkán, üvegtányérban, talpas pohárban, kehelyben, tálban fagylalt. Oda néz! Bögtem oldalba Eduardot. Abban a kertben is fagylaltoznak.
1: Nem kert, az földi, hanem a Pirinkó Presszó terasza.
0: Mi az, hogy presszó is, és mi az, hogy terasz? Eduard türelmesen elmagyarázta, hogy az olyan nagyobb fajta egérlyukakat, ahol az emberek kávéivás mellett cigarettázni, fagylaltozni, tortát habzsolni, beszélgetni szoktak, presszónak hívják. Nyári időben a presszóból kiraknak néhány széket, asztalt a játára, körülkerítik, és kész a terasz. Nem tudom, mit nem adtam volna érte, ha én is föltelepedhetek egy olyan kis székecskére, egy olyan kis asztalkához, hazasztalkán levő fagylaltos tányérkához. Igazán nem volt sem a szék, sem az asztal sokkal nagyobb a mi egérméreteinknél. Nem is tudom, hogy némelyik kövér ember hogyan tudott itt elhelyezkedni. Bármerre jártunk, már pedig moziba is beültünk, annyira elfáradtunk a jövés-menésben, mindig csak azon járt az eszem, milyen remek volna fagylaltozni egy presszó teraszán, hogy bámulnának a macskák. Az egész napos csatangolás annyira kifárasztott, hogy miután nyugovóra tértem a fűzős cipőben, nem csak az éjszakát aludtam át, hanem másnap is csak akkonyatkor ébredtem föl. Se baj, gondoltam, minek siessek, úgyis olyan meleg van. Később talán elhűl valamelyest a hőség. Este 10 óra is elmúlt, mire elindultam. ráérős léptekkel, kirakatokat nézegetve, nem is figyeltem, merre járok. Egyszer csak ott álltam a Presszó teraszánál. Teljesen kihalt volt, csak egy félig telt fagylaltos tányér árválkodott az egyik asztalon. Oda benn zene szólt. Megdobbant a szívem. Tán csak nem jön ki már ide senki. Hűvös van lám. A fagylalt sem olvad el a tányérban. Helyen megkóstolhatnám. És nem tudtam ellenállni a kísértésnek. Felmásztam a kerti székre, és némi nyújtózkodás után már fent is voltam az asztalon. A tányérból málna és vanília illat áradt. Végre telieltem magam fagylalttal, örvendeztem. Andalító zene hallatszott ki odabentről. A fagylalt finom volt, édes, hideg és olyan sok, hogy alig bírtam megenni, de megettem. Utána szuszogva nekidőltem a tányérnak, hogy kipihenjem a fagylaltozás fáradalmait, és akkor valami furcsa zajra figyeltem föl. Mintha valami kis motor peregne itt valahol, néztem körül, és jaj. Ijedtemben lehunytam a szememet. Olyan hidegséget éreztem, mintha fagylaltal öntöttek volna nyakon. A szomszéd asztalnál ugyanis egy macska ült. Hófehér macska volt, nagy, álmatag szemű, és mihelyt megláttam, már is tudtam, mi az a finoman berregő zaj. Ő dorombolt. Majdnem lefordultam az asztalról félelmemben. Mikor telepedhetett ez ide? Menekülnöm kellett volna, de a rémület valósággal oda szegezett az asztalhoz. És akkor a macska kedvesen rám hunyorított. Azt hittem, a szemem káprázik, de nem. Hangja is, mikor megszólalt, lágy fuvolaszóra emlékeztetett. Egér úr, mondta, vagyis inkább dorombolt a bársony puhán. Kérem, ne nézzen olyan ellenségesen rám, csupán kérdezni szeretnék öntől egyet s mást. A hátamon még mindig a hideg futkosott, alig bírtam kinyögni, tessék. Talán csodálkozik, hogy ismeretlenül fordulok önhöz, de mi nem vagyunk teljesen ismeretlenek, én már régóta szemmel tartom önt.
2: Engem?
0: Önt, igen, önt, és így tudom, milyen szorgalmasan dolgozik. Ez azért is elismerésre méltó, mert tudom, hogy önt nem ilyen munkára nevelték.
2: Lassacskán kezdtem visszanyerni a lélek jelenlétemet. Igen, jobbára cincogni tanítottak bennünket, de foglalkoztunk régészettel, művészettörténettel, zenével is.
0: Ez a finom nevelés meg is látszik egészséged modorán.
2: Dorombolt a fehér macska olyan lágyan, simogatóan, hogy végképp elmúlt minden félelmem. Soha sem hittem volna, hogy macskák ilyen barátságosak is tudnak lenni. Új ismerősöm Eduard után is érdeklődött, sőt, az ömbi többi tagja után is. Kíváncsi volt, kitől lestem el a szakmai fogásokat.
0: Szeretnék ugyanis riportot készíteni velük a macska újság számára.
2: Magyarázta nekem.
0: Megérdemlik, amiért ilyen lelkesen foglalkoznak a tapasztalatlan kezdőkkel.
2: De még milyen lelkesen, siettem helyeselni.
0: Megadná a címüket?
2: Természetesen megadtam.
0: Megható cikk lesz,
2: mondta a rokon szenves nyílt tekintetű macska.
0: Olvasóink szeretik az ilyesmit, mi pedig ilyen cikkekkel ébresztjük rá őket a lelki ismeretes, kitartó munka szépségeire. Olvasóink ugyanis kissé lusták.
2: Igen, igen, azt tudom. Siettem most viszont jártasságomat vitogtatni. Amikor még a múzeumban éltem, hallottam, mikor az egyik teremőr panaszkodott a másiknak, hogy a macskája egész nap csak a kályhasodban alszik, ahelyett, hogy...
0: Pamutot gombolyítana.
2: Segített ki váratlan zavaromból a hófehér macska.
0: Nos, akkor végeztünk is, kérem. Barátjának ne említse ezt a beszélgetést, hadd legyen majd neki meglepetés, ha saját nevét látja vastag betűkkel a macska újság címoldalán.
2: Megint zavarba jöttem. Sohasem hallottam Eduardtól, hogy a macska újságot olvasná. A fehér macska azonban úgy látszik kitalálta a gondolatomat, mert búcsúzóul még így szólt.
0: Természetesen küldünk neki tiszteletpéldányt, és önnek is, de ugye nem szól neki?
2: Nem, nem, ezen ágába sincs elrontani a meglepetést. A fehér macska elköszönt, én pedig a finom hentesáruk boltjába siettem, hogy megvizsgáljam a szűrt szalonna minőségét. Elsőrendű volt, ropogós és ugyanakkor mégis omlós, porhanyós. Annyit ettem belőle, hogy a tepertő és a kenőmájas minősége már nem is érdekelt. Teljesen hidegen hagyott. Eduárddal csak hajnalban találkoztam, a játszótéri kiosknál, ahol rostos őszi baraszkét szoktunk hinni. Eduárd tanított meg rá, hogyan kell lyukat rágni a műanyag tasak csücskén, és kihörpölni belőle a finom édes lét. Ó, mi szép az élet, gondom semmi vélet. Dudolgattam szörp szívogatás közben. Eduárd csodálkozva nézett rám.
1: Éha, mitől kerekedett ilyen jó kedved?
2: Titok, kuncogtam, mélységes titok. Vértem, hogy majd tovább kérdezősködik, mert nem nagyon tudok titkot tartani, és ha faggatott volna, alig, hanem elmondom neki találkozásomat a fehér macskával, s hogy majd írnak róla a macska újságban. Eduárdot azonban nem érdekelte az én titkom. Azzal volt tele a feje, hogy az önbi tagjai hajókirándulást terveznek.
1: Képzeld el, milyen nagyszerű lesz. Éjszaka beosonunk a sétahajóra, elrejtőzünk az élelmiszerek közé, és egész úton eszünk, iszunk, vígan leszünk, hallgatjuk a fedélzettől leszűrődő zenét.
2: Engem is föllelkesített, hazáig tervezgettünk. A kirándulásból azonban nem lett semmi, mert másnap, harmadnap hiába vártam Eduárdot megszokott helyünkön, a játszótéri kioszkban. Az ötödik nap hajnalán tudtam meg végre egy veréptől, hogy Eduárdnak hirtelen el kellett bujdosnia. Mert ha nem bujdosott volna el, csipogta a jól értesült veréb, akkor most ő is rács mögött ülne, mint az öbbi többi tagja. Megsemmisültem. Egy fecsegő veréptől kellett megtudnom, hogy a nyílt tekintetű rokonszenves fehér macska nem újságíró volt, hanem a macska rendőrség nyomozója. Én meg közöltem vele minden önbi taglak címét. Ezek után természetesen haza sem mertem menni. Hát, ha én utánam is nyomoz a macska rendőrség, hiszen én is akár csak az önbi összes tagja működési engedély nélkül végeztem áldásos tevékenységemet, az élelmiszerek, a jobbnál jobb falatok minőségének önkéntes vizsgálatát. Most egy hideg, kemény konzervdobozban alszom, amelyből a halászlé illatát rég kimosta az eső.
3: Köszönöm, hogy miót adtál, hogy eddig is megtartottál. Tartsd meg uram ezután is, tartsd meg apám és anyámat is, nagyszülőket, testvéreket, és mind akiket én szeretek. Amen.

esti nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsorát hallották.

0: 20 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Mint ismert, május 20-a a személyi jövedelemadó bevallás benyújtásának a határideje, a tervezetek átnézése, módosítása, kiegészítése, valamint az 1+1%-os nyilatkozat beadása is online, az ESZIA-ban a legkényelmesebb, tájékoztatta rádiónkat az adóhatóság. Mindenkinek érdemes megnézni a NAV által készített tervezetét, mert lehet még vele teendő. Most egészíthető ki a tervezet például az eddig nem érvényesített adóalapkedvezményekkel. Akinek volt olyan jövedelme 2025-ben, amiről a NAV-nak nincsen adata, azt bele kell írni a tervezetbe, így például fel kell tüntetni, ha valakinek ingatlan értékesítésből vagy bérbeadásból volt tavaly jövedelme. Felhívják a figyelmet, hogy a befizetendő adót is a bevallási határidőig, május 20-áig kell rendezni. Ha valakinek gondot jelent egy összegben befizetni, 12 hónapos pótlékmentes részletfizetést is kérhet. Aki ezt május 20-áig nem teszi meg, utána már késedelmi pótlékkal is számolnia kell, ráadásul az 1+1%-os nyilatkozata sem lesz érvényes. A NAV 18-19-es ingyenes infóvonalán vagy az ügyfélszolgálatokon is kérhető segítség a bevallással kapcsolatban, és minden információ megtalálható a NAV honlapján, az ESZIA bevallás 2025 csempén is. Nőtt az ipari termelés márciusban, az év harmadik hónapjában az ipari termelés volumene 6,7%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz viszonyítva, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján az ipari kibocsátás 3,1%-kal volt nagyobb a februárinál. A járműgyártás kivitele 3,8, a számítógép elektronikai, optikai termék gyártásáé 2%-kal nőtt. Az ipar belföldi értékesítése 3,2, a feldolgozóiparé 6,9%-kal emelkedett az előző év azonos hónapjához viszonyítva. Az élelmiszer, ital és dohánytermék gyártása 9,2%-kal nőtt az előző év azonos hónapjához képest, mind a külpiaci, mind a hazai eladások emelkedtek. A legnagyobb súlyt képviselő húsfeldolgozás, tartósítás, húskészítmény gyártása 9,7%-kal haladta meg az egy évvel korábbit. A jelentés szerint az ipari termelés 6 régióban nőtt, 2-ben csökkent az előző év azonos időszakához képest. A legnagyobb 25%-os volumenbővülést éjszaka a földön, a legjelentősebb 6,2%-os visszaesést déla a földön regisztrált a KSH. Idén is megrendezik az országos Botra Fel kampányt, amellyel az egészségmegőrzés fontosságára és a sport szervezetre gyakorolt jótékony hatására kívánja felhívni a figyelmet a Cukorbeteg Egyesületek Országos Szövetsége. A programhoz május 16-ától az ország 26 pontján, többek között Szegeden, Veszprémben, Kaposváron és a fővárosban is csatlakozhatnak az érdeklődők. Az idén 8. alkalommal megrendezett kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet a lakosság mindennapjait egyre inkább befolyásoló civilizációs népbetegségekre és a testmozgás kikerülhetetlen szerepére ezek megelőzésében és kezelésében. Magyarországon mintegy 1,2 millió ember él cukorbetegséggel, és a szakértők szerint ennél is többen lehetnek azok, akiknél a betegség még nem ismert, vagy éppen az azt megelőző anyagcserezavarokban szenvednek. A diabétesz ráadásul ritkán jelenik meg önmagában, a kettes típusú cukorbetegek mintegy 90%-a egyúttal túlsúlyos vagy elhízott, és körükben a magas vérnyomás előfordulása is kiemelkedő arányú. Ismét illegális gyümölcsárusokat értek tetten a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság ellenőrei. Egy soroksári bevásárlóközpont parkolójában 9 árustól több mint 2,6 tonna árut, döntő többségében szamócát és áfonyát foglaltak le és semmisítettek meg. A hatóság azt közölte, hogy az intézkedést részben súlyos minőségi hibák, például penészedés, romlás és nem megfelelő tárolási körülmények, részben pedig jelentős nyomon követhetőségi hiányosságok indokolták. A szakemberek több esetben megállapították, hogy az árusok nem rendelkeztek az áru eredetét igazoló dokumentumokkal, nem tudták hitelt érdemlően igazolni a termékek származását, illetve hiányoztak a kötelező jelölések és tételazonosítók is. Az ilyen termékek esetében egy esetleges élelmiszerbiztonsági probléma vagy megbetegedés során gyakorlatilag lehetetlenné válik az áru útjának visszakövetése, ami különösen súlyos kockázatot jelent a fogyasztók számára. Emelték ki.
0: Az időjárásról.
1: Csütörtökön napos időre van kilátás, fátyol és gomoly felhőkkel, majd délutántól nyugat felől megvastagszik a felhőzet, amelyből kezdetben a Dunántúlon elszórtan, majd késő este már keletebbre is néhol előfordulhatnak záporok, zivatarok. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 18 és 23 fok között alakul.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: találkozások. Emberek, akikre érdemes odafigyelni. Történetek, amelyeket érdemes megismerni. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Jó napot kívánok, Papp Beatrix vagyok. 2 évvel ezelőtt lett a Debrecen Nagyerdei Református Egyházközség lelkipásztora Németh Áron. Azóta sok változás történt, a hagyományos, jól bevált események megmaradtak, emellett elindult egy átalakulási, generációváltási folyamat. Új találkozók és kis csoportok jöttek létre, nemrégiben pedig beiktatták a gyülekezet másik lelkipásztorát, Berta Zoltánt. Mai magazin műsorunkban erről hallhatnak.

0: Nyáron lesz 2 éve, hogy Németáron átvette a Debrecen Nagyerdei Református Gyülekezet lelkipásztori posztját. Beállt az út az önök élete?
1: Igen, most már valóban lassan 2 éve, hogy itt szolgálok vezető lelkészként ebben a gyülekezetben, és nem volt egy csendes időszak abban az értelemben, hogy sok változás történt, személyi változások is. Tehát azzal csak egy folyamat indult el, egy ilyen átalakulási vagy generációváltási folyamat, hogy én 2 évvel ezelőtt ide kerültem, de azóta volt még egy lelkész választás a gyülekezetben, hogy ahogyan korábban is 2 megválasztott lelkésze volt az egyházközségnek, ez továbbra is így legyen. Úgyhogy egy újabb lelkész választáson is túl vagyunk azóta. Illetve hát ez a 2 év már azért elég idő volt arra, hogy jobban megismerjem a gyülekezet csoportjait, működését, érzékeljem azt, hogy van-e olyan hiányterület, vagy olyan javítandó, fejlesztendő terület, amiben esetleg a presbiterekkel, kollégákkal

0: Amikor idejöttem, akkor volt esedékes egy ilyen felújítás, úgyhogy azt elvégeztük. Illetve az én első évem itt a gyülekezetben lelkészként, az egyben a gyülekezet templomának az 50. éve volt, ezt is megünnepeltük, ez is egyébként egy nagy feladat volt, hogy a nagy erdélyi gyülekezet templomának 50. évfordulóját, ezt a jubileumi évet megünnepeljük, de ez azt is jelenti, hogy egy 50 éves épületünk van, nem minden részében, mert vannak újabb része is, de az 50 éves kazánunk, az gyakorlatilag mostanra már nagyon megadta magát, úgyhogy ebben is elkezdett gondolkodni a presbitérium, gyűjtést szerveztünk, úgyhogy most már nem olyan nagyon sokára nekilátunk annak, hogy a templomfűtés teljes korszerűsítését megcsináljuk. Hát ez is hozzátartozik a lelkészi szolgálathoz, hogy van egy épület, amiért felelünk, egy infrastruktúra, amit fejlesztenünk kell. Itt azért az mindig fontos szempont, hogy az épület kialakításában is missziói szempontokat figyelünk. Tehát olyan legyen a környezetünk, hogy az a szolgálatunkat segítse. Ebben az elüd lelkészeink is nagyon tudatosak voltak.
1: Melyik ezek a szempontok? Milyen tulajdonképpen az épületük? Maga a templom, és hát nyilván mögötte van egy közösségi tér.
0: Igen, templom esetében, ugye itt a fűtést emlegettem, nyilván az is fontos, hogy az emberek nem szeretnek olyan épületben hosszan ücsörögni, ahol nem kellemes a hőmérséklet. Tehát pusztán azzal, hogy egy kellemes környezetet biztosítunk a templom épületben, az is jelentheti azt, hogy szívesebben jönnek, vagy könnyebben szállják rá magukat emberek, hogy részt vegyenek istentiszteleti alkalmokon. Ugye az egyik rész, mert valóban nem csak a templomban élünk, vagy a templomban működünk, hanem a nagyerdei gyülekezet eléggé szerteágazó, kis csoportos struktúrával rendelkezik, ami sok termet igényel, hogy akár párhuzamosan legyenek kis csoportos foglalkozások. Az ezzel kapcsolatos fejlesztések azért megtörténtek már jó pár évvel ezelőtt, de volt időszak, amikor azt érezte a gyülekezet, hogy kinőtte a saját épületét, vagy kinőtte a tereit. Most ez viszonylag jól menedzselhető, tehát bár sok csoportunk van, de úgy a hét napjaiban el tudjuk osztani, vagy úgy idősávokban el tudjuk osztani a csoportoknak a foglalkozásait, hogy mindenkinek legyen egy kényelmes, kellemes helye, hogy ott a kis csoportos foglalkozás megtörténjen.
1: Akkor beszéljünk a csoportokról. Milyen csoportjaik vannak?
0: A csoportos rendszernek a kialakítása az azért volt szükségszerű, és ez is már egy több évtizedes folyamat természetesen, mert a mi gyülekezetünkben ez egy alapelv, hogy a gyülekezet a kis csoportjaiban él. Fontos a több generációs találkozás a nagy gyülekezetnek, ami az istentiszteleten történik, meg vasárnaponként, illetve a gyülekezeti táborban is megtörténik, de emellett ilyen tartó pillérként éltetés tartja a közösséget az, hogyha élethelyzet, életkor vagy érdeklődés szerint ilyen kis csoportok létrejönnek. És minél több ilyen kis csoport van, annál könnyebben talál otthonra valaki a gyülekezetben. Azért egy vasárnapi istentiszteleten könnyű eltűnni vagy elbújni egy oszlop mögött, egy sarokban. Az is részvétel a gyülekezeti életben, és ez fontos, meg fontos, hogy ige hallgatóként jelen legyen valaki, viszont nagyon nehéz is számon tartani egymást, ha egy több száz fős gyülekezetben gondolkodunk, vasárnapi gyülekezetben. Viszont a kis csoport, ahol 10-15-20 ember van együtt, az alkalmat ad arra, hogy egymás számon tartsuk, mert észreveszünk, hogy ki az, aki nincsen ott, utána járunk, felhívjuk, a tagok egymást is számon tartják, és nyilván ezek az interakció lehetőségei is, ami persze vasárnap az istentiszteleten nem adott. Abban is van egy ilyen párbeszédes logika, ahogyan egy istentisztelet felépül, amikor az Isten megszólítja a gyülekezetet, a gyülekezet pedig válaszol énekkel vagy imádsággal, de ott egymással nem beszélgetünk, vagy a lelkész nem kérdezzük a szószéken, hogy akkor mégis azt hogy gondolta, hogyan értette, és a kis csoportok pedig éppen erre vannak, hogy ott tudjuk egymást kérdezni, egymással a tapasztalatunkat megosztani, véleményt cserélni, amikor közösen olvasunk igét, vagy közösen feldolgozunk egy témát. És hát a legkisebbektől, gondolok itt gyermekistentiszteleti, vagy hittanos foglalkozásra, a fiatalokon át, mint a konfirmandusok, vagy az ifjúsági bibliaórák korosztálya, a fiatal felnőttek, aktív dolgozó felnőttek és a nyugdíjasokig bezárólag igazából mindent igyekszünk lefedni.
1: Tehát mindenkinek van kis csoportja, mondhatjuk így?
0: Igen, mindenkinek van lehetőség, hogy kis csoporthoz tartozzon.

0: De természetesen nem mondható el, bár ez lenne az ideális, tehát így gondoljuk, hogy ez lenne az ideális, hogy minden gyülekezet itt a kis csoportba is tartozik. Ez 100%-osan nem valósul meg, de azt hiszem, hogy egy nagyon jó arányban igen. Valamikor végeztünk is ezzel kapcsolatban ilyen számítást, hogy mondjuk egy vasárnap olyan 300-350 fő vesz részt az Isten tiszteleteken, és a hét folyamán, itt a hétközi kis csoportos alkalmakra gondolok, ebből közel 200 megfordul még egyszer a gyülekezetben, hogy egy kis csoportos alkalmon is részt vegyen, tehát ez nem olyan rossz arány.
1: Tulajdonképpen a vasárnapi Isten tiszteletből is kettő van, olyan sokan vannak.
0: Igen, ezt most még indokoltnak látjuk. Időnként felmerül az, hogy a délelőtti jelenleg két Isten tiszteletből lehet, hogy egyet is elég csinálni, de még a létszámok, a 8:30-kor kezdődő és a 10:30-kor kezdődő Isten tisztelet résztvevőinek a létszáma még indokolja azt, hogy legyen kettő. Nincs telt ház nyilván egyik alkalmon sem, de a 8:30-es az olyan 100 fő körüli gyülekezetet jelent, a 10:30-es az meg 200 körüli gyülekezetet jelent. Van ebben persze hullámzás, mert nyáron a szabadságolási időszakokban kevesebben vagyunk, de vannak időszakok, vagy nyilván az ünnepek, amikor meg ennél sokkal többen, de mondjuk ez tekinthető olyan átlagosnak. És hogyha mondjuk összevonnánk ezt a két gyülekezet részt, vagy a két istentisztelet látogató gyülekezetet, akkor az meg talán túl zsúfolt lenne. És persze így van lehetőségünk arra is, hogy hívogassunk, meg van az a reménységünk, hogy egyre többen leszünk. Úgyhogy ebben nem akarunk így visszalépni, hogy zsugorítsuk a terünket, lehetőségünket ezen a téren, hanem inkább keressük azokat, akik még nem tartoznak a gyülekezethez, és valamelyik Isten tiszteletre meghívjuk őket.
1: Szó volt már a nyári táborról. Milyen programjaik vannak?
0: A nyári tábor az egy kiemelt esemény, egy kiemelt program, de az év közben van több olyan, ami mondjuk úgy, hogy rendszeresen visszatérő, már várják a gyülekezeti tagok, hogy legyen. Az Európa Rádió számára is már beszámoltunk a házasság hetéről, ugye az is egy visszatérő programunk így februárban. Az összetartozás napja az egy minden évben megrendezett program, ami azt jelenti, hogy éppen ez a két gyülekezet rész, akik a 8:30-es, illetve a 10:30-es vasárnap istentiszteletet látogatják, ők évente egy alkalommal nagyon tudatosan egy közös alkalmon vesznek részt, de az egy közös ebéddel egybekötött egésznapos program. Igyekszünk az őszi teremtés hetét valamilyen formában megünnepelni a gyülekezetben. A nagy ünnepekhez zarándoklatok tartoznak, ez is már egy minden évben várt program. Van az úgynevezett gyülekezeti hétvége, ami a gyülekezeti tagok ismeretének a bővítésére kitalált többnapos program, ahova előadókat szoktunk meghívni. Talán ezek azok, amik a rendszeres, meg minden évben várt programjaink, de hát ezen túl keressük az új lehetőségeket. Most például tervben van egy pünköst hétfőre tervezett olyan családi nap, amire igyekszünk azokat megszólítani itt a környékünkön, akik még nem tartoznak a gyülekezethez, de egy ilyen családi napon játékkal, zenével, előadással, ugrálóvárral szívesen fogadjuk őket, és hogyha elfogadják a meghívásunkat, akkor egy ilyen missziói alkalmat, egy missziói napot tartanánk a környékbeli gyerekeknek, családoknak.
1: Cél az, hogy új gyülekezeti tagok legyenek?
0: Igen, ez célunk, de szeretnénk ezt óvatosan, szeretettel és szelíden elérni, semmiképpen nem úgy, hogy valaki erőszaknak érezze az egyháznak a közeledését, inkább egy nyitottságot akarunk felmutatni, és egy jó élményt szerezni a gyülekezetben. Tehát ez nem lenne ez a pünkösdi családi nap egyfajta ilyen direkt evangelizáció, hanem inkább egy találkozási lehetőség, amikor beengedjük az érdeklődőket az épületünkbe, nem egy istentiszteleti alkalomra hívjuk őket, hanem egy találkozásra, és persze mi ezen a napon keressük a lehetőségét annak, hogy magunkat bemutassuk, illetve azokat a lehetőségeket, amihez akár hosszú távon lehet kapcsolódni, és igen, nem titkolt szándék vagy reménység az, hogy gyülekezeti taggá váljanak olyanok, akik erre nyitottak.
1: Mi az, ami az ön nevéhez fűződik az elmúlt két évben?
0: Nem egy személyes vállalkozás a gyülekezet, úgyhogy kimondottan az én nevemhez nem kapcsolnék semmit. Voltak tőlem induló kezdeményezések, de mindig a lelkész kollégákkal együtt gondoljuk ezeket tovább, illetve a presbitérium Kollégium, ami a gyülekezetünknek a vezető testülete, szintén együtt gondolkodik abban, hogy tudunk egyről a kettőre lépni, esetleg új dolgokat kitalálni, kezdeményezni. Ami itt az utóbbi két év változása, hogy például indultak olyan körök ebben a kis csoportos struktúrában, amik korábban nem voltak. Egyszerűen azt érzékeltük, hogy a minden korosztály, vagy minden élethelyzetet lefedni kívánó struktúrában vannak itt-ott lyukak, amik természetszerűleg keletkeznek, és ezeket a lyukakat próbáltuk kitölteni, úgyhogy az utóbbi két évben indult például az egyetemista kör, hogy az egyetemista korosztálynak is legyen egy kis csoportja, az apakör és az anyakör, ami inkább élethelyzethez, de részben életkorhoz is köthető kis csoport. Ezek például új kezdeményezések, de a Teremtés hete gondolatát is az utóbbi években hoztuk be jobban, hogy a gyülekezet ebben is tudatos legyen. Ez egy országos, sőt igazából annál sokkal szélesebb körű program, hogy a Teremtés hetét gyülekezetek megünnepeljék, de a mi gyülekezetünkben ez korábban nem volt gyakorlat, mi ezt bevezettük. Vagy ez az előbb említett pünkösdi családi nap, amire tényleg a környékünkön érő családokat és nem a saját tagjainkat hívogatjuk elsősorban. Ez is most egy új kísérlet, ez még tavaly sem volt, tehát ez ebben az évben lenne először.
1: Nagy mérföldkő most a gyülekezet életében, hogy beiktatják a másik lelki pásztort. Nagy szükség van arra, hogy ketten végezzék ezt a munkát?
0: Mindenképpen, sőt, igazából három lelki pásztor szolgál ebben a gyülekezetben, de valóban ketten vagyunk megválasztott lelkészek, és egy beosztott lelkész, egy lelkésznő segíti még a munkánkat. Ha egy gyülekezet él és fejlődik, akkor jó, hogyha minél több szolgatárs bevonható. Mi egy olyan helyzetben vagyunk itt a Nagyerdőn, hogy nem minden feladatot kell, hogy lelkészek végezzenek, mert nagyon sok önkéntesünk van is a gyülekezeti tagok közül, de azt hiszem, ez a három lelkész, ez most egy olyan minimum, aminél inkább több kellene még, mint hogy kevesebb. Tehát az nem volt kérdés a gyülekezet számára, hogy miután egy lelkész házas pár nyugdíjba ment, mind a két helyet betöltsék, úgyhogy nagy öröm volt számunkra, hogy nagyjából egy évvel ezelőtt meg is találta a gyülekezet a megfelelő szemét. Nyilván hosszasan gondolkodtak rajta a presbitériumban, illetve gondolkodtunk együtt, és Berta Zoltánt, akkor ő a Dóci Gimnázium iskola lelkésze volt, őt szólítottuk meg. Ő nem volt ismeretlen a gyülekezet számára, mert már több mint 10 évet szolgált itt püski házaspár mellett beosztott lelkészként, de a 4 éves dócis tanári és iskola lelkészi szolgálata után igent mondott a lehetőségre, hogy visszatérjen, és immár megválasztott lelkészként folytassa itt a szolgálatot a gyülekezetben, és meg is történt az egyház rendje szerint a választás, és szintén az egyház rendje szerint egy éven belül be kell iktatni.
1: Beszéljünk egy kicsit arról, hogy mi várható még a gyülekezet életében a beiktatáson kívül.
0: Készülünk már a pünkösdre, ami a következő nagy ünnepünk, ehhez kapcsolódik majd ez a családi nap, ami egy új kezdeményezés, új kihívás és új tapasztalat is lesz, hogy lássuk, hogy milyen irányba fejleszthető tovább ez a gondolat, és aztán meg lassan a tanévnek vége, és akkor a nyári időszak programjait kell megterveznünk, ami minden évben szokott lenni, és most sem fog elmaradni, reménység szerint ez egy vakációs gyermekhét, amire a gyülekezeti tagjaink gyermekeit szoktuk meghívni elsősorban, illetve azokat, akik a hitoktatás kapcsán hozzánk tartoznak. Ezek ilyen délelőtti foglalkozásokat jelentenek egy héten keresztül, és utána július közepén lesz a gyülekezeti nagytáborunk, amit ebben az évben Bükszéken fogunk megszervezni, ami egy ilyen régi új helyszín, azt mondanám, mert a korábbi évek helyszíneit most el kellett engednünk, és keresnünk kellett egy új táborhelyet, és bükszéki ifjúsági táborban egy olyan helyre bukkantunk, ami már több mint 25 évvel ezelőtt volt ennek a gyülekezetnek nagy tábori helyszíne. Egész pontosan az 1999-es és a 2000-es nagy táborok voltak Bükszéken, tehát már nagyon régen. Most viszont, hogy új helyet kellett keresnünk, megint erre találtunk rá, úgyhogy Bükszéken fogjuk júliusban megszervezni a nagy tábort. Azért ez sok feladatot, nagy mozgósítást jelent, már elkezdődött a feliratkozás, és hát az a reménységünk, hogy ez egy több száz fős tábor lehet megint, olyan 300 fővel kalkulálunk.
1: Van még vágya, amit szeretne megvalósítani?
0: Igen, nagyon sok vágyam van. amit érlelünk, és amiben együtt gondolkodunk a gyülekezettel. Hát, ha nevesíteni kellene mondjuk egy olyan területet, ami úgy nagyon ott motoszkál bennem, az a pallagi misszió, most így nevezném egész egyszerűen, tehát a pallagi terület igazából egyházközségi szempontból hozzánk tartozik, és ugye nagyon sokat fejlődött az a városrész, de a mi szolgálatunk oda nem terjed ki olyan nagyon direkt módon. Vannak gyülekezeti tagjaink, akik ott laknak, de mégis az egy kicsit olyan önálló városrész, és én személy szerint is, meg többekkel együtt gondolkodunk azon, hogy tudjuk segíteni majd a közeljövőben annak a városrésznek a lelki fejlődését, épülését, mi ebben a feladatunk. Én abban biztos vagyok, hogy ez nekünk dolgunk, de hogy hogyan álljunk hozzá, abban még nagyon gyerekcipőben jár a gondolkodásunk.
1: Akár ottani istentiszteletekben is gondolkodnak?
0: Igen, ez sem kizárható, hogy vagy házi csoportok szervezésével. Debrecen nagy város és fejlődő város, tehát nagyon távolra tekintve időben, vagy nagyon merészet álmodva, az sem kizárt, hogy egyszer majd ott egy templom is felépülhet.
1: Hogy érzi magát ebben a gyülekezetben? Mi az elmúlt két év tapasztalata?
0: Kellemes fáradtságot érzek minden nap és minden héten. A sok feladat, a sok munka, az tényleg rengeteg energiát, gondolkodást és imádságot igényel az embertől, de rengeteg örömöm van ebben a szolgálatban. Leginkább azért, mert nem érzem magam ebben egyedül. És itt két dologra is gondolok, tehát továbbra is érzem az Isten vezetését ebben, ahogyan már az ideérkezésemkor is ezt egy nagyon erős elhívás élményként éltem át, hogy az Úristen ebben a szolgálatban akar engem látni, és úgy érzem, hogy az ő támogatását, áldását élvezhetem továbbra is, és azért sem vagyok egyedül, mert a lelkésztársakkal, a presbiterekkel, a gyülekezeti tagokkal nagyon konstruktívan lehet együtt dolgozni, hogy ezek a programok megvalósuljanak, hogy a heti menetrend működjön, mert ahogy mondtam, azért elég magas fordulatszámon működik ez a gyülekezet, és ezt sem egyedül nem bírnám magamban, sem a lelkész kollégák nélkül, úgyhogy ehhez nagy összefogás kell. És hát a családom számára is azért egy nagy váltás volt, és most két év után már azt látom, hogy a feleségem is, a gyermekeim is kezdik úgy megtalálni a helyüket ebben a rendszerben, ebben a gyülekezetben, úgy, mint lelkész család is kezdünk a helyünkre kerülni.
1: Korábban a Hittudományi Egyetem munkatársa volt. Megvan még ez a lehetősége? Dolgozik ott?
0: Igen, sokat lazultak a szálak, de maradtak még ott feladataim. Ebben az időszakban, ebben a két évben ez is egy feladat volt, hogy kialakuljon ennek valami egyensúlya, vagy egyáltalán kiderüljön, hogy mi bírható, mi vállalható, mire van szükség ott az egyetem részéről, és jelenleg egy olyan formáció működik, hogy heti egy napot ott töltök tanítással, illetve foglalkozok az ottani diákokkal, de a hét nagyobb része az azért ide köt, tehát ezt tekintem így főállásomnak és főfeladatomnak, de nagyon szívesen megyek továbbra is a teológiára, vagy veszek részt konferencián, vagy amennyire időm engedi, akkor publikációkkal is még úgy rajta tartom a kezemet a tudomány ütőerén, és figyelem azokat a területeket, ahol valamikor még aktívan kutattam, tehát nem engedtem el ezt sem teljesen.

0: mutasd utunk. Míg célhoz jutunk.
1: Nemrégiben beiktatták Berta Zoltánt, a Debrecen Nagyerdei Református Egyházközség másik lelkipásztorát. Vele beszélgetünk a következő percekben.
2: Mekkora nagy jelentőségű esemény ez az ön életében?
3: Nagy szavakat nem szeretnék használni, de az mindenképpen igaz rá, hogy egyszerű és megismételhetetlen. Egy beiktatás az minden lelkész életében hatalmas esemény. Viszont az én életpályám úgy alakult, hogy ha Isten terve valóban ez, akkor nekem ez lesz az egyetlen beiktatásom a pályám során, és ezért nagyon nagy örömmel, hálaadással és várakozással nézek ennek elébe.
2: Beszéljünk akkor az ön pályafutásáról, hogyan kezdődött?
3: Ha a lelkészi szolgálatra nézek vissza, akkor az elég egyszerűen, mert én itt a Nagyerdei gyülekezetben születtem, itt kereszteltek engem, itt voltam if is. Aztán, amikor teológiára mentem, akkor itt voltam ifi vezető, és a segédlelkész év után, ami az egyetlen év, ami nem ide a Nagyerdőhöz köt, itt a gyülekezetben kezdhettem el beosztott lelkészként szolgálni. 11 évig szolgáltam itt, azután vállaltam el a Dóczi Gimnázium iskola lelkészi státuszát, és most onnan 4 év után kerülhettem vissza ide a gyülekezetbe, de amíg az iskolában voltam, a Dóciban voltam, addig is ennek a gyülekezetnek a tagja voltam, tehát tulajdonképpen egy év kivételével az egész életemet itt töltöttem.
2: Hány év az akkor összesen?
3: Az összesen 40-1. Amit itt élhettem, a szolgálati idő az pedig a 11 év, és most indul egy újabb, így már a megválasztás által nyugdíjazásig tartó szakasz. Ez az én emberi tervem is, mert nagyon-nagyon örülök ennek, hogy Isten erre indított, és a gyülekezet szándékait is így igazította és irányította, és ezért nagyon hálás vagyok, és hát egy beiktatás megválasztás az egyébként reménység szerint mindig ezt jelenti egy lelkész életében, hogy elköteleződik valahová.
2: Akkor ön jól ismerte ezt a gyülekezetet?
3: Igen, és ennek van egy másik oldal is, hogy a gyülekezet is jól ismert engem, ténylegesen a születésem óta, és ezért nagyon különleges ez. Nyilván én csak a saját életemet élem meg, de kevés olyan lelkipásztor van, aki abban a gyülekezetben tölthet be lelkészi szolgálatot, ahol született, és ez azért is különösen csodálatos, mert hogy nyilván minden ember fiatalon, gyerekként, kamaszként, 20 évesként azért egészen más képet mutat magáról, meg egészen más élethelyzetben és életszakaszban jár, annak a szépségeivel és hátoldalaival, amiket egy gyülekezet megismer, hogyha valaki ide jár. És úgy érzem, hogy ez a gyülekezet egy nagyon biztonságos és bensőséges közösség. Ezt mutatja az, hogy el tudna fogadni valakit, akit megismertek már a hibáival együtt. Sokan kérdezték már a beosztott lelkész időszak alatt is, hogy lehet-e valaki próféta a saját hazájában. Engem nem prófétának hívott el Isten, úgyhogy azt nem tudom, hogy milyen lehet, hanem lelkipásztornak, de nyilvánvalóan értem a kérdésnek azt az oldalát, hogy valóban ez ott van benne, hogy el tudjuk-e fogadni egymást. De én a lelkipásztori szolgálatban nem azt az oldalt látom, amiben néha nehéz megragadni, illetve hát sokan abba belefáradnak és beletörnek, hogy tökéletesnek kellene mutatkozni lelkészként, hanem éppen arról szól a lelkészség, hogy mindannyian ugyanolyan bűnösök vagyunk, ugyanolyan esendőek, de vannak, akiket arra hív el az Isten, hogy a napi 8-10-12, hogy még több órában az ő ügyével foglalkozzon, és így segítse a rábízott közösséget.
2: Milyen ez a gyülekezet? Hogyan foglalná össze?
3: Az első szó, ami eszembe jut, az a bizalom, mert valóban ezt éreztem meg. Bizalom abban, ahogy az idősebbek néznek a fiatalabbak felé, de ugyanígy megvan ez a másik oldalról is, ahogy a fiatalabbak az idősebbek felé. Bizalom abban a nyitottságban, ahogy szeretnénk azok felé fordulni, akik még nem ismerték meg az Isten evangéliumát, de bizalom abban, ahogy amikor valaki így lép be egy bibliaiskolába, vagy egy érdeklődők Isten tiszteletére, akkor tud olyan légkör lenni, hogy ő benne is megszületik. Ez az érzés nem frázis az, hogy azt mondom, hogy tényleg testvéri közösség, így tudunk egymásra figyelni.
2: Változott az ön feladata most, hogy hivatalosan is ennek a gyülekezetnek a lelkipásztora lett?
3: Változott természetesen, mert abban a 11 évben úgy nézett ki a felállás, hogy én voltam a beosztott lelkész, most is egy beosztott lelkészünk van, és akkor is volt két megválasztott lelkész. 3/4 év, amióta most már itt vagyok, ténylegesen itt szolgálok nyár vége óta, és ebben azért sok mindent át kellett, és nem is múlt időben mondom, hanem át kell gondolnom, újra meg kell tapasztalnom, meg kell ismernem, mert más egy olyan státuszban lenni, ahol én pályakezdőként indultam el, és úgy fokozatosan nőtt benne a felelősségem, a tapasztalatom, a gyakorlatom. És más volt ez az elmúlt 4 év is, amikor a gyülekezetben csak fogyasztóként voltam itt, a családommal együtt csak hétköznapi gyülekezeti tagként, persze voltak akkor is különböző szolgálataim, de most újra itt napi szinten itt a gyülekezetben, egy új csapattal, egy új lelkészi közösséggel, sok mindenben egymást is meg kell ismernünk, meg kialakítanunk azt a fajta munkarendet, amiben mindenki igazán önmagát tudja kiteljesíteni az Isten által.
2: Az könnyebbség volt, hogy ismerte a gyülekezeti tagokat, ismerte a programokat, a lüktetését ennek a gyülekezetnek?
3: Mindenképp. Tehát sok kört nem kellett futni, amikor egy-egy programról volt szó. De azért az alatt az idő alatt, amíg én nem belülről láttam, ez sok minden változott. A Covid időszaka volt, pont az átmenet, itt a gyülekezet és az iskola között. És aztán 4 év azért mégiscsak sok idő, különösen azon a területen, ahol én a leginkább benne voltam korábban, az ifjúsági szolgálat terén, mert az hasonló egy iskolához, hogy az ifjúság konfirmálnak, aztán néhány év után már nem ifisként vannak itt a gyülekezetben. Úgyhogy azon az oldalon az összetétel azért változott, úgyhogy érzem teljes erővel az újdonságát mégiscsak ennek a szolgálatnak, annak ellenére, hogy mindig is ebben a gyülekezetben éltem.
2: Milyen volt a Dócés iskola lelkész időszak?
3: Nagyon sok áldást tapasztaltam meg. Nekem régi álmom volt az, hogy iskola lelkész legyek. Olyannyira régi, hogy én igazából ezért mentem a teológiára. Sőt, ha egyet visszalépünk, akkor egyszerűen csak azért mentem a teológiára, mert itt a gyülekezetben olyan ifjúsági csoportnak a tagja voltam, ahol az ifi vezetőm, aki teológus volt, olyan mintát és példát adott előttem, hogy úgy éreztem, hogy ilyen szolgálatot én is szívesen vállalnék, különösen akkor, amikor Isten ebben az elhívásban megerősített engem, tehát én eredetileg ifi vezető szerettem volna lenni, és azt mondtam, hogy lelkész gyülekezetben nem, nyilván 18 évesen ezt nem tudtam elképzelni egy ilyen gyülekezeti háttérrel, ahol ilyen lelkipásztorok szolgáltak, mint Püski Lajos és a felesége Judit, az ő mintájukat látva, én nagyon-nagyon kicsinek éreztem magamat, úgyhogy azt mondtam, hogy fiatalokkal foglalkozva, hogyha ha lelkészként, akkor egy iskolában intézményi lelkészként, és akkor is úgy éreztem, hogy úgy, mint az én iskolámban a Dóciban, mert hogy oda jártam gimnáziumba, és amikor viszont ez a lehetőség adódott, tulajdonképpen benne már teljesen el is felejtődött ez az indíték, és ez az érzés, hogy én ezért is mentem teológiára, és aztán a meghívás kapcsán erősödött ez meg bennem, és érdekes volt, hogy ott is hasonló volt egy picit a helyzet, mert voltak még tanárok, akik engem is tanítottak, meket egyáltalán maga az iskola, a légkör, a hangulat az szintén nagyon jól ismerős volt és otthonos volt, de mégis egészen más, mint a gyülekezeti. Tehát egy kicsit azt érezhettem meg benne, amit a nem lelkészek, hogy olyan munkabeosztással, olyan munkakörnyezetben, ami mégiscsak világiasabb, mint egy gyülekezet, ott kötött munkaidővel, kötött programokkal, rajtam kívül, meg más vallástanárokon, lelkészeken kívül azért ez mindenkinek egy világi munkahelyet jelent, pedagógusként vagy más munkakörben ott levőként, nyilván hívő emberek, de azért mégis csak egy iskola. És előttem nem volt ott kifejezett intézményi lelkész, hanem vallástanárok szolgáltak, és látták el együttesen ezt a munkakört, de így, hogy önálló státusz alakult ott, így lehetőségem volt olyan területeken, mint a közösségépítés, vagy a szabadon választható lelki alkalmaknak a kialakítása.
2: Könnyen megtalálta a hangot a fiatalokkal?
3: Igen, a fiatalokkal mindig is könnyen megtaláltam a hangot, talán azért is, mert az én lelkem nagy része még a fiatalságban bennem maradt, de ez nem is működik másként. Tehát azokat tudjuk megérteni, akikkel tudunk azonosulni még valamilyen szempontból. Az, hogy felgyorsult a világ, az nagyon világosan érezhető volt a szóhasználatukba, az, hogy mi érdekli őket, milyen filmeket, zenéket hallgatnak, na, ebben már éreztem, hogy nagyon eltávolodtam tőlük, de azért azok az alapvető kérdések, alapvető problémák és élethelyzetek, amikkel találkozik egy 10 éves fiatal, az bennem még élénk emlékekként élt, és emellé társítva a lelki teológiai gondolatokat, tapasztalatokat, nagyon jó érzés volt, hogy nyitottan tudtak fordulni a szolgálataim felé.
2: Azt a tapasztalatát tudja itt hasznosítani?
3: Igen, és éppen azt az oldalát, amit én korábban sosem éltem meg, hogy itt a gyülekezetben mindenki szabadon jön el, mindenki önként jön el egy vasárnapi istentiszteletre, egy bibliakörbe, egy ifire, de nem kötelességből jár el valaki. De ahogy mondtam, az iskola az mégis egy olyan munkahely, meg egy olyan közeg, ahol a diákok nem önként mennek be napról napra. A tanárok is, nekik is ez a munkahelyük, ők sem választhatnak, hogy most egy kicsit fáradtabbak, vagy nem olyan hangulatban vannak. És ez a fajta légkör a missziói szemléletemet erősítette, és olyan tapasztalatokkal ajándékozott meg, amik éppen azok a kritikus helyzetek, amikor valakinek az életében a hit, vagy az Istennel való kapcsolata sok kérdéssel küzd, vagy esetleg fásultabbá válik, vagy eleve háttérben van szorulva, az abban szerzett tapasztalataimat az itteni gyülekezeti életben is tudom hasznosítani.
2: Mit vállal fel az itteni gyülekezetben? Mi az ön feladata, ami teljesen a sajátja?
3: Az a különleges, hogy ebben még nem is azt kell mondanom, hogy még, de nem határoltuk el úgy a szolgálati területeket, hogy valaki csak ez, vagy csak ez a terület. Nyilván megvan ez, hogy elsősorban az ifjúság életét én koordinálom, vagy a könnyűzenei szolgálatot, vannak kis csoportok, amiket állandó rendszerességgel én tartok, de azt nagyon jó érezni a lelkésztársakkal, hogy egyik dologban sem vagyunk magunkra hagyva. Tehát mind a hárman tudunk egymástól kérdezni, beszámolunk egymásnak, amikor leülünk a hét elején, és tudunk örülni együtt, tudunk ténylegesen úgy segítséget kérni, hogy ez nem gyűjünk, hanem érezzük, hogy egy dologért szolgálunk, egy dologért vagyunk itt.
2: Van elképzelése, hogy mi az, amit szeretne megvalósítani?
3: Sok mindent kell még újra felmérni itt a gyülekezetben. Nyilván az, hogy a személyi összetétel, a lelkészív csapat teljesen megváltozott, az a gyülekezetben is felteszi azt a kérdést, hogy mi fog vajon változni, úgyhogy nagyon nagy változásokat egyelőre még nem tettünk, viszont abban fontos ennek a közösségnek, ennek a gyülekezetnek előre lépnie, ami egyrészt a nagyon nagy erőssége, amiről beszéltem is, hogy ez egy jó közösség, ahol egymásra nagyon odafigyelünk, nyitottak vagyunk egymással, viszont az évek során már korábban is, amit itt töltöttem, sokszor merült fel az kritikaként, meg tapasztaltuk is, hogy egy nagyon jó közösségbe nehéz becsatlakozni, és ennek a tudatosságát, bár mindig is hangoztattuk, és mindig szó volt erről, ennek próbáljuk megkeresni annak a módszerét, hogy hogyan lehet valóban őszintén, bátorító módon nyitni kifelé. Ennek például egy olyan eleme lesz az, hogy most májusban egy olyan családi napot tervezünk, amire ténylegesen bárkit az utcáról próbálunk meghívni, behívni egy olyan közösségbe, ahol hívő emberekkel találkozik, de felszabadult, kötetlen légkörben lehetünk együtt.
2: Akkor ön jól érzi magát kifejezetten ebben a gyülekezetben?
3: Rendkívül jó, hiszen itthon vagyok.
2: Mit kell Berta Zoltánról tudni, mint magánember?
3: A feleségem orvosként dolgozik, és két kicsi gyerekünk van, akikkel megáldott minket az Úr. Emellett nyilván, mint mindenkinek van hobbija, már amennyi időt lehet erre szakítani, nagyon szeretem a sportot, de a legfontosabb az életemben a zene, hiszen a zene egy olyan rész lehet mindenkinek a lelkében, ami nincsen helyez időhöz kötve, zenét lehet hallgatni útközben is, lehet fáradtan is, vagy lehet reggel is, de a legjobb az, hogy lehetőségem van arra, hogy én magam is zenéjek. Van egy keresztény zenekarunk, többen a gyülekezetből vannak, illetve hát a gyülekezetből is indult ki, de ez a zenekar most már nem kötődik hivatalosan gyülekezethez, hiszen nem is mint dicsőítő zenekar, vagy mint kántorként funkcionálunk, hanem saját dalokat írunk, hétről hétre próbálunk, és szolgálunk sok helyen. Az első lépés a zenekar neve, és az Európa Rádión egyébként néha hallhatók is a dalaink.
2: Milyen hangszeren játszik?
3: Én gitározom és énekelek.

0: A beszélgetés során Berta Zoltán Első lépés nevű zenekarának dalait hallották. Ezzel véget ért magazinműsorunk. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket. Papp Beatrixet hallották, viszont hallásra.
1: Találkozások. Az Európa Rádió magazinműsorát hallották.

Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.

0: 21 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Csaknem 600 magyar orvos csatlakozott a május a vérnyomásmérés hónapja nemzetközi kampányhoz, amelynek célja a magas vérnyomás betegség jelentőségére való figyelemfelhívás és a probléma minél szélesebb körű felismerése, közölte a Magyar Hipertónia Társaság. A magas vérnyomás betegség ma az egyik leggyakoribb népbetegség Magyarországon, a felnőtt lakosság mintegy 40%-át érinti. A hipertónia azért különösen veszélyes, mert sokáig semmilyen panaszt vagy tünetet nem okoz. A tartósan emelkedett vérnyomás nem csak az érpályát károsítja, hanem az úgynevezett célszerveket, az agyat, a szívet, a vesét és a szemet is. Kezeletlen esetben jelentősen nő a stroke, a szívinfarktus, a szívelégtelenség és a hirtelen szívhalál kockázata. Azt írták, a Magyar Hipertónia Társaság a Hipertónia Világnapja május 17-e alkalmából idén is csatlakozott a nemzetközi kampányhoz, amelynek célja a magas vérnyomás betegség jelentőségére való figyelemfelhívás, valamint a probléma minél szélesebb körű felismerése. A társaság felhívja a figyelmet, a rendszeres vérnyomásmérés, az egészséges életmód és az orvossal való együttműködés révén jelentősen csökkenthető a szívinfarktusok és a szélütések száma, és hosszú távon javítható a lakosság életminősége. Május 15-től elindul az Agrárium 2026, a KSH több tízezer gazdaságot érintő országos adatfelvétele, az összeírás a teljes agrárszektort érinti. Az adatfelvétel fókuszában a földhasználati, állattartási, illetve a trágyázással, az állattartás épületeivel, a borszülő termesztésével és a munkaerővel kapcsolatos kérdések állnak. A július 15-ig tartó összeírás során a KSH a magyar mezőgazdaság szerkezetéről, a földhasználattól az állatállományig gyűjt naprakész információkat. A hivatal az összeírást országszerte mintegy 52 000 egyéni gazdaság és 14 000 gazdasági szervezet bevonásával hajtja végre, és a folyamatnak három szakasza lesz. Május 15-e és június 15-e között kötelező online kitöltés lesz a gazdasági szervezeteknek és a kiemelt egyéni gazdaságoknak. Május 15-e és 31-e között lehetőség lesz az online kitöltésre a nem kiemelt egyéni gazdaságoknak. Június 1-e és július 15-e között pedig az online kitöltés lehetőségével nem élő, nem kiemelt egyéni gazdaságokat fényképes igazolvánnyal és tablettel rendelkező összeírók keresik fel. A munkaerőpiacon aktív korcsoportok egyetértenek abban, hogy egy állás megítélésénél a fizetés, az elhelyezkedés és a munkarend a legfontosabb szempont, közölte friss reprezentatív kutatása alapján a profession.hu az MTI-vel. A kutatás alapján ugyanakkor a 29 évesek és az ennél fiatalabb Z generáció körében a home office a 30-45 év közötti Y generációnál a vezető személye, a 46 és 60 év közötti X generáció tagjainál a cég megbízhatósága, míg a legidősebbeknél az önálló munkavégzés lehetősége áll a lista élén. A legidősebb dolgozók küzdenek a legkisebb arányban munkavégzés miatti szorongással, míg az Z-generációt leginkább a túlzott munkaterhelés és a kiégés veszélye aggasztja, ezt követi a megbecsülés hiánya és a munkahellyel kapcsolatos bizonytalanság. A 46 és 65 év közötti dolgozók a 30-45 éves munkavállalókhoz hasonlóan egyszerre élik meg a kiégés és a megbecsültség hiánya miatti szorongást a munkahelyükön. Megállapították, minél fiatalabb egy munkavállaló, annál jellemzőbb, hogy érzékeli a túlterheltségből fakadó munkahelyi kockázatokat. Mindezek ellenére közülük sokan csak akkor gondolkodnának el a munkahelyváltáson, ha a kínált bér jelentősen nagyobb lenne a jelenleginél. 41%-uk 100-200 000 forintos nettó emelésért lenne hajlandó másik állásban dolgozni, míg 50 000 forintos növekedésért mindössze 7%-uk cserélné le meglévő állását. Lezárult a jelentkezés a Hungarometeor Nonprofit ZRT országos önkéntes meteorológiai hálózatába. A felhívásra több mint 4500 jelentkezés érkezett az ország minden részéről. A regisztrálók között magánszemélyek, oktatási intézmények, civil szervezetek és gazdasági társaságok egyaránt voltak. A program célja a magyarországi mérési lefedettség bővítése, valamint a helyi időjárási jelenségek még pontosabb megismerése. A lakossági meteorológiai mérőállomás korszerű automata mérőeszköz, amely helyi szinten rögzíti az időjárás legfontosabb jellemzőit. A berendezés folyamatosan méri a levegő hőmérsékletét és páratartalmát, a szél irányát és sebességét, valamint a csapadék mennyiségét és a légnyomást, az adatokat pedig digitális formában továbbítja feldolgozásra. Közölték azt is, a következő időszakban megkezdődik a pályázatok részletes feldolgozása és értékelése. A kiválasztás objektív, előre rögzített szakmai szempontok alapján történik, figyelembe véve többek között a területi lefedettséget, a helyszín meteorológiai alkalmasságát és a hálózat országos egyensúlyát.
0: Az időjárásról.
1: Csütörtökön napos időre van kilátás, fátyol és gomoly felhőkkel, majd délutántól nyugat felől megvastagszik a felhőzet, amelyből kezdetben a Dunántúlon elszórtan, majd késő este már keletebbre is néhol előfordulhatnak záporok, zivatarok. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 18 és 23 fok között alakul.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

Clan. A Kráter kiadó 25 éve áll a magyar nemzet szolgálatában. Vas Albert kötetei mellett megjelenteti Németh László, Kosáriné Rézlola, Székely Mózes és Gyurkovics Tibor életművét, valamint az egyetemes keresztény és a magyar nemzeti értékeket közvetítő könyveket. A 35 kötetes aranyrök sorozata a kommunista diktatúrákban betiltott vagy mellőzött íróknak ad nyilvánosságot. Vas Albert számos regény

0: Grammy-díjas színművész előadásában hallják.
1: Ranaéknak már két alkalmazottjuk volt akkor. Egy faluról beszármazott morva cselédlány, aki a konyhát látta el, se gyerekekre ügyelt, és egy 14 éves fiú, aki a boltot és a raktárt seperte, és mint kifutó szaladgált. Luisa mamát a növekvő jómód még pufókabbá tette, s Vrana a boltos is úgy indult el szombatesténként a tek egyletbe ezüst óraláncával a mellényén, mintha hasa lett volna. Pedig nem is volt. Csak a polgári jólét önérzete düllesztette ki vele a mellényt. Aztán az egyik német rokont hirtelen kivezényelték a frontra. A másik is mind szótlanabb és gondterheltebb lett, s egy estén aztán ő is csomagolt, érzékeny búcsút vett, és elment. 1944 novembert írtak akkor. Jegyre adták a szenet, és a szénkereskedő szappant kért, a szappangyáros szeszt, a szesz nagykereskedő kefét, a kefegyáros konyhaedényt, az edényes újra szenet. Az élet kezdett túl komplikálódni, és ráadásul a németek mindenütt házkutatásokat tartottak, és kíméletlenül összeszedték mindazt, ami még a raktárakban volt. Luisa egyre nehezebbeket sóhajtgatott, és Vrana Bazil lelkesedése kezdett alább hagyni a németek iránt. Bosszantotta, hogy minden kellemetlen rendeletüket azzal indokolták meg, háború van? Mit érdekel engem az ő háborújuk, mondogatta olykor a vevőinek. Én békés kereskedő vagyok, kérem, akit a politika nem érdekel. Azt csinálják nélkülem, én élni akarok, árut akarok és vevőket akarok. Engem nem lehet kifizetni azzal, hogy háború van. Ne csináltak volna háborút, akkor nem lenne. Így beszélt Vrana a boltos, és sértődötten nézett az utcán menetelő németek után, akik elzárták, eltiltották és eltüntették az árut, mogorvákká és pénztelenekké tették a vevőket, beleszóltak a békés polgárok magánéletébe, és szemmel láthatólag belebuktak egy üzletbe, amit háborúnak neveztek. Aki belebukik valamibe, az ne kezdje el. Ez volt Vranának, a boltosnak a jelszava, és kezdte utálni a németeket. Nehéz és csupa kellemetlenségekkel megrakott tél következett. Már magában véve az is elszomorító volt, hogy valahol városokat bombáztak porrá, és az emberek tízezerei maradtak hajléktalanul egyik napról a másikra. Elgondolni szörnyűség volt, hogyha azokban a városokban élne, esetleg az ő feje fölött is porrá bombázhatnák a szép új házát és a gyönyörű bolthelyiséget. De az már végleg felháborító volt, hogy még feketén sem lehetett karácsonytól kezdve szenet kapni, mert a németek nem engedték be a szenes vonatokat Prágába, és fűtetlen lakásban kellett dideregni. Hogy nem volt zsír, nem volt kenyér, nem volt semmi. Nem, hát ez így nem mehet tovább, mondogatta őszinte felháborodással Vrana Bazil, és igaza is lett. Tavaszra véget ért a háború. A háború vége azzal kezdődött, hogy néhány napig nem lehetett az utcákon járni, mert mindenféle emberek össze-vissza lövöldöztek. Időnként nagyokat dördült valami, hogy az ablakok is beleremegtek, és a gyerekek izgalommal újságolták, hogy a belvárosban most ez az épületég, most amaz. Martin, a legidősebbik, az ellenállási mozgalomról beszélt lángoló szemekkel, és arról, hogy a csehazafiak most veszik kezükbe újra az ország sorsát. Aztán bejöttek az oroszok, és az utcai lövöldözés legalábbis nappal megszűnt. Azon túl már csak éjszaka lehetett lövöldözést meg kiabálást hallani, amikor egy-egy csapat része kirgiz sorra törte be a házak ajtaját, és pálinkát meg nőt keresett. Prága felszabadításának nevezték a vastagbetűs nyomtatványok azt, ami történt, és az első felszabadítóval a felszabadítás harmadik napján találkoztak össze Vranáék. Az üzletet már napok óta zárva kellett tartani, és Vrana Bazil azon a napon lehúzott redőnyök mögött rendezgette feleségével azt a kevés árut, ami még a polcokon megmaradt. Délelőtt volt tavasz, a redőny hézagjain besütött a napfény,

0: Sárga csíkokat rajzolt a félomályba. Egyszerre csak kint dörömbölni kezdett valaki. Ütemes kitartással verték a vasredőnyt. Még betöri? Ijedt meg Louise. Hol kapunk a mostani világban új redőnyt? Ez a gyakorlati érv hatott. Vrana legyőzte természetes irtózását az ilyen hivatlan döngetőkkel szemben, és kinyitotta az ajtót, majd elkezdte a redőnyt felhúzni. Nehezen ment, mert a döngetéstől valószínűleg már be volt horpadva valahol. Kintről két nagy vörös kéz szintén belekapaszkodott a vasredőnybe, és így együttesen sikerült is valahogy térd magasságig felhúzni. Ekkor lent a résben megjelent előbb egy puska, majd egy borzas fej, vigyorgó arc és egy orosz egyenruha. Hason csúszva bemászott és rávigyorgott Vranára. Vodka! Csesz! Vodka! Vrana, Bazil és Louise sápadtan meredtek a félelmetes idegenre. Pán szoldát! Kezdte Bazil, és nem csak a hangja reszketett, de ő maga is. Katona úr! Itt nincs vodka! Ez vegyes kereskedés, itt semmi sincs. Tessék megnézni, semmi. A németek mindent elvittek. Nyemci, zabrálni! Zabrálni, zabrálni, mondta az orosz röhögve és öklével kedélyesen oldalba vágta Vranát, amitől az neki esett a falnak. Aztán jó akaratúan megpaskolta Louise kövér hátát, és a szeme kíváncsian járta végig az üres polcokat. Hirtelen megakadt egy habverőn. Átmászott a pulton, leakasztotta és nézegetni kezdte, majd hirtelen, mint akinek világosság gyúlt az agyában, felkapott a sarokból egy plévödröt, és a habverővel ütni kezdte. Valami furcsa éles hangot adott a plévödör, és az orosz vörös képe egyetlen nagy vigyorgás lett ettől. Diadalmasat nézett Bazilra, és fejét ide-oda ingatta a habverő ütemére. Vodka! Ordította aztán minden átmenet nélkül, és vödröt meg habverőt egyetlen mozdulattal falhoz csapott. Vodka! A kis göthös Vrana izgatottan magyarázta a megvadult embernek, hogy sajnos olyasmi nincs a boltban, csak seprű, kefe, mosópor és konyhaedény. Hogy megértette-e az orosz a csebeszédet, az nem derült ki soha, mert hirtelen csak megelégelte a felesleges szószaporítást, és egyetlen mozdulattal elsöpörte a boltost maga mellől. Aztán nagy lapát kezével megmarkolta Louise mellét, és felröhögött. Louise ilyetében felsikoltott, Vrana meg a fejéhez kapott, és néhány idétlen szót dadogott, amit azonban az orosz nem is vett figyelembe, hanem egyetlen derék rántással leszakította Louise válláról a ruhát, úgyhogy párnás fehér húsa kitárulkozott a szeme elé. Ettől még jobban megvadult, és tépni kezdte a sikoltozó asszonyról a ruhákat tovább, apró, röfögésszerű hangokat adva közben. Louise kétségbe esetten védekezett, Vrana is ott tipegett halálsápadtan a hatalmas termetű orosz körül, és próbálta csitítani, aminek az lett a következménye, hogy a muszka részben a boltos viselkedésén, részben a számára ismeretlen és bonyolult női ruhadarabok ellenállásán felbőszülve felkapta a pult mellé támasztott puskáját, csőre töltött és ráordított Vranára, miközben a fegyver csövével néhányszor belebökött a hasába. Davaj, davaj! Vrana hátra tántorodott a falhoz, és behunta a szemét, mert nem akarta látni, amikor a fegyver elsül. Azonban a fegyver nem sült el, mivel Louise a tapasztalt asszonyok éles látásával azonnal a férje segítségére sietett oly módon, hogy két mesztelennél lett kövér karjával beleakaszkodott az orosz nyakába, és közben oda kiáltott Vranára, menj ki, menj ki! Ezt a bölcs asszonyi tanácsot Vrana Bazil, ha a reszkető inakkal is, de aránylag elég sebesen megfogadta, és a hátsó kisajtón egyenesen felszaladt a lakásba, ahol egy jó fél óráig sétált fel és alá, mint a ketrecbe zárt oroszlán, amíg végig Louise megjelent dúltan, de győzelmesen, jelentve, hogy az orosz újra kibújt a róló alatt, és elment. Hát így kezdődött el Vranáék számára a prágai felszabadulás. Néhány nap múlva látniuk kellett az ablakból, ahogy német hadifoglyokat tereltek végig az utcán. Az emberek nagy része sebesült volt. Véres, rongyos, támolygó emberroncsok vonultak ott, A menetet néhány orosz katona és egy nagy tömeg kiabáló civil kísérte. A kiabáló civilek prágaiak voltak, akadt olyan is közöttük, akiket Vranáék ismertek a boltból. A tömeg botokkal, kövekkel és korbácsokkal ütlegelte az utca közepén vakon támolygó németeket vad szitkok között. Az orosz katonák meg olykor nagyokat röhögtek ezen, néha egy-egy német összeesett. Ilyenkor addig rúgták, amíg fölkelt, vagy odament egy orosz katona a földön vonagló véres emberroncs fejéhez, tartotta a puskája csövét, és belelőtt. Luisa elfutott az ablaktól. Letérdelt a szoba sarkába, sírt és imádkozott. Vranát a hideg rázta a látványtól. Ezek az emberek, mondta sápadta reszkető szája. Ezek is emberek, és nem lehetett tudni, hogy a német hadifoglyokra gondolta, vagy a cseh tömegre. A gyermekek tágra merett szemmel nézték a színjátékot, és Martin a legidősebb, 16 éves volt már akkor, gyűlölettel izzó szemekkel mondta, úgy kell nekik, mind meg kellene ölni őket, minden németet. De hiszen nem bántottak téged, merett rá reszkető szájszélekkel Vrana a boltos. Cukorkát adtak neked, és játékokat kaptál tőlük. Azonban Martin meg se hallotta ezeket a szavakat. Legszívesebben maga is lerohant volna az utcára késsel a kezében, legalább egy német katonába beleszúrjon. Azonban Luisa iszonyodva állta el az útját. Hiszen benned is német vér van, fiam. Összetette a kezeit könyörgő kétségbeeséssel. Ha tudnám, hogy melyik eremben folyik a német vér, kivágnám magamból, üvöltötte Martin az anyja szemébe, mire Luisa mama nekitámaszkodott az ajtónak és sírba fakadt. Martin másnap a kommunista párt jelvényével a kabátján tért haza, és azt újságolta, hogy ezentúl rend lesz és igazság Csehszlovákiában, mert a nagy Sztálin felszabadította a népet, a németek és az urak jármából. Később barátokat is hozott a házba, néhány magakorú fiatal fickót, és szegény Vrana Bazil fejcsóválva hallgatta a beszédeiket. Egy napon két karszalagos ember kereste fel a boltban. Komoly arccal félrehívták, és bent az irodában elmondták neki, hogy az új városi tanács felülvizsgálja a kereskedőket, és ezentúl csak azok kapnak engedélyt, akik megbízható cseheknek számítanak. Mivel Vrana Bazilnak német felesége van, ó nem, nincs ellene semmi kifogás egyelőre, éppen csak annyi, hogy német, ezért hát jó lenne, ha valamilyen cselekedettel bebizonyítaná, hogy valóban jó cseh maradt a német felesége ellenére is, és nem kollaborált annak idején a megszálló ellenséggel. Ez azért is fontos lenne, mivel érkeztek már a városi tanácshoz olyan suttogások, melyek szerint Vrana a boltos azokban az időkben német katonákat fogadott be a házába, és igen barátságos viszonyban volt velük. Ez pedig, ha igaznak bizonyulna véletlenül, úgy elegendő lenne ahhoz, hogy üzletét elkobozzák, és őt esetleg valamilyen munkatáborba vigyék. Ezért legjobb lenne, mondták a karszalagosok, ha ennek a mendemondának mindjárt az elejét lehetne venni olyan módon, hogy például bediktálná most nekik azoknak a névsorát, akikről tudja, hogy valóban kollaboránsok voltak, és így nem érdemlik meg az igazságos demokrácia támogatását. Tegény Vrana Bazil homlokán kiütött a veríték ott a szűk kis irodában, de akárhogy is törte a fejét, nem tudott senkit sem mondani, aki kollaborált volna az ellenséggel. Édes uraim, szörögte kétségbe esett, de én csak egy kis boltos vagyok, egyszerű üzletember, honnan tudhatnám én azt, hogy kik azok, akik a németeket segítették, és kik nem, én nem törődtem politikával soha. A két karszalagos egyre gondterheltebben csóválta a fejét. Az baj, mondták. Az bizony nagy baj. Legalább egyet, egyetlen egyet mondjon, hogy látni lehessen a jó szándékot. És ekkor történt, hogy Vrana Bazilnak hirtelen eszébe jutott Jan Hubelka. Eszébe jutott, ahogy gőgösen hátradőlve elsuhant mellette a nagy fekete gépkocsiban, eszébe jutott az a lekicsinylő mozdulat, amivel a nehezen összekapart pénzt csak úgy belökte számolatlanul az asztalfiókba, eszébe jutott a szó, amit akkor mondott az ő büszkeségére, az új házra, Viskó, mondta akkor, és eszébe jutott mindaz, ami a Hubelkával kapcsolatban az idők folyamán összegyűlt, és megragad benne, mint a bojtorján. A munkanélkül elért sikerek, a csúfolódások, a penészvirág, és az a dolog a gépíró leánnyal. Mindez egy pillanat alatt végig nyilallott benne, és újra érezte azt a maró, kegyetlen keserűséget, ami annyiszor szégyenítette meg. Tudok egyet? Kapta föl hirtelen a fejét, és az arca kivörösödött. Jan Hubelka az építész. Nagy úr volt a németek alatt ez a Hubelka. Német gépkocsin járt, a németeknek épített repülőtereket. Nagy úr volt mindig. A karszalagosok feljegyezték a nevet, és elmentek. Rana Bazil dobogó szívvel maradt magára az irodájában, és valami diadalmas érzés lobogott föl benne, de ugyanakkor valami rossz, szorongó érzés is folytogatta. Egész nap nem lelte a helyét ettől a két érzéstől, és ő megpróbálta elfelejteni az egészet, szinte sikerült is már. Amikor néhány héttel a karszalagosokkal való beszélgetés után elmondta valaki a boltban, hogy Jan Hubelkát, az építészt 20 évi kényszermunkára ítélték és elvitték Oroszországba. Egy vevő mondta ezt, és Vrana Bazil kezében megállt a csomagoló papír. Arca hamuszürke lett, és neki kellett támaszkodjék a pultnak. Rosszul érzi magát, Vrana úr? Kérdezte részvétel az egyik asszony, aki kosárral a karján éppen ott állt mellette. Nem, nem, felelte a boltos ijetten, és elvörösödve folytatta a csomagolást. Miért érezném rosszul magamat, miért? De kapkodó kezei reszkedtek, ahogy a barna papírost hajtogatták, és homlokán kiütött a veríték. Néhány napig az egész utca Jan Hubelkáról beszélt. Valaki feljelent. Rengeteg feljelentés történik, az emberek megbolondultak. Csóválták a fejüket, félve néztek körül és hümmögtek. Aztán elfelejtették, mint mindent. Csak Vrana Bazil nem felejtette el. Éjjel-nappal rá gondolt, Jan Hubelkára. És éjszakánként álmatlanul hánykolódott az ágyában, látta a Jan Hubelkát rabruhában, ásóval a kezében, amint egy nagy-nagy sárga agyaghegyet ásott. És tudta, hogy ez a 20 év kényszermunka, ez a rettentő nagy sárga agyaghegy, és minden ásódöfés, amit Jan Hubelka abba az agyaghegybe beleszúr, olyan, mintha ő beléje szúrná, mert ő jut. Jan Hubelkát a 20 évi kényszermunkára. Vrana Bazil, a boltos, belesoványodott és beleöregedett ezekbe a tépő gondolatokba, de ez nem tűnt fel különösebben senkinek. Azokban az időkben mindenkinek voltak gondjai bőven. Az újságok tele voltak jelszavakkal, és ezek a jelszavak bömböltek le a házfalakra ragasztott kiáltványokról is, a rádióból. Ezeket a jelszavakat vagdosták egymás fejéhez az emberek, ha összevesztek, és mindenki igyekezett megtanulni őket. Nehogy tudatlanságát hibául róják föl azok, akik a hivatalos dolgokat igazították. Mindenki mindenütt a náci gyilkosokat szitta, a német brigantikat, akiknek évekkel ezelőtt elkövetett rémtetteit naponta adagolták be a köztudatba a propaganda minden eszközével, és az emberek szörnyülködtek és csapkodták a kezeiket, és azt mondták, rettenetes. És senkinek sem jutott eszébe csodálkozni azon, hogy 5 esztendeig semmit sem hallottak ezekről a rémtettekről, hogy egyikük sem látott belőle egy árnyékra valót sem, és megfeledkeztek teljesen arról is, hogy nemrégen még egészen jó barátságban pálinkázgattak együtt azokkal a náci brigantikkal, és igyekeztek kedvükben járni és hasznoskodni körülöttük. De olyan volt ez, mint egy járvány. Az emberek nem is tehettek róla. Maga Vrana Bazil sem vette észre, hogy mikor kezdte el gyűlölni a németeket. Először csak rossz alólag csóválta a fejét, ha a németek rémtetteiről szó esett. Aztán szidni kezdte őket, mert a többiek is szitták, s mert attól félt, hogyha ő nem mond semmit, akkor még azt hiszik, hogy kollaborált. Rendre aztán annyira megszokta, hogy a németeket szidni kell, hogy nem talált benne semmi kivetnivalót. Már hitte is, amit mondott. Hogy a német katonák így viselkedtek a házában, meg úgy viselkedtek, ezt tették vele, meg amazt tették, s hogy Istennek hála, Sztálin megszabadította őt tőlük. Aztán következett az első választás. Karszalagos emberek járták végig előtte a házakat, és figyelmeztettek mindenkit, hogy mi a kötelessége a felszabadulással és a népi demokráciával kapcsolatban. Vrana Bazil ilyettében sörrel vendégelte meg a két karszalagos fickót, és lelkesen helyeselt mindent, amit mondtak. Aki nem a kommunistákra szavaz, az a nép ellensége, oktatták sörözés közben a félelmetes emberek, és Vrana Bazil ilyetten tiltakozott még a gondolat ellen is, hogy ő valamiképpen ellensége lehetne a népnek. Én kérem, nem értek ezekhez a dolgokhoz, hajtogatta Szelír jó akarattal. A politika nem az én mesterségem, azt csinálják mások. Csináljuk is, ne féljen, biztatták vigyorogva a karszalagosok, és a vállára veregettek. Maga csak szavazzon ránk, elvtárs, aztán nem lesz semmi baj. Szavazok én, hogy ne szavaznék, bizonygatta, és le is szavazott a kommunista pártra, amikor sor került rá. Az én szavazatomon úgy sem múlik, mondogatta utána a bornagy kereskedő sógornak, meg a péknek a teke egyletben, nekem meg békét hagynak legalább. Nem is történt egyelőre semmi baj. Bár árul még mindig kevés volt a piacon, de azért a bolt kezdett fellendülni megint. Martin titkár lett a kommunista pártban, és ez a hivatal sok dologban hasznot jelentett az üzletmenetre nézve, így hát nem is bánta Vrana Bazil, hogy a fiai kommunisták lettek. Ja, kérem, mondta a vedőinek olykor, az ember úgy él, ahogy tud. Alkalmazkodni kell az időkhöz. A politikát úgy semmit csináljuk, hát miért ne használjuk ki az előnyöket, ha lehet? Aztán a gyerekek már ilyenek, minek ellenkezzünk velük. A gyerekekkel valóban sok baj lett volna, ha Vrana Bazil megmakacsolja magát és nem enged. Vadak lettek, elvadította őket a többi fiatal. A sok jelszó és propaganda beszéd. Esténként egyebet se lehetett hallani a szájukból, mint ilyen szavakat. Reakciós kutya, kapitalista disznó, náci bandita, burzsúj, kulák, imperialista. Szegény Vrana Bazil csak csodálkozott és csóválta a fejét. Egyetlen szót sem értett abból, amit a fiai összefecsegtek. Akárha idegen nyelven beszéltek volna. De Vrana Bazil nem törődött a politikával és azzal, ami a kirakat ablakon kívül történt. Behúzódott a boltjába, kiszolgálta a vevőket, rendezgette a polcait, áru után szaladgált, számolgatott, gyűjtögette a pénzt, tervezett, tanakodott Louise mamával, hogy talán ez kellene még, vagy az kellene, mi lenne, ha így vagy úgy. És a hetek teltek a bolt pultja mögött, gyűlt újra a pénz a kasszában, és Vrana Bazil újra polgári jólét szelíd önérzetével feszítgette horpat mellén az ezüst óraláncot szombatesténként a tekeegyletben, és elégedetten mondogatta, nekem mindegy, hogy Sztálin vagy nem Sztálin, én elvégzem a magam dolgát, és haladok előre. Ez a fontos, a politikát csinálják mások. Csinálták is. Mikor a propaganda már eléggé megvadította az embereket, egy éjszaka összeterelték a prágai németeket mind. Egyetlen éjszaka valamennyit az egész városból. Úgy húzták ki őket az ágyból, nem vihettek el magukkal semmit a lakásaikból, még váltóruhát sem. Állítólag így csinálták a nácik is a zsidókkal. Ezt a rengeteg megrettent embert kaszárnyaudvarokra gyűjtötték össze, és néhány napi éheztetés után végighajtották őket gyalog a városon. Az utcákon már várt rájuk a felbőszített tömeg. Ordibáló emberek rohantak rá a megfélemlített németekre botokkal, késekkel, sokan pisztollyal vagy vadászpuskával lövöldöztek közéjük az ablakból, és nagyokat röhögtek, ha valakit eltaláltak. A cseh nép szemetje, Prága söpredéke tombolt azon a napon a város utcáin, és a németek, egy végeláthatatlan hosszú sor éhes, rémült, meggyötört emberek, anyák csecsemőikkel a karjukon aggok síró gyermekek mentek az úttest közepén a dühöngő csőcselék sorfala között. Elestek és újra fölkeltek, vagy elestek és nem keltek föl többet, hanem a mögöttük jövők beletaposták őket a véres sárba. Mentek véresen, sebesülten, vonszolták magukat át a városon. Anyák sikoltozva védték gyermekeiket, az ütlegek elől odatartották testüket a szíjostorok csapásai a golyók elé. Prága örök szégyene volt ez a nap. Egy kis csapat németet valahogy kiszakított a gyűlölködő tömeg a menetből, és ott hajtotta végig a Gotthelfstrasse-n, amit akkor már testvériség útjának neveztek. Elől néhány férfi rohant, orrukból, szájukból ömlött a vér, de rohantak mégis eszelősen vadul, mint akik az életükért futnak. Mögöttük ordítva jött a tömeg, és söpörte magával az erőtlenül roskadozókat, sebesülteket, támolygó véneket, sikoltozó asszonyokat. Kifelé Prágából, kifelé a nácikkal, ordította a csőcselék, és ostorok csattantak, botok puffantak. Egy borzashajú fekete asszony konyhakéssel a kezében rohant, és egyre esztrikácsolta. Ki kell szedni a belüket, ki kell szedni a belüket! Vrana kiszaladt a zajra, és a boltajtóból nézte meret szemmel, és a szörnyűködéstől émegő gyomorral a rettenetes színjátékot. Három suhanc egy fiatal német lányt rángatott végig éppen a bolt előtt. A leányról rongyokban csüngött már a ruha. Orrából, szájából folyt a vér, mesztelen mellein az ostorcsapások véres csíkjai keresztezték egymást. Már sikoltani sem tudott, csak hörgött a három suhanc durva markolásától, akik illetlen szavakat kiabálva mutogatták egymásnak áldozatuk födetlen testét, úgy rángatták el hajánál és karjánál fogva a bolt előtt. A tömeg figyelmét teljesen lekötötte a vérző mesztelen leánytest látványa, és felajzott ujjongással biztatta újabb ötletekre a kínzókat. Így történhetett meg, hogy egy nyomorult véresfejű asszony kisgyermekével a karján elérhette észrevétlenül a boltajtót. Az Isten nevében, jó ember, az Isten nevében hörögte oda Vranának, és szemében az üldözött állat rémülete reszketett. Gyorsan, súgta oda Vrana vacogó szájjal, az irtózattól megbénult nyelvvel. Gyorsan, be a pult mögé! A pult mögött a kis ajtó! Félelemtől a vacogva húzta le maga mögött a vasrolót. Jaj, csak meg ne lássa senki. De a tömeg ordítva dübörgött tovább az utcán, és a bolt üres volt. Luise a konyhában ült, ráborulva az asztalra, és sírt. Luise! Állt meg mellette Vrana sápadton is reszkető térdekkel. Egy asszony van a pincében, egy kisgyerekkel. Nem hagyhatjuk, hogy... Luise, mit csináljunk vele? Mi lesz, ha megtudják, Luise? Nem tudta meg senki, még a gyerekek se. Csak Jutta és a férje, a bornagykereskedő. Az asszony három napig maradt ott, hordók mögé rejtve a pincében. Luise éjszakánként járt le hozzá, nehogy a gyerekek észrevegyenek valamit. Az idegen asszony teste csupa seb volt, és szíjostor nyomai sajogtak a három éves leánykán is. Luise éjszakánként gyógyítgatta őket, és Vrana a boltos élelmiszert csempészett le nekik és pénzt. Mikor a pincéből visszatértek, hosszasan nem tudtak még elaludni, és Luise halkan sírdogált a párnák között. Ja Istenem, micsoda világ, micsoda világ! Harmadik nap éjjelén a bornagy kereskedő elhozta hamis papírokat, amiket 20 liter pálinkáért szerzett valahonnan, és az asszonyt a gyerekkel elindították. Louise új ruhákkal látta el őket, és élelmiszert is csomagolt. Vrana pénzt dugott oda búcsúzáskor az asszonynak, és az hirtelen felzokogott, lehajolt és megcsókolta a kezét. Vrana, a boltos, döbbenve állt ott, és úgy tartotta az asszony csókját a kezén, mintha félne, hogy leesik, és széttörik a kegyetlen utcaköveken. Aztán az asszony a gyerekkel eltűnt az éjszaka sötétjében, és soha többet nem is hallottak felőle semmit.
1: Mai magazinunkban Vas Albert Elvészanyom című regényéből hallottak részletet, amely a Kráter Kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Szersény Gyula előadásában hallották. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
2: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
3: A Kráter Kiadó 25 éve áll a magyar nemzet szolgálatában. Vas Albert kötetei mellett megjelenteti Németh László, Kosáriné Réz Lola, Székely Mózes és Gyurkovics Tibor életművét, valamint az egyetemes keresztény és a magyar nemzeti értékeket közvetítő könyveket. A 35 kötetes aranyrök sorozata a kommunista diktatúrákban betiltott vagy mellőzött íróknak ad nyilvánosságot. Vas Albert számos regénye hangos könyvben is hallható. Tekintse meg kínálatunkat a www.krater.hu honlapon, és adja le rendelését a kráter@krater.hu címre.

0: 22 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Leállítják a védett erdők kitermelését és szigorítják az ipari szankciókat, írta Gajdos László élő környezetért felelős miniszter a közösségi oldalán. Hangsúlyozta, azonnali moratóriumot hirdetett a védett erdők fakitermelésére. Közölte azt is, átalakítják az állami erdőgazdálkodást, hogy a profit helyett végre az ökológiai szemlélet legyen az irányadó. Szakmai körökben tiltakozást váltott ki, amikor néhány éve már rendeletben, majd a múlt év közepén törvény engedélyezte a tarvágást az őshonos fafajú, elsődlegesen természetvédelmi rendeltetésű erdőkben. Sajtójelentések szerint az MTA Biológiai Tudományok Osztálya nem támogatta azt a törvénytervezetet, mert a természetvédelmi és Natura 2000 elsődleges rendeltetésű őshonos fafajú erdőkben csak ökológiailag fenntartható erdőgazdálkodás keretében látta megengedhetőnek a gazdasági hasznosítást. Az Európai Erdészek Szövetségének szakmai állásfoglalása szerint a vágásos üzemmód bizonyos típusai, például szálalóvágás, fokozatos felújító vágás keretében megvalósítható az erdei biodiverzitás, az erdőborítás fenntartása, de a tarvágás nem tekinthető ökológiailag fenntartható gazdálkodási módnak. Az idén 20 éves Magyar Református Szeretetszolgálat legelső programjai közé tartozik a Szeretet Híd, Kárpát-medencei Református Önkéntes Napok, melyhez idén mintegy 13 ezer önkéntes csatlakozott anyaországi és határon túli területekről. A Szeretet Híd alulról jövő kezdeményezéseket karol fel, az MRS arra buzdít minden résztvevőt, hogy hétvégén saját környezetében keresse meg azt a feladatot, amit önkéntes összefogás szeretnének szebbé és jobbá tenni, legyen szó akár egy helyi játszótér, park vagy templomkert megszépítéséről, idősek vagy betegek látogatásáról, állatvédelemről vagy a rászorulók segítéséről. A Magyar Református Szeretetszolgálat a Szeretet Híd központi megnyitóján egy extrém hosszú, 20 órán át tartó önkéntes akcióval hívja fel a figyelmet a társadalmi felelősségvállalásra és az alapítvány jubileumára. A Debrecen-Ebesi Országos Logisztikai Központban összesen 100 önkéntes vállal szolgálatot péntek déltől szombat reggelig. Nyíregyházán indítja el következő nevelőszülői képzését a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat. A jelentkezők a tanfolyam során a szakmai ismeretek mellett bizalomkialakítási és konfliktuskezelési módszereket is elsajátíthatnak. Jelentkezni május 25-ig lehet a Szeretetszolgálat weboldalán. Mint írták, kórházban hagyott csecsemőknek és családban veszélyeztetetten élő gyermekeknek egyaránt szüksége van biztonságot nyújtó otthonra. A gyerekek megfelelő fejlődését, lelki és testi sérüléseik gyógyulását legjobban a nevelőszülők segíthetik elő. Nyíregyházán és környékén élő 24 és 55 éves kor közötti büntetlen előéletű, a nevelőszülői hivatásra testileg és mentálisan alkalmas felnőttek jelentkezését várják a nyáron induló 60 órás tanfolyamra. A jelentkezők pszichológiai vizsgálaton esnek át, környezettanulmány készül róluk, és akiket alkalmasnak találnak, júniusban kezdhetik meg a képzést. Ennek ideje alatt a leendő nevelőszülők átesnek a kifogástalan életvitel vizsgálaton is. A Máltai Családok Háza nevelőszülői hálózata 27 éve működik, folyamatosan bővül, 10 vármegyében több mint 280 gyermeket nevel, köztük számos fogyatékossággal élő, halmozottan sérült gyermeket is. A miniszterelnök székhelye és a kormányülések helyszíne Budapesten az Alkotmány utca 5 szám alatt lesz, az Építési és Közlekedési Minisztérium eddigi épületében, jelentette be Magyar Péter. A kormányfő a közösségi oldalán közzétett posztjában emlékeztetett arra, már korábban jelezte, nem költözik be a Kármelita palotába a miniszterelnök eddigi székhelyére. Magyar Péter elmondta azt is, az épület néhány lépésre található a parlamenttől, szimbolikusnak tartja, hogy a miniszterelnökség címe az Alkotmány utca lesz.
0: Az időjárásról.
1: Csütörtökön napos időre van kilátás, fátyol és gomoly felhőkkel, majd délutántól nyugat felől megvastagszik a felhőzet, amelyből kezdetben a Dunántúlon elszórtan, majd késő este már keletebbre is néhol előfordulhatnak záporok, zivatarok. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 18 és 23 fok között alakul.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Köszöntöm az Európa Rádió hallgatókat, a mikrofon mögött Zsuffa Péter, itt a jazz műsor. Nos, ez alkalommal, hát lehet, hogy szlaltam annak idején, de ez alkalommal a Kosszika és Sárik Péter trió Indulj el című lemezét hallgathatnánk meg, mert egyébként nem itt jelent meg, nem nagyon régen, tavalyi lemez. Hát most hirtelen nem is tudom, de azt hiszem, hogy ez 25-ös lemez volt. Tehát tényleg friss a dolog. Kosszika ráadásul ő egy erdélyi énekesnő, és Sári Péter még zsűrizett is neki annak idején. Tehát zsűrielnök is volt, és hát onnan is ismerik egymást. Úgyhogy hát itt aztán nagyon sokféle világzenei hatásnak leszünk a fültanúi. De hát ugye Sári Péter egy irgalmatlan, önálló identitás. Tehát ő elképesztő. Ezek a tagok ugye Kosszika énekel, Sárik Péter zongorázik, Péter Tamás basszus és Gálfi Attila a doboknál. 3w.kosszika, így esszel, kosszika.com és 3w.petersarik.com az információ forrása kedves rádióhallgatóknak, és egyébként ez ugye a magánkiadásban jelent meg a lemez, és szerintem ez a 56 perces lemez, hogyha most nem beszélek sokat, akkor teljes hosszában bele fog férni a műsoridőnkbe. Az egyes felvétel a Kicsi Madár, Jaj de fent száz, aztán jön az Estejű, Vettem Violát a kettes, a hármas. Na, most közbe kell szólnom, mert amikor a interjú volt a Sárik Pétervel, a Kosszikában Sárik Péternem, akkor is Vettem Violát konferáltam föl, holott a felvétel címe Vetettem Violát. Sárik Péter és Kosszika vinnyogva, visítva röhögtek rajtam. Nos, hát itt most újra elkövettem, elnézést. Tehát a helyes cím Vetettem Violát. A 4-es lesz a Dorul, a Csillagok az 5-ös, a 6-os lesz a Gyerekit a gyöngyvirág, felülről fúj az őszi szél a 7-es, a 8-as lesz a Hajró Mále, Kicsi Madár mit keseregsz a 9-es, a Barátsirató a 10-es, a 11-es lesz az Indulj el, és a Mama Mea lesz a 12-es. Itt egyébként a világzenei hatásokat úgy kell érteni, hogy a Kosszika elég sokat beszélt nekem egy interjúban arról, hogy itt a román autentikus, illetve fél autentikus irányzatok hangzásából is lesz beköszönő hangulat, mint hogy a magyar népzenéből is bőségesen, illetve hát a jazzből vastagon, és nem akarom felsorolni. A lényeg az, hogy akit ez érdekel, komolyabban tényleg látogasson el a kosszika.com-ra, vagy a petersarik.com-ra, és nyugodtan tájékozódjon felőlük. Egyébként a YouTube-on is vannak fönt videók. Onnan, és akkor induljon az említett 12 felvétel.

0: Az Európa Rádió hallgatók ezen a a jazz műsorban egy általam rendkívül tisztelt, fantasztikus előadó művész, Sárik Péter, zongora művész és Koszik a közös lemezét hallgathatták meg, és ez a lemez egyébként 25-ben jelent meg, Indulj el a címe a magának a kiadványnak, és a Koszika és Sárik Péter trió ezen lemez egyébként beszerezhető az interneten, tehát hozzá lehet jutni koszika.com és a petersarik.com az információ forrás minden kedves rádió hallgatónak. Illetve hát akkor most azzal köszönöm meg a kedves hallgatók figyelmét, hogy remélem sikerült nagyon vidám 12 felvételt adnom egy órában. Ezzel a szerkesztő műsorvezető Zsuffa Péter megköszönő az Európa Rádió hallgatók figyelmét. Találkozunk a jövő héten. Viszont hallásra, sziasztok!
1: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották. Hírek az Európa Rádióban.
2: Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Mint ismert, május 20-a a személyi jövedelemadó bevallás benyújtásának a határideje, a tervezetek átnézése, módosítása, kiegészítése, valamint az 1+1%-os nyilatkozat beadása is online, az ESZIA-ban a legkényelmesebb, tájékoztatta rádiónkat az adóhatóság. Mindenkinek érdemes megnézni a NAV által készített tervezetét, mert lehet még vele teendő. Most egészíthető ki a tervezet például az eddig nem érvényesített adóalapkedvezményekkel. Akinek volt olyan jövedelme 2025-ben, amiről a NAV-nak nincsen adata, azt bele kell írni a tervezetbe, így például fel kell tüntetni, ha valakinek ingatlan értékesítésből vagy bérbeadásból volt tavaly jövedelme. Felhívják a figyelmet, hogy a befizetendő adót is a bevallási határidőig, május 20-áig kell rendezni. Ha valakinek gondot jelent egy összegben befizetni, 12 hónapos pótlékmentes részletfizetést is kérhet. Aki ezt május 20-áig nem teszi meg, utána már késedelmi pótlékkal is számolnia kell, ráadásul az 1+1%-os nyilatkozata sem lesz érvényes. A NAV 18-19-es ingyenes infóvonalán vagy az ügyfélszolgálatokon is kérhető segítség a bevallással kapcsolatban, és minden információ megtalálható a NAV honlapján, az ESZIA bevallás 2025 csempén is. Nőtt az ipari termelés márciusban. Az év harmadik hónapjában az ipari termelés volumene 6,7%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz viszonyítva, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján az ipari kibocsátás 3,1%-kal volt nagyobb a februárinál. A járműgyártás kivitele 3,8, a számítógép elektronikai, optikai termék gyártásáé 2%-kal nőtt. Az ipar belföldi értékesítése 3,2, a feldolgozóiparé 6,9%-kal emelkedett az előző év azonos hónapjához viszonyítva. Az élelmiszer, ital és dohánytermék gyártása 9,2%-kal nőtt az előző év azonos hónapjához képest, mind a külpiaci, mind a hazai eladások emelkedtek. A legnagyobb súlyt képviselő húsfeldolgozás, tartósítás, húskészítmény gyártása 9,7%-kal haladta meg az egy évvel korábbit. A jelentés szerint az ipari termelés 6 régióban nőtt, 2-ben csökkent az előző év azonos időszakához képest. A legnagyobb 25%-os volumenbővülést északa a földön, a legjelentősebb 6,2%-os visszaesést déla a földön regisztrált a KSH. Idén is megrendezik az országos Botra fel kampányt, amellyel az egészségmegőrzés fontosságára és a sport szervezetre gyakorolt jótékony hatására kívánja felhívni a figyelmet a Cukorbeteg Egyesületek Országos Szövetsége. A programhoz május 16-ától az ország 26 pontján, többek között Szegeden, Veszprémben, Kaposváron és a fővárosban is csatlakozhatnak az érdeklődők. Az idén 8. alkalommal megrendezett kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet a lakosság világ mindennapjait egyre inkább befolyásoló civilizációs népbetegségekre és a testmozgás kikerülhetetlen szerepére ezek megelőzésében és kezelésében. Magyarországon mintegy 1,2 millió ember él cukorbetegséggel, és a szakértők szerint ennél is többen lehetnek azok, akiknél a betegség még nem ismert, vagy éppen az azt megelőző anyagcserezavarokban szenvednek. A diabétesz ráadásul ritkán jelenik meg önmagában, a kettes típusú cukorbetegek mintegy 90%-a egyúttal túlsúlyos vagy elhízott, és körükben a magas vérnyomás előfordulása is kiemelkedő arányú. Ismét illegális gyümölcsárusokat értek tetten a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság ellenőrei. Egy soroksári bevásárlóközpont parkolójában 9 árustól több mint 2,6 tonna árut, döntő többségében szamúcát és áfonyát foglaltak le és semmisítettek meg. A hatóság azt közölte, hogy az intézkedést részben súlyos minőségi hibák, például penészedés, romlás és nem megfelelő tárolási körülmények, részben pedig jelentős nyomon követhetőségi hiányosságok indokolták. A szakemberek több esetben megállapították, hogy az árusok nem rendelkeztek az áru eredetét igazoló dokumentumokkal, nem tudták hitelt érdemlően igazolni a termékek származását, illetve hiányoztak a kötelező jelölések és tételazonosítók is. Az ilyen termékek esetében egy esetleges élelmiszerbiztonsági probléma vagy megbetegedés során gyakorlatilag lehetetlenné válik az áru útjának visszakövetése, ami különösen súlyos kockázatot jelent a fogyasztók számára. Emelték ki.
1: Az időjárásról.
2: Csütörtökön napos időre van kilátás, fátyol és gomoly felhőkkel, majd délutántól nyugat felől megvastagszik a felhőzet, amelyből kezdetben a Dunántúlon elszórtan, majd késő este már keletebbre is néhol előfordulhatnak záporok, zivatarok. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 18 és 23 fok között alakul.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják. Megfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Az erdélyi Szilágycsehi Református templom felújítása.
2: Több mint 500 éves a templomnak a hajó része, a központi hajó, ahhoz lett építve 1614-ben egy torony. Aztán majd későbben még bővült a templom egyrészt a déli irányba, 1801-ben, illetve északi irányba 1905-ben. És 2013-14 tájékán észleltünk belső repedéseket a templom boltozatán.
1: A Bibliában különös hangsúllyal van jelen a születés és gyermekáldás.
3: A Szentírás korában, tehát az ókorban a gyermekeknek egy érdekes státuszuk volt, mert egyrészt nagyon kívánatos volt minden családban, hogy legyen sok gyermek. Másrészt meg a társadalomban elfoglalt helyük az inkább egyfajta periférikus szerep volt. Nyilván a gyermekek nem úgy szólhatnak bele a dolgokba, nem vehetnek úgy részt a vallási életben. Úgyhogy a Szentírásban bár sokszor említés tesz a Biblia gyermekekről, de nincs úgy kiemelt szerepük, hogy ők formálnák a gondolkodást, hogy formálnák a társadalmat.
1: Országos vallásolimpia a Kolozsvári Református Kollégiumban.
4: A versenyzőknek azt üzenem, hogy itt mindenki nyertes. Persze kicsit elcsépelt ez a mondás, hogy senkinek nincs veszíteni valója, hanem csak nyerni valója van. Nyerünk tapasztalatot, nyerünk új barátságot, egy lépéssel közelebb kerülünk a hűs forráshoz, az Úr igéjéhez, és természetesen egymáshoz. Itt barátságok kötődnek, és lehet, hogy örökké tartó barátságok lesznek.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.

Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események,

0: tragédiához, hogyan élték meg mindezt a helyiek, és mi történt azóta, arról a Szilágyi Csehi Református Gyülekezet lelkipásztorával, Szilágyi Zoltánnal beszélgetünk. Aki kérdez, bírta Zoltán.
1: Utóhírként terjedt a hír, hogy február elején, február 3-án egy 500 évesnél idősebb református templomnak a jelentős része, a templom torony dőlt össze, gyakorlatilag mint a Lego hullott össze. Mit kell tudni ennek a templomnak a múltjáról, annak az eseménynek, ennek a több hónappal ezelőtti eseménynek a hátteréről? Egy felújítási munkálat kellős közepén történt a tragédia.
2: Több mint 500 éves a templomnak a hajó része, a központi hajó, ahhoz lett építve 1614-ben egy torony. Aztán majd későbben még bővült a templom egyrészt a déli irányba 1801-ben, illetve északi irányba 1905-ben. És 2013-14 tájékán észleltünk belső repedéseket a templom boltozatán. Vékony, apró repedések lehettek, de miután kijöttek a szakértők, a statikus mérnökök mondták, hogy most még nem látványos, de valamiféle gond lehet. És az első feltételezés az volt, hogy valószínűleg a talaj minőség miatt a torony mozoghat, és amiatt következnek be ezek a repedések. Illetve hát nagyon erős volt a nedvesedés a templomban, és szükség lett volna a vízelvezető réteg, vagy a rendszer felújítására, és a tetőszerkezet is olyan volt, hogy azt le kellett cserélni, mert nagyon régi faelemek és rossz minőségű, vagy már most rossz minőségben levő faelemek voltak a tetőszerkezetben, és elkezdődött akkor már 2014-ben egy tervezési munkálat. 2016 tájékára meg is lettek a tervek, és akkor elkezdődtek a pályázati források keresése, mert ez egy hatalmas munka lett volna így összességében. Már akkor körülbelül egy olyan 2-2,5 millió euróra becsülték a tervek alapján a munkálatoknak az összegét, a költségeit. 10 évig nem nagyon sikerült előre haladni semmiben, több pályázati lehetőségben is elbuktunk, és 2024 végén sikerült nekünk egy pályázati szerződést beindítani a Román Nemzeti Örökségvédelmi Intézettel. 2025 elején aztán meg is kötődött a támogatási szerződés, elkezdődtek a konkrét pályáztatási, közbeszerzési eljárások, és ennek következtében aztán november derekától konkrétan elkezdődött a felújítási munkálat. Hát elsősorban a vakolatleveréssel kezdtük, mert egy nagyon vastag cementes réteg vakolat volt a falakon, és azt kellett egyszer eltávolítani, és látni azt, hogy milyen minőségű az alatta levő falazat. És ezekkel a munkálatokkal jutottunk aztán február elejére oda, hogy a templomtorony ról is körülbelül egy olyan 3-4 méter magasságban leverődött ez a vakolat, és akkor látszódott, hogy egyrészt a fal minőség, a kövek és az építőanyagok kusza hálózatát jelentette, tehát nem egy olyan egymásra épülő rendszerszerű falazat volt, amit én legalábbis elvártam, vagy elképzeltem. És a kötőanyag is eléggé gyenge volt, és néhány nappal az omlás előtt úgy észleltük is a torony belső részén is azt, hogy peregni kezd a kötőanyag. Akkor gyorsan elkészült egy, a kritikus pontokon elkészült egy gerendázatból készített támogatási rendszernek a terve, amit el is kezdtünk azon a nap, amikor már volt az omlás. Belső részén folytatódott volna a templomfal külső megerősítés, vagy a toronyfal külső megerősítése, és kérdés volt, hogy akkor hogyan folytatjuk, tehát azokat a falelemeket, amik bizonytalannak, mozgónak látszottak, hogy részenként kicseréljük. Ez volt az elképzelés, nem gondoltuk, hogy ennyire veszélyes a helyzet, mert külsőleg nem voltak jelentős repedések, látható repedések a tornyon, hogy indokolná azt, hogy esetleg abban gondolkodnánk, hogy le kell bontani, vagy le kell állítani az egész folyamatot. Na, és hát a szerdai munka folytatását a torony már nem várta meg, hanem kedden este, úgy 6:45 körül itten idő szerint. Tényleg mindegy kártya vár, tehát kifolyt az a fal réteg a torony alól, és akkor a torony úgy alá zuhant, és aztán kidőlt az úttestre, meg a járdára.
1: Egy járókelő meg is sérült éppen egy helyi rendőr, aki épp azon az útszakaszon haladt.
2: Nagyon nem sérült meg, tehát pont abban az időpontban haladt el a torony előtt, amikor elkezdődött az omlás, ő ezt észlelte, elkezdett szaladni, és a szaladás következtében megbotlott, vagy úgy is, ő úgy mondta, hogy a kicsapó levegő áram.

0: omlat, úgy hátulról elkapta, és akkor ellökte, és hát a vállát, a térdét ütötte meg. Hál' Istennek, hogy csak ennyi volt, mert hát egész nap benn volt jó nagy munkacsapat a torony alatt. Következő napra is készültünk ugyanott dolgozni. Jóisten megőrzött bennünket a tragédiának ettől a részétől.
1: Azonnal megindultak a romok eltakarítási munkálata, illetve a tervezés, az újra tervezés. Mi az, amihez jutottak az elmúlt hónapokban? Most arra már teljesen el sikerült a romokat takarítani, illetve most már a tervezési szakaszba léptek.
0: Most abban a szakaszban vagyunk, hogy egyrészt próbálják megállapítani, hogy a megmaradt torony alapzat része az milyen minőségű, tehát statikailag mit bír el, maradhat meg, vagy le kell azt is bontani, és teljesen új tornyot kell építeni. Folytatódik a pont a napokban fog jönni egy geós csoport, amelyik a talajmintát vesz, újból lássuk, hogy valóban a talaj mennyire bírja el ezt az épületet, és hogy a megmaradt falrészeken az is kutatás alatt van, hogy mennyire stabilak, tehát mennyire maradhat meg. Miután ezek az adatok meglesznek, azután ezeket összesítve a tervezői csoport elkészíti a torony is két mellékfalnak a felépítésének a terveit. Ebben a fázisban vagyunk most, és jó reménységgel nézünk előre, hogy haladunk. Tehát most eddig ütemtervszerűen tudtunk haladni, az építkezési felügyelet az adott nekünk egy ütemtervet, ami alapján egyszer el kell végezni a romeltakarításnak a terveit, el kell készíteni, utána el kell végezni a romeltakarítást, és most abban az időszakban vagyunk, amit ők kiírtak, hogy induljon a tervezési munka. Szeretnénk azért úgy június közepére, ha meglennének a tervek, mert elég hosszú folyamat az engedélyeztetés, és miután az engedélyeztetés is meglesz, konkrétan akkor tudunk újból visszakapcsolódni a forráskereséshez, az eddigi szerződés felújításához. Valószínűleg nem lesz elég az a 2 millió eurónyi összeg, ami le volt szerződve, tehát a Nemzeti Örökségvédelmi Intézettel, mert csak egy újabb épületrészt is kell építeni, és ezért továbbra is keresünk még forrásokat.
1: Nagyon sok közösség mozdult meg az első napokban, bejárt az országot a hír, illetve mi az, amire igazán nagy szükség van a következő időszakban, egy újabb gyűjtésnek az időszaka kell, hogy elkezdődjön, amiben akár a beregszászi kárpátaljai gyülekezetek is, magánvállalkozók is csatlakozhatnak.
0: Egyrészt nagyon jó volt az érezni, hogy nem maradtunk egyedül, mert az első reakció az volt, hogy mi lesz tovább, tehát hogy hogyan lehet tovább menni, a gyülekezet is megdöbbent, és hát megijedtünk valójában, mert ez egy olyan kihívással vált előttünk, amire mi anyagi erőkből nem tudjuk a megoldást biztosítani. És igen, továbbra is szükség van a gyűjtésekre, a támogatásokra. Szépen gyűlt az eddigiekben, úgy a magyarországi, mind az itteni gyülekezetek, közösségek, vállalkozók részéről, de még sok pénzre van szükségünk. És ebben tudnának mondjuk Kárpátalján is segíteni, az, hogy konkrétan meglegyen nekünk az anyagi háttér, amivel ezt a tornyot vissza lehet építeni. A közösség ragaszkodik hozzá, szeretné, nagyon hiányzik. Tartjuk mi az istentiszteletet a művelődési házban, de azért az nem az a légkör, nem az a környezet, amelyhez hozzá vagyunk szokva. Ikonikus és jellegzetes épülete volt a városnak ez a torony, és ez is úgy hiányzik a városképből, tehát nem csak a reformátusok ragaszkodnak hozzá, hanem az egész város közössége.
1: Nagyon szépen köszönjük, elfogadta a felkérésünket, és beszélgethettünk a témáról. Sok erőt és áldást és kitartást kívánunk a következő hetek, hónapokhoz.
0: Köszönjük mi is az érdeklődést és a támogatásokat is, és kérjük azt, hogy imádkozzanak is érettünk. Mi éreztük akkor az első napokban és utána is, hogy a testvérek, tehát a református és más vallású testvérek is imádságban hordoznak bennünket, és hiszük azt, hogy a Jóisten, aki adta nekünk ezt a próbát, az nem hagy magunkat egyedül, és így az embereken, a hívő közösségen keresztül is vezet és segít bennünket. Te áldás békességet kívánok!
1: Áldás békességet!
2: Az elmúlt percekben Szilágyi Zoltánnal, az erdélyi Szilágycsehi Református Gyülekezet lelkipásztorával beszélgettünk.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Az anyaország. A Bibliában különös hangsúllyal van jelen a születés, a gyermekáldás. Az apáról fiúra öröklődő családi hagyományok említése többször felfedezhető a Szentírásban. Különleges gyermekek életútjáról is olvashatunk, akikből később király vagy vezető lett, de azt is megtudhatjuk, hogy abban az időben egy ma tinédzsernek számító fiatal már felnőtt volt. A lányok férjhez mentek, és hamarosan gyermekeknek adtak életet. A legkisebbek nevelésére, oktatására pedig már létezett egy kezdetleges iskolarendszer is. Mindenről Németh Áron lelkipásztorral, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem egyetemi docensével beszélgetünk, a riporter Tóth Temese.
2: Hogyan jelennek meg egyáltalán a gyermekek a Bibliában? Mert sok gyerek van a Bibliában, azt tudjuk.
3: Igen, a Szentírás korában, tehát az ókorban a gyermekeknek egy érdekes státuszuk volt, mert egyrészt nagyon kívánatos volt minden családban, hogy legyen sok gyermek. Másrészt meg a társadalomban elfoglalt helyük az inkább egyfajta periférikus szerep volt. Nyilván a gyermekek nem úgy szólhatnak bele a dolgokba, nem vehetnek úgy részt a vallási életben. Úgyhogy a Szentírásban bár sokszor említést tesz a Biblia gyermekekről, de nincs úgy kiemelt szerepük, hogy ők formálnák a gondolkodást, hogy formálnák a társadalmat. Amikor viszont említi a Biblia gyermekeket, akkor azoknak a gyermekeknek általában van valamilyen különleges szerepük, funkciójuk, feladatuk, úgyhogy nagyon szép, kedves történetek kapcsolódnak sokszor kisgyermekekhez, mind az Ószövetségben, mind pedig az Újszövetségben.
2: Mondta, hogy ugye nyilván nem szólhatnak bele a gyermeki mi voltuknál fogva ott az események folyásába, történéseibe, mégis nagyon jelentős az ő személyük a családok életében, hiszen nem tudom mennyire érzékelteti ezt a Biblia, valószínűleg nagyon erőteljesen hangsúlyt helyez erre, hogy ők a jövő zálogai.
3: Így igaz, és ez az ókorban talán még fontosabb volt, vagy nagyobb hangsúlyt kapott, mint mondjuk a mai korban, hiszen az akkori viszonyok, akkori orvosi ismeretek mellett nyilván a gyermekhalandóság sokkal gyakoribb volt. Tehát, hogy egy családnak biztosított legyen a jövője hosszú távon, ezért igazi kincs, igazi ajándék volt, ha gyermek születik. Ezen belül különösen nagy értéke volt a fiú gyermeknek, hiszen ugye ők örökölték a családnak a tulajdonát, hogyha volt házuk, vagy jószágaik, földjük. Ez apáról fiúra szállt. Úgyhogy minél több gyermek volt, annál inkább biztosított volt az, hogy egy család hosszú távon fennmarad. Ezzel magyarázható egyébként az is, hogy az ószövetségi korban például még megengedett volt, a Biblia sem csinál ebből különösebb problémát, hogy egy férfinek több felesége legyen, tehát a poligámia. Ugye ez is azt biztosítja tulajdonképpen, hogy nagyobb számú legyen a család, több gyermek szülessen, és így biztosított legyen az, hogy a föld, a tulajdon az ott maradjon a család birtokában, és apáról fiúra öröklődjön.
2: Ugye elfogadott, mi több kívánatos volt a gyermek jelenléte, születése a családban, ugyanakkor azt is el kellett fogadniuk, nem úgy, mint a mai világban, hogyha egy nőnek nem lehetett gyermekkel, tehát a meddőséget.
3: Igen, el kellett fogadniuk, de azért ezt nem szívesen tették, ez egy óriási csapás volt, pont az előbb említett okok miatt. Egy nőnek, egy asszonynak, egy feleségnek a státuszát, a társadalmi rangját részben az is megadta, hogy hány gyermeket, vagy hány fiú gyermeket szült egy családban. Úgyhogy aki meddő volt, akinek nem lehetett gyermeke, az ezt nagyon komoly csapásként érte meg. Sokszor Isten büntetésének gondolták ezt, hogy valami miatt az Isten nem engedi, hogy abban a családban gyermek szülessen. Éppen ezért vannak azok a történetek, amikor egy meddő asszony, akár idősebb korában, mégis gyermeket kap az Úrtól, mégis gyermekáldás lesz. És sokszor a meddőség inkább, még inkább kihangsúlyozza azt, hogy ha ennek ellenére aztán születik egy gyermek, abban mennyire az Isten keze van, mennyire ajándék. Több ilyen történet is van. Ábrahám és Sára nagyon idős korban kapnak gyermeket. Sokáig azt gondolják, hogy nem lehet nekik, de aztán kivárják a sorukat végül, és akkor születik egy fiúgyermek, és ezen keresztül be tud teljesedni az az isteni ígéret, hogy Ábrahámnak annyi utóda lesz, mint a tengerpartján a homok, vagy mint az égen a csillag. Ehhez kellett legalább egy fiúgyermek, és lett is. amit időskorban kaptak meg. De ott van egy másik szép történet, amikor az Ószövetségben egy Anna nevezetű asszony sokáig imádkozik, hogy legyen gyermeke. Nem lehet neki, de felmegy a templomba, és addig könyörög, amíg végülis megkapja ezt az ajándékot, és az ő gyermeke lesz az a Sámuel, aki aztán Izrael népének egyik leghíresebb, nevezetesebb prófétája lesz, aki aztán fölkeni Izrael első királyát. Hát azt lehet mondani, hogy ez a sokáig meddő gyermektelen asszony, miután megkapja ezt a kisfiút, utána egy olyan gyermekkel, egy olyan személlyel gazdagodik Izrael népe, aki aztán hosszú távon meghatározza ennek a népnek a sorsát.
2: Nyilván az akkori korok és a Biblia patriarchális szemléleténél, rendszerénél fogva jobban örültek a fiú gyermeknek, de azért a lányoknak is, ugye, vigasztaljon már meg.
3: Hogyne, számon tartották a leányokat is. Vannak leánygyermekek, akikről olvasunk a Szentírásban, például az Új Szövetségben, amikor Jairus lánya meghal, látjuk az édesapát, hogy mennyire kétségbe esett, hogy ezt a leánygyermekét elveszítheti, és akkor Jézushoz fordul segítségért, és akkor Jézus elkísér az édesapát haza, meglátogatja ezt a halott kislányt, és egy szép feltámasztás történetet olvasunk itt a Szentírásban, hogy ez a kislány mégis aztán életre kel. Van szó az Ószövetségben arról is, hogy folyik a küzdelem azért, hogy leányok is örökölhessenek. És nagyon érdekes, hogy ez a próbálkozás aztán sikerrel jár. Tehát a Szentírásban olvasunk arról, hogy az az ősi szokás, hogy apáról fiúra száll a föld, ez egy történetben egy kivételes esetként mégis megváltozik, és akkor leányok is örökölhetnek apai tulajdont.
2: Most van-e olyan kisgyermek, vagy vannak-e olyan kisgyermekek a Bibliában, akiknek azért ugye az életútját nagyjából végigkíséri valamilyen oknál fogva a Biblia? Tehát, hogy mondjuk a gyerekkoráról is kicsit bővebben említést tesz.
3: Igen, van több is. Ószövetségi történetek közül talán említhetjük Mózest, akinek ismerjük a születés történetét. Igazából sok mai kisgyerek is Mózes kosárban éli át első napjait, heteit. A születésének a különleges körülményei, az, hogy ő életben maradhatott, pedig akkor Egyiptomban egy zsidó gyermek igazából nem születhetett volna meg. Ahogyan ő bekerül a fáraó udvarába, és aztán ott hatalmas karriert fut be, és lesz az a személy, aki aztán Izrael népét kihozza Egyiptomból. Szintén az Ószövetségből talán József történetét említhetjük, Józsefnek az életútját is hosszú fejezeteken keresztül végigkísérhetjük. Ugye az ő történetében a gyermekkori, fiatalkori esemény, amit említ a Biblia, az, hogy ő álmokat lát, és a testvérei ezért megutálják, mert hogy ezek az álmok arról szólnak, hogy neki az Isten különleges sorsot szán, és majd a testvérei, sőt a szülei fognak meghajolni előtte. A testvérei próbálják őt ezért eltávolítani az útból, de végül is, ahogy a maga József fogalmazza meg ezt felnőtt korában, hogy ti rosszat terveztetek ellenem, de az Isten jóra gondolta azt fordítani. Ugye József lesz az, aki ugyancsak Egyiptomba kerül, és a fáraó melletti első ember lesz, és a saját családját tulajdonképpen megmenekíti az éhínség idején. Új szövetségi történetek közül nyilván Jézus az, akinek a születés története, Lukács evangéliumában néhány gyermekség történet is szerepel. Tehát a születésén túl például az, amikor őt bemutatják a templomban 8 napos korában, illetve amikor 12 éves korában a szülei elviszik a jeruzsálemi templomba, és ott ámulatba ejti az idősebb tanítókat, mestereket, hogy milyen tudással, bölcsességgel rendelkezik már 12 évesen. Holott jó tudni azt, hogy Izrael népek körében a 13 éves kor az a határ, amikor vallási szempontból nagykorúnak számít, egy gyermek átlép egy másik státuszba. Úgyhogy ezért van az, hogy a történetben Jézus még ez előtt, a 13 éves kor előtt már bizonyítja azt, hogy mennyire járatos az Isten dolgaiban. Sámuelt említettem már róla, szintén sok mindent tudunk ugye a születés történetéről, illetve arról, hogy utána gyermekként bekerül a sílói szentélybe, éli főpap mellé, és emellett az idős bölcs pap mellett tanulja meg azt, hogy ő hogyan kommunikáljon Istennel, hogyan tanítsa majd a népet, és hát ő így lett aztán híres próféta Izraelben.
2: Meddig gyermek a gyermek a Bibliában? Tehát egy 18 éves az még gyermek a Bibliában?
3: Ezek a határidőpontok, ezek sokkal korábbiak, mint a mai korban. Éppen ez a 12-13 éves kor tulajdonképpen már a felnőttségnek a határa. A leányzók körülbelül ebben az időben mentek férjhez, 12-13 évesen, és nagyon hamar szültek is aztán gyermekeket. A fiúk ugye szintén ezen 13 éves korral válnak nagykorúvá vallási értelemben, tehát innentől kezdve nekik is úgy kell kötelezően részt venni mindenféle vallási eseményen, illetve eleget kell tenni a vallási kötelezettségeknek, ahogyan egy felnőtt férfinek. Tehát ez már 13 éves kortól aktuális. Illetve az oktatásuk, a tanításuk, az is jóval korábbi időponttól kezdődik. Ugye nálunk a 6-7 éves kor az, amikor iskolába kerülnek a gyermek, ott már igazából 4 éves kor körül egészen komolyan oktatták a zsidó kisfiúkat elsősorban, de a kislányokat is valamennyire. Ez családi köteléken belül kezdődik ez az oktató-nevelő munka, de hát valamilyen kezdetleges iskola rendszer tulajdonképpen volt már a bibliai korban is, és hát ahogy időben haladunk, ugye az új szövetségi korban már beszéltünk arról, hogy a zsinagógák hatáskörében, vonzáskörében ott működik egyfajta oktatás, de fiatalabban már bekerülnek oda a gyerekek, mint mondjuk nálunk az iskolában.
1: Német Áron lelkipásztorral, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem egyetemi docensével beszélgettünk.
0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.

0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Erdély. A kolozsvári református kollégium szervezte meg idén a protestáns felekezetek országos olimpiáját május 7-e és 9-e között. A versenyt május 7-én nyitották meg a Farkas utcai templomban. A szervezők a versenyfeladatok mellett kulturális hit és közösségépítő programokkal is várták a diákokat. A verseny programját Telegdi István, a Kolozsvár Református Kollégium iskola lelkésze ismertette, Péter Csaba a kollégium vallástanára pedig a verseny jelmondatáról beszélt. Továbbá a Nagy Enyedi, a kolozsvári és az aranyosegerbegyi diákokat és felkészítő tanárukat kérdeztük az országos részvételről.
2: Kolozsváron a Református Kollégiumban szervezik idén a protestáns felekezetek országos olimpiáját május 7 és 9-e között. A versenyfeladatok mellett a diákokra kulturális, hit és közösségépítő programok is várnak a három nap során. A programot Teregdi István, a kollégium iskola lelkésze ismertette.
3: Programunk az most kezdődött el a nyitó alkalommal. Igazából ma este még egy utolsó ismétlés van, az utolsó, hát nem is tudom, 100 méterre vagy 10 méter már, a utolsó 10 méteren. Holnap reggel 9 órától ifjúsági állítattal kezdünk, 10 és 13 óra között fog zajlani az írásbeli, 3-ig ebédszünet. Ebédszünet után lesz egy interaktív városnézés külön az 5-8 osztályosoknak és külön a licistáknak, és 17:30-tól orgona és trombita koncertre kerül sor az evangélikus pietáti templomba, amelyre mindenkit szeretettel várunk. Ezt követően pedig vacsora után pedig Marosán Csaba előadó estjére kerül sor, majd azt követően a Részharang táncsoport előadására és egy élőzenés táncházra, szombaton pedig miután körbejárjuk a belvárost, meglátogatjuk a Szent Mihály templom tornyát, fel lehet majd menni az időjárás függvényében. Ezzel párhuzamosan pedig, ez kisebb csoportokban fog zajlani, ifi programok lesznek a diákpresbitérium szervezésében. Végül pedig szombaton 12 órától kerül sor a záró alkalomra a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet dísztermében.
2: Péter Csabát, a kollégium vallástanárát a verseny jelmondatáról kérdeztük.
4: Miért ezt választottuk? Igen, ennek két oka van. Az egyik természetes az ige mondani valója, a másik pedig egy nagyon-nagyon személyes dolog. Az ige mondani valója az egyértelmű, hogy ahogy a szarvas kívánkozik a hűs forrásvízre, az élő vízre, úgy kívánkozunk mi is Isten igéjére. A másik, a személyesebb, az egy nagyon-nagyon jó barátomnak, itt most elmondhatom, Kisboton grafikusnak, a csodálatos alkotása egy üvegberakás, egy szarvas. Neki ez a visszatérő motívuma, a szarvas motívum, és így a kettő együtt adta az ötletet, hogy az idei olimpia jelmondata és logója a szarvas legyen, és természetesen ennek van egy harmadik vetülete is, hiszen magyar motívum a csodaszarvas legendája, úgyhogy ez a három az, ami adta ezt a tényleg mindenki által nagyon megkedvelt motívumot. A 42. Zsoltár második verse a szarvas és a csodaszarvas legendája.
5: És milyen érzés, hogy idén itt került megrendezésre az országos szakasz?
4: Ez egy, mondhatni azt, egy várva várt alkalom, 12 évvel ezelőtt szerveztük, én akkor kerültem elsőjében a kollégiumba tanárnak. A másik az, hogy évről évre ott voltam az olimpián, akár központi bizottságban, akár csak egyszerű kísérő tanárként. A tavaly pedig már nagyon körvonalazódott, hogy mivel mi szerveztük a református kollégiumok közötti bibliaismereti vetélkedőt, akkor azt súgták a fülünkbe, hogy az a főpróba az országos olimpia megszervezésé. Tehát ezt már tavaly februárban tudtuk, hogy valószínű, hogy miénk lesz. Nagyon vártuk az alkalmat, nagyon tudtuk azt is, hogy egy felelősségteljes feladat, egy nagyon nehéz munka, hiszen az utóbbi 3 hétben itt nagyon sokat dolgozott egy nagyon lelkes, nagyon kitartó és nagyon összetartó csapat, akikkel ezt sikerült Isten segítségével megszerveznünk.
5: És mit üzen a versenyzőknek?
4: A versenyzőknek azt üzenem, hogy itt mindenki nyertes. Persze kicsit elcsépelt ez a mondás, hogy senkinek nincs veszíteni valója, hanem csak nyerni valója van. Nyerünk tapasztalatot, nyerünk új barátságot, egy lépéssel közelebb kerülünk a hűs forráshoz, az Úr igéjéhez, és természetesen egymáshoz. Itt barátságok kötődnek, és lehet, hogy örökké tartó barátságok lesznek.
2: Eljutni egy verseny országos szakaszára nagy teljesítmény. A vallásolimpia résztvevő diákjait és vallástanárait kérdeztük az élményről.
6: Kerekes Dávid vagyok, Nagyenyedről érkeztem, és itt lenni az országos szakaszon, hát nem azt mondom, hogy most már megszoktam, de mindig örömmel és nagy felkészültséggel jövök ide, ugyanis már negyedjére jutottam el ide. Rengeteg előkészület kell ehhez, hogy eljusson az ember egy országos szakaszára egy versenyének, és hát főleg ennél a versenynél, ennél az olimpiásznál úgy érzem, hogy nem csak az emberi erő szükséges ehhez, hanem egy isteni beavatkozás is.
7: És hogyan készültél?
6: Megvannak adva a történetek, amikből tanulnunk kell, és nem elég magát a történetet megtanulni, hanem az egészet látni egyben. És talán ez a legnehezebb része, hogy mégis, hogyha kiragadnak nekünk a tételbe egy történetet, akkor azt úgy tudjuk leírni és visszaadni, hogy a körülötte lévő szövegkörnyezetet is bele tudjuk vonni, és nem csak a kiragadott részt.
7: És mit vársz ettől a szakasztól?
6: Igazából nagy elvárásaim nincsenek. Én leginkább azért jöttem, mert hetedikes voltam, amikor először jelentkeztem erre a versenyre, és azóta úgy érzem, hogy itt a helyem, és elvárások nélkül jövök ide, és tényleg szeretetből és örömből.
7: És gondolom, hogy a hit fontos szerepet játszik az életedben, hogyha így beszélsz erről a versenyről, mit jelent pontosan a te életedben?
6: Igen, már kiskorom óta olyan családban nőttem fel, ahol a hit nagyon nagy szerepet játszott a családi életünkben is, és még mindig számomra egy nagyon meghatározó dolog, mert tudom, hogy magamtól nem lehetnék itt. És magától az ember nem tud olyan dolgokat tenni, mint amikor ott van vele Isten, és számomra ez a hit.
8: A református kollégiumból jöttem, Sipos Zsuzsa Dorka vagyok, 9. A-osztályos tanuló a teológiából. Számomra ez egy nagyon érdekes út volt, egy nagyon jó tapasztalat, sok mindent tanultam, és nagyon várom, hogy mi lesz az országosan, hogy milyen érzésekkel fog eltölteni, hogy milyen emberek lesznek, és hogy miket tanulhatunk majd.
7: Hogyan készültél a versenyre, illetve hogyan készültél tovább az országos szakaszra?
8: Hát nagyon sokat segített a vallástanárom megérteni a történeteket. Próbáltam nem csak bemagolni és megtanulni a történeteket, hanem megérteni ezek jelentését és fontosságát, és ebben tényleg nagyon sokat segített a tanárom.
7: És van-e esetleg egy kedvenc történeted, akár a felhagyottakból, vagy úgy amúgy?
8: Mindegyik történet különleges szerintem. Samuel elhívása nagyon közel áll a szívemhez, mert egy egyszerű fiúból lett Isten egyik szolgája, de a Zsoltárok könyve a kedvencem szerintem. Ez az, amiből nagyon sokat tanulhatunk, főleg mi fiatalok.
7: És mit jelent a hit a hétköznapi életedben?
8: A hit szerintem egy biztonság, ami megvéd minket a mindennapok terhétől, és elvezet egy úton, ami ismeretlen, de csodálatos.
7: És rátérnék a közelgő pünkösdre, hogy esetleg van-e valamilyen különleges jelentése neked a pünkösnek az életedben?
8: Mindenképp, mert emlékeztet arra, hogy mik történtek, és Jézus mennyi mindent tett értünk, amíg felment a mennybe. Minden évben erre emlékezhetünk ezáltal.
7: Milyen érzés itt lenni az országos szakaszon? Milyen volt a felkészítés a gyerekeknek?
9: Az aranyos-egervegyi iskolából jöttünk, a gyerekek, a lányok tovább jutottak, de Tordai Jóska Miklós Elméleti Liceumból is voltak a megyei szinten, szép eredménnyel. Most velük vagyok, nagy öröm volt, minden esztendőve tényleg örömmel tavasztalom, hogy mindig van jelenkező, lelkesek, és gyönyörű velük együtt dolgozni, és megélni ezeket a pillanatokat.
7: Mondtok kérlek ti is két gondolatot, hogy milyen nektek itt lenni az országos szakaszon.
10: Egy új esély, lehetőségek és nagy-nagy megtiszteltetés.
11: Tényleg nagy megtiszteltetés, hogy itt lehetünk. Nagyon örülök, hogy átjutottam az országos olimpiára is, vallásolimpiára. Remélem még az életben lesznek ilyen események.
1: Országos vallásolimpiát szerveztek a Kolozsvári Református Kollégiumban, erről készült összeállításunkat hallhatták. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!
0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Csaknem 600 magyar orvos csatlakozott a május a vérnyomásmérés hónapja nemzetközi kampányhoz, amelynek célja a magas vérnyomás betegség jelentőségére való figyelemfelhívás és a probléma minél szélesebb körű felismerése, közölte a Magyar Hipertónia Társaság. A magas vérnyomás betegség ma az egyik leggyakoribb népbetegség Magyarországon, a felnőtt lakosság mintegy 40%-át érinti. A hipertónia azért különösen veszélyes, mert sokáig semmilyen panaszt vagy tünetet nem okoz. A tartósan emelkedett vérnyomás nem csak az érpályát károsítja, hanem az úgynevezett célszerveket, az agyat, a szívet, a vesét és a szemet is. Kezeletlen esetben jelentősen nő a stroke, a szívinfarktus, a szívelégtelenség és a hirtelen szívhalál kockázata. Azt írták, a Magyar Hipertónia Társaság a Hipertónia Világnapja május 17-e alkalmából idén is csatlakozott a nemzetközi kampányhoz, amelynek célja a magas vérnyomás betegség jelentőségére való figyelemfelhívás, valamint a probléma minél szélesebb körű felismerése. A társaság felhívja a figyelmet, a rendszeres vérnyomásmérés, az egészséges életmód és az orvossal való együttműködés révén jelentősen csökkenthető a szívinfarktusok és a szélütések száma, és hosszú távon javítható a lakosság életminősége. Május 15-től elindul az Agrárium 2026, a KSH több tízezer gazdaságot érintő országos adatfelvétele, az összeírás a teljes agrárszektort érinti. Az adatfelvétel fókuszában a földhasználati, állattartási, illetve a trágyázással, az állattartás épületeivel, a borszülő termesztésével és a munkaerővel kapcsolatos kérdések állnak. A július 15-ig tartó összeírás során a KSH a magyar mezőgazdaság szerkezetéről, a földhasználattól az állatállományig gyűjt naprakész információkat. A hivatal az összeírást országszerte mintegy 52 000 egyéni gazdaság és 14 000 gazdasági szervezet bevonásával hajtja végre, és a folyamatnak három szakasza lesz. Május 15-e és június 15-e között kötelező online kitöltés lesz a gazdasági szervezeteknek és a kiemelt egyéni gazdaságoknak. Május 15-e és 31-e között lehetőség lesz az online kitöltésre a nem kiemelt egyéni gazdaságoknak. Június 1-e és július 15-e között pedig az online kitöltés lehetőségével nem élő, nem kiemelt egyéni gazdaságokat fényképes igazolvánnyal és tablettel rendelkező összeírók keresik fel. A munkaerőpiacon aktív korcsoportok egyetértenek abban, hogy egy állás megítélésénél a fizetés, az elhelyezkedés és a munkarend a legfontosabb szempont, közölte friss reprezentatív kutatása alapján a profession.hu az MTI-vel. A kutatás alapján ugyanakkor a 29 évesek és az ennél fiatalabb Z-generáció körében a home office a 30-45 év közötti Y-generációnál a vezető személye, a 46 és 60 év közötti X-generáció tagjainál a cég megbízhatósága, míg a legidősebbeknél az önálló munkavégzés lehetősége áll a lista élén. A legidősebb dolgozók küzdenek a legkisebb arányban munkavégzés miatti szorongással, míg az Z-generációt leginkább a túlzott munkaterhelés és a kiégés veszélye aggasztja, ezt követi a megbecsülés hiánya és a munkahellyel kapcsolatos bizonytalanság. A 46 és 65 év közötti dolgozók a 30-45 éves munkavállalókhoz hasonlóan egyszerre élik meg a kiégés és a megbecsültség hiánya miatti szorongást a munkahelyükön. Megállapították, minél fiatalabb egy munkavállaló, annál jellemzőbb, hogy érzékeli a túlterheltségből fakadó munkahelyi kockázatokat. Mindezek ellenére közülük sokan csak akkor gondolkodnának el a munkahelyváltáson, ha a kínált bér jelentősen nagyobb lenne a jelenleginél. 41%-uk 100-200 000 forintos nettó emelésért lenne hajlandó másik állásban dolgozni, míg 50 000 forintos növekedésért mindössze 7%-uk cserélné le meglévő állását. Lezárult a jelentkezés a Hungaromet Nonprofit ZRT országos önkéntes meteorológiai hálózatába. A felhívásra több mint 4500 jelentkezés érkezett az ország minden részéről. A regisztrálók között magánszemélyek, oktatási intézmények, civil szervezetek és gazdasági társaságok egyaránt voltak. A program célja a magyarországi mérési lefedettség bővítése, valamint a helyi időjárási jelenségek még pontosabb megismerése. A lakossági meteorológiai mérőállomás korszerű automata mérőeszköz, amely helyi szinten rögzíti az időjárás legfontosabb jellemzőit. A berendezés folyamatosan méri a levegő hőmérsékletét és páratartalmát, a szél irányát és sebességét, valamint a csapadék mennyiségét és a légnyomást, az adatokat pedig digitális formában továbbítja feldolgozásra. Közölték azt is, a következő időszakban megkezdődik a pályázatok részletes feldolgozása és értékelése. A kiválasztás objektív, előre rögzített szakmai szempontok alapján történik, figyelembe véve többek között a területi lefedettséget, a helyszín meteorológiai alkalmasságát és a hálózat országos egyensúlyát.
0: Az időjárásról.
1: Csütörtökön napos időre van kilátás, fátyol és gomoly felhőkkel, majd délutántól nyugat felől megvastagszik a felhőzet, amelyből kezdetben a Dunántúlon elszórtan, majd késő este már keletebbre is néhol előfordulhatnak záporok, zivatarok. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 18 és 23 fok között alakul.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Repetor. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repetor.
1: Kedves hallgatóink, Boráros Imre, Kossuth Díjas színművész, a Révkomáromi Jókai Színház örökös tagja irodalmi műsorral mutatkozott be a miskolci közönség előtt a Felvidékház vendégeként. Szélfúvásban című összeállításában Mács József felvidéki magyar íróra emlékezett, aki áprilisban töltötte volna be a 95. életévét. Ezt követően Hit és illúzió címmel felvidéki és egyetemes magyar szerzők műveiből válogatott. Az irodalmi műsorban többek között Csáki Pál, Gál Sándor, Gyüre Lajos, Gyurcsó István, Márai Sándor, Reményik Sándor, Babics Mihály, Bullás Mária és Szent Györgyi Albert költeményeiből, írásaiból hallhatott részleteket a közönség. Boráros Imre felvidéki színészként a hazai és anyaországi színpadok mellett önálló estjeivel a nyugati szórvány magyarság körében is hűséggel és hittel közvetíti nemzeti kultúránk és történelmünk értékeit. Vele beszélgetünk a következő percekben. Boráros Imre, Kossuth Díjas színművészt, a Révkomáromi Jókai Színház örökös tagját köszöntöm sok szeretettel az Európa Rádió stúdiójában, aki irodalmi esttel érkezett Miskolcra. Az egyórás összeállítással szeretnék közelebb hozni a miskolciakhoz a felvidéki magyar irodalom világát. Köszönöm, hogy eljött hozzánk.
2: Én is szeretettel köszöntöm a rádióhallgatókat, és öröm számomra, hogy hosszú idő után itt lehetek Miskolcon.
1: Az est első részében Mács József felvidéki magyar íróra emlékezik, aki áprilisban töltötte volna be a 95. életévét. Milyen kapcsolat fűzte a felvidék krónikásához?
2: Én már az 50-es években, hát megmondom őszintén, drága jóanyámnak köszönhetően nagyon sokat olvastam. Színházjáró voltam, a mozijáró voltam, és akkor jött divatba a felvidéken az író-olvasó találkozó. És mondjuk, ha más nem, a 7-7-es magazinban Jóska bátyánk rendszeresen közölt. És hát volt szerencsém nekem is találkozni vele személyesen. Hát az a barátság akkor csak az én oldalamról egyoldalú volt. De majd később, mikor egy ötlet kapcsán egy társulatot hoztunk létre, és én sok könyvét olvastam, ami megfogott valójában a Szélfúvásban. Ugye mondhatnám azt, hogy amit az én szüleim, de sok mindenki beleértve a kitelepítéstől kezdve, hogy nálunk a felvidéken is volt ide csatolás, oda csatolás, elcsatolták, visszacsatolták. Ugye viccben is ott van, hogy a hármas határ, az ukrán, a magyar és a lovák határból, hol ide csatolták, hol oda is. Kérdezik az idős bácsit, hogy maga egy világlátott ember, hol itt van, ott van. Kisebb mozdultam a falunkból, mondja ő. És ez erről szól.

0: És erről szól a könyv, ami nagyon érdekes. És ennek a könyvnek úgy hiszem 7 vagy 8 szereplője van, akik elmondják, hogy milyen találkozása, hogy történt, mit mondott, milyenek voltak a párbeszédek, de a legérdekesebb a közjegyző, aki például ugye a falunak a vezetője is, az ő. És ezért választottam a műsorba, az előadásba a közjegyzői részt. Hát igen, akkor rendszeresen volt szerencsém találkozni a mesterrel, Jóska bátyánkkal, és hát egy csodálatos embert ismertem meg benne, aki sok mindent ugyanúgy a saját bőrén élt meg. És az, hogy az ő vállalása, az, ahogy látta a mi felvidéki világunkat, ami sokban hasonlított akár Kárpátaljához, vagy Romániához, hogy igenis az ember, én sok mindent merítettem belőle, amivel nem is voltam tisztában, hogy mindegy, szokták mondani, hogy kitisztult az elmém, mert ha más nem a kitelepítés, hát nem tudom, hogy volt-e idősebb között egy olyan nemzedékben olyan valaki, akinek ne lett volna valami valakie a nagyszülőktől, a nem tudom kicsodáig a kitelepítésben. Ugye ugyanúgy Magyarországra, majd sok mindenkit vittek Csehországba, akkori mondják a nyugatnémet, tehát a Szudéta vidékre, mert onnan meg a németeket ebrudálták ki. És ez a találkozás, valami csodálatos embert ismertem meg benne Jóska bátyámban, aki valóban örült a találkozásunknak, mert úgy gondoltam, hogy én rajongtam érte, mert ha olvastam, az számomra valami felemelő volt, valami lélek emelő. És szóval a valójában mondhatnám az, hogy nagybetűvel ember volt.
1: Hogyan látja, miben rejlik Mácsi József munkásságának jelentősége? Miben alkotott ő olyan maradandót, amelyet meg kell őriznünk az utókor számára?
0: Hát úgy gondolom, hogy pont az, hogy valaki felvállalta azt, a múltat és a jelent, mert múltunk ugye volt a kitelepítéstől kezdve, a jelen az 50-es, 60-as években az pedig ugyanolyan volt, annyira nem volt valami simogató, emberbarátságos, és hát ő pedig, amit én nagyra becsültem, és utána az én összeállításomban is mindig azt a pontot tekintettem elsőként, hogy igenis nyíltan és őszintén beszélt azokról a dolgokról, amelyek bántják az embereket, amelyekre ugye, hogy nem is tudom, hogy recept volt-e rá, vagy de valami, de az, hogy az ember olvashatta, mert ritkán mondhattuk azt, hogy hallottam valamit. Ugye az előadások közben bárki volt, hogy azokat az időket éltük, amikor körülnéztek, hogy ki ül a nézőtéren, és olyankor az ember vagy az előadó, akár író, költő, vagy nyíltan vállalta és elmondta azt, amire végül is eljött az ottani közönség, mert arra voltak kíváncsiak, vagy nem vállalta. Jóska bátyánk az volt, aki igen, karakán, gerinces ember volt, és ezért nagyra becsülöm.
1: Mácsi József mindig közösségben, a magyar közösség jövőjében gondolkodott, soha nem volt megalkuvó, mint ahogy Imre is elmondta, az igazság keresésében, és ezt tükrözik az írásai, regényei. Az Irodalmi Esten mely alkotásaiból hallhat a közönség részleteket?
0: Hát a Szélfóásban a jegyzőnek a része, az most egy felolvas a színház részben, de amit én itt fontosnak tartok, a hozzáírt vers, a felvidéki Mihály Molnár László írása, amely csodálatos, és magában kifejezi majdnem tömören azt, amiről Jóska bátyánk élete munkássága szólt. Fohász a szélfúvásban, Mácsi József emlékére. Suttog a szél, jajgat a szél, felvidéken, palócföldön, rimaparton, sajó mentén, balogvölgyön, suttog, tog, jajgat, sír, mesél. Itthon vagy már, visszajöttél. Megpihenni hazatértél, mögötted sok ezer örvény. Vár az örök csillagösvény, ez a törvény. Jajgat a szél, suttog a szél, sólymog szárnyan fenn az égen, lenn a mélyben, a gyökérben, sudár fákban az ág végen. Itt a völgyben, sírgödörben, kínból fogant örömökben, ezért éltél, hogy a télben, sötétségben és örökös szélfúvásban, történelem viharában igaz szóval megigézd, s nem hallgattál, ha mindezért nem is kaptad meg a részt. Jajgat a szél,

0: suttog a szél, az élőknek álmai közt, őseidnek sírja fölött. A meggyötört Gömörország népe örök vágyaiból fogalmazott sorok útján, most már végleg hazaérsz. Itt születtél, itt a tájban. Az apáknak igazában, szép anyai ölelésben, karja szava melegében nevelkedtél, s mint egy herceg elindultál, világ ellen népedért, viaskodva káprázattal, országrontó sárkányokkal, koncravárú keselyükkel, s ide tért meg minden út, hogy elmondhasd mindeneknek, élőket és eljövőket féltő hittel, magyarul, mennyi szitok, mennyi átok, harangvesztő szolgaságok közt dacoltál, s hű maradtál. Hű a szóhoz, hű e néphez, amit adott sors és végzet, magyarsághoz, emberséghez. Betelt így ma vitészséged, a próbákat kiáltad, örök igazbíró előtt már megállhatsz igazaddal, s ha eljön a végítélet, megbékélhetsz diadallal. Sírralmoknak helye nincsen, osztozunk a közös kincsen, s nincs mi nálunk a gazdagabb, mert az írás, mint a forrás, a mélységből felfakad, és a műved, mit ránk hagytál, amíg szól a magyar ének, dicséretet ezeng a lélek, általunk is megmarad. Amen.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést Boráros Imre felvidéki színművésszel, tartsanak velünk a továbbiakban is.

0: Repeto. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
1: Repeto. Kedves hallgatóink, Boráros Imre Kossuth díjas színművész, a Révkomáromi Jókai Színház örökös tagja irodalmi műsorral mutatkozott be a miskolci közönség előtt. Folytatjuk a beszélgetést a felvidéki színművésszel. Az est második részében a felvidéki és egyetemes magyar írók, költők írásaiból válogat, kiknek az alkotásai kerültek az összeállításba, illetve milyen szempontok alapján választotta a szerzők közül.
2: Ugyanaz, hogy valamikor a 90-es évek elején az első akkor még ilyen, hogy csehszlovákiai magyar költők műveiből, majd aztán lett szlovákiai, majd lett felvidéki, és végül is ugyanazt választottam, ugyanaz volt a vállalásunk, a hovatartozásunk, a magyarság tudat. Én a mai napig gyermekkoromtól viselem és viszem magammal, ami fontos számomra, a hit, vallás, Isten. És ezekből válogattam én sok minden. Nem tudom, hogy prózában vagy versben válassza ki, de az egyik legkitűnőbb Gyurcsó Istvánnak a Népvándorlás kora, amely az 50-es évek végén, 60-as évek elején íródott. Nagyjából arról szól, ami most elindult a nagyvilágban, a népvándorlás, hogy a magyar lakta vidékről, a Duna mentéről egy fiatal házaspár kereseti lehetőség, család, fölköltöznek Csehországban, mert ott igenis mindig jobb volt a helyzet 50-es, 60-es, 70-es években is, és megfogadják, hogy addig nem jönnek haza szülőkhöz, amíg meg nem alapozzák a jövőjüket. Tehát végül is lesz lakás, autó, két gyermek, hazajönnek, vagy 5 év után a karácsonyi ünnepek előtt, és a szülők fogadják, ugye a falun, az udvarban kint eléjük mennek, ilyenkor ugye a hosszú idő után a sírás, könnyek, minden, és rájönnek a nagyszülők, hogy nem tudnak beszélni az unokákkal. Az unokák azt a nyelvet beszélik, ahol élnek, ahol iskolába járnak. A szülőknek pedig nem volt fontos az, hogy megtanítsák a gyermekeket arra, ahonnan jöttek, hogy azt vigyék magammal, erről szól. Gyurcsó István, népvándorlás kora. Az unokák megszületnek, az unokák sírnak, az unokák járni tanulnak, az unokák beszélni tanulnak, az unokák, amikor jeles ünnepeken körben állnak a nagyszülők udvarán, nem értik egymást. Az unokák a nagyszülőket sem értik. Gyöngyöm, virágom. Az unokák nem értik, mi az a gyöngyöm, s mi az a virágom. Az unokák idegen tárgyal jöttek a nagyszülők udvarába, ahol apjuk vagy anyjuk tanulta az anyanyelv varázsigéit. Az unokák karikában állnak a nagyszülők udvarán. A nagyszülők sírnak, a nagyszülők mosolyognak, a nagyszülők madártejet főznek, s a nagyszülők beszélni tanulnak az unokák nyelvén. A nagyszülők szíve kerek alma, beleharaphatnak az unokák. A nagyszülők szíve tiszta szoba, ahol leülhetnek az unokák. De egyszer elfogynak a nagyszülők. Elfogy a kerek alma. Kihűlnek a tiszta szobák. Az unokák nem tanulják meg a varázs igéket. És elfelejtik a világot. Én még egyet választanék, méghozzá a Nobel-díjas Szent Györgyi Albert imája, ami most, ez se ma vagy tegnap íródott, de mégis úgy hiszem, hogy eléggé aktuális. Uram, ments meg gyermekeinket, ments meg értelmüket, hogy a romlottságunk ne rontsa meg őket. Ments meg életüket, hogy a fegyverek, melyeket mások ellen kovácsolunk, ne őket pusztíthassák, hogy jobbak lehessenek szüleiknél, hogy építessék önnön világukat, a szépség, tisztesség, összhang, jó akarat és méltányosság világát, melyet a béke és a szeretet kormányoz mindörökké.
1: És e két szerzőn kívül azért még bőven vannak írók.
2: Igen, illetve... Kérem szépen, Gágyor József tanárember volt, aki sok megírt Szebbnél és Jobbnál jobb versét nekem küldte el, majd műsoromban Reményik Sándor templom és iskola címmel Magyar Aliz történetlecke Európának, és Gyura Lajos Hazajöttem, Márai Sándor Olyan világ jön. Ez ugyanúgy, úgy hiszem, hogy a második háború vége fele írhatta valamit, és azt mondom, hogy egyre napról napra aktuálisabb. Márai Sándor Olyan világ jön. Olyan világ jön, amikor mindenki gyanús, aki szép, és aki tehetséges, és akinek jelleme van. A szépség inzultus lesz, a tehetség provokáció, és a jellem merénylet. Mert most ők jönnek, a rútak, a tehetségtelenek, a jellemtelenek, és leöntik vitriollal a szépet. Bemázolják szurokkal és rágalommal a tehetséget, szíven tefik azt, akinek jelleme van.
1: Az összeállítás a Hit és Illúzió címet kapta.
2: Igen.
1: Csáky Pál drámája alapján.
2: Igen.
1: Van ennek valamilyen üzenete?
2: Igen, igen. Hát ez a megmaradásunkért végül is, mert itt van egy rész Hit és Illúzióból, ima a felvidéki magyarokért. Úgy hiszem, hogy ez is eléggé magában foglalja azt, amit én ezt elmondanám, amik én mottóként választottam az én műsorom elé. Élet Isten nélkül ilyen címmel. A mai ember elutasítja az igaz Istent. Hamis isteneket, bálványokat állít helyébe, de mindenképpen imádni akar valakit vagy valamit. Imádja mindenható észt, amely csodálatos technikai fejlődést és kényelmet biztosít neki. Imádja a mindenható pénzt, amelyel mindent megszerezhet magának. Imádja az ezerarcú kéjt, amiért minden áldozatra kész. Imádja önmagát, az embert. De jaj az embernek, ha ember lesz az istene. Míg az igaz Isten végtelenül irgalmas, addig az emberisten könyörtelen, irgalmatlan, kegyetlen, engesztelhetetlen és félelmetes.
1: Számos más irodalmi esttel szerepelt már a magyar közönség előtt, és nem csak felvidéken, hanem Budapesten, Egerben, Komáromban és más helyen is. Igen. Milyen gondolatokat szeretnek közvetíteni ezekkel az előadásokkal?
2: Én úgy hiszem, hogy sok olyan helyen fordultam meg Magyarországon is, ahol kevésbé ismerték a mi olyan valami nagy gondunkat, amit egy életen keresztül hurcolunk magunkkal, a kitelepítést. De ellenben volt szerencsém ez a 90-es évek elejétől az óceánon járni, és ez a 2000-es, 2006-ig, úgy hiszem valami 16-szor történt meg, hogy volt szerencsém Amerikát körbepásztázni, Kanadát, majd később volt szerencsém Ausztráliába is eljutni. És rájöttem, ami engem írtó energiával és erővel töltött fel, hogy azok a kinélő hazánk fiai, a magyarok, azok lehetnek felvidékiek, anyaországiak, nem tudom honnan, akik úgy gondolják, hogy számukra fontos az anyanyelv, a nemzet, azok megtartják a nyelvüket valóban. De akik világpolgárok akarnak lenni, és idő előtt lemondanak arról, amit otthonról hoztak, amit a szülői házból hoztak magukkal, és nekem nagyon-nagyon jó időszak volt ez, hogy körbejártam, és megismertem azokat a gondokat. És végül is a tapasztalat ebből az, hogy bárhol a nagyvilágban, ha egy magyar új világot akar teremteni, vállalni valamilyen más országban, a világ másik végén, és az emberek többsége, tehát a mi testvéreinkre gondolok, hogy először is munkás keze van, tehát képes alkotni, teremteni egy új világot magának. És azon kívül, és a legtöbbször úgy vettem észre, hogy azért nem feledkeznek meg az otthonról sem, de aki tehette, utána mi is tudjuk, hogy időközönként haza-haza járogatnak, sőt, sokan vannak, akik fél évet most már idősebb korukban itt töltenek, és másik fél évet pedig visszamennek a nem is tudom, hogy hazúról hazabagy, vagy hogy mondaná az ember, mert mind a kettőt úgy érzik, hogy tehát az otthonuk végül is a hazájuk. Fontos volt számomra, és egyre inkább azt láttam, hogy még van egy-két idős kollégám, akik ugyanezt csinálták valamikor, lehet, hogy most már kevésbé. Én hálát adhatok a jó Istennek, amit otthonról hoztam, hogy adott annyi erőt, energiát, alkotókedvet, hogy képes vagyok még kiállni. És a fiatal generációból ez csak úgy zárójelben mondanám el, hogy nem tartják annyira fontosnak. Nekem ez volt az életem nagyjából, hogy igenis, hogy azt, amit jó 20-30 évvel ezelőtt nem volt sok helyütt ilyen író-olvasó vagy színész találkozón elmondani hangosan, azt nekem volt bátorságom, és elmondtam. És ez valami olyan lelki megnyugvást adott számomra, hogy végül is erre tudtam építkezni. És a mai napig úgy gondolom, hogy igen, és hogy aztán mit hoz a jövő, az nem tudom, de úgy érzem, hogy az én koromban nekem még van mondani valóma az emberek számára, vagy a világ számára, ha így mondanám. Mert igenis, hogy látom nap mint nap, hogy mi minden történik, jobb, kevésbé jó dolog. És valahol nekünk ott kell lenni, az első vonalban, ápolni a nemzetet, a nyelvünket, az anyanyelvet. És ennél gondolom, hogy nincsen fontosabb.
1: Hogyan fogadja a közönség ezeket az irodalmi előadásokat, illetve van-e különbség a közönség reakciójában attól függően, vagy aszerint, hogy a világ mely pontján szerepel? Igen. Gondolok itt a szórvány magyarságra, a kisebbségben élő magyarokra, vagy éppen az anyaországbeli magyarokra?
2: Én úgy érzem, hogy nagyon, nagyon jól fogadja. Hát például nálunk a Felvidéken, ugye, ha más nem, akkor mondhatnám azt, hogy Reményik Sándor templom és iskola. Volt időszak, és a mai napig létezik, hogy a sok kisebb faluban megszüntetik az óvodát és az alapiskolát, mert mondják, hogy kevés a diák, ugye? És akkor, aki magyar iskolába vagy óvodába akarja adni a gyermekét, annak vagy két-három falut, ugye, be kell vagy a busszal, ha a család képes autóval vinni, hozni a gyereket, és ez magában gond és probléma. Én úgy gondolom, hogy igenis, hogy nagyon jó a visszhang ebben, és mondanák még egyet hozzá, hogy ez tavaly volt a Platonnak a Szókratesz védőbeszéde, képes voltam. Sok ismert színész kollégám lebeszélt róla, de ennek ellenére megcsináltam. Szóval két hete voltunk Kisvárdán, és a fesztivál helyét, tehát a nagy kultúr otthon, a nagy színpadán szólóban egyedül, meg van egy zongoristám, voltam, és diákközönségnek, hát megvallom őszintén kissé, azért összeugrott a gyomrom, hogy mit fognak a gyerekek ebből egyáltalán megérteni, mert egy nem könnyű, ugye, magas filozofikus. De a visszhang pedig az volt, és láttam, mert ugye az én test közelben voltak nagyjából a gyerekeket, vagy két vagy három osztály volt, hogy nagyon sokat megértettek belőle, és ugyanígy a ilyen felnőtt közönséggel is. Hogy végül is el tudom vinni azt az üzenetet valójában, ugye, hogy az én hazám, mert sok-sok kollégám, színész kollégám kvázi elhagyta az országot, mert, és ebben biztos nekik volt igazuk, hogy valahogy nagyobb karriert, jövőt tudtak maguknak biztosítani. És mondom, két vagy három kollégával mi voltunk, akik maradtunk ott, ahol voltunk, ahol elkezdtük a pályát valójában, és ahol tesszük nap mint nap a dolgunkat. És úgy érzem, hogy igen, hogy valakinek kell és szükség van arra, hogy otthon a hazaiak közül, és a hazai közönségnek is igenis el kell vinni a tüzet, a fáklyát, amiért érdemes élni, és nem lemondani azokról a dolgokról, amelyekhez úgy érzem, hogy nekünk jogunk van. Otthon lenni az országban, és egyenlő polgárai lennek annak az országnak, amelyekért teszünk is valamit, és nem is keveset.
1: Kedves hallgatóink, néhány perc múlva folytatjuk a beszélgetést Boráros Imrével, számítunk a figyelmükre a továbbiakban is.

0: Repeto. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeto.
1: Kedves hallgatóink, Boráros Imre Kossuth díjas színművész, a Révkomáromi Jókai Színház örökös tagja irodalmi műsorral mutatkozott be a miskolci közönség előtt. Folytatjuk a beszélgetést a felvidéki színművésszel. Nem csak irodalmi esteken vesz részt, hanem aktív ma is, a 8. X-en túl is, a saját színházában játszik. Igen. 2013 óta. Jelenleg milyen darabokban látható?
2: Hát körülbelül olyan darabokat választottam, vagy ha nem, akkor egy kollégámmal, akivel kvázi a dramaturgiai munkát végeztünk, mint például Székely Jánosnak a Dózsaját kétszer újítottam föl 30 év után, majd Mindszenty Bíborosról szóló, majd Gróf Eszterházy János, ugye a mi fennvidéki mártírunkról szóló előadások voltak ezek. És ezek valójában úgy hiszem, hogy megérintették az emberek, a hallgatók szívét, mert azért mindannyian tudjuk, hogy mi volt az előélete, és mi volt, amit tett, amiért feláldozta, ugye, az életét jóformán, a hitét. És ezek nagyon jó visszhangot váltottak ki. És úgy hiszem, hogy továbbra is valahogy az az én feladatom, hogy amit lehet, hogy nem lenne érdemes vagy szabad bővebben kifejteni, elmondani, hogy igen, nekem pedig az a dolgom, hogy pedig azt közölni az én drága közönségemmel, akár lehet otthon a felvidéki közönség, akár az anyaországban, vagy bárhol. Ezzel az összeállítással is, hogy hiszem, hogy sok pozitívumot tudnék mondani, mert a visszajelzés az jó. Hogy a jövőben, ahogy mondtam, hogy nekem még lenne mondani valóm, hogy mit tartogat a jövő számomra, azt nem tudom. Jelenleg úgy vagyok, hogy ezzel az irodalmi válogatással járok otthon is, meg az ősszel is van a felkérése, meg támogatást is kapok egy keveset, majd a Szokratész Védőbeszédjével. A Budapesti Új Színházban van szerencsém egy Vas Albert előadásban szerepelni, az még most még őszig megy, és Pataki András rendező barátom pedig egy színész kolléga helyett átvettem a Caligula helytartója előadásban egy kis szerepet, és ezzel járjuk most az országot. Úgyhogy van mondani valóm. A feleségemnek mondtam nemrég, hogy a gyermekkori álmom az volt, hogy utazhassak, és erre a feleségem mondta, hát most valóban most utazhatsz, úgyhogy kipótolom, amit valamikor elveszítettem. De hát Isten engem úgy segéljen.
1: És nem mehetünk el amellett sem, hogy Miskolcon is játszott, a Miskolci Nemzeti Színházban. Igen. Tarpataki Bárót alakított. Igen. A Czerkovics Béla Szilágyi. Igen. László Csókos Asszony című operettjében. Milyen emlékek fűzik ehhez a szerephez, illetve a városhoz?
2: Nekem nagyon-nagyon pozitív és szép emlékei vannak itt Miskolcról. Ez a Tarpataki Báró szerepe, ez négyszer rám talált. A Budapesti Vígszínházi bemutatót Iglódi Pista rendező színész barátom rendezte, és utána, vagy nem egész fél évnyire rá, megrendezte Komáromban is. És ugye Tarpataki Báró szerepét Darvas Iván játszotta a Vígszínházban, és rám osztotta ezt. Hát a zenés darab, nagyon kedves, ismert a dalokkal, a közönség rajong érte. Majd utána Iglódi Pista barátom a Székesfehérvári Színházban megrendezte a következő év ilyen nyári produkcióként, és ahol ugyanengem hívott meg, ami hát fantasztikus, a budapesti színész kollégákkal volt szerencsém közelről is dolgozni, megismerni. Majd egy fél év után egy ilyen, majdnem a karácsony ünnepeklőtt, vagy két hét, vagy három héttel Miskolcról jön egy telefon esti órákban, mondja a feleségem, a színház engem keres. Hát mondom, ez nem igaz. És akkor a gazdasági igazgató, nem emlékszem, milyen László volt, nagyon rendes ember és nagyon kedves ember volt, hogy a Tarpataki Báró szerepét játszó színészt bevitték műteni a kórházba, és másfél év múlva lesz a bemutató, és hát addig úgy néz ki, hogy egy valakit kellett találniuk, aki már játszotta ezt, és hát valahol az interneten engem találtak meg. Úgyhogy másnap hocsba ültem, és jöttem Miskolcra. Szép emlékeim vannak. Nagyon kedvesek voltak a kollégák, befogadtak. Egy előadó színész számára az, hogy a vendég szerepel valahol valamelyik színházban, az lehet az ország bármelyik részén, az első pillanattól, vagy az első napokban kiderül, hogy mennyire kell, tehát, hogy befogadják-e, vagy nem fogadják be. És lehet, hogy nekem a természetem is eléggé tűrhető, és úgy éreztem, hogy befogadnak. Aztán utána hosszú-hosszú évek múltán, ez vagy két éve egy komáromi produkcióval voltunk itt, és hát olyan minden olyan ismerősnek tűnt, mint a tegnap lettem volna itt. És nekem magában a város is nagyon kedves volt. Jól éreztem magam. Hát lehet, hogy ma már csak emlék, de szép emlék.
1: Van-e még szerepálom?
2: Szerepálom? Hát nem mondhatnám, hogy szerepálom. Én nagyon 65-től volt időszak, amikor Kassán is szerepeltem, a Tália Színházban, Komáromban is szerepeltem. És ahogy mondottam, volt, hogy majdnem minden évben, még a sok színházi szerep mellett még önálló előadásokat is készítettem magamnak. Körülbelül, hogy összeszámoltam, 200 szerep van mögöttem, vagy a tarsolyomban, hogy így mondanám. Hogy milyen, amelyekre szívesen emlékszem. Hát először is az ember a tragédiájában a Lucifer szerepe, aztán Márainak a kalandjában a főszerep, aztán a Márai Kassai Polgárokban, majd vidámabb hangvételű, amire szívesen emlékszem, Bodrogi Gyula rendezte nálunk a Hippolita Lakályt. Én voltam Hippodron, a Hippolit. Úgyhogy csodálatos szerepek, és ezek a helyeket én választottam, már mondhatnám, hogy a saját színházamban, ugye a Gróf Széchenyiről, vagy az Eszterházi Grófról, hogy ezek sokszor ugye rám megkérdezték, hogy én hogy tudom ezt elhitetni a közönséggel. És én úgy érzem, hogy ha én egy picit a gondolkodásukat veszem, tehát fókusz alá, és abban próbálom megoldani, mert külsőleg nem lehet megoldani, mert lehet, hogy én nem is hasonlítok rá. De a gondolkodása kicsit, hogy ő mit akar mondani a világnak, hogy még az, amiért harcol, akkor úgy hiszem, hogy félúton valami pozitívumot értem el, és ez egy ugyanúgy jó dolog az előadónak.
1: Boráros Imrének nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
2: Én is köszönöm a lehetőséget.
1: Kedves hallgatóink, Boráros Imre, Kossuth Díjas színművész, a Révkomáromi Jókai Színház örökös tagja irodalmi műsorral mutatkozott be a miskolci közönség előtt a Felvidékház vendégeként. Szélfúvásban című összeállításában Mács József felvidéki magyar íróra emlékezett, aki áprilisban töltötte volna be a 95. életévét. Ezt követően Hit és illúzió címmel felvidéki és egyetemes magyar szerzők műveiből válogatott. Az irodalmi műsorban többek között Csáki Pál, Gál Sándor, Gyüre Lajos, Gyurcsó István, Márai Sándor, Reményik Sándor, Babics Mihály, Bullás Mária és Szent Györgyi Albert költeményeiből, írásaiból hallhatott részleteket a közönség. Boráros Imre felvidéki színészként a hazai és anyaországi színpadok mellett önálló estjeivel a nyugati szórványmagyarság körében is hűséggel és hittel közvetíti nemzeti kultúránk és történelmünk értékeit. Vele beszélgettünk az előző percekben.
0: Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk.

0: 1 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Leállítják a védett erdők kitermelését és szigorítják az ipari szankciókat, írta Gajdos László élő környezetért felelős miniszter a közösségi oldalán. Hangsúlyozta, azonnali moratóriumot hirdetett a védett erdők fakitermelésére. Közölte azt is, átalakítják az állami erdőgazdálkodást, hogy a profit helyett végre az ökológiai szemlélet legyen az irányadó. Szakmai körökben tiltakozást váltott ki, amikor néhány éve már rendeletben, majd a múlt év közepén törvény engedélyezte a tarvágást az őshonos fafajú, elsődlegesen természetvédelmi rendeltetésű erdőkben. Sajtójelentések szerint az MTA Biológiai Tudományok Osztálya nem támogatta azt a törvénytervezetet, mert a természetvédelmi és Natura 2000 elsődleges rendeltetésű őshonos fafajú erdőkben csak ökológiailag fenntartható erdőgazdálkodás keretében látta megengedhetőnek a gazdasági hasznosítást. Az Európai Erdészek Szövetségének szakmai állásfoglalása szerint a vágásos üzemmód bizonyos típusai, például szállalóvágás, fokozatos felújító vágás keretében megvalósítható az erdei biodiverzitás, az erdőborítás fenntartása, de a tarvágás nem tekinthető ökológiailag fenntartható gazdálkodási módnak. Az idén 20 éves Magyar Református Szeretetszolgálat legelső programjai közé tartozik a Szeretet Híd, Kárpát-medencei Református Önkéntes Napok, melyhez idén mintegy 13 ezer önkéntes csatlakozott anyaországi és határon túli területekről. A Szeretet Híd alulról jövő kezdeményezéseket karol fel, az MRS arra buzdít minden résztvevőt, hogy hétvégén saját környezetében keresse meg azt a feladatot, amit önkéntes összefogás szeretnének szebbé és jobbá tenni, legyen szó akár egy helyi játszótér, park vagy templomkert megszépítéséről, idősek vagy betegek látogatásáról, állatvédelemről vagy a rászorulók segítéséről. A Magyar Református Szeretetszolgálat a Szeretet Híd központi megnyitóján egy extrém hosszú, 20 órán át tartó önkéntes akcióval hívja fel a figyelmet a társadalmi felelősségvállalásra és az alapítvány jubileumára. A Debrecen Ebesi Országos Logisztikai Központban összesen 100 önkéntes vállal szolgálatot péntek déltől szombat reggelig. Nyíregyházán indítja el következő nevelőszülői képzését a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat. A jelentkezők a tanfolyam során a szakmai ismeretek mellett bizalomkialakítási és konfliktuskezelési módszereket is elsajátíthatnak. Jelentkezni május 25-ig lehet a Szeretetszolgálat weboldalán. Mint írták, kórházban hagyott csecsemőknek és családban veszélyeztetetten élő gyermekeknek egyaránt szüksége van biztonságot nyújtó otthonra. A gyerekek megfelelő fejlődését, lelki és testi sérüléseik gyógyulását legjobban a nevelőszülők segíthetik elő. Nyíregyházán és környékén élő 24 és 55 éves kor közötti büntetlen előéletű, a nevelőszülői hivatásra testileg és mentálisan alkalmas felnőttek jelentkezését várják a nyáron induló 60 órás tanfolyamra. A jelentkezők pszichológiai vizsgálaton esnek át, környezettanulmány készül róluk, és akiket alkalmasnak találnak, júniusban kezdhetik meg a képzést. Ennek ideje alatt a leendő nevelőszülők átesnek a kifogástalan életvitel vizsgálaton is. A Máltai Családok Háza nevelőszülői hálózata 27 éve működik, folyamatosan bővül, 10 vármegyében több mint 280 gyermeket nevel, köztük számos fogyatékossággal élő, halmozottan sérült gyermeket is. A miniszterelnök székhelye és a kormányülések helyszíne Budapesten az Alkotmány utca 5 szám alatt lesz, az Építési és Közlekedési Minisztérium eddigi épületében, jelentette be Magyar Péter. A kormányfő a közösségi oldalán közzétett posztjában emlékeztetett arra, már korábban jelezte, nem költözik be a Kármelita palotába a miniszterelnök eddigi székhelyére. Magyar Péter elmondta azt is, az épület néhány lépésre található a parlamenttől, szimbolikusnak tartja, hogy a miniszterelnökség címe az Alkotmány utca lesz.
0: Az időjárásról.
1: Csütörtökön napos időre van kilátás, fátyol és gomoly felhőkkel, majd délutántól nyugat felől megvastagszik a felhőzet, amelyből kezdetben a Dunántúlon elszórtan, majd késő este már keletebbre is néhol előfordulhatnak záporok, zivatarok. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 18 és 23 fok között alakul.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Köszöntöm az Európa Rádió hallgatókat, a mikrofon mögött Zsuffa Péter, itt a jazz műsor. Nos, ez alkalommal, hát lehet, hogy szlaltom annak idején, de ez alkalommal a Kosszika és Sárik Péter trió Indulj el című lemezét hallgathatnánk meg, mert egyébként nem itt jelent meg, nem nagyon régen, tavalyi lemez. Hát most hirtelen nem is tudom, de azt hiszem, hogy ez 25-ös lemez volt. Tehát tényleg friss a dolog. Kosszika ráadásul, ő egy erdélyi énekesnő, és Sári Péter még zsűrizett is neki annak idején. Tehát zsűrielnök is volt, és hát ott, onnan is ismerik egymást. Úgyhogy hát itt aztán nagyon sokféle világzenei hatásnak leszünk a fültanúi. De hát ugye Sári Péter egy irgalmatlan, önálló identitás. Tehát ő elképesztő. Ezek a tagok ugye Kosszika énekel, Sárik Péter zongorázik, Péter Tamás basszus és Gálfi Attila a doboknál. 3w.kosszika, így eszel, kosszika.com és 3w.petersarik.com az információ források, kedves rádióhallgatóknak, és egyébként ez ugye a magánkiadásban jelent meg a lemez, és szerintem ez a 56 perces lemez, hogyha most nem beszélek sokat, akkor teljes hosszában bele fog férni a műsoridőnkbe. Az egyes felvétel a Kicsi Madár, Jaj de fent száz, aztán jön az Estejű, Vettem Violát a kettes, a négy, a hármas. Na, most közbe kell szólnom, mert amikor a interjú volt a Sárik Péterrel, a Kosszikában Sárik Péterrel, akkor is Vettem Violát konferáltam föl, holott a felvétel címe Vetettem Violát. Sárik Péter és Kosszika vinnyogva, visítva röhögtek rajtam. Nos, hát itt most újra elkövettem, elnézést. Tehát a helyes cím Vetettem Violát. A négyes lesz a Dorul, a Csillagok csillagokon az ötös, a hatos lesz a Gyerek itt a gyöngyvirág, felülről fúj az őszi szél a hetes, a nyolcas lesz a Hajró Mále, Kicsi Madár mit keseregsz a kilences, a Barátsirató a tízes, a tizenegyes lesz az Indulj el, és a Mama Mea lesz a tizenkettes. Itt egyébként a világzenei hatásokat úgy kell érteni, hogy Kosszika elég sokat beszélt nekem egy interjúban arról, hogy itt a román autentikus, illetve félautentikus irányzatok hangzásából is lesz beköszönő hangulat, mint hogy a magyar népzenéből is bőségesen, illetve hát a jazzből vastagon, és nem akarom felsorolni. A lényeg az, hogy akit ez érdekel, komolyabban tényleg látogasson el a kosszika.com-ra, vagy a petersarik.com-ra, és nyugodtan tájékozódjon felőlük. Egyébként a YouTube-on is vannak fönt videók. Onnan, és akkor induljon az említett 12 felvétel.